0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnypróbálgatások közepette hamar fény terült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Róbertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Night.
2: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A 20s tagjai az MTV korszak gyermekei délutánonként ott ültek a suli után a tévé előtt, amikor a 2000-es évek elején új hősöket avatott az amerikai mainstream. Amikor évekkel később találkoztak és zenélni kezdtek, ez volt a közös nevezőjük, indie rock, pop rock gitárzenéjükben egyedülálló módon ötvözik a magyar szövegeket angol száz zenei hatásokkal. Dalaikban egyaránt megjelenik a popzene és a garázsbandák hatása is. Bemutatkozó kislemezük a Two Face, 2013-as megjelenése óta folyamatosan koncerteznek országszerte, indulások óta több mint 100 klub és fesztivál bulin vannak túl. Az első évek után az angol szövegeket magyarra cserélték, 2016-os nagylemezük és legújabb albumuk, a 2019-es Balkon, már anyanyelvükön jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a következő percekben a 20s zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Médé Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríges Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó Fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
0: Trend Night.
1: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az Év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően

0: Minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsolt című albumával bukkant fel a magyar könnyűzenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyűzenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
0: Trend Night.
1: Csak egy pillanat is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en, a Trend Night-ban mindjárt valami Zsuzsi énekel, egyetlen nő, száz arccal, eként lehetne jellemezni Katona Zsombori Évát, akit egyesek Ívként, mások valami Zsuzsiként ismerhetnek. Életében gyerekkora óta fontos szerepet játszik a zene, édesapja zenetanár és ütőhangszer készítő, így elsőként a marindával és a vibrafonnal ismerkedett meg, de a kezdetektől fogva minden napja egy szerves része volt az éneklés is. A korista fellépések és gimnazista bandák után a Dekoratőr iskola házi zenekarában a Fáradt Talaj bandben énekelt jazz standardeket, majd a Mantra pornó énekesnője lett. 7 évig erősítette hangjával és zenei ötleteivel az Underground együttest, ekkor született Isten férfi és Diszkó Galaxi című slágerük is. Éva sem a lámpalázat, sem a tétlenséget nem ismeri, így miután elbúcsúzott a Mantra pornótól, megalapította a Plüss nevű lány triót, melynek tagjai között Horányi Juli is szerepelt. 2012-ben valami Zsuzsi néven ugrott fejest a popiparba, bemutatkozó dala Merit Jó címmel jelent meg, méghozzá igen különös szerzői munkával, a zenéket a Unique-ból ismert Kovacsics Ádám, a szövegeket pedig az ex-kaukázus takkardos Horváth János írta. Ezután létrehozta a Gingert, ami egy két vokára épülő soul jazz downtempo zenekar volt. Szóló karrierje 2013-ban egy felkéréssel indult, amikor Báj Alex megkérte énekelje vele a készülő lemez Bocs, hogy című dalát. A rádiókból is jól ismert duett élőben elsőként a Starban Star műsorban csendült fel, ekkoriban vette fel az Eve művész nevet is. 2014-ben édesanyja lett, ám az altató dalok éneklése mellett jut ideje énekesnői karrierje gondozására is, így született meg a dal elődöntőjébe bekerült Fire című szám is, mely Eve és Tóth Lorenz zeneszerző sok éves együttműködésének az eredménye. Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban érkezik tehát most valami Zsuzsi.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a

0: célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok pusztán, négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
0: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
1: Július 3-án és 4-én élvezheti a közönség a Margit-szigeti szabadtéri színpadon Kocsák Tibor és Miklós Tibor Anna Karenina című musicaljét. A Lev Tolsztoj azonos című műve alapján íródott darab, a női erő, a szerelem és a szenvedély története, egy lebilincselő musical, amely elviszi a nézőket a 19. századba, ahol bepillantást nyernek az orosz nemesség világának csillogásába. Az egyik címszereplőt, Széles Flórát hallják.
2: Egy elsőtörően szenvedélyes előadás, ahol tulajdonképpen az orosz elegancia és mértéktartás az egyszerre ütközik bele a hatalmas nagy érzelmekbe és szenvedélyekbe. Én nagyon szeretem ezt a világot, nagyon szeretem az orosz irodalmat és az orosz szerzők által megírt hősnőket. Szerintem nagyon komplex személyiségek, és rengeteg mindent lehet tőlük tanulni. Kocsák Tibor úgy alkotta meg a zenét, még a pislogásunkat is leköveti. Tehát tulajdonképpen az embernek megfejteni nagyon, gondolkozni, hogy mi történhet a szereplővel, nem nagyon kell, mert elég meghallgatni a zenét, amit Tibor megírt, és abban minden benne van. És szerintem ez egy hatalmas nagy pluszt ad hozzá ehhez a történethez, hogy így a zene által folyamatosan pillanatról pillanatra pontosan érezhetjük azt, amit a szereplők éreznek, tehát így titok nem marad a nézők előtt. Nincs olyan, amin gondolkoznak, miközben hazafelé mennek, hogy hát tetszett, de hogy ott például ott mi történne, azt nem tudom, arról valahogy lemaradtam. A zene nem fogja engedni, hogy bárki lemaradjon, akár egy pillantásról is. Az biztos, hogy önmagában ez a történet, ez annyi energiát mozgat meg mind a színpadon, mind a nézőtéren, az ott lévő emberekben, hogy egyszerűen nem tud semleges maradni senki számára. Most már sokadik hete próbálunk, több oldalról is fel kell készülni, egyrészt meg kell tanulni magát az anyagot, és nem csak a szöveget, hanem a zenét is. Nem mellesleg nagyon fontos, hogy például Mózes Anitának és nekem, ugye ketten játsszuk Anna Kareninát, tulajdonképpen még egy ilyen edzési folyamatként is betudható ez a próba folyamat, mert nagyon tudatosan készülnünk kell arra, hogy fizikailag végigbírjuk az előadást, mert szinte folyamatosan bent vagyunk, és szinte folyamatosan énekelünk. Én már hallottam olyan pletykákat, hogy a díszletben például az az ajtó, amin rengetegszer kibe fogunk járkálni, ha jól tudom, több mint 5 méter magas lesz. Úgyhogy biztos, hogy grandiózus lesz a látvány, és szerintem nem véletlen, hogy Bán Teodóra megálmodta ezt, hogy éppen az Anna Karenina előadás menjen a Margit szigeti szabadtéri színpadra, mert abban a hatalmas térben több mint 100 ember fog nyüzsögni a színpadon. És vannak olyan képek, ahol szinte mindenki ott van, és megjelenik, és közben ugye, hát mivel a történet szerves részét képezi egy vonat, még egy mozdony is helyet kap a színpadon. A zenész színházi szakma számára ez egy etalon előadás, egy etalon darab, és rengetegen mondták már kollégáim, barátaim, ismerőseim, hogy ott fognak ülni. Úgyhogy a nézők nem csak a színpadon láthatnak majd színészeket, de a nézőtéren is, nem kis számban, mert nagyon sokan el fognak jönni megnézni, és hát nyilván így még jobban izgulunk. Aki így a nyári hőségben is arra vágyik, hogy az egyik pillanatban leforrázzák, a másik pillanatban meg az egekig emeljék, és tulajdonképpen hát egy tündérmesének tűnő tragédiát végigkövethessen, de tele van rengeteg szórakoztató pillanattal, és ez a történet ez megunhatatlan, és bárki, aki egy kicsit is szereti a romantikus dolgokat, az imádni fogja.
0: Koncert.
1: Július 15-e és 18-a között tartják az idei Veszprém Festet. A hagyományokhoz híven 2006-ban is a História kert ad otthont a Veszprém Fest nagyszínpadi koncertjeinek, az egykori érseki pihenőhely egyedülálló atmoszférájú környezetében este 9 órától élvezheti a közönség a különböző zenei műfajok világhírű képviselőinek előadását. Július 15-én Juanes lép fel. A nyitó előadó a kolumbiai énekes dalszerző, a latin rock műfaj egyik nemzetközileg legelismertebb képviselője, több mint 2 évtizedes szóló karrierje során zenei munkásságát jelentős díjakkal ismerték el. Stílusára a spanyol nyelvű rockzene, a pop és a kolumbiai népzenei elemek ötvözése jellemző.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Andrássy kastély, Tiszadob. Andrássy Gyula. A Tisza mentén álló kastély első pillantásra inkább egy francia mesevilág díszletének tűnhet. A historizáló épületet az Andrássy család építette a 19. század végén. Érdekessége, hogy a 4 évszaknak megfelelően 4 bejárata, a hónapokhoz, hetekhez és napokhoz igazítva 12 tornya, 52 szobája és 365 ablaka van. A varázslatos kastély idősebb gróf Andrássy Gyula elképzelései alapján épült. A gróf Magyarország miniszterelnökeként és később az Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztereként is jelentős szerepet játszott Európa diplomáciájában. Halála után az épület fiára, Andrássy Gyulára maradt, akinek a különleges parkot köszönhetjük. Az ifjabb gróf befejezte a kastély építését, és ő formálta véglegessé a romantikus angol és francia parkot is. A kastély a család fénykorában központi hely lett, Andrássy Katinka is itt született, ő később Károly Mihály feleségeként vált ismerté. Az épület sorsát az 1918-as fosztogatás törte meg, majd a 20. század viharai után állami kézbe került, és csak a közelmúltban nyerte vissza a régi pompáját. Gödöllői királyi kastély, Gödöllő, Erzsébet királyné. Magyarország egyik legnagyobb barokk épülete a kiegyezés után került első Ferenc József és Erzsébet királyné tulajdonába. A rezidenciát a magyar állam koronázási ajándékként adta a királyi párnak 1867-ben. Így vált Sziszi egyik legkedveltebb tartózkodási helyévé. A kastély különösen közel állt az uralkodóné szívéhez. Gyakran időzött Gödöllőn, ahol szívesen töltötte idejét többek között lovaglással. A 19. század második felében az udvari élet fontos központjává vált, miközben a királyné számára nyugodtabb menedéket jelentette a bécsi protokoll kötelezettségei elől. Gödöllőn élete során több mint 7 évet töltött, így a hely a Sziszi kultusz egyik legfontosabb hazai központjává vált. Károlyi kastély, Füzérradvány, Károly Ede. A Zempléni-hegység erdejének közelében álló kastély az arisztokrácia és a romantika korának csodás lenyomata. A 19. század közepén átépített rezidencia Károly Ede birtokközpontja volt. A politikai és gazdasági életben is aktív főúr olyan épületet alakított ki, amely egyszerre volt alkalmas nagyszabású események számára és szállásnak is. A kastélyt körülvevő hatalmas angol park ma is különleges hangulatot ad a birtoknak. A munkálatokhoz pedig Ybl Miklós közreműködését kérte, így jött létre a reprezentatív, U-alaprajzú épület. A 19. század végére a birtokot kiterjedt, tájképi stílusú park vette körül, amely európai léptékben is jelentősnek számított. A későbbiekben tovább alakultak a kastély terei, így a kastélynak szinte múzeumszerű belső terei lettek. A 20. század elején a rezidencia luxus szállóként is működött, majd az államosítás után kórház és szanatórium lett. A közelmúlt felújításainak köszönhetően ma ismét látogatható, és a Károlyi család egykori világát idézi meg.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: június 29-e van, jó reggelt kívánok, 6 óra múlt 1 perccel, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel, itt a Trend FM, a 94.2. Holnap Katár fővárosában, Dohában folytatódhatnak az Egyesült Államok és Irán közötti egyeztetések, ezt amerikai tisztségviselők közölték. Az Axios hírügynökség értesülése szerint a katari közvetítéssel tervezett megbeszélés fő vonulataként a hormuzi szoros státuszát tárgyalják majd át a felek. A washingtoni kormányzati illetékesek a beszámoló szerint azt is közölték, hogy az amerikai és az iráni fél megállapodott arról, hogy leállítják a katonai akciókat egymással szemben. Az Irán közelében állomásozó amerikai hadsereg pénteken és szombaton is válaszcsapást intézett iráni célpontok ellen, miután Irán területéről indított drón talált el mindkét napon egy-egy a hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajót. Egyébként tegnap az iráni erők Kuvait és Bahrein területe ellen is támadást intéztek. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter azt hangoztatta, hogy a teheráni vezetés felfogása szerint Irán felelőssége a hormuzi szoros megnyitásáról gondoskodni. Egy katari állampolgár életét vesztette, egy másik pedig megsebesült egy hajón az Irán és Egyesült Államok között kiújult harci cselekmények miatt, ezt az emírség belügyminisztériuma közölte. A tárca közlése szerint a parti őrség rutin ellenőrzése során megállapították, hogy egy hajó két fős legénységével nem tért vissza az általuk előrejelzett időben. Még szombat este a tengeri járőrszolgálat kereső akciót indított a kutatásukra. Tegnap a kora hajnali órákban ráleltek a hajóra, a művelet során megerősítették egy katari állampolgár halálát repes sérülések miatt a térségben zajló katonai tevékenységek következtében. A tárca illetékesei hozzátették, hogy a fedélzeten volt egy másik személy, egy Katarban állandó lakhelyen rendelkező arab származású külföldi, aki megsebesült, őt kórházba szállították, az állapota pedig stabil. Az orosz elnök elismerte, hogy fennakadások vannak az üzemanyagellátásban. Az illetékes minisztériumok vezetőivel és a nagyobb olajvállalatok képviselőivel tartott egyeztetésén. Ő azt mondta, hogy jól tudják, hogy az autósok és vállalkozások számára továbbra is fennállnak problémák. Sajnos sorok vannak a benzinkutakon, és a kellő üzemanyag típus sem lehet mindig megtalálni. Az elnök azt mondta, hogy munkacsoportot hoztak létre a helyzet orvoslására, hangsúlyozta, hogy az orosz polgári létesítmények és infrastruktúra elleni ukrán terrortámadások következményeit minimumra kell csökkenteni. Putyin ezzel az orosz energetikai, főként az olajszektort ért ukrán mélységi támadásokra utalt.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os erősödéssel 139.790 pontos történelmi csúcson zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 19 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 0,5%-kal 3.668 forintig erősödött, az OTP 3,1%-kal csökkent 45.810 forintra. A Magyar Telekom 0,5%-kal esett 2.678 forintig, a Richter 1%-kal nőtt 12.260 forintra. Gyengüléssel zárták a napot a nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 1,1, a frankfurti DAX 1,3%-kal került lejjebb. Párizsban a CAC40 0,5%-ot csökkent, a milánói börze 9,1, a madridi IBEX 3%-os mínuszban zárta a kereskedést. A tengeren túl a New Yorkban a Dow Jones és az S&P 500-as 1,1%-kal csökkent a nap végére még pénteken, a Nasdaq Composite pedig 0,2%-kal zárt alacsonyabban. Ázsiában vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 0,7%-kal csökken, a dél-koreai Kospi 2,4%-kal áll a negatív tartományban, a hongkongi Hang Seng 2,2%, a Shanghai Composite 0,2%, az indiai Sensex 0,1%-kal erősödik, csak úgy, mint a szingapúri börzen mutatója. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,2%-kal drágult, $70.05-re. A Brent jegyzési ára hordonként, azaz 159 literenként $72.47. Egy uncia aranyért 0,3%-os mínuszban $4,083 kérnek jelenleg a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhőre számíthatunk, az északi középhegységben és a keleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, a légmozgás gyenge lesz, a hőmérséklet 36 és 41 fok között alakul, késő este 22 és 30 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk, június 29-én hétfőn. Reggel 6:30 a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter. Szia, Laci. Jó reggelt.
3: Jó reggelt.
2: Hideg nem volt és nem is lesz. Marad? Meddig marad?
3: Marad. Hát még egy pár napig biztos. Talán a hét második felébe lesz valami enyhülés.
2: És pont ugyanez a meleg, mint ami tegnap.
3: És pont ugyanez a meleg, így van, és hajnali meleg, és a hajnali szél sincs, úgyhogy meleg lesz.
2: Hát tessenek figyelni, sok folyadékot inni, aki tud minél többet zuhanyozni, szerintem az egy megoldás tud lenni, hogyha nincsen tengerpart a közelben, vagy Balaton, de főleg a gyerekekre ilyenkor meg nagyon figyelni, mert ugye az ember elfelejtkezik róla, hogy nem iszik elég folyadékot, és hát persze most azért az öntözéssel is lehet, hogy kicsit óvatosabb lesz bánni talán. Úgyhogy, hát akkor csapadékra nem számítunk ma összességében.
3: Nem, egyáltalán nem.
2: Értem. Nagyon jó. De hát arra nem, viszont a hírekre itt számíthatnak.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Katar fővárosában, Dohában folytatódhatnak holnap az Egyesült Államok és Irán közötti egyeztetések.
3: Amerikai tisztségviselők információi szerint a megbeszélés fő témája a hormuzi szoros státusza lesz majd. A washingtoni kormányzati illetékesek szerint arról már megállapodtak a felek, hogy leállítják a katonai akciókat a térségben. Az Irán közelében állomásozó amerikai erők a hétvégén válaszcsapást intéztek iráni célpontok ellen, miután Irán területéről indított drónok találtak el két kereskedelmi hajót. Teherán tegnap Kuvait és Bahrein területét támadta. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter azt hangoztatta, hogy a teheráni vezetés felfogása szerint Irán felelőssége a hormuzi szoros megnyitásáról gondoskodni.
2: Vladimir Putyin elismerte, hogy fennakadások vannak az üzemanyagellátásban Oroszországban.
3: Az orosz elnök az illetékes minisztériumok vezetőivel és a nagyobb olajvállalatok képviselőivel tartott egyeztetést, nehezményezte, hogy sorok vannak a benzinkutakon. Bejelentette, hogy munkacsoportot hoztak létre a helyzet orvoslására. Putyin hangsúlyozta, hogy az orosz polgári létesítmények és infrastruktúra elleni ukrán katonai akciók következményeit a minimumra kell csökkenteni. Az államfő ezzel az orosz energetikai, főként olajszektort célzó ukrán mélységi dróntámadásokra utalt.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde indexe a BUX 1%-os pluszban 139.790 pontos történelmi csúcson zárt pénteken. A forgalom 19 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
3: A MOL 0,5%-kal 3.668 forintra erősödött, az OTP 0,3%-kal 45.810 forintig csökkent. A Telekom 0,5%-kal esett 2.678 forintra, a Richter 1%-kal nőtt 12.260 forintig.
2: Gyengüléssel fejezték be a napot a nyugat-európai tőzsdék.
3: A londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 1,3%-kal került lejjebb, Párizsban a CAC 0,5%-kal csökkent, Milánó 9/10, a madridi IBEX 0,3%-os mínuszban zárta a kereskedést.
2: Pénteken gyengüléssel zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 1%-kal esett, az S&P 500-as és a Nasdaq Composite 2%-kal csökkent.
2: Ázsiában vegyes a kép, a japán tőzsde az 8%-kal van lejjebb, Hongkong több mint 2%-kal realizik, a Shanghai Composite 2%-os pluszban. India nyitás után nem sokkal pár pontos emelkedésben, bár volt egy komoly mínusz is, a dél-koreai index az 1,5%-kal van lejjebb, Szingapur 1%-os pluszban. A forint kisebb erősödéssel kezdte a reggelt, meg a hetet, 1 euróért 353 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 310 forint 60 fillért kell adni, 1 svájci frankért 383 forint 50 fillért kérnek. nézzük, mi a helyzet az olajárakkal. Enyhe pluszban 7%-kal $72.50 közelébe emelkedett a Brent. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VT 1,2%-kal $70 drágult. Az arany 0,5%-os mínuszban $4077 ér egy uncia arany. A többi fém közül a palládiumé nem nagyon változott, az ezüst 1,4%-kal olcsóbb, és a rész is, az is gyakorlatilag stagnál. A mezőgazdasági termelőjárak közül a kukorica 1,1%-kal olcsóbb lett a világpiacon, a szójabab 0,7-del, a rizs és a búza az pedig minimális 1-2 centes mínuszban. Kevés olyan mezőgazdasági termék van, amelynek stabil a piaca, sem a klímaváltozás, sem a keresleti ingadozás nem okoz gondot, mondta az általam megkérdezett agrárszakértő.
3: Simon Attila azt is hangsúlyozta, a hagyományos étkeztetésen túl a gyümölcsléipar is használja. Egyébként a hazai termelők ellátják a piacot, önállátóak vagyunk.
1: Hogyha van ágazat, ami túlélte ezeket a klimatikus válságokat, ha túléli, attól szóképpen csökkent
3: 10%-kal.
1: A tétés területen mindig egyik legstabilabb ágazat. Ennek egyik oka, hogy nagyon jó genetikai új fajták vannak, tehát jó természetűek, és szinte a szemenkénti vetéstől a betakarításig, amíg be nem kerül a hűtőházba, addig teljes mértékben legépesíthető, nem olcsó gépekkel, de sokkal jobb hatékonysággal és minőségben szedik ki a répát az új répakombájnak, mint a korábbi kézikiszedés.
2: Szerdától kizárólag mobillal lehet fizetni a parkolásért Budapesten.
3: A jegyvásárlást alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással is aktiválni lehet. A technológiai újítással egy időben zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A fővárosi közgyűlés másfél éve döntött az automaták kivezetéséről a vonatkozó rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én lép hatályba. A fővárosi önkormányzat időközben biztosította azokat a tájékoztató táblákat, amelyeket a kerületi parkolási üzemeltetőknek kell kihelyezniük. A Budapest Go alkalmazásban történő fizetés egyelőre nem lesz elérhető, a funkció majd egy jövőbeni fejlesztéssel érkezik az applikációba.
0: Időjárás jelentés.
3: Érdemes meghallgatni Ronald Reagan egykori amerikai elnök 1989. január 11-én elmondott utolsó elnöki beszédét. Egészen fantasztikus, hogy ez az egyébként republikánus beállítottságú, illetve annak a pártnak a jelöltjeként indult és nyert elnök. Mekkora szeretettel beszél a saját országáról és arról, hogy bárki, aki a világ bármely részéből megérkezik az Egyesült Államokba, lehet amerikai. De hogyha egyébként elmegyünk Japánba, soha nem leszünk igazi japánok vagy igazi németek, de az Egyesült Államok, illetve hát az ígéret földje erre is lehetőséget ad. Ez csak arról jutott eszembe, hogy 2011-ben Reagan születésének centenáriumi évében ezen a napon avatták fel egész alakos szobrát a budapesti Szabadságtéren, most is meg lehet tenni, akinek van kedve arra menni, bár ebben a melegben nem vagyok biztos, hogy érdemes kimozdulni bárhonnan is, a lakásból vagy a hűvösből. Egyébként sok napsütés lesz, és hát nagyon-nagyon meleg, 36 és 41 fok közötti csúcsokra számítunk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Egy kis zene, a zene után pedig akkor arról lesz szó, hogy miért érdemes a répával foglalkozni.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 6 óra 40 perc. Répa petrezselyem Zeller, klasszik alapanyagok a magyar konyhából. Répaiben teljesen önellátóak vagyunk. A hibátlan minőségen túl a mennyiséggel egyáltalán nincs gond, pedig csökkent valamelyest a termőterület, mondta megkérdezett agrárszakértő. Simon Attila elmondta, ezért is rentábilis vele foglalkozni, mert nincsenek szezonális kilengései a keresletnek. Mind a termelői, mind a nagyvári piacokon van iránt a kereslet. A hagyományos étkeztetésen túl a gyümölcslépar is használja. Petrezselyem és Zeller ügyben is jól áll Magyarország, ezekből nyilván alacsonyabb az egyfőre ügyő fogyasztás. Simon Attilával beszélgettem mindenről.
2: Egy tréfás lelkű polgármester Magyarországon répakóddal lopott Lego játékot, de én elgondolkodtam, amikor ezt a hírt láttam, hogy eljön az idő, amikor Lego kóddal fog répát lopni, mert olyan drága lesz. Pár évvel ezelőtt egy húsleveshez való zöldség, az tudott dupla annyiba kerülni, mint mondjuk a hozzá való farhát egy kis májjal, meg egy kis aprósággal kiegészítve. Kezdjük a klasszik darabbal, a répának az árfekvésével, mert azért az elmúlt éveket nézve ott azért elég csinos összeget költöttünk a zöldségeseknél.
3: Az igaz, hiszen a magyar konyha alapja a sárgarépa és a petrezselyem, de hát hogyha van ágazat, ami túlélte ezeket a klimatikus válságokat, vagy túléli, attól szóképpen csökkent 10-15%-kal. Lehet és területen mindig egyik legstabilabb ágazat. Ennek egyik oka, hogy nagyon jó genetikai új fajták vannak, tehát jó természetűek, és szinte a szemenkénti vetéstől a betakarításig, ami be nem kell a hűtőházba, addig teljes mértékben legépesíthető, nem olcsó gépekkel, de sokkal jobb hatékonysággal és minőségben szedik ki a répát az új répakombájnak, mint a korábbi kézikiszedés.
2: Több termék esetében mondtad, hogy probléma a tárolás. A répánál megoldott ez Magyarországon?
3: Megoldott részben, ez pedig jól egész évben húzódik, tehát folyamatos a kereslet, tehát nincsenek benne éjszakos kilengések. Annyi, hogy a valamikor a friss tavaszi répa utoléri a tavaly betárolt sárgarépát, de egyébként gyökérzöldségből önállátó Magyarország, és ritkán fordulunk arra, hogy importot hozunk be, akkor lengyel vagy francia import vagy belga import jelenik meg a piacokon, de igazából azt a távolsággal meg, hiszen ez nem egy annyira nem drága gyümölcs, mint egy alma vagy körte, ami magasabb áron szerepel, de keresik a vevők, és folyamatosan keresik.
2: Hát annál is inkább, mert egyrészt a házi asszonyok is veszik, másrészt a közétkeztetésben elképesztő mennyiségű répa megy el.
3: Igen, hiszen a magyar konyha része, majdnem mindenhez szokunk akár hagymát, vagy szokták ott mondani az öreg főszakács séf úr, hogy végy egy nagy fej hagymát, itt végy egy szép répát, szinte minden ételhez felhasználják, és ezért inkább kedvelt a répa is. A vegánok is szívesen fogyasztják, hiszen dekoratív, jó ízű, akár kis répa, akár nagy répa, kedvelt termék a répa, de nem nagyon növekszik a területe, akik termelnek, azoknak szinte megvan a biztos piaca folyamatosan.
2: Na most érdekes, mert nemrég voltam egy lakossági fórumon, ahol a moderátori szerepben közétkeztetés, gyerekek étkeztetése került szóba, és ott az egyik cég vezetője arról panaszkodott, hogy Budapest környéki termelőket, ha keresnek répaügyben, akkor nem nagyon találnak olyat, aki azt mondja, hogy holnap reggelre mondjuk tud, nem tudom, másfél tonna répát azonnal produkálni. Mennyire probléma ez? Mennyire, hogy mondjam, logisztikai kérdés az, hogy van-e elég répa egy konyhának?
3: Nem a logisztikai a fő kérdés, hanem ezek a répák, amit a közüzemétkező felszállnak, hogy egy csomagolt répát kötegelnek össze. Erre még nincsenek jó kitalált gépek, itt ezért kézi munkát kell igénybe venni. De én nem hiszem, hogy akár Budapest környékén, vagy távolabb nem lehetne beszerezni másnapra a sárgarépát, aki termel. Négy ötlenbe beugrik, ami ott mennyiség kell, azt becsomagolja, de itt onnan a kézi munka igénye, amikor már a kötegelés van, amit a magyar piac szeret, levéllel, gyökértörzsel összekötve, az a egyetlen fékező most ebben a szerepben.
2: Ugye nagyon sokat használják, és lehet, hogy kevesebben tudják talán, de a klasszikus felhasználáson túl, tehát húsleves, zöldségleves és társai, a répalé az nagyszerű tud lenni kiegészítő a gyümölcslé iparban, illetve ugye attól függ, hogy hogy vágja fel az ember a répát, de például én ettem ilyen répa is mazsola, ami egészen elképesztő élmény volt így a kettő együtt, szóval, hogy a répának nagyon nagy az ipari felhasználása is, nem csak a klasszik zöldséghúsleves.
3: Délbácskában van egy gyár, ahol csak japánban gyártanak feldolgozott, fagyasztott, vagy gulyóval koptatott répát, és szinte 100%-ban exportra megy ez a magasan feldolgozott répa, és az iskola gyümölcsben is engedélyezett az almonál répák csomagolása, persze nem egyben zölden, hanem van egy speciális gép, ami kis golyókat, mint rá gumigolyó olyanokat képez, azt nagyon szeretik az gyerekek, hiszen gyorsan bekapható, szétrágható. Is.
2: Meg hát maga a répa leve, az meg jó kiegészítő a gyümölcslő előállítóknál.
3: Igen, mi is gyártunk céklát répával, réparével, az nagyon egészséges, nem csak a karotén a vitamin, illetve összességében egy kellemes ízű vitaminbomba, főleg a tavaszi vitaminhiánynál használják, illetve nem allergén semmire se, tehát bármelyik allergénzérzékeny, nem beteg, akár egészséges ember tudja ezt fogyasztani. Kedvelt, bizonyos szűk piaca van, ugye többen megpróbálják otthon ezt megcsinálni, ledarálják, meg kifacsarják, nagyon-nagyon egészséges, egy ilyen komponens a többi más zellert, petezsen vagy más levek mellett, jó kiegészítő, szép szint ad a maga gyümölcslének, amit elfogyasztunk.
2: Na, ha már szóba hoztad petrezselyem zöldje, az egy másik klasszik. Abban hogy állunk termelésben?
3: Hasonló a technológia, mint magának a sárgarépának. Klimatikusan jobban szereti a hűvösebb éghajlatot, ezért kicsit eltolódik, és itt a tárolás is egy teljesen más kérdés. Ugyan a tárolótér kell, de mivel nem nagy mennyiség fogy el a sárgarépához képest, ezért más tehetségekkel máshogy termesztik.
2: De abból saját magunkat ellátjuk Magyarországon?
3: Igazából Magyarországon fogyasztanak szerintem Európában a legtöbb petrezselyemet, hiszen a gyökér petrezselyem az, ami igazán kedvelt, és persze ott mehet a metélő petrezselyem, amelyekkel díszítenek. Ez nagyon magyar konyha része, akár gulyáslásban, bármilyen húslevesben. Ebben levet nem csinálnak, de mindenképpen kedved, akár bió, vagy akár hagyományos formában.
2: Zeller?
3: Hát a zeller az nem is jó. A legtöbb tájegység, ez hegykül ott a fertőtó mellett, ahhoz sokkal nagyobb csapadék van, és hűsebb a nyári klíma, mert nagyon szereti a zeller a nagy meleget. Szinte félárnyékben él. Az eléggé speciális kézi munkát igényel, hiszen a zeller gumók megnevelése, ahhoz igazán kell csinálni megfelelő magágyat. Nagyon magas kertész iskola a zeller termesztése. Ez annyira speciális a magyar, hogy ez a nagy gumófogyasztás, hogy kevésbé használják Európában, de kint azért Európában vannak a levélzellerek, illetve mindenképpen nehezebb természetes technológiát igényel.
2: Ha jól emlékszem, ilyen nagy melegben nem is szabad hozzányúlni, mert akkor ilyen komoly bőrkiütést okoz, nem?
3: Palánta nevelése kezdődik, palántákat ültetik ki, és onnantól, amelynek van már 2-3 lomblevele, vagy 3-4 lomblevele, és 40 centi távolság ültetve tud kifejlődni a megfelelő gumó mérete.
2: Árak hogyan alakulnak majd? Mert mondtam, itt azért elég komoly kilengések voltak az elmúlt éveket, ha nézzük.
3: Mindig is lesz kilengés, hiszen mondom, nagyon-nagyon érzékeny a párára, illetve a megfelelő vízellátása a gyökérzöldség többsége. Ha nagyon beáll ez a hajszárítós szerzékkő, tehát szinte minimális pártartalom van a levegőben, azt nagyon nem szeretik se a petezsem, se a sárgarépa. Igazából ez a probléma júliusban történő, mennyire akad be a 40 fok vagy 42 fok, mert akkor igazából már rendszerűen sem tud segíteni rajta, hiszen annyi mértékben kell párosítani területet, és annyira gyorsan elpárolog a víz, hogy nagyon sok pluszköltség van vele.
2: Ha az időjárás változása így folytatódik, akkor számíthatunk még magyar komoly répára, petrezselyemre vagy zellerre?
3: Tolódik a tájegysége, azt tudom mondani, északfele vagy nyugatfele tolódik a Dunántúra, de hát azért délen, Bács-Kiskunban is nagyon komoly sárgarépa, raktárak vannak és telepek vannak. Mindenképpen, akinek van komoly investíciós lehetősége, az csinál sárgarépát, meg keresett termék, jól gépesítető, nem emberfüggő, jól osztályozható gépekkel, optikai válogatóval, jól tárolható, tehát minden jó, ha valakinek elég pénze van, hogy beforgassa, hogy tudja magas szinten ízni ezt a termesztést.
1: Az elmúlt percben Simon Attila agrárszakértőt hallották. Zenélünk, egy kis érdekesség, majd közlekedési infók jönnek 7 órakor, pedig friss hírek itt a 90.2.

0: Reggeli Monitor.
1: Még véget sem ért az idei, az amerikai kormányzat már is nyitott egy újabb labdarúgó világbajnokság megrendezésére. Andrew Giuliani, a most zajló torna fehérházi munkacsoportjának vezetője felvetette a 2038-as VB 64 csapatos lebonyolítására vonatkozó lehetőséget. Beszéltem erről Donald Trump elnökkel és számos kabinettagunkkal, úgy vélem nincs alkalmasabb ország egy világbajnokság megrendezésére, mint az Egyesült Államok, fogalmazott az elnöki tanácsadó. Hozzátette, hogy ha valóban sikerülne 64 csapatosra bővíteni a VB-t, akkor az Egyesült Államok az ideális jelölt az infrastruktúrája és a számos meglévő stadionja miatt. Az idei az első VB, amelynek három ország, az Egyesült Államok mellett Kanada és Mexikó házigazdája, először szerepel 48 válogatott a tornán. A 2030-as VB-nek Spanyolország, Portugália és Marokkó ad otthont, ám rendeznek találkozót a torna 100 éves centenáriumának emléket állítva Argentínában, Paraguayban és Uruguayban is. A 2034-es VB pedig Szaúd-Arábiában lesz.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a pesti alsórakparton a Lánchídnál. A H8-as év Gödöllő és Magyaró között mindkét irányban az Örs vezértere irányú vágányon közlekedik baleset miatt. Élénk a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, a 10-es főúton szintén befelé az Ürömi körforgalom előtt, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márga utca felől Zsák utca lett. Mától a 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Egy perc elmúlt 7 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Katar fővárosában, Dohában folytatódhatnak holnap az Egyesült Államok és az Irán közötti egyeztetések.
5: Amerikai tisztségviselők információi szerint a megbeszélés fő témája a hormozi szoros státusza lesz majd. A washingtoni kormányzati illetékesek szerint arról már megállapodtak a felek, hogy leállítják a katonai akciókat a térségben. Az Irán közelében állomásozó amerikai erők a hétvégén válaszcsapást intéztek iráni célpontok ellen, miután Irán területéről indított drónok találtak el 2 kereskedelmi hajót. Teherán tegnap Kuvait és Bahrein területét támadta. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter vasárnap azt hangsúlyozta, hogy a teheráni vezetés felfogása szerint Irán felelőssége a hormozi szoros megnyitásáról gondoskodni.
4: Egy katari állampolgár életét vesztette, egy másik pedig megsebesült egy hajón az Irán és az Egyesült Államok között kiült harci cselekmények közben.
5: A halálos áldozat repes sérülések miatt vesztette életét egy hajó fedélzetén, a társát kórházba szállították, az állapota stabil. Hangsúlyozták, hogy megkezdték az incidens körülményeinek kivizsgálását. Az iráni forradalmi gárda korábban közölte, hogy ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadták az Egyesült Államok hadseregének létesítményeit Kuvait és Bahrein területén. Tehráni közlés szerint ez válasz volt az amerikai csapásokra.
4: A Magyar Nemzeti Bank kedden 6%-ra csökkentette az alapkamatot, de ez már nem hozott jelentős plusz keresletet az állampapír piacra, mert az államadóságkezelő már korábban csökkentette az elérhető hozamokat.
5: A hosszabb lejáratú kötvények már inkább az 5%-os hozamszint közelében vannak, vagyis a profi befektetők további kamatcsökkentésekre számítanak a Magyar Nemzeti Banktól. Árokszállási Zoltánt, az MBH Bank elemzési centrum igazgatóját hallják.
6: Az amerikai várható kamatemeléstől függetlenül, vagy ugye, hogy a régióban is azért már volt már itt emelés, ugye a csehek nemrég emeltek az irányadó kamaton, akkor még mindig a különbség a magyar meg a régiós országok kamatszintje között, hogy még így is van tér lefelé. Tehát mi most azt mondjuk, hogy nyár végére 5,5%-ra csökkenhet a jegybanki alapkamat. Ugyan azt gondoljuk, hogy utána lehet, hogy lesz kivárás, de jövőre legkésőbb tovább folytatódhatnak a kamatcsökkentések. Akkor is egyébként, hogyha véletlenül a Fednek emelnie kell, vagy esetleg a régióban is még talán lehet egy-két emelés. Benne van bőven, hogy a magyar kamatszint lejjebb. Nagy a különbség még mindig a régiós versenytársakhoz képest.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 1%-os pluszban 139.790 pontos történelmi csúcson zárta a hetet pénteken. A forgalom 19 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
5: A MOL 0,5%-kal erősödött 3668 forintra, az OTP 0,3%-kal csökkent 45810 forintig. A Telekom 0,5%-kal esett 2678 forintra, a Richter 1%-kal nőtt 12260 forintig.
4: Gyengüléssel fejezték be a napot a nyugat-európai tőzsdék.
5: A londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 1,3%-kal erősödött, illetve az ennyivel gyengült. A párizsi CAC 0,5%-kal csökkent, a Milánó 9/10, Madrid 3/10%-kal került lejjebb a nap végére.
4: A tengeren túli indexek is mínuszban zártak leginkább.
5: A Dow Jones 1/10%-kal, az S&P 500-as és a Nasdaq Composite pedig 2/10%-kal csökkent.
4: Nézzük, mi a helyzet Ázsiában. Nos, ott vegyes a kép. A japán tőzsde 1%-os mínuszban. Hongkong 2,1%-kal van feljebb. A Shanghai Composite 2,1%-os pluszban. India nyitás után nem sokkal 1%-kal van lejjebb. A Dél-Korea Index 2,2%-ot repül mélybe. Szingapúr pedig 1% fölötti pluszban, tehát igazi vegyes a teljesítmény. A forint az viszont erősödik. Egy euróért 353 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 310 forint 50 fillért kell adni. Egy svájci frankért 383 forint 40 fillért kérnek. Az olajárak azok enyhe pluszban, nem mozognak hajnalhoz képest. A 10%-os pluszban a Brent 72,50 dollár alatt valamivel, az észak-amerikai könnyűolaja VT 1,1%-kal drágult kerek 70 dollárra. Az arany az 7%-os mínuszban, 4067 dollárt kérnek egy unciáért. A többi fémára is mínuszban, leginkább az ezüst 1,7%-kal olcsóbb, a palládium 0,5%-kal kerül kevesebbe. A platina nem változik, ahogy a réz árfolyama sem. A mezőgazdasági termelőárak közül a kukoricát érdemes kiemelni, az 1,2%-kal lett olcsóbb a világpiacon, a szója pedig 0,8-del, a rizs, illetve a búza pedig egy pár centtel mindössze. A május végi Bajnokok Ligája döntő nagyon jól jött a budapesti szállodák számára, de annyira gyenge volt az egész hónapban a forgalom, hogy így csak kozmetikázni tudta a hazai szállásadók és vendéglátók eredményeit.
5: 1,8 millió vendég, 3,9 millió vendég éjszakát töltött el. Az első 5 hónap turisztikai számait fékezte az iráni válság, a szállodák jövedelmezőségét pedig rontja a 12%-ot erősödő forint. Flesch Tamást, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tisztelt beli elnökét hallják.
6: elfogadható 5-6 hónapon vagyunk túl talán vendégszámok szempontjából. Bevétel szempontjából is néha úgy tűnik, hogy jó a helyzet euróban, de forintban sajnos ez komoly probléma, hogy ez a közel csak májusi hónapban is 11,5%-os forint erősödés a tavalyi évhez képest, ez elképesztő módon rányomja a bélyegét a jövedelmezésünkre, és nem is tudjuk honnan pótolni, úgyhogy ez meghatározza egyelőre az egész évet. És a másik kérdés pedig az a következő hónapokra is, hogy mi fog történni az erős forint miatt a piacon, a belföldi piacon, hogy mennyien fogják választani a külföldi nyaralást, amire most még nehéz válaszolni, de elképesztő kihívás lesz itt július-augusztus hónapokban a vidéki szállodáknak.
4: Az átlagos napi vízfogyasztás alapján Magyarországon a lakosság tudatos vízfelhasználónak minősül. A gyakorlatban azért jelen van a pazarló vízhasználat is. Hőhullámok idején több mint 50%-kal 150 liter fölé nőhet egy emberre vetítve a napi vízfogyasztás, ezért ezekben az időszakokban szükség van a takarékos vízfogyasztási megoldások alkalmazására.
5: Ezt a Magyar Hidrológiai Társaság alelnöke nyilatkozta. Kugler Gyula hangsúlyozta, az Európai Uniós átlagfogyasztás 120 liter, az Unióban Olaszország a csúcstartó, a napi átlagos 240 literrel, a magyarok átlagosan 100 liter vizet használnak. A téli és a nyári felhasználás közötti különbözet a települések jellegétől függ. Üdülőterületeken a két időszak közti arány 4-szeres, 5-szörös is lehet, míg az egyéb településeken a nyári vízigények jellemzően 20-50%-kal haladják meg az átlagos értéket. Hőhullámok idején a napi átlagos vízfogyasztás az átlagos érték 50%-kal is emelkedhet, ezért is fontos, hogy nagy melegben tudatos vízfelhasználóként a lakosság takarékoskodjon a vízzel. Ennek eszközei közé tartoznak a víztakarékos csaptelepek és a csapadékvíz összegyűjtése is.
1: Időjárás jelentés.
5: Ma van Péter Pál napja, úgyhogy egykori kollégám mondása szerint a fél ország ünnepelistán áldja őket, és nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk nekik, azoknak is, akiknek születésnapja van. A hagyományok szerint ma kezdődik az aratás, hát jó meleg időjárás lesz hozzá, az az igazság. 36 és 41 fok között alakulnak ma a csúcsok, sok napsütés várható, kisebb esők, záporok csak az északi középhegységben lehetnek.
1: Sporthírek a 94.2.
4: Elsőként Kanada jutott a legjobb 16 közé a labdarúgó világbajnokságon. Ugye most volt ez az első olyan VB, ahol a 32 között indul az egyenes kieséses szakasz. 1-0-ra legyőzték egy meglehetősen unalmas meccsen, de az utolsó percben lőtt góllal a dél-afrikai köztársaságot. Úgyhogy hát ma este Japán játszik majd Brazíliával. Az lehet, hogy egy fokkal már izgalmasabb lesz. Milán Kristóf egyéni csúcsa lett második 50 méteres pillangószásban a hét domb elnevezésű római nemzetközi viadalon. A kétszeres olimpiai bajnok 22,86 másodperces idővel csapott célba, ez majdnem 0,2%-a javította eddigi legjobbját. Egyébként a számot a svájciak sprintere Noé Ponti nyerte 22,73 másodperccel.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: Egy picit zenélünk, utána pedig arról lesz szó, hogy honnan alakultak a szállások a Bajnokok Ligája döntő idején.

0: Reggeli Monitor.
1: A május végi bajnokok ligája döntő nagyon jól jött a budapesti szállodák számára, de annyira gyenge volt az egész hónapban a forgalom, hogy csak kozmetikázni tudta a hazai szállásadók és vendéglátók eredményeit. 1,8 millió vendég, mint egy 3,9 millió vendég éjszakát töltött el májusban. A vendégek száma 2,6%-kal több, az éjszakáké viszont 0,5%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál. Az első 5 hónapot turisztikai számait fékezte az iráni válság, a szállodák jövedelmezőségét pedig rontja a 12%-ot erősödött forint. Szinte valamennyi szállodai vezető 390-400 forint közötti euróba kalkulált, nem pedig a 350-60-as szinttel. Fresh Tamást, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnökét Nagy Károly kérdezte a részletekről.
2: Nem tudom, hogy mennyire érzékelhető az adatok alapján, nekem elsőre nem annyira, hogy május végén Bajnokok Ligája döntő volt Budapesten, és hát a KSH legfrissebb adatai szerint ugyan a vendégészakák száma elmaradt éve szinten az előző évitől, a vendégek száma volt több. Ennyit azért nem tudott segíteni a Bajnokok Ligája döntő, vagy vannak itt más folyamatok is, ami miatt ez nem feltétlenül látszik?
3: Ha lenne statisztika külön az első 28 napról májusban, akkor látnánk, hogy mennyit tudott segíteni a Bajnokok Ligája döntő, mert nagyon sokat segített. Sajnos ilyen gyenge volt a május, hogy a Bajnokok Ligája döntő mellett is csak ezt az eredményt tudtuk produkálni. Egyébként maga a döntő és az előtte lévő, utána lévő nap az fantasztikus volt, és nagyon sokszorosát hozta a bevételnek a fővárosba, nem csak szállodaiparban, hanem a vendéglátóiparban is, de összességében a május hónap gyenge volt, és ez a hétvége tudta valamennyire helyre tenni, mint ahogy egyébként ez a hétvége volt az, ami az előző hónapok viszonylag gyengébb teljesítményt egy picit feljebb tudta srófolni.
2: Mennyire volt ez jó ez a hétvége? Csak a budapesti szállodáknak, vagy akár a nagyobb régiója Budapestnek is tudott ebből profitálni?
3: Biztos sokan olvasták, akár a hallgatók közül is a különböző média felületeken a híreket, hogy azért, aki nem figyelt az árazásra, az utolsó pillanatban furul is járhatott, tehát volt benne egy olyan peak periódus, amikor rendkívüli módon foglaltak a vendégek nagyon magas áron, és utána volt egy időszak, amikor már semmennyit nem foglaltak. A Budapesten kívüli szálláshelyeknek nem jutott olyan sok, jutott belőle, de nem, természetesen nem olyan mértékadóan, mint a budapestieknek is. A város az tele volt, és a végén azért így is maradtak olyan szobák, amik nagyon drágán lettek kiajálva, és már nem keltek el.
2: Összességében az első 5 hónapot, hogyha nézzük, mi az, ami látható, hogy kicsit kihívás az év szempontjából, és mi az, ami örömteli? Úgy értem, például itt volt február vége óta, vagy velünk volt egy rövid ideig egy közel-keleti háború, gondolom ez is számított, a lassabb felfutásban, meg hát az egyre erősödő forint is.
3: Pontosan így van, és hát nem csak február végig számított, hiszen a légijáratok Izraelből, de még más országokból is, aki esetleg akár Dubajból, vagy Abu Dhabi felől érkező járatok is csökkenő számot mutattak. Ugye Izrael az egy nagyon komoly visszaesést produkált sajnos az első 5 hónapban, és ez egy fontos küldőpiac ma Budapesten, de nem csak Budapesten, hanem van nagyon sok olyan vidéki szálloda is, ami a családi turizmusban most már izraeli destinációból komolyan érintett, akár Hévíz, Szántód, Alsópáhol, hogy csak ilyen területek említsünk, de összességében azt lehet mondani, hogy nem egy csoda, de egy elfogadható 5-6 hónapon vagyunk túl talán vendégszámok szempontjából. Bevétel szempontjából is néha úgy tűnik, hogy jó a helyzet euróban, de forintban sajnos ez komoly probléma, hogy ez a közel csak májusi hónapban is 11,5%-os forint erősödés a tavalyi évhez képest, ez elképesztő módon rányomja a bélyegét a jövedelmezésünkre, és nem is tudjuk honnan pótolni, úgyhogy ez meghatározza egyelőre az egész évet. És a másik kérdés pedig az a következő hónapokra, mert biztos megkérdezni ezt is, hogy mi fog történni az erős forint miatt a piacon, a belföldi piacon, hogy mennyien fogják választani a külföldi nyaralást, amire most még nehéz válaszolni, de elképesztő kihívás lesz itt július-augusztus hónap a vidéki szállodáknak, és hát nem szeretek mindent az időjárásra fogni, de például most az elmúlt 1-7-10 napnak az elképesztő hősége se segít mondjuk a városi turizmusban, mert sokan meggondolják, hogy akkor most jöjjenek, akik az utolsó pillanatban jöttek volna, hiszen 36 fokba Budapest utcáin lenni sem biztos, hogy a legideálisabb. Úgyhogy kihívás van bőven, a legnagyobb kihívás az a jövedelmezőség, tehát azt egyértelműen el lehet mondani, hogy nem is annyira bevételfronton vagy vendégészaka fronton vannak problémáink, hanem a jövedelmezőségi fronton, hogy ezzel a bevétel struktúra mellett, hogy tudjuk a költségeinket kifizetni.
2: Gondolom azért a 30 fok, bőven 30 fok fölötti időjárás, ha más nem a vízparti szállodáknak a forgalmát azért segíti.
3: Igen, én most inkább a külföldi városlátogató turizmusról beszéltem, a külföldiek által generált forgalomról. Értelemszerűen a Balatonon ez segít, a Tiszatavon segít, mint olyan vizes helyen segít, ahol most elmennek a magyarok is, vagy akár a környező országból érkező vendégek, autós vendégek is egy picit fürdeni és jól érezni magukat. Ilyen szempontból ez abszolút egy pozitívum. És hát az is pozitívum szerintem, hogy a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége csináltatott egy tanulmányt a Pannon Egyetemmel, valami ki tudtuk módatni, és hogy idén nyáron mondjuk egy horvátországi négycsillagos szálloda többe kerül, mint egy balatoni négycsillagos szálloda, és reméljük, ezt a vendégek csípve fogják majd venni.
2: Ez azt jelenti, hogy aki kellően kitartó mondjuk szálláskeresésben, de akár mondjuk nem is kell kitartónak hozzáállni, egy szimpla kalkulációval a külföldi ajánlatokhoz képest meglepően jó ajánlatokat láthat majd a magyar szállodáknál?
3: Igen, én azt gondolom, hogy ha valaki mindent figyelembe vesz az összköltséget, és nem csak a szállodára, az utazási költséget, az ott elköltött egyéb addicionális pénzeket, akkor szerintem egy nagyon jó árérték ajánlattal tud majd akár nyaralni menni az utolsó pillanatban is bárki, úgyhogy én szerintem érdemes most nézni ezeket az ajánlatokat.
2: Beszélt a forint árfolyamáról, hogy gondolom én inkább ilyen 400 környékén tervezték az eurót, nem 350 vagy 360 környékén. Mennyire komoly a helyzet, ha már itt a vízparti szállások szóba kerültek a Velencei tón és környékén, mert hát ott ugye gyakorlatilag talán kezd eltűnni maga a tó, lehet, hogy már nem is túlzok ezzel kapcsolatban. Ez jelentkezik? Ez érzékelhető már az ottani forgalomban, vagy a Velencei tónak a turizmusa nem feltétlenül csak a tóban való fürdőzésre alapul?
3: Az első kérdésére a válasz az, hogy egy 390 forintos árfolyam alatt nem hiszem, hogy bárki is tervezett, vagy akkor annak inkább tőzsdéznie kell szállodázás helyett, de többen terveztek akár 400 vagy a fölötti árfolyammal is, tehát ez a nagyon erős 10-13% közötti forint erősödés, ez rendkívül erős mértékben befolyásolja azokat a szállodákat, akinek főleg külföldi vendégekkel és áruárakban lévő kitettsége van, hiszen ilyen szempontból a szállodaipar egy exportágazat, nem nagyon lehet ezt mivel pótolni. Ennyivel fog romlani a jövedelmezőség, hogy ennek hosszú távon milyen hatása van, ezt ma még nagyon nehéz megmondani, de egész biztos, hogy már az új felálló kormányzati turisztikai struktúrával erről bőven kell beszélni, hogy esetleg milyen lehetőségeik lehetnek ezt valamilyen módon kompenzálni. A másik része pedig a dolognak, amit említett, igen, ez egy nagyon szomorú eset a Velencei tónál. Én azt gondolom, független attól, hogy nagyon mélyen tudnám, hogy pontosan hogy állnak most a Velencei tónál lévő szállodások, de hát nagy hatása van rá, főleg azért, mert a sajtóban ezért most már nagyon sok cikk megjelent, és hát látszódik, hogy a média erősen befolyásolja a vendégeknek az irányultságát, hogy hova mennek pihenni, nyaralni, úgyhogy nem valószínű, hogy ez a mostani időszak, ez a Velencei tónak lesz majd a legjobb pillanata.
1: Flesz Tamást, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnökét hallották. Zenélünk, közlekedünk, fél nyolckor, rövid hírekkel jövünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled,

0: és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
1: Rendelj te is City Taxit egyetlen gomnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
0: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
1: www.citytaxi.hu.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
3: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
4: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
6: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: Jó reggelt kívánok! Budapesten csak a belső sáv járható a Múzeum körúton a Kálvin tér felé a Bródy Sándor utcánál, mert tűzoltók dolgoznak. Baleset nehezíti a közlekedést a pesti alsó rakparton a Lánchídnál. A H8-as év Gödöllő és Mogyoró között mindkét irányban az Örs vezértere irányú vágányon közlekedik baleset miatt. Nehéz az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Sasati úttól, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcánál, illetve a Váci úton befelé a Megyeri útnál. Telítettek a sávok a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Rákóczi úton befelé, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
6: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
8: Egy perc elmúlt 7:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
6: Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Vlagyimir Putyin elismerte, hogy fennakadások vannak az üzemanyagellátásban Oroszországban.
9: Az orosz elnök az illetékes minisztériumok vezetőivel és a nagyobb olajvállalatok képviselőivel tartott egyeztetést, nehezményezte, hogy sorok vannak a benzinkutakon. Putyin bejelentette, munkacsoportot hoznak létre a helyzet orvoslására, hangsúlyozta, hogy orosz polgári létesítmények és infrastruktúra ellen ukrán katonai akciók következményeit a minimumra kell csökkenteni. Az államfő ezzel az orosz energetikai, főként olajszektor célzó ukrán mélységi támadásokra utalt.
8: A magyar gazdaság mintegy 490 ezer működő vállalkozásából az Optán adatai szerint 1866 olyan cég azonosítható, amely tulajdonosi vagy vezetői kapcsolatai révén az elmúlt 16 év meghatározó politikai-gazdasági szereplőjéhez köthető.
9: Adózott nyereségük megközelítette az 1400 milliárd forintot, vagyis a teljes vállalati profit csaknem 10%-át. A következő időszak nagy kérdése, hogy nyertes állami közbeszerzések és hitelek nélkül mennyire életképesek ezek a cégek. Csorbai Hajnalkát, az Opten Kft. Stratégiai igazgatóját hallják arról, hogy az állami bevételeket pótolhatják-e külföldi piaci terjeszkedéssel.
10: Lehetne ez egy jó út, ugyanakkor úgy gondolom, hogy konkrétan ezeknek a cégeknek kevésbé van ebben rutinja, hiszen ők arra fókuszáltak, hogy a magyar piacon, a közbeszerzéseken, a pályázatokon, Európai Uniós pályázatokon nyertesként kerüljenek ki, és tényleg kivételként tekinthetőek azok a cégek, akik hosszú távon gondolkodva próbáltak külföldre is eljutni, és ott is eredményeket elérni, ezekből van azért kevesebb. Tehát én nem számítok arra, hogy ők hatalmas eredményeket tudnak majd felmutatni külföldön.
6: Tőzsde hírek.
8: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 1,1%-os pluszban 139.790 pontos új történelmi csúcson zárta a hetet pénteken. A forgalom 19 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
9: A MOL 0,5%-kal 3668 forintra erősödött, az OTP 0,3%-kal csökkent 45810 forintig, a Telekom 0,5%-kal esett 2678 forintra, a Richter 1%-kal nőtt és 12260 forinton zárt.
8: Gyengüléssel fejezték be a napot a nyugat-európai tőzsdék a hét utolsó napján.
9: A londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 1,3%-kal került lejjebb, Párizsban a CAC 40 0,5%-kal csökkent, Milánó 9/10, a madridi IBEX 0,3%-os mínuszban zárt.
8: A tengeren túlon is a mínuszoké volt a főszerep.
9: A Dow Jones 1/10%-kal esett, az S&P 500-as és a Nasdaq Composite 0,2%-kal csökkent.
8: Ázsiában vegyes a kép, a japán tőzsde 0,7%-kal van lejjebb, Hongkong 2,2%-os pluszban, a Shanghai Composite 0,2%-os plusz, helyett egy pár ponttal lépte át pénteki zárószintjét, az indiai tőzsde az nyitás után nem sokkal 0,1%-os pluszban, a Dél-Korea Index viszont 2,4%-kal beszakadt, Szingapúr pedig pár pontot tudott eddig erősödni, vegyes tehát a kép. A forint azonban erősödött, most éppen változatlanul 353 forint 50 filléren áll az euróval szemben a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 310 forint 40 fillért kell adni, 1 svájci frankért pedig 383 forint 40 fillért kérnek. Az olajárak azok most lejjebb jöttek. Az észak-amerikai könnyűolaj WTI ugyan 9%-os pluszban, de 69,80 dollár közelít. Ugye hajnalban 70 dollár fölötti szinten indultunk. A Brent már csak 4%-os pluszban, 72,30 dollár. Itt is egy 70 centes mínuszt látunk. Az arany árfolyama majd 8%-kal lett olcsóbb. Egy unciáért 4065 dollárt kérnek. A többi fém közül a palladium 0,5%-kal, az ezüst 1,8, a réz 0,4%-kal lett olcsóbb. És olcsóbb a kukorica is a világpiacon 1,3%-kal, a szója 0,8%-kal kerül kevesebbe, a búza pedig 0,5%-os mínuszban tartózkodik. Exportkorlátozási listára helyezett számos japán céget és szervezetet Kína, arra hivatkozva, hogy védeni kívánja saját nemzetbiztonsági érdekeit.
9: Az érintettek így nem juthatnak hozzá Kínából származó civil és katonai felhasználású termékekhez. A listán japán kutatóintézetek mellett nagyvállalatok is szerepelnek, köztük a Mitsubishi, a Komatsu és a Fujitsu egyes leányvállalatai.
6: Időjárás jelentés.
9: Nagyon boldog születésnapot kívánunk Nicole Scherzingernek, aki 1978-ban ezen a napon született Honoluluban, Hawaii szigetén. Egyébként az édesanyja ukrán és hawaii származású, az édesapja pedig filippínó, valószínűleg ezeknek a géneknek köszönheti különleges vonásait. Tony díjas énekesnő, dalszerző, táncos, zenei producer és televíziós személyiség, 2003 és 10 között pedig a méltán népszerű Pussycat Dollsnak volt a vezető énekesnője, azóta pedig szólóban fejti ki áldásos tevékenységét, mióta a zenekar, illetve a lánybanda abba hagyta a működést. Hát, hogy Hawaiion milyen időjárás van, azt most pont nem tudom, de nagy valószínűséggel napsütés, ami nálunk is lesz elég brutális változatban, 36 és 41 fok között alakul majd a hőmérséklet, esőre csak északon kell számítani.
6: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
8: Egy kis zene, majd részletezzük az Optem adatait, vagyis hogy a NER-hez köthető cégek hogyan teljesítettek és teljesíthetnek.

0: jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 40 perc. A magyar gazdaság mintegy 490 ezer működő vállalkozásából. Az Opten adatai szerint 1866 olyan cég azonosítható, amely tulajdonosi vagy vezetői kapcsolatai révén az elmúlt 16 év meghatározó politikai-gazdasági szereplőihez, a köznyelben a NER-hez köthető. Ez a teljes vállalati kör 4%-a. Nagyjából 12 ezer milliárd forintos árbevételt értek el, ami a magyar vállalati szektor teljes árbevételének valamivel több mint 6%-a. Adózott nyerességük megközelített az 1400 milliárd forintot, a teljes vállalati profit mintegy 10%-ot állították elő. A következő hónapok, évek nagy kérdése, nyertes állami közbeszerzések és hitelek nélkül mennyire életképesek ezek a vállalkozások. Csorbai Hajnal Kánta, az Opten Kft. Stratégiai igazgatóját Nagy Károly kérdezte mindenről.
2: Nem csak politikai váltás lehetséges talán a következő hetekben, hónapokban, hanem egyfajta gazdasági átalakulás is. Ennek egyik jele, hogy például a média cégeknél leépítések kezdődtek el, és nagyon-nagyon kérdéses, hogy mely vállalatok maradnak majd meg, akár a blabkiadókat nézzük, akár az online újságokat, de akár más médiumok is szóba kerülhetnek, azok, amelyek az elmúlt 16 évben üzleti vagy akár politikai hálózatban működtek. Az önök feltételezései szerint az, hogy ez az 1866 cég nagyjából ez kialakult, így alakult ki, ez mennyire lehet életképes, immár politikai hátszél nélkül?
3: Úgy gondolom, hogy ez pont a következő években fog kiderülni, és akár egészen rövid távon is. Maga az életképesség az azon múlik, hogy mennyire volt összekeverve a cégben a klasszikus piaci üzletmenet, a túlárazások, és akár olyan szolgáltatások igénybevétele, amire egyáltalán nem is volt szükség kormányzati oldalról.
2: Itt például kommunikációs megbízásokra gondol?
3: Abszolút a reklámpiac és kommunikációs oldali.
2: Mennyi idő lehet vajon, amíg átállnak a cégek ezek valós piaci működésre? Mondjuk azért például, hogyha a 4iG-t nézzük, annak az egyik leánycégét, a Vant, tehát a nagy telekommunikációs szolgáltatót, nem gondolná az ember, hogy ott nem piaci alapú működés volt az elmúlt időszakban, de mondjuk más vállalatoknál, főleg azok, amelyek rendszeresen komoly közbeszerzéseken indultak és nyertek.
3: 195 olyan cég volt, aki nagyon jellemzően közbeszerzéseket indult és sokat nyert, több mint 8400 milliárd forintot összesen. Ugye a 4iG-t említette, nagyon sok leányvállalata, nagyon sok üzletága van. Ezért mondtam, hogy picit összekeverednek a piaci alapon működő szolgáltatások és azok, amelyek nem úgy működtek. Én is úgy gondolom, hogy a jövőben láthatóak már most a leépítések, hogy ahol nem piaci alapon működőek voltak ezek a cégek, ott nagyon gyors reakcióra van szükség, hiszen nagyon nagy költség háttérrel tudtak működni, különös tekintettel azokra a szolgáltatásokra, amiket adott esetben egyáltalán nem fog igényelni az új kormányzat.
2: Mely szolgáltatások lehetnek ezek a kommunikációson kívül?
3: Igen, lehetnek ilyen informatikai fejlesztések, ahol esetleg változik a beszállító, de lehetnek építőipari olyan beruházások is, ahol változik a beszállító, és nincsen szükség akkora emberállományra. Tehát inkább átrendeződést várunk ezekben az esetekben a piacon, ahol teljesen megszűnik a megrendelési állomány, sokkal inkább média kommunikációban ahhoz köthődhet.
2: Az úgynevezett NER cégeként emlegetett, nemzeti együttműködés rendszereként emlegetett vállalatoknál időről időre visszatérő dolog az is, hogy vajon túl azon, hogy közbeszerzéseket kaptak, mennyire hitelezte úgy őket az állam, akár a Magyar Fejlesztési Bankon, akár a Magyar Nemzeti Bank korábbi kötvénykibocsátói programjain keresztül, hogy lehet-e akár mondjuk ebből probléma, adósság probléma?
3: Egyértelműen lehet. Vannak olyan nagy cégek, akik komolyan érintettek hosszú lejáratú kötelezettség oldalon, tehát komoly hiteleket vettek föl, és ezeket, hogyha vissza akarják fizetni, akkor egy hosszú távú, stabil piaci működésre van szükségük, és azért ez most nem biztosított. Az, hogy általánosságban is a pénzintézeteknek, de nem csak a pénzintézeteknek, hanem a nagyvállalatoknak is át kell értékelniük az ügyfeleiknek a kockázati szintjét, ez most egy elég standard, és ez mind pozitív, mind negatív irányba változhat. Nyilvánvalóan ezen cégeknél várhatóan inkább csökkenni fog a megbízhatóságuk és nő a kockázatuk. Úgy azoknál a vállalatoknál, akik eddig ki voltak zárva a piacból olyan területeken, amik valós versenyképes területek lehettek, ez a kockázat ez csökkenni fog, és adott esetben itt sokkal hitelképesebbé válhatnak.
2: Mennyi időszak alatt záróhat le ezeknek a cégeknek a mondjuk úgy a stressztesztje, tehát amíg kiderül, hogy tudnak teljesen piaci alapon működni?
3: Hát én úgy gondolom, hogy már másfél év után nagyon egyértelműen fog látszani, hogy ki az, aki életképes, és ki az, aki nem. De nagyobb részénél ezeknek a cégeknél egy hibrid dolgot várunk, és hogyha ezt jól menedzselik létszámban, projektszinten, akkor adott esetben azért túl lehet élni, és be lehet rendezkedni egy olyan működésre, ahol életképesek lehetnek. És ez azért is fontos, mert gazdasági oldalról megközelítve ezek a cégek összesen 12 000 milliárd forintos árbevételt értek el, és nagyon komoly profitot termeltek a hazai gazdaságban. A teljes hazai gazdaságban megtermelődő profitnak a 10%-át vitték el. Tehát azért viszonylag egyszerűen belátható, hogyha úgy hirtelen nyilván egyik percről a másikra ők eltűnnének a gazdaságból, az komoly probléma lenne. És ezért is fontos, hogy ahol vannak olyan területek, amik piaci alapon jól tudnak működni, ott nyilván majd ezekre kell fókuszálniuk.
2: Arról nem is beszélve egyébként, hogy nagyon sok embert foglalkoztatnak ezek a vállalatok, tehát nyilván munkaerőpiaci szempontból is nagy érvágás lenne, hogyha mondjuk tömeges elküldések lennének. Mennyire lehet, vagy szólhat bele ezeknek a vállalkozásoknak az életébe a büntetőügy? Tehát az, hogyha mondjuk korábbi közbeszerzések miatt indulnak vizsgálatok, és mondjuk zárolások lesznek, erre Balassi Gyula cégeinél a kommunikációs piacon azért láttunk egy elég komoly példát.
3: Maga az, hogyha büntető jogi eljárások indulnak, és akár már az előzetes szakaszban zárolások történnek, az alapvetően határozza meg, akár lehetetleníti el a cégek működését, ez egy teljesen más vetülete a nagyvállalkozói kör működésének. Ezzel együtt ugye ez normál működés közben is egy megsemmisítő dolog lehet, mert nem csak pénzügyileg hat ki a cégre, hanem a brandjét is lerombolja. Tehát emiatt én itt nagyon nagy változásokat várok, de hát meglátjuk, a büntetőjogi oldal azért sokáig el szokott jellemzően húzódni. Az, hogy milyen előzetes lépések lesznek, az persze nagyon sok mindent meg fog határozni.
2: Látnak-e olyan területet, ahol egyszerűen nélkülözhetetlenek ezek a összefoglaló néven NER cégek, tehát mondjuk akár vasúti pályaépítés, akár építőipar, akár energetika területén, ahol egyszerűen nincs olyan, hogy ez a vállalat nem működik tovább?
3: Úgy gondolom, hogy építőiparban is vannak olyan szegmensek, de általában a vállalkozói struktúrán keresztül dolgoztak azért ezek a cégek, illetve informatika területén látok még egy olyan komoly beágyazottságot, ahol a komoly állami informatikai rendszereket üzemeltetni, átvenni, karbantartani, az mindenképpen egy nehezebb és egy hosszabb időt igénylő feladat. De egészen biztosan más területek is lesznek. Én szerintem ezeknek a feltárása most van folyamatban.
2: Mennyire járható út mondjuk ezeknek a nagyvállalatoknak a számára, hogy külföldön próbáljanak piacokat szerezni? A 4iG-nél például azért volt erre egy viszonylag pozitívabb példa, a balkáni régióban terjeszkedés, aztán még így az Autovallis jut eszembe, ami szintén régiós, meghatározó régiós piaci szereplő, és talán mondjuk az Opus csoportnak egyes bizonyos leágazásai. Szóval lehet ez egyfajta pozitív menekülési út ezeknek a vállalkozásoknak, hogyha annyira keresik a kieső árbevételt, ha kevesebb közbeszerzésen tudnak, vagy egyáltalán nem tudnak közbeszerzéseket nyerni?
3: Lehetne ez egy jó út, ugyanakkor úgy gondolom, hogy konkrétan ezeknek a cégeknek kevésbé van ebben rutinja, és amiket ön felsorolt, az sokkal inkább kivételeknek tekinthető ebben a vállalkozói körben, hiszen ők arra fókuszáltak, hogy a magyar piacon, a közbeszerzéseken, a pályázatokon, Európai Uniós pályázatokon nyertesként kerüljenek ki. És tényleg kivételként tekinthetőek azok a cégek, akik hosszú távon gondolkodva próbáltak külföldre is eljutni, és ott is eredményeket elérni, ezekből van azért kevesebb. Tehát én nem számítok arra, hogy ők hatalmas eredményeket tudnak majd felmutatni külföldre.
1: Csorbai Hajnalkát, az Opten Kft. Stratégiai igazgatóját hallották. Zenek és érdekesség, közlekedünk 8-kor, friss hírek.

0: reggeli monitor.
1: Génis sejtbankot hoz létre, mintegy 2300 veszélyeztetett állat és növényfaj védelmére egy texasi székhelyi biotechnológiai vállalat és az amerikai hal- és vadvédelmi szolgálat. A BioVault elnevezésű génis sejtbank olyan kriogén archívum, amely élő sejteket, reproduktív szöveteket és DNS tárol majd, hogy megőrizze ezeket a mintákat, mielőtt a populációk a kihalás szélére kerülnének. A bankban tárolt minták támogatják az asszisztált reprodukciót, a vadon élő populációk genetikai kezelését és a jövőbeni helyreállítást, ha egy faj teljesen eltűnik. A Colossal Bioscience vállalat a kihalás elleni küzdelmet, az eltűnt fajok feltámasztását tűzte ki céljául, tavaly jelentette be, hogy génszerkesztés és klónozás útján sikerült feltámasztania a 10 000 éve kihalt óriás farkast. A vállalat közlése szerint több 10 millió dollárt fog költeni a BioVault megépítésére és üzemeltetésére, de a kormányhivatallal kötött megállapodásban nem szabtak meg szövetségi forrásokat. A BioVault anyaga szabadon kutatható lesz a világ minden táján dolgozó tudósa számára. A gén- és sejtbankban folyékony nitrogénben mínusz 196 Celsius fokon tárolják majd a biológiai mintákat a Dallasi központban és más helyszíneken is. A több helyszínen történő tárolás azért szükséges, hogy egy természeti katasztrófa, áramkimaradás vagy regionális zavar ne veszélyeztethesse a gyűjtemény integritását. A BioVault a Spitzbergekkel létrehozott földrengés és atombiztos ítéletnapi tárolóhoz hasonlít, ahol mínusz 18 Celsius fokon akár 1000 éven át megőrizhetőek az ott elhelyezett vetőmagminták.
0: Ez a reggeli monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az appot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a Budaörsi úton kifelé a Nagyszőlős utca előtt a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a pesti alsórakparton a Lánchídnál. A H8-as év Gödöllő és Mogyoród között mindkét irányban az Őrs vezértere irányú vágányon közlekedik baleset miatt. Nehéz az előrejutás a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Pontban 8 óra, a mikrofonok mögött pedig Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Újra bevezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot Szerbiában.
4: Alekszandar Vučić, szerb elnök, aki egyébként a hétvégén lemondott tisztségéről, azt mondta, hogy jövő márciustól kell először bevonulniuk a 30 év alatti férfiaknak, várhatóan 75 napra. Szerbia 2011. január 1-én tért át a teljesen hivatásos haderőre, azóta az ország hadserege kizárólag önkéntesekből, hivatásos katonákból áll.
3: Katar fővárosában, Dohában folytatódhatnak holnap az Egyesült Államok és Irán közötti egyeztetések.
4: Amerikai tisztségviselők információi szerint a megbeszélés fő témája a hormuzi szoros státusza lesz majd. A washingtoni kormányzati illetékesek szerint arról már megállapodtak a felek, hogy leállítják a katonai akciókat a térségben. Az Irán közelében állomásozó amerikai erők a hétvégén válaszcsapást intéztek iráni célpontok ellen, miután Irán területéről indított drónok találtak el két kereskedelmi hajót. Teherán tegnap Kuvait és Bahrein területét támadta. Abbas Araghchi, iráni külügyminiszter azt hangsúlyozta, hogy a teheráni vezetés felfogása szerint Irán felelőssége a hormuzi szoros megnyitásáról gondoskodni.
3: Már csak pár napig lehet hozzájutni a nagyon kedvezményes 3%-os vállalati hitelekhez a Széchenyi kártya keretében. Ám azok a cégek, akik még élnének a már korábban benyújtott pályázati lehetőségükkel, jobb lesz, ha odafigyelnek néhány apróságra, ugyanis július 14 után már nem lesz lehetőségük erre. Erre hívta fel a figyelmet a Credit Expert szakértője.
4: Márton Zoltán elmondta, a bankok tapasztalata az, hogy minden harmadik kérelemhez szükség van dokumentációs hiánypótlásra.
5: Ha az ügyfélnek van NAV nullás igazolása, figyeljen rá, hogy az 30 napon belül maradjon illetve akik rendelkeznek a NAV közszabzásmentes adózói eladásban töltött regisztrációval, azok pedig arra figyeljenek, hogy most a hófordulókor ne essenek ebből ki. Ilyen apróságokkal lehet gyorsítani a hitelkérelmek feldolgozását, ugyanis mi azt tapasztaljuk, hogy a hitelkérelmek egy harmadában körülbelül azért a bankok az ügyfél késedelme okán nem tudnak haladni, tehát van mindig hiánypótlás.
0: Tőzsdehírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 1%-os pluszban 139.790 pontos újtörténelmi csúcson zárta a hetet. A részvénypiac forgalma pénteken 19 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
4: A MOL 0,5%-kal 3.668 forintra erősödött, az OTP 0,3%-kal csökkent 45.810 forintig. A Telekom 0,5%-kal esett 2.678 forintra, a Richter 12.260 forintig nőtt 1%-kal.
3: Gyengüléssel zárták a hetet a nyugat-európai tőzsdék.
4: A londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 1,3%-kal került lejjebb, Párizsban a CAC 0,5%-ot csökkent, Milánó 9/10, a madridi IBEX 0,3%-os mínuszban fejezte be a hetet.
3: Gyengüléssel zártak a tengeren túli indexek.
4: A Dow Jones 1/10%-kal, az S&P 500-as és a Nasdaq Composite 2/10%-kal csökkent.
3: Ázsiában úgy tűnik, hogy vegyes a teljesítményt nyújtanak a vezető indexek. Mindjárt mondom is a részleteket. Nos, a japán tőzsde az 0,4%-os mínuszban nem sokkal zárás előtt. Hongkong 1,9%-kal van feljebb. A Shanghai Composite az 0,7%-kal tudott erősödni. India, aki mínuszban volt, most egy enyhe pár pontos pluszban van. A dél-koreai index az a kereskedés végén egy kicsit megtáltosodott, és a mínuszokból 0,6-os pluszba fordult, Szingapur pedig 0,1%-os pluszban áll. Tehát inkább jobb a több hír, mint a rossz. A forint az egy nagyon picit gyengült most az euróval szemben, 353 forint 70 filléren áll. Egy dollárért 310 forint 50 fillért kell adni. Egy svájci frankért 383 forint 60 fillért kérnek. Az olajárak azok lejjebb jöttek. A Brent az például most kerek, sőt, 72 dollár alá nézett be pár centtel. Az észak-amerikai könnyűolaja VTI már csak 0,5%-os pluszban, 69 dollár 60 centtel. Ugye hajnalban azért ennél valamivel magasabbak voltak az árak. Az arany 0,7%-os mínuszban 4067 dollárt kérnek egy unciáért. A palládium 0,3%-kal drágult, az ezüst 1,4%-kal lett olcsóbb, a rész pedig egy pár centes pluszban. A mezőgazdasági termelő árak közül a kukoricát kell kiemelni, az majd 1,4%-kal olcsóbb lett a világpiacon, a szójabab 0,8, a búza pedig 0,5%-kal kerül kevesebbe. Szerdától kizárólag mobillal lehet fizetni a parkolásért Budapesten.
4: A jegyvásárlást alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással is aktiválni lehet. A technológiai újítással egy időben zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A fővárosi közgyűlés másfél éve döntött az automaták kivezetéséről a vonatkozó rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én lép hatályba. A fővárosi önkormányzat időközben biztosította azokat a tájékoztató táblákat, amelyeket a kerületi parkolási üzemeltetőknek kell kihelyezniük. A Budapest Go alkalmazásban történő fizetés egyelőre nem elérhető, a funkció majd egy jövőbeni fejlesztéssel érkezik az applikációba.
3: Kevés olyan mezőgazdasági termék van, mint a répa, amelynek stabil a piaca, és sem a klímaváltozás, sem a keresleti ingadozás nem okoz gondot, mondta megkérdezett a grászakért.
4: Simon Attila azt is hangsúlyozta, hogy a hagyományos étkeztetéseken túl a gyümölcsléipar is használja a répát, egyébként a hazai termelők ellátják a piacot, önellátóak vagyunk.
6: Hogyha van ágazat, ami túlélte ezeket a klimatikus válságokat, vagy túléli, attól szóképpen csökken 10-15%-kal a lehetés területen, mindig egyik legstabilabb ágazat. Ennek egyik oka, hogy nagyon jó genetikai új fajták vannak, tehát jó természetűek, és szinte a szemenkénti vetéstől a betakarításig, amíg be nem kell a hűtőházba, addig teljes mértékben legépesíthető, nem olcsó gépekkel, de sokkal jobb hatékonysággal és minőségben szedik ki a répát az új répakombájnak, mint a korábbi kézikiszedés.
3: exportkorlátozási listára helyezett számos japán céget és szervezetet Kína, arra hivatkozva, hogy védeni kívánja a nemzetbiztonsági érdekeit.
4: Az érintettek így nem juthatnak hozzá Kínából származó civil és katonai felhasználású termékekhez. A listán japán kutatóintézetek mellett nagy vállalatok is szerepelnek, köztük a Mitsubishi, a Komatsu, a Fujitsu egyes leányvállalatai.
3: Májusban már negyedik hónapja csökkentek a Toyota globális eladásai, elsősorban a kínai kereslet gyengülése miatt.
4: A cég éves alapon 7,2%-os csökkenést regisztrált. A világ legnagyobb autógyártója azt közölte, hogy az exportja Japánból a Közel-Keletre 66%-kal csökkent a térségben zajló fegyveres konfliktus és a kapcsolódó logisztikai zavarok miatt. A vállalat globális termelése 5,5%-kal 765 ezer járműre esett vissza. Kínában több mint 30%-kal kevesebb járművet adtak el, alig több mint 100 ezer gépkocsit.
0: Időjárás jelentés.
4: A mai napon is sok minden történt, egyebek mellett ma van a Nemzetközi Duna nap, ugyanis a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére 2004 óta ünnepeljük ezt a napot. Vigyázzunk erre a folyóra, egyébként most ebben a nagy melegben érdemes megmártózni benne, még mindig csak 24 fokos a budapesti partoknál, és egészen kellemes, persze csak a kijelölt fürdőzőhelyeken szabad a Dunába merészkedni. A legmagasabb nappali hőmérséklet, hát ma sem csal meg bennünket, nagyon-nagyon meleg lesz, igazi nyárias kánikula, 36 és 41 fok között alakulnak majd az értékek.
0: Sporthírek a 94.2.
3: A társházigazda kanadai labdarúgó válogatott jutott elsőként a világbajnokság 8-at döntőjébe a legjobb 16 közé, miután az egyenes kieséses szakasz első meccsén gyakorlatilag az utolsó percekben szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a dél-afrikaiakat tegnap este. A mai meccs este Brazília-Japánnal játszik, akkor kiderül majd, ki jut tovább. Milán Kristóf egyéni csúcsa lett második 50 méter pillangúszásban a hét domb elnevezésű római nemzetközi viadalon. Egyébként 22,86 század másodperces idővel ért célba, ez majd 0,2%-kal jobb eddigi legjobbjától. A számot a svájciak kiváló sprintere Noé Ponti nyerte, mégpedig 22,73 század másodperccel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Zenével megyünk tovább, utána hírekben hallották, hogy oda kell figyelni arra, hogy aki még szeretne 3%-os vállalati hitelhez jutni, mennyi mindent kell tennie. Nos, további részletek erről pár perc múlva.

0: jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 8 óra 13 perc, már csak pár napig lehet hozzájutni a nagyon kedvezményes 3%-os vállalati hitelekhez a Széchenyi Kártya program keretében. Ám azok a cégek, akik még élnének a már korábban benyújtott pályázati lehetőségükkel, jobb, ha odafigyelnek néhány apróságra, ugyanis július 14 után már nem lesz erre lehetőségük. Erre hívta fel a figyelmet a Credit Expert szakértője. Márton Zoltán elmondta, azt teljesen értető, hogy az új kormány változtat a konstrukción, hiszen például a múlt heti kamat döntés is alátámasztja ennek szükségességét. Én beszélgettem vele a részletekről.
2: Még kedden kamatot csökkentette a Magyar Nemzeti Bank 6,25-re a 6%-ra, és hát nagyon úgy tűnik, hogy az alacsony infláció miatt további kamatcsökkentések várhatók nyárra. Ez az állampapírpiacon okozott-e esetlegesen vásárlási hullámot? Arra gondolok, hogy a következő kibocsátások már nyilván alacsonyabb kamattal lesznek majd elérhetőek.
3: Én azt gondolom, hogy azt, hogy az MNB kamatot csökkentette, a piac már eléggé jó előre beárazta. Ugye abból is látszik, hogy itt a tavaszi hónapok folyamán nagyon jelentős kereslet volt már az államadósságkezelő központ aukcióin, és ugye az is látszódott, hogy a lakossági papírok esetében, ugye a fix mátra gondolunk, akkor itt két lépcsőben összesen 1%-ponttal csökkentette az AKK az elérhető fix kamatot, úgyhogy ez már idézőjelben csak 6%. Egyébként még ez a 6% is úgy, hogy le van csökkentve, jóval magasabb, mint amit most a piacon lehet látni mondjuk egy 5-10 éves állampapírpiaci hozam tekintetében, amik már nagyon közel vannak az 5%-hoz. Tehát ugye ezek a szintek jóval magasabbak voltak még pár hónappal ezelőtt, de már jó ideje lejjebb kerültek, úgyhogy nem kellett megvárni azt, hogy az MNB kamatcsökkentésről döntsön, ezek már bekövetkeztek a piacon, ezek a folyamatok.
2: Ettől függetlenül egyébként volt, vagy akár lehet is, nagyobb keresleti roham a magasabb kamatozású papírokért, vagy ahogy említetted, ez pontosan ezért, mert előtte már megtörtént az átárazás, pont amikor bejelentik a kamatcsökkentést, már nincs újabb hullám.
3: Hát én azt gondolom, hogy legfeljebb mérsékelt újabb vételi erőt hozhat ez. Hogyha a professzionális nagybani befektetőkre gondolunk, akkor ott szerintem semmilyen plusz keresletet ez nem fog már okozni. A lakossági befektetőknél azért lehet még, akik ugye mondjuk nem gondolkoznak nagybani papírokban, bár egyébként ők is vehetik őket, de akik mondjuk a klasszikus lakossági papírokban gondolkodnak, látván a híreket, hogy az MNB kamatot csökkentett, és nagyon nagy valószínűséggel még bőven fog a következő hónapokban, úgy odafordulhatnak az állampapírpiacra, körbenézhetnek, és legvehetnek, hogy hát akkor még most érdemes úgymond bevásárolni a magasabb kamatozású papírokból, ki tudja, de gondolván ki tudja, hogy az AKK fogja ezeket tovább csökkenteni. Tehát lakossági oldalról esetleg érezhető is lehet talán a plusz kereslet, de azt gondolom, ahogy már mondtam is korábban, hogy ennek egy jelentős része már bekövetkezett az elmúlt hónapokban.
2: Nem áll túl jól a költségvetés, és az, hogy a hitelminősítők nem minősítették le a magyar államadósságot, az talán egyfajta megelőlegezett bizalomnak is tekinthető az új kormánnyal szemben. Mennyit spórolhat akár a magyar államháztartás az alacsonyabb hozamszintek kibocsátott állampapírokkal, és egyáltalán mikorra lehet vajon ennek tényleg tételesen komolyan érzékelhető hatása?
3: Én azt gondolom, hogy ez azért inkább években mérhető, lehet ugye tudni kell azt, hogy a magyar államadósság átlagos lejárata az azért 5 év felett van. Tehát, hogyha mondjuk teszünk egy példát, és mondjuk, hogy 7% környékéről most lejött mondjuk 5% környékére 10 éves állampapír hozam, ugye még ez átmegy teljes mértékben az adósságon, az ugye nagyjából 5 év. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy mondjuk jövő évre, hogyha nem lett volna ez a hozamcsökkenés, amit most látunk, akkor a GDP arányában hát néhány tized, 2-3 tized, legfeljebb 0,3 százalékponttal lenne magasabb a kamatkiadás, tehát ugyanennyit lehetett spórolni vele. Nyilvánvalóan az, hogy a milliárd forintban kifejezzük, ez azért több 100 milliárd forintot jelent egyébként, csak ugye a GDP 1%-a az már 900 milliárd forint, és ugye a költségvetési hiány, ahogy említetted, az elég magas, ugye idén 6% fölé várható, több 1000 milliárd forint, tehát aztán mondom, hogy nem számít, de az biztos, hogy azért így a teljes hiányhoz képest azért inkább kisebb, mint nagyobb. Nyilván örülünk neki, és ez nagyon fontos is, tehát az fontos kiemelni, hogy a magyar kamatkiadások azok régiós kitekintésben is borzasztóan magasak, ez mindenképpen jó, hogyha sikerül jelentősen csökkenteni. Azért látni kell, hogy itt komoly determinációk vannak, több éves távon áradódik át az adósság, úgyhogy ez jövőre, ahogy említettem, a GDP arányában legfeljebb néhány tized pontot jelenthet.
2: Mennyire erősödhet fel a régiós kamatverseny? Úgy értem, a Nemzeti Banknak a kamatszintjei egyre közelebb vannak, gondolom én, egy lengyel kamatszinthez, egy cseh, akár egy román kamatszinthez, tehát mennyire lehet előbb-utóbb ez akár a kamatmérséklésnek a problémája, illetve hát azért a fejlett világban nagyon úgy tűnik, hogy az amerikaiak például majd kamatot emelnek, szóval mennyire lehet előbb-utóbb ez, akár mondjuk állampapír eladási szempontból egy probléma, lehet-e?
3: Én azt gondolom, hogy egyelőre még nincsen komoly probléma ebből, egyszerűen azért, mert a magyar rövid kamat, mondjuk a lengyelhez vagy a cseh kamatszinthez képest annyival-annyival magasabb, hogy bőven van tér lefelé. Itt inkább az befolyásolhatja az MNB-t, hogy milyen lesz az infláció, illetve hogy mennyire tekinthető tartósnak ez a jelenség, hogy a hosszabb állampapírpiaci hozamok, az 5-10 éves hozamok, azok jelentősen lejjebb vannak, mint a Magyar Nemzeti Banknak az irányadó kamatszintje. Ugye, hogyha lesz egyfajta negatív korrekció, ami azért benne van a levegőben, tehát ugye a választások után nagyon-nagyon komoly beáramlás történt az állampapírpiacra, egy nagyon nagy hangulatjavulás következett be, azért ugye ehhez teljesítenie kell az új kormánynak, hogyha itt lesz némi bizonytalanság, és ugye nagy a hiány, tehát azért ezeket a célokat ahhoz, hogy ezek teljesüljenek, bizony nagyon sokat kell dolgozni. Ha véletlenül lesz itt egy-két megcsúszás, ami nem kizárható, akkor lehet egy kisebb negatív korrekció. Egyébként szerintem, ha jön is egy ilyen korrekció, az nem lesz drámai, nem gondolom azt, hogy nagyon nagy sell-off lenne a piacon, de egy néhány 10 bázisponttal följebb jöhetnek a hosszú hozamok, az nem kizárható. És ilyenkor ez nyilvánvalóan az MNB szempontjából is felveti a kérdés, hogy milyen mértékben lehet tovább csökkenteni a kamatot, ennek a mértéke ilyenkor valamennyire mérséklődik. De az amerikai várható kamatemeléstől függetlenül, vagy ugye, hogy a régióban is azért már volt már itt emelés, ugye a csehek nemrég emeltek az irányadó kamaton, akkor még mindig a különbség a magyar meg a régiós országok kamatszintje között, hogy még így is van tér lefelé. Tehát mi most azt mondjuk, hogy nyár végére 5,5%-ra csökkenhet a jegybanki alapkamat. Figyelj, azt gondoljuk, hogy utána lehet, hogy lesz kivárás, de jövőre legkésőbb tovább folytatódhatnak a kamatcsökkentések. Akkor is egyébként, hogyha véletlenül a Fednek emelnie kell, vagy esetleg a régióban is még talán lehet egy-két emelés. Benne van bőven, hogy a magyar kamatszint lejjebb. Nagy a különbség még mindig a régiós versenytársakhoz képest.
1: Nos, hát nem a Széchenyi telekről volt szó, mint hallották, hanem arról, hogy pár év alatt spórolhat a magyar költségvetés, hogyha tartósan mennek lefelé a kamatok, és Árok Szálási Zoltán, az MHB Bank elemzési centrum igazgatóját Nagy Károly faggatta mindenről. Nos, az az interjú, amit én pedig jól felkonferáltam, az majd a következő blogban fog elhangzani. Addig is zenélünk egy jót, majd közlekedési információk jönnek, 8:30-kor pedig rövid hírek a reggeli monitorban.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia,

0: sponzorja Rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az Árpád hídon Budára a Szentlélek térnél. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Az 56-os, az 56-a és a 61-es villamos helyett Budagyöngye és Hűvösvölgy között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka jelentősen megváltozik az éjszakai járatok közlekedése Budapesten és a környező településeken. A főváros és az agglomeráció számos területe egyszerűbben és gyorsabban lesz megközelíthető. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Egy perc elmúlt 8:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Újra bevezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot Szerbiában.
4: Alekszandar Vučić már lemondott szerb elnök bejelentése szerint jövő márciustól kell először bevonulniuk a 30 év alatti férfiaknak, várhatóan 75 napra. Szerbia 2011. január 1-én tért át a teljesen hivatásos haderőre, azóta az ország hadserege kizárólag önkéntesekből és hivatásos katonákból áll.
3: Egy katari állampolgár életét vesztette, egy másik pedig megsebesült az iráni és Egyesült Államok között kiújult harci cselekmények közben.
4: A halálos áldozat repes sérülések miatt vesztette életét egy hajó fedélzetén. A társát kórházba szállították, az állapota stabil. Hangsúlyozták, hogy megkezdték az incidens körülményeinek kivizsgálását. Az iráni forradalmi gárda korábban azt közölte, hogy ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadták az Egyesült Államok hadseregének létesítményeit Kuvait és Bahrein területén. Teheráni közlés szerint ez válasz volt az amerikai csapásokra.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 1%-os pluszban 139.790 pontos új történelmi csúcson zárta a hetet pénteken. Aznap a forgalom 19 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
4: A MOL 0,5%-kal 3.668 forintra erősödött, az OTP 0,3%-kal csökkent 45.810 forintig. A Telekom 0,5%-kal esett 2.678 forintra, a Richter 1%-kal nőtt 12.260 forintig.
3: Gyengüléssel fejezték be a napot a nyugat-európai tőzsdék aznap.
4: Londonban a FTSE 1/10, Frankfurtban a DAX 1,3%-kal került lejjebb, a párizsi CAC 0,5%-ot csökkent, a milánói börze 9/10, a madridi IBEX 0,3%-os mínuszban fejezte be a kereskedést.
3: És a tengeren túlon is alapvetően mínuszokkal zárták a hetet.
4: A Dow Jones 1%-kal esett, az S&P 500-as és a Nasdaq Composite 2%-kal került lejjebb.
3: Ázsiában a japán tőzsde az 2,1%-os mínuszban zárt, ha minden jel szerint. Hongkong 1,7%-kal van feljebb, Shanghai 9,1%-kal ralizik. Az indiai tőzsde most megint mínuszba fordult, 2,1%-kal. A dél-koreai index a kereskedés végén ugyan átlépte a küszöböt, de pár pontos mínuszban sikerült zárni a végül a napot, 1,1%-os esésben zárt, és Szingapur még nyitva van, az 1,1% fölötti pluszban tartózkodik. A forint reggel erősödött, és most egy pár fillért tovább erősödött az euróval szemben, ami azt jelenti, hogy 353 forint 40 fillért kérnek 1 euróért a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 310 forint 10 fillért kell adni, 1 svájci frankért 383 forint 10 fillért kérnek. Az olajárak azok most egy picit elindultak fölfelé, 0,5%-kal 72 dollár 40 cent alatt a Brent, az észak-amerikai könnyűolaja VT pedig még nem érte el dollár 70 dolláros szintet, pedig ez 1% fölötti pluszt jelent. Az arany 6,1%-kal lett olcsóbb, egy unciáért 4072 dollárt kérnek. A palládium egy pár centtel, az ezüst 0,8%-kal, a rész pedig néhány centtel került többe. A mezőgazdasági termelőjárak közül a kukorica 1,2, a szójava pedig 6,1%-kal olcsóbb lett. A május végi Bajnokok Ligája döntő nagyon jól jött a budapesti szállodák számára, ám annyira gyenge volt az egész hónapban a forgalom, hogy így is csak kozmetikázni tudta a hazai szállodák és vendéglátók eredményeit.
4: 1,8 millió vendég, mintegy 3,9 millió vendég éjszakát töltött el. Az első 5 hónap turisztikai számait fékezte az iráni válság, a szállodák jövedelmezőségét pedig rontja a 12%-kal erősödő forint. Flesz Tamást, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnökét hallják.
5: Elfogadható 5-6 hónapon vagyunk túl talán vendégszámok szempontjából. Bevétel szempontjából is néha úgy tűnik, hogy jó a helyzet euróban, de forintban sajnos ez komoly probléma, hogy ez a közel csak májusi hónapban is 11,5%-os forint erősödés a tavalyi évhez képest, ez elképesztő módon rányomja a bélyegét a jövedelmezésünkre, és nem is tudjuk honnan pótolni, úgyhogy ez meghatározza egyelőre az egész évet. És a másik kérdés pedig az a következő hónapokra is, hogy mi fog történni az erős forint miatt a piacon, a belföldi piacon, hogy mennyien fogják választani a külföldi nyaralást, amire most még nehéz válaszolni, de elképesztő kihívás lesz itt július-augusztus hónapokban a vidéki szállodáknak.
3: Nincs napirenden jelenleg az ár és stop kivezetése a pénzügyminisztérium szerint.
4: Közben az Országos Kereskedelmi Szövetség a több 100 milliárd forintos ágazati veszteségek miatt a korlátozás mielőbbi eltörlését sürgeti. A jegybank elnök és a gazdaságkutatók egybehangzó véleménye alapján az intézkedés megszüntetése nem veszélyeztetné az árstabilitást és alig növelné az inflációt. Az RTL összefoglalója szerint az eddig legutolsó Orbán kormány által 2025 márciusban bevezetett ár és stop eredetileg csak 2 hónapra szólt, de a többszöri meghosszabbítás és kiterjesztés után jelenleg már 43 élelmiszerre és 30 drogériai termékkategóriára vonatkozik.
0: Időjárás jelentés.
4: Isten éltesse nagyon sokáig Trokán Anna magyar színésznőt, aki 1984-ben ezen a napon június 29-én született, és hát elsősorban színpadon láthatjuk őt. Reméljük, hogy még nagyon-nagyon sokáig, szóval sok boldogságot és sok sikert kívánunk neki a további élethez. Egyébként a nagyszülei görög származásúak, nyilván az édesanyja oldaláról, hát Athénban most igazából és Görögországban igazából pusztító a hőség. Nálunk is az lesz, 36 és 41 fok közötti hőmérsékleti értékek várhatók majd, csapadék nélkül.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Egy kis zene, és akkor az előző blogban felcserélt interjú következik magyarul. Széchenyi Kárt, hogy tulajdonosok figyeljenek.

0: reggeli monitor.
1: Már csak pár napig lehet hozzájutni a nagyon kedvezményes 3%-os vállalathitelekhez a Széchenyi Kártya keretében. Ám azok a cégek, akik még élnének a már korábban benyújtott pályázati lehetőségükkel, jobb, ha odafigyelnek néhány apróságra. Július 14 után ugyanis erre már nem lesz lehetőségük. Erre hívta fel a figyelmet a Credit Expert szakértője. Márton Zoltán elmondta, az teljesen értető, hogy az új kormány változtat a konstrukción, hiszen például a múlt heti kamatdöntés is alátámasztja ennek szükségességét. Vele beszélgettem erről.
2: Az elegnek határidők. Egyrészt már túl vagyunk egyen, hiszen a vállalatok, cégek jelentkezhettek hitelkérelemmel. Ugyanakkor a gazdasági és energetikai minisztérium változtat egyes likviditási célú konstrukció kamat kondícióin. Ez pontosan mit jelent? Mit kell tudnia a cégeknek erről? Kezdjük azzal, hogy milyen szabályok változtak.
3: Valójában csak és kizárólag a szabad felhasználású, tehát likviditási célú hiteleket, hitelkéreneket érintette. Egészen pontosan azt döntötte el a minisztérium, hogy a június 18-áig beadott hitelkérelmeket egészen július, tehát 07 hónap 14. napjáig lehet a korábbi fix 3%-os kondíciókkal leszerződni. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ezt követően szerződő, illetve beadott kérelmek már három havi buborhoz igazodó kamatozással fognak futni. Megszűnik a Széchenyi Kártya konstrukció szabad felhasználású lábának a fix kamatozása, változó kamatozásra állunk át így a jövőre nézve.
2: Ez gondolom a költségvetés érdekében történt így.
3: Igen, ez egy racionalizási folyamat, ami szerintem abszolút várható volt. Nem feltétlenül kell nagyon távolra visszatekinteni ahhoz, hogy emlékezzünk rá, hogy még 4,5-5%-on mentek ezek a szabadfelhasználású pénzek. Ez az egyik oldal. A másik, hogy viszonylag sok vállalkozás, hogy a kommunikációban is megjelent ez, hogy nem feltétlenül a működéséhez használta fel, hanem lényegében állampapírba fektetve arbitrálta ezt a hitelt, tehát gyakorlatilag a kedvező kamatozást felhasználva egy magasabb kamatozású hozamot ért el. Ezen kívül pedig a személyes véleményünk is az, hogy a beruházási hitelek ugye maradtak továbbra is fix 3%-on, és azért az ügyfeleknél jellemző volt az, hogy egy-egy kisebb beruházást akár folyószámla, illetve likviditási hitelből oldottak meg, hiszen kevesebb a dokumentációs igénye, és ugyanúgy fix 3%-os kamattal ment, ami egyébként egy logikus döntés, de nem feltétlenül jó a vállalkozás pénzügyi egészségét tekintve. Úgyhogy ez is egyfajta racionalizás irányába mutat. Mi azt gondoljuk, hogy a piacot érdemben nem fogja nagyon érinteni, tehát persze mindenkinek kedvezőbb a 3%, de alapvetően szerintem a piac kedvezően fogadta a hírt.
2: Annál is inkább gondolom én, mert azért arra számít a piac, mint ami már el is kezdődött. Ugye a jegybank csökkentette az alapkamatot. Ha minden jól megy, és nincsen valami nagy dráma a világban, ez Magyarországon folytatódhat, mert azért viszonylag nagy a mars más országokkal összevetve, különösen a szomszédainkkal. Előbb-utóbb akár eljöhet magától is, ha nem is pont három, de egy 3,5-3,75 nem a jövőben, ha minden jól megy?
3: Teljes mértékben egyetértek. Nyilván a kormányzat szállításba vette a várható jegybanki kamatpályát is, ami igen, ahogy ön is fogalmazott, a kedvező külpiaci körülmények tekintettel további csökkenés irányába mutat, és ez esetben a hitelkamat is csökkenő pályára állhat, ami hosszú távon egyébként azt is jelentheti akár, hogy elindulhat a hitelpiacnak ez a szabadfelhasználású része a piaci hitelezés irányába, a piaci kamaton történő hitelezés irányába, nyilván ahhoz kell egy még kedvezőbb jegybank alkalmat, úgyhogy mi nekünk az a várakozásunk, hogy ez további csökkenés elé néz, tehát ez a termék jó eséllyel még idén nyáron és akár egy-két jegybanki alkalmat csökkenés megtörténhet. Ugye most már a három havi bubor lecsökkent 5,89-ről 5,74%-os kamatra, tehát valójában már most egy apró csökkenésnek lehetünk a tanúi.
2: Említette, hogy marad a beruházási 3%-os hitel egyelőre, gondolom az könnyebb ellenőrizni a felhasználását, tehát ott kevésbé kell attól tartani, hogy okosan kimatekolják az állampapírhozamokat.
3: Nagyon nehéz ezt megcsinálni, nyilván ott azok az ügyfelek tudják igénybe venni az állampapír adta kedvező lehetőségeket és a kedvező kamatozás hiteleknek az előnyeit, akik egyébként kellő tőkével, likvid tőkével rendelkeznének ahhoz, hogy ingatlant vegyenek, de valójában úgy döntenek, hogy azt a likvid tőkét inkább befektetik, és egyébként egy részét hitelből finanszírozzák mondjuk vállalkozásként, és ez a vállalkozás mondjuk ez így hitelképes. Én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül ördögtől való dolog, mert ezzel a vállalkozásnak a stabilitását fokozzák. Ezeket az ügyfeleket leszámítva nem nagyon nyílik lehetőség az arbitrás pozíciók felvételére. Arra nagyon szeretném felhívni az ügyfelek figyelmét, hogy ugye nagyon szűk ez a 14-i határidő, és én azt tanácsolom minden ügyfélnek, hogy nagyon figyelj oda, hogy tudja még lehívni ezt a kedvező 3%-os szabadszalasztási kamatot. Ilyen apró nüansznyi dolgokon múlhat a hitelszerződés megkötése, mert ugye az a feltétel, hogy le kell szerződnie az ügyfeleknek ezt a 3%-os szabadszalasztási folyószámítást vagy likviditási hitelt, és a bankok egyébként magasabb terheléssel működnek, tehát nyilván a bankok azokkal a kérelmekkel tudnak foglalkozni, amelyek teljes körűek. És azért dolog, hogy a Széchenyi pontokon befogadják ezeket a kérelmeket, de jellemzően a bankok azért plusz kérdésekkel, dokumentumigényekkel fordulhatnak az ügyfelek felé, amit javaslunk most nagyon akkurátusan teljesíteni. Esetleg a könyvelőnek is érdemes szólni, hogy van banki hitel felvétel folyamatban, hogy tudjunk időben és pontosan adatot szolgáltatni, mert a rengeteg kérelem ilyenkor ugye egy hátráltató tényező, és azokkal tud foglalkozni a bank, amelyek teljes körű.
2: Mit lehet tenni, aki beadta időben, hogy július 14-ig még hozzáférjen a 3%? Említi, hogy a bankok azért figyelik a dokumentumokat, de mi lehet elcsúszni?
3: Apró nüansznyi dolgokon lehet elcsúszni. Például abban, hogyha nem tudunk teljes körű dokumentációt vagy adatigényt teljesíteni a bankok számára, ugyanis a bankok előfordulhat, hogy kérnek még plusz információt az ügyfelektől. Ilyenkor nagyon fontos, hogy ezeket kellő gyorsasággal és pontossággal szolgáltassuk a bankok számára, mert ők azzal a hitelkérelemmel tudnak foglalkozni, amelyik teljes körű. Ezen kívül érdemes az ügyfeleknek a könyvelőjüket is felhívni arra, hogy most egy hitelkérelem van folyamatban, tehát szólni, jelezni a könyvelésnek, hogyha adatigény van, akkor ők is lehetőleg gyorsan teljesítsék. Ezen kívül pedig ilyen apróságok, mint hogy ha az ügyfélnek van NAV nullás igazolása, figyeljen rá, hogy az 30 napon belül maradjon, illetve akik rendelkeznek a NAV köztartozásmentes adózó eladásban történő regisztrációval, azok pedig arra figyeljenek, hogy most a hófordulókor ne essenek ebből ki. Ilyen apróságokkal lehet gyorsítani a hitelkérelmek feldolgozását, ugyanis mi azt tapasztaljuk, hogy a hitelkérelmek egy harmadában körülbelül azért a bankok az ügyfél késedelme okán nem tudnak haladni, tehát van mindig hiánypótlás.
1: Az elmúlt percben a Credit Expert szakértőjét Márton Zoltánt hallották. Zenélünk egy kis kultúra, majd közlekedési információk, 9 órakor pedig nyitjuk a tőzsdét, és jövünk a hírekkel.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Díjat alapít Jankovics Marcell világhírű magyar alkotó emlékére az NSZI Fesztivál, az animációs film világ első nemzetközi seregszemléje és szakmai fóruma Franciaországban. A fesztivál művészeti igazgatója Marcel Jean jelentette be, hogy a 2021-ben elhunyt alkotóról elnevezett díjjal a jövő évtől a Perspectives szekció legjobb filmjét ismerik el. A magyar animáció idén is meghatározó szereplője volt az NSZI Nemzetközi Animációs Filmfesztiválnak. Magyarország 5 versenyprogramba válogatott rövidfilmmel, 7 pitch projekttel, valamint a Nemzeti Filmintézet által támogatott és a Magyar Animációs Producer Szövetség által működtetett nemzeti standal volt jelen a világ legrangosabb animációs szemléjén és filmvásárán. A 4-szeres Oscar-díjas mexikói rendező Alfonso Cuarón személyesen mutatta be Jankovics Marcell formabontó klasszikusát, az 1981-ben készült Fehér Lófia című egész estés rajzfilm felújított változatát a fesztivál közönségének. A kultfilmek között jegyzett absztrakt, szimbolikus mesefilm felújítását a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum és Filmlabor szakemberei készítették az amerikai Arbelosszal közösen. A Fehér Lófia bemutatójának apropója, hogy az NSZI Fesztivállal párhuzamosan megnyitott a kapuit az NSZI Animációs Múzeum. A díszvetítés vendége volt egyébként Rubovszky Éva, Jankovics Marcell özvegye, aki felajánlotta az Oscar jelölt Sisyphus című Jankovics film 7 eredeti rajzát az NSZI Animációs Múzeum gyűjteményének. A Jankovics Marcell Alapítvány az alkotó teljes hagyatékát a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum gyűjteményének ajánlotta fel.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé az Üllői út után a belső sávban. Nehéz az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, illetve a Tököli úton befelé a Barostér előtt és tovább a Rákóczi úton. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márga utca felől Zsák utca lett. Mától a 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltokozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. A 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Egy perc elmúlt 9. 2026. június 29-én hétfőn, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter. Jövünk a hírekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Nincs napirenden jelenleg az ár és stop kivezetése a pénzügyminisztérium szerint.
3: Közben az Országos Kereskedelmi Szövetség a több száz milliárd forintos ágazati veszteségek miatt a korlátozás mielőbbi eltörlését sürgeti. A jegybank elnök és a gazdaságkutatók egybehangzó véleménye alapján az intézkedés megszüntetése nem veszélyeztetné az árstabilitást és alig növelné az inflációt. Az RTL összefoglalója szerint az eddigi legutolsó Orbán kormány által 2025 márciusában bevezetett ár és stop eredetileg csak 2 hónapra szólt. De a többszöri meghosszabbítás és kiterjesztés után jelenleg már 43 élelmiszerre és 30 drogériai termékkategóriára vonatkozik.
2: Holnap lehet utoljára igényelni az akár 3 millió forintos vidéki otthonfelújítási támogat.
3: 5 év alatti gyermeket nevelők és a nyugdíjasok vehették igénybe az elmúlt másfél évben az 5000 fő alatti preferált kis településeken energetikai megkötés nélkül. Miután a másik energetikai otthonfelújítási program is teljesen leállt, egyelőre nincs konkrét hír arról, hogy a Tisza kormány tervezi-e új lakásfelújítási program bevezetését.
2: Szerdától kizárólag mobillal lehet fizetni a parkolásért Budapesten.
3: A jegyvásárlást alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással is aktiválni lehet. A technológiai újítással egy időben zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A fővárosi közgyűlés másfél éve döntött a parkolási automaták kivezetéséről a vonatkozó rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én lép hatályba. A fővárosi önkormányzat időközben biztosította azokat a tájékoztató táblákat, amelyeket a kerületi parkolási üzemeltetőknek kell kihelyezniük. A Budapest Go alkalmazásban történő fizetés egyelőre nem lesz elérhető, a funkció majd egy jövőbeni fejlesztéssel érkezik az applikációba.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: A Budapest értéktőzsde indexe a Box 1%-os pluszban kezdett, 139.904 ponton az index, a forgalom közelíti a 300 millió forintot. A vezető papírok közül a MOL 1,2% fölötti emelkedésben nyitott, 3714 forinton, az OTP 4%-os mínuszban 45630 forinton, a Richter pénteki záróértékén 12260 forinton, a Telekom 1% fölötti mínuszban 2674 forinton kezdett. A forint most egy picit elengedte magát, legalábbis az euróval szemben 353 forint 70 filléren áll, 1 dollárért 310 forint 10 fillért kell adni, 1 svájci frankért 383 forint 40 fillért kérnek. Ázsiában a vezető indexek közül Japán a kereskedés végén egy enyhe pluszban zárta a napot, Hongkong 1,8%-os pluszban, a Shanghai Composite 7%-kal tudott erősödni a kereskedés végén. Az indiai tőzsde az nyitva, de most 2% fölötti mínuszba fordult. A dél-koreai index a kereskedés végén, bár felszúrta a plusz tartományba, mégiscsak egy pár pontos esésben zárt. Szingapur még nyitva, ő 1% fölötti emelkedésben. Az olajárak különösebben nem mozognak, reggel visszaestek, majd egy picit korrigáltak újra. Az észak-amerikai könnyűolaj VTI 70 dollár alatt pár centet, de ez 1% fölötti plusz. A Brent az 0,5%-kal drágult, az 72 dollár 30 centen áll. Az aranyárfolyama 0,4%-kal olcsóbb, egy unciáért 4078 dollárt kérnek. A többi fémárak közül a palládium 0,5%-os pluszban, a platina 1,2%-kal olcsóbb, az ezüst 0,8%-kal kerül kevesebben, a rész 0,5%-kal többe. A mezőgazdasági termelő árak közül a kukoricát mindenképpen érdemes kiemelni, 1,4%-kal olcsóbb, a búza, vagyis a szója pedig 0,5%-kal kerül kevesebbe. A gyapot 1%-os pluszban, de olyan kicsi a volumen, hogy ennek szalán nincs is jelentősége. A Magyar Nemzeti Bank múlt kedden 6%-ra csökkentette az alapkamatot, de ez már nem hozott jelentős plusz keresletet az állampapírpiacra, ugyanis az államadóság kezelő már korábban csökkentette az elérhető hozamokat.
3: A hosszabb lejáratú kötvények már inkább az 5%-os hozamszint közelében vannak, vagyis a profi befektetők további kamatcsökkentésre számítanak a Magyar Nemzeti Banktól. Árokszállási Zoltánt, az MBH Bank elemzési centrum igazgatóját hallják.
4: Az amerikai várható kamatemeléstől függetlenül, vagy ugye, hogy a régióban is azért már volt már itt emelés, ugye a csehek nemrég emeltek az irányadó kamaton, akkor még mindig a különbség a magyar meg a régiós országok kamatszintje között, hogy még így is van tér lefelé. Tehát mi most azt mondjuk, hogy nyár végére 5,5%-ra csökkenhet a jegybanki alapkamat. Ugyan azt gondoljuk, hogy utána lehet, hogy lesz kivárás, de jövőre legkésőbb tovább folytatódhatnak a kamatcsökkentések. Akkor is egyébként, hogyha véletlenül a Fednek emelnie kell, vagy esetleg a régióban is még talán lehet egy-két emelés, benne van bőven, hogy a magyar kamatszint lejjebb. Nagy a különbség még mindig a régiós versenytársakhoz képest.
2: Az átlagos napi vízfogyasztás alapján Magyarországon a lakosság tudatos vízfelhasználónak minősül. A gyakorlatban azonban jelen van a pazarló vízhasználat is. Hőhullámok idején több mint 50%-kal, akár 150 liter fölé nőhet egy emberre vetítve a napi vízfogyasztás. Ezért ezekben az időszakokban szükség van a takarékos megoldásokra.
3: Ezt a Magyar Hidrológiai Társaság alelnöke nyilatkozta. Kugler Gyula hangsúlyozta, az Európai Uniós átlagfogyasztás 120 liter, az Unióban Olaszország a csúcstartó napi 240 literrel, a magyarok átlagosan 100 liter vizet használnak naponta. A téli és a nyári felhasználás közötti különbözet a települések jellegétől függ. Üdülő területeken a két időszak közti arány négyszeres, ötszörös is lehet. Egyéb településeken a nyári vízigények jellemzően 20-50%-kal haladják meg az átlagos értéket. Hőhullámok idején a napi átlagos vízfogyasztás 50%-kal emelkedhet, ezért fontos, hogy nagy melegben tudatos vízfelhasználóként a lakosság takarékoskodjon a vízzel. Ennek eszközei közé tartoznak a víztakarékos csaptelepek és a csapadékvíz összegyűjtése.
2: A magyar gazdaság mintegy 490 ezer működő vállalkozásából az Optan adatai szerint 1866 olyan cég azonosítható, amelynek tulajdonosi vagy vezetői kapcsolatai révén az elmúlt 16 év meghatározó politikai-gazdasági szereplőjéhez köthető.
3: Adózott nyereségük megközelítette az 1400 milliárd forintot, vagyis a teljes vállalati profit csak nem 10%-át állították elő. A következő időszak nagy kérdése, hogy nyertes állami közbeszerzések és hitelek nélkül mennyire életképesek ezek a vállalkozások. Csorbai Hajnalkát, az Opten Kft. Stratégiai igazgatóját hallják arról, hogy az állami bevételeiket pótolhatják-e külföldi piaci terjeszkedéssel.
5: Lehetne ez egy jó út, ugyanakkor úgy gondolom, hogy konkrétan ezeknek a cégeknek kevésbé van ebben rutinja, hiszen ők arra fókuszáltak, hogy a magyar piacon, a közbeszerzéseken, a pályázatokon, Európai Uniós pályázatokon nyertesként kerüljenek ki, és tényleg kivételként tekinthetőek azok a cégek, akik hosszú távon gondolkodva próbáltak külföldre is eljutni, és ott is eredményeket elérni, ezekből van azért kevesebb. Tehát én nem számítok arra, hogy ők hatalmas eredményeket tudnak majd felmutatni külföldre.
0: Időjárás jelentés.
3: Nézzük meg, hogy hogyan alakul a hazai álló és folyóvizek hőmérséklete, mert erről még nem volt szó a ma reggeli adásban. A Duna 21 és 27 fok között váltakozik, Mohácsnál mértek 27 fokot, a Tisza 25 és 26 fok között. A Balaton 27 fokos, csak úgy, mint a Velencei tó, a Fertő tó pedig 28 fokos, a Tiszatónál 26 fok a víz hőmérséklete. Tovább folytatódik a kánikula, 36 és 41 fok között alakul a hőmérséklet, nagyon-nagyon meleg lesz, záporok, zivatarok legfeljebb csak az északi középhegységben lehetnek.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Nos, hát túl vagyunk az első egyenes kieséses szakaszos meccsen a labdarúgó világbajnokságon, ugye ahol Kanada egyébként 1-0 az utolsó percekben lőtt góllal, 1-0-ra rendes játékidőben legyőzte Dél-Afrikát, úgyhogy ő az első, aki a legjobb 16 közé jutott be. A mai napon este Japán Brazíliával mérkőzik majd meg, és akkor kiderül, ki lép tovább. Milán Kristóf egyéni csúcsa lett második 50 méteres pillangó úszásban. A hét domb elnevezésű római viadal tegnapi zárónapján 22,86 másodperces idővel ért célba, ez majd 0,2 jobb volt előző eredményénél. Az első helyen a svájcia kiváló sprintere Noé Ponti nyert, 22,73%-os meccsel lett aranyérmes. A férfiaknál Németország, a nőknél pedig Argentína nyert, mégpedig a Zágrában rendezett strandkézilabda világbajnokságon. A magyar válogatott a fiúknál a 8. helyen végzett a fővárosban.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Zenével megyünk tovább, majd nyitjuk a tőzsdét, utána pedig vendégem lesz Herman Bernadett, az M4 Privát Bankár.hu képviseletében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A telefonon a túlsó végén Zakár Tivadar, az Univerz befektetési igazgatója. Szervusz Tivadar, jó reggelt! Haló?
2: Haló?
1: Jó reggelt! Azt hittem, eltűntél az éterben.
2: Ja.
1: Szóval enyhe mínuszban kezdett a Bux pár perccel ezelőtt, de eltelt nagyjából negyed óra. Mit lehet elmondani, hol tartunk most? Haló? Na, ez lehet, hogy ma nem. Szóval ez lehet, hogy ma nem jön össze, mert gondunk van. 0,3%-os mínuszban az index, 139.378 ponton a Bux. A vezető papírok közül a MOL pénteki záróértékként stagnál 3.668 forinton. Az OTP 0,6%-os mínuszban 45.560 forinton. A Richter 0,2% fölötti mínuszban 12.230 forinton. A Telekom pár pontos pluszban 2.680 forinton áll. A forint az reggel erősödött, most egy picit ebből elengedett, 353 forint 70 filléren áll az euró. Egy dollárért 310 forintot kell adni. Egy svájci frankért pedig 383 forint 30 fillért. Ázsiában vegyes volt a kép, Japán 0,1%-os mínuszban zárt, Hongkong 1,8%-os pluszban. A Shanghai Composite 0,7%-os pluszban fejezte be a napot. India még nyitva, és a kereskedés felénél ott bizony egy 0,4%-os mínuszt könyvel el. A többiek közül még érdemes kiemelni Dél-Koreát, ami a kereskedés végén azért csak mínuszba fordult egy pár ponttal, Szingapúr pedig 0,2%-kal van följebb.
0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 00:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Emszűcs Péter. Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: Stúdiunk vendége pedig Herman Bernadett, az mfor.privatbankár.hu vezető szerkesztője. Szervusz Bernadett, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Amiről beszélgetünk, az egy olyan téma, hogy nem is tudom, hogy mikor volt erről egyáltalán szó. Ez pedig az óriás plakát biznisz. De persze nem csak az óriás plakátokról fogunk beszélni, mert van még itt ugye ez az elefántfülnek nevezett rettenet, ami ugye a különböző ilyen lámpákon, azt úgy hívják.
3: Igen.
1: Igen, és az is a vizuális marketing része, csak úgy, mint az óriás plakátok. Ugye ahol most korlátozás történt, ugye méretben nem lehet bizonyos határ fölött. Egyébként ez mekkora volumen, mondjuk Budapesten van erről valami adat, hogy mennyi pénz cserél gaznát? Ez ügyben?
3: A Magyar Reklámszövetség adatai szerint körülbelül ilyen 38 milliárd forintos volt ez az óriás plakát üzlet az elmúlt évben, és ez a mostani korlátozás, ez nagyjából ilyen 10-12 milliárd forinttal csökkentheti az éves árbevételt.
1: Mert ugye kisebb terület, kisebb felületet lehet majd kihelyezni, ha jól emlékszem.
3: Hát igen, 12 négyzetméterben korlátozzák az óriás plakátoknak a méretét, ami ennél nagyobb, azokat le kell szedni, le kell
1: bontani. Miért? Tehát mi az indoka ennek? Mert most például tényleg a 12, hát ez egy mondjuk egy, azt hiszem a szoba méret, ugye? Szállod egy szoba méretbe, 12 négyzetméter a határ. Tehát azt lehet szobának nevezni. Na de mondjuk, ha tényleg van egy nagy épület, amit felújítanak, és akkor ott mondjuk több száz négyzetméter.
3: Bocsánat, 15 négyzetméter.
1: Akkor 15. Na hát az 5-3-as. Jó, hát egy szoba.
3: De az is egy szoba.
1: Igen, egy szoba méret. De hogy egy nagyobb épület felújítása van, miért ne használnák ki azt a lehetőséget, hogy arra az 1-2-3 hónapig, mit tudom én, akár kiindessen rajta. Mi a fő indok a 15 négyzetméter fölötti plakátok ellen?
3: Hát az egyik fő indok az az, hogy nem szépek hogy...
1: Hát attól függ, hogy mi van rajta azon a...
3: Hát igen, attól függ, hogy mi van rajta, de ugye az elmúlt években én azt gondolom, hogy főleg így a kampány során, a politikai kampány során azért nem a legszebb dolgok.
1: Jó, de az 4 évente van. Hát most láttuk Gyurcsány Ferencet annak idején, mikor Budapestről, vagy Miskolcon valaki az M3-ason, akkor ott pompázott. Na de hát most azért nem volt annyira dráma, persze pára hörögtek az ellenfélről, az ellenoldalról. Azért 4 évente van választás, tehát azért nem gondolom, hogy ez lenne a fő indok.
3: Hát jó, de hogyha elmész mondjuk más városokban, ilyen szép történelmi városokban, akkor nem látsz ilyen plakátokat máshol, mint
1: hát
3: ami
1: a felújítás van, ilyen... már, a felújítás van, de igen. Lehet látni ezeken a hálókon, van más országban is. Most én nyilván nem mértem le, és nem kezdtem el ezen hosszasan gondolkodni, de van ilyen.
3: Hát városképi okokkal magyarázzák főleg ezt a korlátozást, hogy szeretnék ezeket megszüntetni, hogy ne legyenek hatalmas nagy reklámtáblák, amelyek eltakarják a gyönyörű épületeket.
1: Hát de hogyha valami felújítás alatt van, az ugye eleve le van zárva.
3: Hát igen, az eleve le van zárva.
1: Szóval... Mondjuk, és egyébként a város maga, a marketinggel lehetne, kiteszi a képét, a nem
3: tudom. Jó, de az teljesen más, Péter, mint amikor mondjuk elmész például a Budai Várba, és akkor ott láttad, hogy újítják föl ezeket a karmelitát, meg hasonlókat, és akkor ott az látszott a felújít, tehát a háló, vagy nem tudom, ami körbevette, amivé majd változik az épület, mint az, amikor mondjuk... látod a felújítás alatt álló házat, és akkor nem tudom, én mondjuk egy szalámi szendvicset kell rajta bámulni.
1: Jó, ez oké.
3: Hát én azt gondolom, hogy azért vannak különbségek, de hát nyilván itt van egy jogalkotónak valamilyen szándéka. Én úgy látom, hogy a Vitézi Dávid az új közlekedési és fejlesztési miniszter, ő úgy látja, hogy a városképnek annak szépnek kell lennie, és az nem fér bele.
1: Jó.
3: És hát én úgy vesztem észre, hogy azért az óriás plakátok ellen több, tehát a jelenlegi kormánynak elég sok kifogása van, főleg az elmúlt kampány tanúságai alapján.
1: Na most nem csak azok tűntek el egyébként, az meg az elefántfülek, azok viszont saját önszántukból, és egyébként azt fel is rótták a Fővárosi Önkormányzat annak idején, mert hogy lemondott egy csomó bevételről. Ugye ezek azok a fülek, amiket tényleg az ember lát, ugye választási időszakban persze látható volt egy renget, de ugye az hál' Istennek azok gyorsan eltűnnek, mert vége a kampánynak le kell szedni. De itt nagy, mit tudom én, bevásárlóközpont, meg mindenféle kaja, hely jelzi, hogy akkor hova tudja menni, és ugye ezt viszont nem, ezzel nem érte a Fővárosi Önkormányzat, hiszen erre volt korábban pályázat, amit kiírt, és nem bírálta el, ezért támadták őket, hogy elengednek több milliárd forintot. A másik oldalról nézve meg, csak hogy ha már...
3: Hát én azt gondolom, hogy lehet, hogy majd finomítanak még ezeken a jogszabályokon, most egyelőre beadtak egy salátatörvényt, és a fővárosi közgyűlés is valamilyen módon reagált erre. Szeretnék, hogyha a nagy óriás plakátokat leszennék a társasházak, legalább az őszre, ugye az év végéig a tűzfalakról, a felületekről. Hát én kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz az új városkép, illetve arra is kíváncsi vagyok, hogy lesz-e valódi társadalmi egyeztetés, mert azért mondjuk a saját társasházunkról is tudom, hogy milyenken is van például óriás plakett, tehát mi ebből jó sok pénzt kapunk, és a nyugdíjas lakók azok nem örülnének, hogyha emelkedne miatt a közös költség, és máshol is szerintem azért elég, tehát

0: Dunában van, a másik, mert ugye nekik van egy óriási nagy plakáthálózatuk, ami pont belefér ebbe a 15 négyzetméteres limitbe, a másik pedig egy francia cég, ez a
1: Ezek a szabadtéri plakáthelyek,
0: a GC Deco, ugye ők a különféle buszmegállókban, meg, tehát villamos megállókban helyezik ki ezeket a City Light-okat, vagy nem is tudom, ilyen plakátokat.
1: Most, hogyha jól értem, akkor nem csak ezekről a hálókról van szó, hanem a tűzfalakra festett bármiről?
0: Hát nem a bármiről, nem, hanem a plakátokról. Tehát a tűzfalakra festett street art, az nem esik ebbe a kategóriába bele.
1: Nem azért, mert itt például, aki mész, itt van egy, nevezük cég, vagy legalábbis egy...
0: De hát ez egy gyönyörű szép street az art, egy... amit oda festett. Nem, az nem. Az
1: de az nem street art egyébként, az is reklám, csak ugye a földbolygó van meg.
0: Hát igen, hát az nagyon szép, hát az ott a parkoló fölött. De hát szerintem arra nem vonatkozik, hát azért az egy teljesen más, az egy művészeti alkotás.
1: Ezt csak kérdeztem, hogy...
0: Persze, hát hogy én például Kaznitz-Barcikáról származom, ott rengeteg ilyen volt, tehát az összes ilyen hatalmas tízemeletes háznak a falát tele festették ilyen szemnél szebb ilyen művészi street artokkal, vagy ilyen graffitikkel, de hát gyönyörűek, hatalmasak, és nagyon-nagyon szépek.
1: Na, innen folytatjuk majd a beszélgetést Herman Bernadettel, az M4 privátbankár.hu vezető szerkesztőjével. Egy kis zene, utána fél tízkor rövid hírekkel jelentkezem.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsók egyén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak

0: számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel. Közel 20 év hazai tapasztalattal.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: 9:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Holnap lehet utoljára igényelni az akár 3 millió forintos vidéki otthonfelújítási támogatást.
6: Ezt a 25 év alatti gyermeket nevelők és a nyugdíjasok vehették igénybe az elmúlt másfél évben az 5000 fő alatti preferált kis településeken energetikai megkötés nélkül. Miután a másik energetikai otthonfelújítási program is teljesen leállt, egyelőre nincs konkrét hír arról, hogy a Tisza kormány tervezi-e új lakásfelújítási program bevezetését.
5: Újra bevezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot Szerbiában.
6: Alekszandar Vučić hétvégén lemondott szerb elnök bejelentése szerint jövő márciustól kell először bevonulniuk a 30 év alatti férfiaknak, várhatóan 75 napra. Szerbia 2011. január 1-én tért át a teljesen hivatásos haderőre. Azóta az ország hadserege kizárólag önkéntesekből és hivatásos katonákból áll.
5: Katar fővárosában, Dohában folytatódhatnak holnap az Egyesült Államok és Irán közötti egyeztetése.
6: Amerikai tisztségviselők információi szerint a megbeszélés fő témája a hormuzi szoros státusza lesz majd. A washingtoni kormányzati illetékesek szerint már arról megállapodtak a felek, hogy leállítják a katonai akciókat a térségben. Az Irán közelében állomásozó amerikai erők a hétvégén válaszcsapást intéztek iráni célpontok ellen, miután Irán területéről indított drónok találtak el két kereskedelmi hajót. Teherán tegnap Kuvait és Bahrein területét támadta. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter azt hangoztatta, hogy a teheráni vezetés felfogása szerint Irán felelőssége a hormuzi szoros megnyitásáról gondoskodni.
5: A május végi Bajnokok Ligája döntő nagyon jól jött a budapesti szállodák számára, ám annyira gyenge volt egész hónapban a forgalom, hogy így is csak kozmetikázni tudta a hazai szállásadók és vendéglátók eredményeit.
6: 1,8 millió vendég, mintegy 3,9 millió vendég éjszakát töltött el. Az első 5 hónap turisztikai számait fékezte az iráni válság, a szállodák jövedelmezőségét pedig rontja a 12%-kal erősödő forint. Flesz Tamást, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnökét hallják.
7: Elfogadható 5-6 hónapon vagyunk túl talán vendégszámok szempontjából. Bevétel szempontjából is néha úgy tűnik, hogy jó a helyzet euróban, de forintban sajnos ez komoly probléma, hogy ez a közel májusi hónapban is 11,5%-os forint erősödés a tavalyi évhez képest, ez elképesztő módon rányomja a bélyegét a jövedelmezésünkre, és nem is tudjuk honnan pótolni, úgyhogy ez meghatározza egyelőre az egész évet. És a másik kérdés pedig az a következő hónapokra is, hogy mi fog történni az erős forint miatt a piacon, a belföldi piacon, hogy mennyien fogják választani a külföldi nyaralást, amire most még nehéz válaszolni, de elképesztő kihívás lesz itt július-augusztus hónapokban a vidéki szállodáknak.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 0,3%-os mínuszban, 139.396 ponton az index, a forgalom közelíti a 1,5 milliárd forintot. A vezető papírok többsége mínuszban, a MOL 0,4%-kal 3652 forintra esett, az OTP is 4%-os mínuszban 45.620 forinton, a Richter 0,5%-ot veszített értékéből 12.200 forinton áll, a Telekom 0,2%-os pluszban egyedül a Népapír közül 2.684 forinton. A forint reggel erősödött, azóta különösebben nem mozog. Egy euróért 353 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 310 forintot kell adni, egy svájci frankért 383 forint 30 fillért kérnek. Ázsiában a japán tőzsde enyhe pluszban zárt 1% fölött, Hongkong 1,8%-kal van feljebb nem sokkal zárás előtt, Shanghai 1,2%-os pluszban zárt, India a kereskedés felénél 0,5%-kal van lejjebb, a dél-koreai tőzsde ugyan a kereskedés végén átlépte a plusz vonalat, azután visszaesett pár ponttal, Szingapur pedig még 0,2% körüli pluszban. Európában a vezető indexek közül a DAX index az, a DAX index az 0,2%-os pluszban tartózkodik, a többiek közül pedig még érdemes megnézni, mi a helyzet Párizsban, ott 0,3%-kal van lejjebb az index, tehát jobbára úgy tűnik, hogy mínuszokban vagy mínuszok jellemzik a európai tőzsdéket, London 0,2%-kal van lejjebb, a spanyol tőzsde, az olasz tőzsde az 0,4%-os pluszban, a spanyol viszont 0,2%-os esésben áll. Az olajárak azok most lejjebb jöttek, $69.90 áll az észak-amerikai könnyűolaj VTI jegyzésára, ez 0,9%-os plusz, ugye reggel voltunk e fölött, a Brent 0,4%-os pluszban ugyan, de $72.30, itt is lejjebb jött az árfolyam. A arany 0,5%-kal olcsóbb, $4,076 ér egy unci arany, a palladium 0,5%-kal drágult, a platina 1,6, az ezüst 1,2%-kal lett olcsóbb. A mezőgazdasági termelőjárak közül a kukorica 1,3%-kal olcsóbb a világpiacon, a szójabab pedig 0,4-del. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az 1,5%-os emelkedés mutat, 41 euró 40 centen áll július végi szállítással. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi vízművek 22 ideiglenes vízosztót üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein, valamint csomópontjain.
6: A környezetvédelme érdekében a vízművek nem biztosít egyszer használatos műanyag vagy papírpoharat, azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listáját a fővárosi vízművek Facebook oldalán lehet elérni.
0: Időjárás jelentés.
6: 1900-ban a franciaországi Lyon városában ezen a napon, június 29-én született Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry, akit Antoine de Saint-Exupéry-ként ismer a nagyvilág. Igen, ő a kis hercegnek a szerzője, egyébként eredetileg a francia haditengerészet előkészítő iskolájába járt, de megbukott a záróvizsgán, utána helyeztette át magát a légierőhöz, és hát a repülés szerelmese maradt egész életében, leginkább postajáratokon dolgozott, először mint közreműködő pilótaként, aztán pedig igazgatóként, és egyfajta légi felderítésben vesztette életét 1944-ben. Ja, a kis hercegben van egy olyan rész, amikor a főszereplő arról beszélget a rókával, hogy kit és hogyan szelidít meg, és miért felelős érte. Alapvetően, hogyha valaki tudna tenni valamit a napsütés, illetve a kánikula megfékezése érdekében, vagy megszelidítéséért, én nagyon hálás lennék neki. Addig is marad a 36 és 41 fok közötti hőmérsékleti érték, illetve ez a mezdje. Záporok, zivatarok csak éjszakon lehetnek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
5: Mégpedig egy kis zenével, a zene után folytatjuk a beszélgetést Herman Bernadettel, az M4 Privátbankár.hu vezető szerkesztőjével.

0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: Stúdiónk vendége 9 óra 42 perckor Herman Bernadett, az M4 privátbankár.hu vezető szerkesztője. Az első részben kicsit beszéltünk az óriás plakát üzletről, most azonban egy komolyabb téma, inflációs jelentés, a jegybank tette közzé. Ugye a múlt héten a jegybank monetáris tanácsa 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, az 6% lett, és ugye a májusi infláció meg ugye meglepetés volt még az elemzőknek is, hogy mennyire alacsony lett, pedig ugye picivel nagyobbra számít, vagy magasabbra számított mindenki. A jegybank hogyan prognosztizál, vagy mit prognosztizál a következő időszakban? Hogyan alakul a pénzromlás mértéke?
2: Hát nagyon meglepő volt, most hát nem is volt annyira meglepő az új inflációs jelentés, de az egy szokatlan történet, hogy márciusban még azt feltételezte a jegybank, hogy 3,8%-os lesz az idei átlagos infláció, most júniusban pedig mindössze 1,8%-os inflációt várnak erre az évre, 2%-ponttal csökkent, tehát kevesebb, mint a felére csökkent az előrejelzésük.
1: Tehát az pont a toleranciasáv mértéke, ez
2: hát
1: nem kevés.
2: Hát még alatta, tehát a toleranciasávnak az alsó széle alá esett ez a várakozás. Én ilyen nagy negyedében belüli csökkenésre is emlékszem, hogy valaha előfordult, hogy ennyivel javultak, vagy hogy mondjam, csökkentek az inflációs várakozások negyedéves szinten, és ráadásul, ami nagyon érdekes, hogy ez nem úgy történt, hogy közben meg a GDP-vel kapcsolatos előrejelzés is csökkent volna, sőt, az emelkedett nagyon, nem olyan nagy mértékben, tehát csak 1,7%-ról 2%-ra emelkedett, de ugye általában, hogyha az infláció csökken, akkor így szokott, tehát azt szokták feltételezni, hogy akkor lehet, hogy a gazdaság is egy kicsit visszafogottabban fog alakulni, de most nem ez történt. Tehát olyan, mint hogyha minden nagyon szuper, nagyon jó lenne.
1: Mivel indokolják az inflációnak az ilyen mértékű csökkenését, mert ugye évelején még azért a jegybank is óvatosabb volt, mondván, hogy kockázatok azért vannak, hiszen nem lehetett tudni akkor még pláne, hogy mi lesz a Hormuzi szorossal, ami az energiaárakban mindenképpen jelentkezik. Ugye ez azóta fejlemény, igen, aztán tehát lássuk meg persze, hogy meddig tart.
2: Persze, hát az egyik.
1: Tehát, hogy mi az, ami miatt van ennyire nevezük optimista?
2: Hát az egyik ugye az, amit már említettél, a Hormuzi szorossal kapcsolatos fejlemények, amelyek miatt a kőolajára, az energiahordozók ára jelentősen csökkent. Tehát azért láttunk ilyen 100 dollár, 110
1: sőt, hát
2: dollár
1: fölötti, volt fölötte is.
2: Igen, hordonkénti Brent kőolajárat, ami most lement ilyen 70-80 dollár közé körülbelül. Az is látszik, hogy ugye eddig hatósági árat kellett, vagy hát ilyen védett ár volt a kutakon a benzinre, ezt ki lehetett vezetni, hiszen most már a piaci árak alacsonyabbak, mint a korábban bevezetett védett ár. Tehát az üzemanyagok, az energiahordozók ára az nagy mértékben csökkent. Ez azért fontos fejlemény. A másik fontos fejlemény, ez pedig a forint árfolyama, ami a választás óta különösen elkezdett erősödni, vagy ez idén folyamatosan erősödik, és ilyen 5 éves csúcsok közelébe, tehát ilyen 355 forint közé került az euró ára az elmúlt hetekben. Ez a hatás kezd átgyűrűzni a különféle termékek, élelmiszerek és mindenféle más árucikkeknek az árába is, amelyeket külföldről hoznak be Magyarországra, és ez mind meglátszik az inflációban, tehát hogy csökken egyre alacsonyabb az infláció. És ami nagyon érdekes még ezen felül, az, hogy valahogy a lakosság is optimistábbá vált, és a cégek is optimistábbá váltak. Tehát így áprilisban készítette a Magyar Nemzeti Bank egy ilyen felmérést az inflációs várakozásokról, és azok elkezdtek csökkenni. Tehát, hogy arra számít a lakosság, és arra számítanak a vállalkozások is, hogy kicsit ilyen jobb, kiegyensúlyozottabb, stabilabb helyzet jön Magyarországra.
1: Igen, de azért a mezőgazdaság, vagy mi két dolgot akartam mondani egyszerre hirtelen. Az egyik, hogy az árésztop ugye az még velünk van. Itt ugye kérdés, hogy azt kivezetik, azért annak lesz, vagy lehet egy pici inflációs.
2: Ezt is, erről is ír egyébként.
1: Ez az egyik, csak két szempontot akartam. A másik meg, hogy ugye az aszályhelyzet miatt, hogy nem tudjuk, hogy azért a a mezőgazdasági termelői árak hogyan alakulnak majd a jövőben, hogy ott nincsen ilyen kockázata annak, hogy azért ebből a két irányból jöhet esetleg egy inflációs emelkedés.
2: Hát az inflációs jelentésben van egy írás, egy elemzés arról is, hogy mi történne, hogyha kivezetnék az ár és toppokat, és azt írja a jegybank, hogy ha ez megtörténne most mondjuk július végén, vagy június végén, július végén megtörténne, abban az esetben is ilyen 0,2%-ponttal nőne csak az idén az infláció, vagyis 2%-os átlagos inflációval számol a jegybank, és arra számítanak, hogy néhány hónap alatt ezek fokozatosan beépülnek az élelmiszerek árába, de nem sokkolná már a lakosságot egy ilyen, tehát az árstoppok, árstoppoknak a kivezetése semmiképpen sem. Tehát, és hát valószínűleg ennek azért a kereskedők is örülnének, és könnyebben tudnának árazni az egyéb termékeikkel kapcsolatban. Hát a mezőgazdaság az ugye egy... Hát kristálygömb kell ahhoz, hogy megjósolja az ember, hogy mi történik, és hogyan alakulnak majd a különféle hozamok és terményárak. Az inflációs jelentés szerint Magyarország az érdekes módon egy ilyen aszályosabb területre esik, valahogy Európán belül, de az, ami 2022-ben volt ilyen hatalmas egész európás sújtó aszály, az Európa többi részén nem jelentkezik. Emiatt más országokban jobb terméshozamok várhatók, és ezek így a világpiaci árakat stabilan tartják, nem fognak tudni emiatt annyira emelkedni a világpiaci árak. Szóval ez is valamennyire fékezheti az élelmiszerinflációt.
1: Igen, csak ott pont a mezőgazdaságnál ugye vannak olyan termékek, főleg gyümölcs fronton, ami azért emelkedhet, és jó, hogy Európa legalábbis néhány országban. De ugyanakkor van olyan, mint tudom, a fagyok, például Lengyelországot ütötték meg, azt most mi jobban megúsztuk bizonyos termékeknél, meg most ők szorulnak ilyen szempontból behozatalra, tehát ez tudom, hogy egy nehéz dolog, csak hogy ennek lehet azért egy pici ár felvevő.
2: Hát egy picike, de azért az, hogy most egy-két gyümölcs ára másképp alakul, az nem hiszem, hogy olyan nagy mértékben tudja befolyásolni az inflációt, mint hogyha mondjuk egy ilyen jelentősebb tétel, mondjuk akár az energiaárok, akár mondjuk ilyen gabonák, vagy tehát azok a fontosabb termék, amivel sokkal többet vásárol a lakosság, azoknak az ára változik.
1: Ez a fajta optimizmus az idei évre, meg a jövő évre is vonatkozik?
2: A jövő évre is csökkentette a jegybank az inflációs várakozásait, igen. Tehát, hogy jövő évben is alacsonyabb lett az infláció, mint amit korábban vártak. Tehát, igen.
1: És akkor, és a GDP alakulása a jövő évre, így ezzel párhuzamosan? Ott is van az a fajta optimizmus, hogy meglendülhet egy kicsit a magyar gazdaság, hiszen...
2: Nem, tehát a jövő évi inflációs várakozást a 3,7%-ról 2,3%-ra csökkentette a jegybank, tehát ott egy jelentős csökkenés van, de a GDP-vel kapcsolatos várakozás az pont 3%-os. Tehát ott azért nem változtatott, de hát nagyon messze van még a jövő év, és még nem kezdtük el, és azért itt még nagyon sok minden múlik azon, hogy például az uniós forrásokat hogyan tudjuk visszahozni, mi lesz velük, milyen beruházások tudnak elindulni.
1: Na, hát ezt majd meglátjuk, nyilván ez majd az ősz egyik válasza lesz. Herman Bernadett, az m4privatbankár.hu vezető szerkesztője volt a vendégünk. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség jön, majd közlekedési infók, 10 kor friss hírek itt a 94.2.

0: Reggeli Monitor.
1: Még véget sem ért az idei, az amerikai kormányzat már is nyitott egy újabb labdarúgó világbajnokság megrendezésére. Andrew Giuliani, a most zajló torna fehérházi munkacsoportjának vezetője felvetette a 2038-as VB 64 csapatos lebonyolítására vonatkozó lehetőséget. Beszéltem erről Donald Trump elnökkel és számos kabinettagunkkal, úgy vélem nincs alkalmasabb ország egy világbajnokság megrendezésére, mint az Egyesült Államok, fogalmazott az elnöki tanácsadó. Hozzátette, hogy ha valóban sikerülne 64 csapatosra bővíteni a VB-t, akkor az Egyesült Államok az ideális jelölt az infrastruktúrája és a számos meglévő stadionja miatt. Az idei az első VB, amelynek három ország, az Egyesült Államok mellett Kanada és Mexikó házigazdája, először szerepel 48 válogatott a tornán. A 2030-as VB-nek Spanyolország, Portugália és Marokkó ad otthont, ám rendeznek találkozót a torna 100 éves centenáriumának emléket állítva Argentínában, Paraguayban és Uruguayban is. A 2034-es VB pedig Szaúd-Arábiában lesz.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos. Vizsgálat, akár műtét, és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tapancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt, a Rákóczi úton befelé, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márga utca felől Zsák utca lett. Mától a 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. A 3. kerületben a Pusztakúti úton a Mészkő utcánál mától a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. Nagy Tétényi partalap felé a 133-e autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Egy perc elmúlt 10 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Nincs napi rende jelenleg az árstopp kivezetése a pénzügyminisztérium szerint.
5: Közben az Országos Kereskedelmi Szövetség a több 100 milliárd forintos ágazati veszteségek miatt a korlátozás mielőbbi eltörlését sürgeti. A jegybank elnök és a gazdaságkutatók egybehangzó véleménye alapján az intézkedés megszüntetése nem veszélyeztetné az árstabilitást és alig növelni az inflációt. Az RTL összefoglalója szerint az eddigi legutolsó Orbán kormány által 2025 márciusában bevezetett árstopp eredetileg csak 2 hónapra szólt. A többszöri meghosszabbítás és kiterjesztés után viszont jelenleg már 43 élelmiszerre és 30 drogériai termékkategóriára vonatkozik.
4: Szerdától kizárólag mobillal lehet fizetni a parkolásért Budapesten.
5: A jegyvásárlást alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással is aktiválni lehet. A technológiai újítással egy időben zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A fővárosi közgyűlés másfél éve döntött az automaták kivezetéséről a vonatkozó rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én lép hatályba. A fővárosi önkormányzat közben biztosította azokat a tájékoztató táblákat, amelyeket a kerületi parkolási üzemeltetőknek kell kihelyezniük. A Budapest Go alkalmazásban történő fizetés egyelőre nem lesz elérhető, a funkció majd egy jövőbeni fejlesztéssel érkezik az applikációba.
4: A magyar gazdaság mintegy 490 ezer működő vállalkozásából az Optán adatai szerint 1866 olyan cég azonosítható, amely tulajdonosi vagy vezetői kapcsolatai révén az elmúlt 16 év meghatározó politikai gazdasági szereplőihez köthető.
5: Adózott nyereségük megközelítette az 1400 milliárd forintot, vagyis a teljes vállalati profit csak nem 10%-át állították elő. A következő időszak nagy kérdése, hogy nyertes állami közbeszerzések és hitelek nélkül mennyire életképesek ezek a cégek. Csorbai Hajnalkát, az Opten Kft. Stratégiai igazgatóját hallják arról, hogy az állami bevételeket pótolhatják-e a külföldi piaci terjeszkedéssel.
6: Lehetne ez egy jó út, ugyanakkor úgy gondolom, hogy konkrétan ezeknek a cégeknek kevésbé van ebben rutinja, hiszen ők arra fókuszáltak, hogy a magyar piacon, a közbeszerzéseken, a pályázatokon, Európai Uniós pályázatokon nyertesként kerüljenek ki, és tényleg kivételként tekinthetőek azok a cégek, akik hosszú távon gondolkodva próbáltak külföldre is eljutni, és ott is eredményeket elérni, ezekből van azért kevesebb. Tehát én nem számítok arra, hogy ők hatalmas eredményeket tudnak majd felmutatni külföldre.
7: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde index a BUX 0,5%-os mínuszban, 139.062 ponton az index. A forgalom átlépte a 2 milliárd forintot. A vezető papírok mindegyike mínuszban, a MOL 3,1%-kal 3556 forintra esett vissza, az OTP 4,1%-os mínuszban 45630 forinton, a Richter 7,1%-kal ment lejjebb 12170 forintot ér, a Telekom pedig 1,7%-kal szakadt be 2632 forinton. A forint kicsit gyengült, valamennyi vezető, ja nem a dollár kivételével. Az euróval szemben gyengültünk egy picit, 354 forint 10 fillért kérnek érte. Egy dollárért 310 forint 50 fillért kell adni, egy svájci frankért 384 forintot kérnek a piacon. Európában a vezető indexek azok vegyesen mozognak, de nem nagy mértékben. London 2,1%-kal van feljebb, a DAX index 2,1%-os pluszban, Párizs 3,1% körüli mínuszban, az olasz tőzsde meg több mint 3,1%-kal erősödött. A spanyol 2,1%-kal van lejjebb. Ázsiában azért itt komolyabb, izmosabb változások voltak. A japán tőzsde majd 2,1%-os pluszban zárt, Hongkong 1,9%-os emelkedésben pillanatok a zárás előtt. Shanghai 1,2%-os emelkedésben fejezte be a napot. India még nyitva van, a kereskedés utolsó harmadának elején több mint 0,5%-ot veszített értékéből. A dél-koreai tőzsde az 2,1%-os mínuszban zárt, Szingapur pedig pár pontos pluszban még. Az olajárak azok most lejjebb jöttek szemmel láthatóan. Az észak-amerikai könnyűolaj a WTI jegyzésára 0,4%-os pluszban, ugye 69 dollár 50 centen, de ugye 70 dollár fölött jártunk. A Brent pedig effektíve mínuszba fordult, igaz nagyon kis mértékben, de 72 dollár alatti szinten áll. Az arany 0,4%-os mínuszban 4080 dollárt kérnek egy uncia aranyért. A palládium 0,8%-kal drágult, a platina 1,7%-kal lett olcsóbb, az ezüst 1,4%-del, a rész meg gyakorlatilag nem változik. A mezőgazdasági termelőárak közül a kukorica 1,5%-kal lett olcsóbb a világpiacon, a szójabab meg 0,6%-del. A többiek enyhe mínuszban, egyedül a gyapot drágult, de hát még kevés volt a volumen, tehát ott ez nincs jelentősége. 1,5%-os emelkedésben a holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama, ez azt jelenti, hogy 41 eurócent közelében áll július végi szállítással. Hát ha már mezőgazdasági termelői árak, kevés olyan mezőgazdasági termék van, mint a répa, amelynek stabil a piaca, és sem a klímaváltozás, sem a keresleti ingadozás nem okoz gondot. Ezt mondta az általa megkérdezett agrárszakértő.
5: Simon Attila azt is hangsúlyozta, hogy a hagyományos étkeztetésen túl a gyümölcslőipar is használja a répát. Egyébként a hazai termelők ellátják a piacot, önellátóak vagyunk.
8: hogyha van ágazat, ami túlélte ezeket a klimatikus válságokat, vagy túléli, attól szóképpen csökken 10-15%-kal a vetés területen, még mindig egyik legstabilabb ágazat. Ennek egyik oka, hogy nagyon jó genetikai új fajták vannak, tehát jó természetűek, és szinte a szemenkénti vetéstől a betakarításig, amíg be nem kell a hűtőházba, addig teljes mértékben legépesíthető, nem olcsó gépekkel, de sokkal jobb hatékonysággal és minőségben szedik ki a répát az új répakombájnak, mint a korábbi kézi kiszedés.
4: A végéhez közeledik a hantavírus járvány. Ezt az egészségügyi világszervezet vezetője közölte.
5: A szakember az X közösségi platformon hangsúlyozta, Spanyolországban és Hollandiában is lezárult a karantén és a megfigyelési időszak mindenki számára. A hantavírus járvány, amely a Hondius nevű luxus üdülőhajón tört ki, világszerte aggodalmat keltett. A hajó fedélzetén mintegy 150 ember tartózkodott a járvány kitörésekor. A WHO közlése szerint egy holland házaspárral kezdődhetett a fertőzés, amely még a hajóra szállás előtt Argentínában a parton fertőződhetett meg a vírussal. A rákcsálók által terjesztett hantavírus egy ritka kór, amely ellen nincs sem oltóanyag, sem különleges kezelés.
4: Nagy szabású beruházási programot jelentett be Dél-Korea. Szöul a félvezetőgyártása, a fizikai mesterséges intelligencia és az mesterséges intelligencia adatközpontok fejlesztésére kíván koncentrálni. Célja az ország technológiai versenyképességének erősítése.
5: Az élőben közvetített bejelentésen részt vett Lee Jae-myung elnök, valamint a világ két legnagyobb memórialapka gyártójának számító Samsung és az SK Hynix vezetése. Az államfő közlése szerint az ország délnyugati régiójában akár 340 milliárd dollár értékű beruházás is megvalósulhat, elsősorban chipgyártás céljából.
4: Exportkorlátozási listára helyezett számos japán céget és szervezetet Kína, arra hivatkozva, hogy védeni kívánja a nemzetbiztonság érdekeit.
5: Az érintettek így nem juthatnak hozzá Kínából származó civil és katonai felhasználású termékekhez. A listán japán kutatóintézetek mellett nagyvállalatok is szerepelnek, köztük a Mitsubishi, a Komatsu és a Fujitsu egyes leányvállalatai.
4: Májusban már negyedik hónapja csökkentek a Toyota globális eladásai, elsősorban a kínai kereslet gyengülése miatt.
5: A cég éves alapon 7,2%-os csökkenést regisztrált. A világ legnagyobb autógyártója azt közölte, hogy exportja Japánból a Közel-Keletre 66%-kal csökkent, a térségben zajló fegyveres konfliktus és a hozzá kapcsolódó logisztikai zavarok miatt. A vállalat globális termelése 5,5%-kal 765 ezer járműre esett vissza. Kínában több mint 30%-kal kevesebb járművet értékesítettek, alig több mint 100 ezer gépkocsit.
7: Időjárás jelentés.
5: Isten éltesse nagyon sokáig Szeged szép ajándékát, Gera Marinát, aki 1984-ben ezen a napon született. A Tiszaparti városban június 29-én nemzetközi Emmy-díjas és Jászai Mari-díjas magyar színésznő, aki Szegeden járt általános iskolába, aztán már Budapesten érettségizett, és 2008-ban végzett a Színház és Filmművészeti Egyetemen. 2009 óta szabadúszó, és hát számos alkotásban szerepelt, talán a legismertebb az az Örök tél, illetve a Hunyadi, valamint az Aranyélet és a Holnaptali című alkotások, valamint a Pince. Reméljük, hogy még nagyon sokáig velünk marad. Hát az Örök télre még várni kell, az a helyzet. Kicsit most az örök nyár köszöntött be, 36 és 41 fok közötti hőmérsékleti értékek várhatók, eső egyáltalán nem lesz.
7: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor.
4: Egy kis zenével megyünk tovább, a zene után pedig foci VB, akkor

0: Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en.
1: Stúdiónkban itt ül Kecső Ricsi hírolvasó és riporter kollégám. Szia Ricsi,
2: jó reggelt!
1: És ha minden igaz, akkor Kovács Gergő pedig a telefonban. Szia Gergő, jó reggelt! Halló, halló!
3: Halló, halló!
1: Halló, csak ne kiabálják.
3: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Oké, várjál, Pott Péteren megpróbál megtalálni a legjobb arányt. Na, szóval, túl vagyunk az első egyenes kieséses meccsen, ugye ez a 16, hogy is van?
2: Azt mondja. A leg 32.
1: Igen, a legjobb 32-ben, de akkor azt mondja, hogy
2: 16-od döntő.
1: 16-od döntő. Na, ezen gondolkodtam, igen, hogy kell ezt mondani.
2: Ugye jó magyarosan.
1: Eddig ez nem volt így. És az első meccs, ez egy rémunalmasan meccs lett, a Dél-Afrika-Kanada, az utolsó játék, tehát a rendes játékidőn belül utolsó perces góllal gyakorlatilag Kanada szépen tovább is lépett, történelmi siker, tehát ők biztos, hogy óriás ünneplés, Dél-Afrika megbánhatja, hogy nem volt aktívabb egy fokkal. Ma este pedig Brazília-Japán, és hát ugye aztán megkezdődik, mert utána most azért sok meccs lesz, és most már mindenki, aki hibázik, annak annyi. Na most én ugye jól elmondtam, hogy szerintem mennyire nem volt ez a tegnap esti meccs, de mit szóltok ti, Gergő?
3: Hát ez a tegnap esti meccs azért nem volt ez se az évszázad meccs, szerintem Kanada egy kicsit átaludta körülbelül az egészet. Hát szívem szerint, vagy én is azt gondolom, kommentátor is utalgatott rá, hogy úgy egyik se jusson tovább, körülbelül ez a szint volt, tehát tényleg semmi iram nem volt a mérkőzésen, és hát Kanada igazából azért végén szerencsésen talált egy gólt, és hát hirtelen továbbjutásra találta magát, úgyhogy megmondom őszinténként, a Kanadától az eddigi meccsek alapján sokkal többet vártam, simán hagyták, hogy Afrika hátul passzolgasson, húzza az időt, szerintem a kapusnál összesen vagy 20 percig volt szerintem a labda a mérkőzésen, tehát volt, hogy percekig állt nála a labda, úgyhogy hát nem volt egy jó meccs.
2: Hát egy kifejezés, hogy nem volt egy jó meccs. Én az utolsó 10 percre voltam hajlandó bekapcsolódni, amikor úgy éreztem, hogy szerintem most már, hogyha itt van 0-0, akkor talán még itt a hosszabbítás hozhat valami érdekességet. Hát de így néztem, és így mondom, te jó Isten, hát ebbe a meccsbe jó, hogy nem láttam többet szerintem, de hogy ez, és láttam egy posztot Facebookon, egy ismerősöm tette ki, hogy hát miért ezt a meccset kellett berakni ilyen emberi időben, miért nem lehetett ez hajnalban. Hát csak ugye a FIFA nem tudja előre meghatározni most, melyik csapat fog tovább jutni. Sajnos ezt kellett végignéznünk, de hát bízunk benne, hogy a ma esti meccsek már jobbak
1: lesznek. Minden világversenyen van rémunalmas mérkőzés, meg vannak nagyon jók. Még az Irán, még talán azóta legkevesebbenként, amikor meglódultak, mind a két oldal meglódult. Tehát igen, még azt nem lehet mondani, hogy nem futottak, meg nem próbálkoztak, csak hát volt egy időszak, amikor semmi értelme nem volt. Na mindegy, a lényeg az, Kanada tovább lépett, innentől már ilyen meccse még ez biztos nem lesz szerintem. A kérdés ma, az viszont az egy igazán érdekes Japán-Brazília, nem tudom, hogy mikor játszottak ők utoljára együtt, vagy bármikor is játszottak-e, de hát a japánokat azt hiszem kell bemutatni, azok mennek, ameddig lehet. Brazília meg hát ugye, ő meg nem engedheti meg magának, hogy elhülyéskedje a meccset, mert otthon nagyon csapják őket.
2: Kérlek szépen, utoljára 2025. október 14-én játszottak egymás ellen barátságos meccsen, akkor 3-2-re győzött Japán.
1: De barátságos meccsen.
2: VB-n 2006. június, akkor 4-1-re nyert Brazília, és ezt mindjárt megmondom, hogy ez milyen torna, konfederációs kupán 2013-ban, akkor 3-0-ra győzött Brazília szintén. Tehát, hogy ez volt a... Tehát egy jó régen.
1: Na, szóval nem most, igen. Úgyhogy...
3: Szerintem is mindenképpen egyébként nehéz dolga lesz Brazíliának, főleg úgy, hogy Japánnak nagyon komoly ambíciói vannak. Most lassan egyébként már minden csapat bejelenti, hogy meg akarja nyerni a trófát, azok, akiktől nem számítam el egy ilyen ambíció, de hát egy világbajnokság, ugye mi más lehetne a cél, de szerintem is ebből szerintem az egyik legjobb meccs lesz itt a legjobb 32 között. Főleg úgy, hogy a brazilok sem mindig villogtak minden mérkőzésen, ugye itt inkább ilyen egyéni jó teljesítmények voltak én szerintem. A japánok meg hát szívvel, lélekkel küzdenek, és azért van bennük is foci.
1: Hát azért én egy spanyol, Ausztria, egy Portugália, Horvátország. Azért még azért úgy tudnám azt mondani, hogy simán lehet egy argentin az ötfoki köztársaság. Ugye, ami egy ilyen magic story, de azért látod, ha mindent megtettek eddig is. Ha szóval persze. Lesz még itt azért néhány.
2: Azért most jönnek az igazi meccsek. Tehát eddig itt el voltunk, elnézegettük kicsit a focizgatást, most meg talán valamiféle labdarúgás is látszódni fog, bár ez az első meccsen nem nagyon jött ki.
1: Azért eddig is voltak szerintem jó meccsek ezen a VB-n, tehát nem lehet azt mondani, hogy mindegyik rossz volt, hát nyilvánvaló csoportkörök, amelyek óvatosabb egy fokkal, de kétségtelen, hogy ahogy a tét emelkedik, úgy azért minden, az adrenalin, meg minden szempontból az összes játékos is.
2: És mit szóltok Dél-Koreához? Ugye ott most az a nagy sztori, hogy a szövetségi kapitány lemondott, de egyébként halálosan meg is fenyegették, hogy a repülőtéren meg fogják konkrétan gyilkolni. Hát és most így a rendőrség egy hatalmas nagy készenlétben van ott az Incheoni nemzetközi repülőtéren.
1: Hát mondjuk azért ez az elmebaj kategória, tehát azért mégiscsak ez egy sport. Ugye sajnos ugye erre emlékszünk, volt erre precedens, ugye, amikor az kolumbiai játékost agyonlőtték otthon, miután ugye hibázott egyet a VB-n, ami szerintem rémisztő, hogy ilyen történhet. Tehát azért azért van a határa ennek a játéknak, azt gondolom.
2: Igen.
1: Gergő eltűnt, vagy elaludt. Ha-ho.
2: Gergőt elvesztettük az éterben.
1: Gergőt elvesztettük, akkor így jártunk. Szóval, hogy azért azt gondolom, hogy tényleg ott határt kell húzni a szurkolói magatartás, meg a szurkolói radikalizmus irányába, mert ez nem megengedhető, hogy sportolókat, és most független a focitól, bármilyen más sportnál.
2: Persze,
1: is.
2: Persze, egyértelmű.
1: Hogy fenyegessenek. Úgyhogy, hát a hangulat az úgy tűnik jó. Mondjuk én nem talán tudnám elképzelni ezt a VB-t 64 csapattal, mint ahogy most felvetődött.
2: Hát ez is most nagyon rengeteg, ami itt van. Jó, lehet, hogy abban van hiányérzetünk, hogy kevés meccset látunk az idő eltolódás miatt, de 64 csapattal ez lehetetlen. Hát mikor akarnak ezt, hogy reggel 10-kor?
1: Hát akkor nyilván akkor húzódik maga a VB-nek az ideje.
2: Hát vagy húzódik
1: itt,
2: az idő.
1: Itt ugye most azért vagyunk bajban, mert az idő eltolódás miatt, ugye amikor Európában van a VB, akkor ugye nekünk jó, de akkor másoknak kevésbé. Ugye ott lehet rendezni ezt, hogy délután 2, 4, 6, 10.
2: Igen.
1: Viszont hogyha Ázsia vagy a tengeren túl, akkor mindenképpen belecsúszunk az éjszakai hajnali meccsekbe, és abból még több, nem tudom, hogy a 64 csapatos tornának van létjogosultsága.
2: Szerintem ez a mostani, ez bőven elég, így is rengeteg, rengeteg meccs van. Nem hinném, hogy ezt most már tovább kéne emelni. Abban a szempontból, hát jó, több országnak lenne esélye a 64 csapatnál, oké, de hát most hova?
1: Hát jó, de ez megfontolás tárgya lehet, mint hogy egyébként nem tett rosszat, és ugye a kvótálosztás, ugye az érdekes, hogy Afrika jól járt, és Afrika bizonyított.
2: Igen.
1: Tehát azért a 10 csapatból 9 tovább lépett, ugye 5-ről 10-re emelték a kvótát, ugye akkor ment is a hőbörgés európai részről is, hogy miért. Ázsiánál talán kevésbé volt ennek eredménye, de hát ez most egy, a következő VB meg lehet, hogy pont fordítva lesz. Viszont, tehát hogy ennek azért van értelme, hogy bővítették, ahogy egyébként Magyarország legyen hálás Michel Platininek, hogy kijutottunk az Európa bajnokságra, mert ha nem bővítik az EB létszámát, akkor mi nem vagyunk itt.
2: Akkor még szenvedhetnénk egy pár

0: oké, okay, de hát erről nem tehetsz. Szóval mindenki szurkolna, de azt gondolom, hogy azért VB-re az talán túl sok lenne a 64 csapat. Igen. Hát ez csak egy terv, ez felvetődött. De nyilván ennek nincsen egyelőre realitása. Szóval este akkor tippeljünk egy-egy gyorsan nyilvánosan.
1: Szerintem Brazília nyer. Most eredményt, nem tudok eredményt mondani, mert
0: minden,
1: nem
0: szerintem merek. Szerintem azért lép tovább. Szerintem is, de nem lesz egy egyszerű.
1: Én szerintem ilyen 2-1, 3-2, valami ilyesmi lesz.
0: Meglátjuk.
1: Másik meccsen meg a németeknek egyértelműen. Németország-Paraguay.
0: Jaj, este van még
1: Németország-Paraguay.
0: Hát az ott a... Hát figyelj, azért a Németország...
1: De Paraguay se szabad leírni.
0: Igen, tehát hogy lehet az egy jó kis döntetlen, aztán majd hosszabbítás
1: után, hajnalban meg Hollandia-Marokkó. Na, az még egy jó meccs lesz amúgy.
0: Na jó, meglátjuk. Zenével megyünk tovább. 10:30-kor rövid hírekkel zárom a reggeli monitort.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig.

0: Kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
2: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél 11 a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Nincs napi renden jelenleg az ár és top kivezetése a pénzügyminisztérium álláspontja szerint. Közben az Országos Kereskedelmi Szövetség a több százmilliárd forintos ágazati veszteségek miatt a korlátozás mielőbbi eltörlését sürgeti. Holnap lehet utoljára igényelni az akár 3 millió forintos otthonfelújítási, vidéki otthonfelújítási támogatást. Ezt a 25 év alatti gyermeket nevelők és a nyugdíjasok vehették igénybe az elmúlt másfél évben az 5000 fő alatti preferált kis településeken energetikai megkötés nélkül. Szerdától kizárólag mobillal lehet fizetni a parkolásért Budapesten, a jegyvásárlást alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással is aktiválni lehet. Egyébként ezzel az újítással egy időben, csak hogy mindenki örüljön, az zónától függően 20-33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A végéhez közeledik a hantavírus járvány, ezt az Egészségügyi Világszervezet vezetője közölte. Újra bevezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot Szerbiában. Alekszandar Vučić már lemondott szerb elnök bejelentése szerint jövő márciustól kell először bevonulniuk a 30 év alatti férfiaknak, várhatóan 75 napra.
3: Tőzsde hírek.
4: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 6%-os mínuszban, 138.946 ponton a mutató, a forgalom közelíti a 2,7 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 4%-os mínuszban 3.654 forinton, az OTP 0,5%-kal jött lejjebb 45.600 forintot ér, a Richter 7%-os mínuszban 12.170 forinton, a Telekom 2,3%-os mínuszban 2.616 forinton. A forint egy picit most gyengül, 354 forint 40 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 310 forint 80 fillért kell adni, egy svájci frankért 384 forint 20 fillért kérnek. Európában vegyesen mozognak az indexek, de nem nagy mozgás jellemzi őket. A londoni tőzsde 2,1%-os pluszban, csak úgy, mint a spanyol, illetve Párizs. A DAX Index 2,1%-os, nem, tehát a London, Párizs, illetve a spanyol index mínuszban 2,1%-kal, a DAX 2,1%-kal pluszban, az olasz tőzsde pedig 3,1% fölötti emelkedésben. Ázsiában is vegyes a kép, de itt picit más léptékekben. A Nikkei az 2,1% alatti pluszban zárt, Hongkong 1,9%-os pluszban fejezte be a kereskedést, Shanghai pedig 1,2%-kal ment feljebb. Jönnek a mínuszok, mégpedig az indiai tőzsde, amely az utolsó kereskedés utolsó harmadában 0,5% fölötti mínuszban. Dél-Korea megugrotta ugyan a pénteki záróértékét pluszban, majd visszaesett egy pár pontos mínuszban, Szingapur pedig 1,1%-kal tartja magát emelkedőben. Az olajárak azok most egy picit elindultak fölfelé, ez azt jelenti, hogy az észak-amerikai könnyűolaj WTI megint 70 dolláron, a Brent 72 dollár 40 cent fölött, nagy mozgás azért nincs ezen a placon. Az arany 0,5%-kal olcsóbb, egy uncia helyett 4076 dollárt kérnek, A palládium 1%-kal drágább, a platina az 1,7, az ezüst 1,4%-kal kerül kevesebbe. A rész meg egy pici pár centet esett vissza. A mezőgazdasági termelőárak közül a kukorica 1,4%-kal lett olcsóbb, drágul a kávé 6%-del, és a cukor pár centtel, a többiek pár centes mínuszban. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az feljebb ment 2,1%-kal 41 euró 60 euró cent fölé július végi szállítással. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi vízművek 22 ideiglenes vízosztót helyezett üzembe Budapest legfontosabb terein, csomópontjain. A környezetvédelmi érdekében a vízművek nem biztosít műanyag vagy papír poharat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon ezeken a helyeken.
3: Időjárás jelentés.
4: Mert hogy az időjárás az nem segít rajtunk ma, sok napsütés mellett, hát gomoly felhő csak mutatóba lesz az égen. Az északi középhegységben és a keleti megyékben egy kis záporzivatar kialakulhat, mondjuk ebben a melegben az is finom lesz, 90%-os páratartalom. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet viszont rossz hírem van itt a fővárosban, meg pláne 36 és 41 fok között alakul, és késő este a rendkívüli nagy hideg 22 és 30 fok várható. Hát ahhoz képest, hogy ma hajnalban 5:30-kor már 25 fokot mutatott az autó, szóval fázni éjszaka sem fogunk. Tartsanak velünk, legalább jó muzsikákat hallgassanak, mielőtt becsobbannak a kerti medencébe, vagy a fürdőszobába egy kis hűsítő zuhanyzásra. 10:30-kor jönnek a friss hírek, mi egykor találkozunk, akkor elmondom, hogyan teljesített a tőzsde fél időben. Megköszönöm figyelmüket, az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 17:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 11 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Nincs napirenden jelenleg az ár és top kivezetése a pénzügyminisztérium szerint, közben az Országos Kereskedelmi Szövetség a több száz milliárd forintos ágazati veszteségek miatt a korlátozás mielőbbi eltörlését sürgeti. A jegybank elnök és a gazdaságkutatók egyvehangzó véleménye alapján az intézkedés megszüntetése nem veszélyeztetné az árstabilitást és alig növelné az inflációt. Az RTL összefoglalója szerint az eddig legutolsó Orbán kormány által 2025 márciusában bevezetett ár és stop eredetileg csak 2 hónapra szólt, de a többszöri meghosszabbítás és kiterjesztés után jelenleg már 43 élelmiszerre és 30 drogériai termék kategóriára vonatkozik. Szerdától kizárólag mobillal lehet fizetni a parkolásért Budapesten, a jegyvásárlást alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással is aktiválni lehet. A technológiai újítással egy időben zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A fővárosi közgyűlés másfél éve döntött a parkolási automaták kivezetéséről a vonatkozó rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én lép hatályba. A fővárosi önkormányzat közben biztosította azokat a tájékoztató táblákat, amelyeket a kerületi parkolási üzemeltetőknek kell kihelyezniük. A Budapest Go alkalmazásban történő fizetés egyelőre nem lesz elérhető, a funkció majd egy jövőbeni fejlesztéssel érkezik az applikációba. Tamásné Cinege Csilla lesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke, ezt a pénzügyminisztérium közölte. A jelenleg adószakmai feladatokért felelős elnök helyettesként dolgozó szakember a kormányváltás óta már gyakorolta az elnöki jogkört. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter Gedeon nyerté, a cég leépítései 30 napra vetítve meghaladják a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti, mivel itt a versenyképesség fenntartása valamennyi uniós gyógyszeripari vállalatnak komoly kihívást jelent. Újra bevezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot Szerbiában. Alekszandr Vučić már lemondott szerb elnök bejelentése szerint jövő márciustól kell először bevonulniuk a 30 év alatti férfiaknak. Várhatóan 75 napra. Szerbia 2011. január 1-én tért át teljesen a hivatásos haderőre. Azóta az ország hadserege kizárólag önkéntesekből és hivatásos katonákból áll. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi vízművek 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein csomópontjaiban. A környezetvédelme érdekében a vízművek nem biztosít egyszerhasználatos műanyag vagy papírpoharat, azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenés mellett 138.992 ponton áll, a részvénypiac forgalma elérte a 3,3 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL jelenleg 0,4%-os mínuszban 3656 forinton, az OTP 0,2%-kal csökkent 45.730 forintra. A Richter 1,1%-kal került lejjebb és 12.130 forintnál jár, a Magyar Telekom 2,8%-os mínuszban 2604 forinton. A Bitcoin ebben a pillanatban 59.757 dolláron és 94 centen mozog, 0,5%-os erősödés mellett. Az Ethereumot 1571 dollárért és 81 centért lehet vásárolni, 1,1%-os pluszban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forintba és 36 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 310 forint 93 fillér, egy svájci frank 384 forint és 38 fillér. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 60 fillér, a cseh koronáé 14 forint 61 fillér. Egy angol font 410 forintba és 79 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,2, a párizsi CAC 0,3, a madridi IBEX szintén 0,2%-os mínuszban, a frankfurti DAX 0,1%-kal erősödik, a milánói börze 0,3%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordóként 1,4%-os erősödésben 70 dollár 17 centen áll. A Brent jegyzési ára 0,8%-os pluszban hordonként 72 dollár 65 centen. Egy uncia aranyért 4066 dollárt kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
2: Sok napsütésre, kevés gomoly felhőkre számíthatunk, csapadékra szinte egyáltalán nem kell. Számítanunk, a hőmérséklet 36 és 41 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket! A mai adásban két korábbi beszélgetést ismétlek meg. A szokásos friss hírmix után Hangya Edinával beszélgetek, annak apropóján, hogy Málta magyarországi tiszteletbeli konzuljává nevezték ki. A műsor második felében pedig egy alulról jövő Parkolj Nálam névre hallgató kezdeményezésről hallunk, aminek az a célja, hogy megkönnyítse a hazai és a hazánkba látogató lakóautósok szálláskereséseit. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból. A turizmus.com adott hírt arról, hogy a Velencei tónál több strand idén egyáltalán nem nyit ki a rendkívül alacsony vízállás miatt. A helyzet súlyos, a tó vízszintje napok óta történelmi mélypont közelében mozog. Korábban már ideglenes fürdőzési tilalmat rendeltek el a Velence Resort and Spa strand elnevezésű természetes fürdőhelyen, miután a legfrissebb vízminta nem megfelelő minősítést kapott, de a helyzet azóta romlott. A Fejér vármegyei kormányhivatal tájékoztatása alapján kiderült, hogy nem az említett üdülőhely partszakasza az egyetlen érintett, hiszen a tó rendkívül alacsony vízállása miatt több strand sem üzemelhet idén, írja a feol.hu. Az alacsony vízállás miatt, illetve az üzemeltetők döntése alapján az idei szezonban nem üzemelnek a következő strandok, Sirály strand Gárdonyban, az Agárdi napsugárstrand, a Panoráma partszakasz Pisztrángúti strand, emellett a Velencei Pagonykemping és a strand sem fogad fürdőzőket, mivel jelenleg nem rendelkezik fürdővíz használati engedéllyel. A tó vízszintje június 16-án érte el a történelmi negatív rekordot, amikor ismét 53 cm-t mértek az Agárdi vízmércén, és ez megegyezik a 2022-es eddigi legalacsonyabb értékkel. Új szintre lép a balatoni kerékpáros turizmus, elindult a Balaton Bike Hotel hálózat, amely egységes minőségi követelmények és garantált szolgáltatások mentén fogja össze a bringás vendégekre specializálódott szálláshelyeket. A rendszer induláskor 20 partnerrel várja a kerékpárosokat a Balaton térségében. A Balaton kerékpáros turizmusa az elmúlt években látványos átalakuláson ment keresztül a háttérben fejlesztett infrastruktúrának, a több mint 1200 kilométeres bringász hatóhálózatnak, valamint a Balaton Bike 365 programhoz kapcsolódó szolgáltatásoknak köszönhetően. Ennek a fejlődésnek egyik új pillére a Balaton Bike Hotel hálózat, amely a kerékpáros vendégekre specializált szálláshelyeket fogja össze egységes szakmai és szolgáltatási keretben. A fejlesztés mögött az a felismerés áll, hogy a kerékpáros turisták igényei mára jelentősen eltérnek a klasszikus szálláskeresési szempontoktól. A biztonságos tárolás, a szervizelési lehetőség, a kerékpármosás, az e-bike töltés és a megfelelő információhoz jutás alapelvárássá vált. A szálláshelyek nem csak infrastruktúrát, hanem aktív helyismereti szolgáltatást is nyújtanak, célcsoportokra szabott túraajánlatokkal, családi, e-bike-os, országúti és gravel útvonalakat, valamint a környék kerékpárok szolgáltatásainak bemutatását. A balatoni kerékpáros turizmus fejlődését két egymástól független mérési rendszer követi nyomon. Az egyik, a Balaton Bike 365 szolgáltató partnere, a Balaton Bike Tour által üzemeltetett kölcsönző hálózat forgalma. A rendszerben regisztrált kölcsönzések száma 2023 és 25 között 13.961-ről 21.824-re emelkedett, ami közel 56%-os növekedést jelent. A másik adatforrást a Balaton térségében működő automatikus kerékpáros forgalomszámláló pontok jelentik. A balatonszárszói mérőpont közel 170 ezer, az örvényesi pedig több mint 136 ezer kerékpáros áthaladását regisztrálta 2025-ben. A számlálók adataiból az is kiderül, hogy a kerékpáros szezon egyre hosszabb. A forgalom már tavasszal jelentősen megindul, és az őszi hónapokban is számottevő marad. A kerékpáros turizmus egyik legfontosabb hatása pedig, hogy hozzájárul a Balaton szezonalitásának csökkentéséhez. Ikonikus turistaházak és ifjúsági szálláshelyek újultak meg az Aktív Magyarország támogatásával a Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési program részeként az ország számos vidékén, többek között a Balatonpartján, a Bakony erdeiben, a Dráva mentén, a Zselicben és a Felső Tisza vidékén is, adta hírul a turizmus.com. Így különleges hangulatú, mégis korszerű és pénztárcabarát szálláshelyek várják a természetjárókat. A megújult helyszínek között erdeiskolák, ifjúsági táborok, kulcsos házak, vízitúrás szálláshelyek és jurtatáborok is találhatók. Közös bennük, hogy nem csak szállást kínálnak, hanem a környék természeti értékeinek felfedezéséhez is kiváló kiinduló pontot jelentenek, legyen szó gyalogtúráról, kerékpározásról, vízitúráról vagy akár több napos vándorlásról. A most elkészült beruházások tavaly kaptak támogatást, a szálláshelyek pedig kevesebb, mint egy év alatt újultak meg. A programnak köszönhetően a tavalyi évben 44 szálláshely részesült mintegy 1,5 milliárd forint támogatásban, köztük 14 erdei iskolai szálláshely, valamint 13 kulcsosház, turistaház és zarándokszállás. Néhány ezek közül a Bakony keleti oldalán Kisgyónban új életet kapott a történelmi múltú bakancslak. Az egykori vadászházból és bányászházból kialakított épület ma már korszerű, 6-8 fő befogadására alkalmas szálláshelyként várja a természetjárókat közvetlenül az országos kék túra útvonala mellett. Néhány kilométerrel arrébb áll a most megújult Hamuház kulcsosház, amely a Kelet-Bakony egyik legnagyobb összefüggő erdőtömbjében az országos kék túra és a Horizont kerékpáros túraútvonal mentén kínál szállás lehetőséget a túrázóknak. A közeli Csiklingvár és a környező Bükkösök különösen vonzó célponttá teszik a környéket. A Duna-Dráva Nemzeti Park területén közvetlenül a Dráva partján várja a vendégeket a megújult vízvári vendégház. Az egykori gátőrházból kialakított szálláshely ideális bázis a folyómenti kerékpáros és vízitúrákhoz. A Felső-Tisza vidékén Kölcsén újult meg a Pap Túrja túraközpont, amely az öreg túrpartján a térség egyik legfontosabb vízitúrás és kerékpáros csomópontjában fogadja a vendégeket. A jurtaszállásokból álló központ egyszerre kínál vízi és kerékpáros élményeket a Szatmár és a Bereg felfedezéséhez. A Révfülöpi Bay József ifjúsági és gyermeküdülőben a közlekedési infrastruktúra, a csapadékvízelvezetés és a közösségi terek fejlesztése valósult meg, míg a Balatonrendesi gyermek és ifjúsági táborban a teljes vizes blokk újult meg. A Zselic lankái között fekvő Vásáros Bécen jelentősen megújult a jurtatábor. A fejlesztések során 7 új jurta került a táborba, a nyári szezonban a létesítmény fontos szerepet tölt be a térség turisztikai és közösségi életében, rendszeresen fogad vándortáborokat és gyermekcsoportokat. Győr új baráton szintén újabb mérföldkőhöz érkezett a fejlesztés, a nagymúltú gyermektábor 4 faháza újult meg, így már a tábor épületállományának fele korszerűsödött. Az őrségben található őri magyarózsdi Youth for Christ tábor pedig továbbra is kedvelt célpontja lehet a természetközeli közösségi programoknak és táboroknak. Tolna vármegyében Lengyel Anna fürdőn az erdei iskola és vendégház szállás helyei újultak meg. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ a szálláshelyek megtalálását is segíti azzal, hogy az Aktív Kalandor turisztikai portálján az aktivkalandor.hu oldalon kereshető formában közzétette az összes téri ödön programban most vagy korábban felújított szálláshelyet. Arról az MTI számolt be, hogy pénteken megnyitották a közönség előtt a szolnoki Tiszaligeti élményfürdőt, ahol a szolnokiaknak a napi jegyárból országosan is jelentős, 28%-os kedvezményt biztosítanak. Ez azt jelenti, hogy egy szolnoki lakcímkártyával rendelkező felnőttnek 4300 forintot kell fizetnie a belépőért. 7 évvel ezelőtt kezdődött meg a fürdő felújítása, amelyet a koronavírus járvány miatti áremelkedések okozta csúszások és a számtalan hibával elvégzett munka miatt máig nem lehetett megnyitni. Július 1-től megújul a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedés. Összehangoltabb, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési miniszter. Az új rendszernek köszönhetően Budapesten éjszaka is könnyebb lesz eljutni a külső kerületekbe. A rendszer emellett illeszkedik a metró meghosszabbított üzemidejéhez, és sokkal könnyebb lesz akár a belvárosból, végre egészen a Deák Ferenc térről is eljutni éjszaka a főváros környéki településekre. Néhány fontos újdonság. A Kiskörúton átközlekednek ezentúl a Budaörs, Törökbálint, Budakeszi és Zsámbék térségét elérő éjszakai buszok. További fejlesztés, hogy Budaörsöt és Törökbálintot két irányban fél óránként tárják fel a buszok. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre a belváros és Gödöllő térsége között. Az éjszakai járatok egységesen a Deák Ferenc térről indulnak. Szentendre térsége is könnyebben elérhetővé válik a Deák térről éjszaka. Péccel gyorsabb és közvetlenebb éjszakai kapcsolatot kap a belvárossal. Gyál is egyszerűbben lesz elérhető az éjszaka, a járatok ezentúl a határútnál biztosítanak csatlakozást a belvárost elérő buszokra, miközben minden járat érinti a Bem József utcát is gyálom. Nagykovácsi és Solymár felé sűrűbb és a belvárosból összehangoltabb éjszakai közlekedés jön létre. A településekre egységesen óránként indulnak járatok, emellett Solymáron az éjszakai buszok már a nyugati pályaudvarra érkező vonatokat elérve is biztosítják a település belső részeinek elérhetőségét. Szigetszent Miklósra is gyakrabban egész éjjel óránként biztosítják a belváros irányából a csatlakozást Csepelen. Az eddig csak Lakihegyi közlekedő járatok mindegyike körbejárja a várost. A budapesti változásokat a BKK tette közzé, az új hálózat július 1-től indul a BKK és a MÁV volán összehangolt munkájának eredményeként. Jó hír, hogy a Wizz Air probléma esetén arra kéri az utasait, hogy csomagméret vita esetén fotózzanak, és amennyiben jogtalan büntetést kapnak, azt pedig visszatérítik. Az okosutas.hu cikket közölt a spanyol repülőtereken rendszeressé vált csomagvitákról. Mint emlékeztettek, a Wizz Air földi kiszolgálói gyakran akkor is megbüntetik az utasokat, ha azok szabályos csomagokkal érkeznek a kapuhoz, azzal az indokkal, hogy a csomag nem esett bele magától a fémkeretbe. Ezen kívül azt sem engedik meg, hogy az utasok lefotózzák a mérőkeretben lévő táskájukat, amivel bizonyítani tudnák az igazukat. Az oldalnak adott válaszában a légitársaság most megerősíti, nem tiltott a fotózás, ha az utas szerint jogtalan a pótdíjazás, akkor lehet fotózni, és ezt bizonyítékként benyújtani a reklamáció részeként. Az is fontos, hogy szó sincs arról, hogy szabadon kellene beleesni a csomagnak a mérőkeretbe ahhoz, hogy megfeleljen az előírásoknak. Tehát lehet nyomkodni, csak az a lényeg, hogy teljesen benne van, vagy nincs. A portugáliai Monte Clerigo strand végzett az első helyen a European Best Destinations idei rangsorában, amely Európa legjobb homokos tengerpartjait értékeli. A válogatás során országonként 10 tengerpart került a jelöltek közé, majd a természeti adottságok, a szolgáltatások színvonala, az akadálymentesítés és az általános hangulat alapján szűkítik a mezőnyt 30 helyszínre. A végső sorrendet nemzetközi utazókból álló zsűri állítja össze. Az idei győztes Monte Clerigo strand Portugália déli partvidékén, Algarve régióban található. A partszakasz elsősorban azok számára vonzó, akik a zsúfolt üdülőközpontok helyett inkább autentikus, természetközeli élményre vágynak. A zsűri értékelésében fontos szerepet kapott a strand könnyű megközelíthetősége, valamint az is, hogy a szállás árak jelentősen kedvezőbbek, mint Portugália legismertebb üdülőhelyein. A European Best Destination szerint akár 3-szor olcsóbban is lehet itt megszállni, mint az ország felkapott tengerparti városaiban, írta a sokszínű vidék a Euronews online lapra hivatkozva. És akkor íme Európa 10 legjobb homokos strandja, 10. Korfun a Paleokastrisza strand, 9. Törökországban Kaskalkán térségében a Kaputas strand, 8. ugyancsak Korfun a Rovinia strand, 7. La Fontaine szigetek, ez Norvégiában található Kvalvika strand, 6. Cala Mesquida, Mallorca, Spanyolország, 5. egy olaszországi fürdőhely, a Boliaszkói strand, 4. ugyancsak Krétán az Elafonisi strand, 3. Kefalóniában, Görögországban a Fteri strand, 2. Antipaxosban, ez Görögországban található a Vautumni strand, és az 1. a Portugáliában található Algarve térségében lévő Monte Clerigo. Akik a nyári utazásaik alkalmával a kultúrát is magukba szeretnék szívni, azoknak itt van egy újabb sorrend. A Time Out idei felmérése a világ legjobb kulturális városait rangsorolta több mint 24 ezer városlakó bevonásával. A lista a művészetek, a zenei élet, a színház és egyéb kulturális kínálat elérhetősége alapján született meg. A rangsor élén London végzett Párizs és New York előtt. A top 10-et többek között Berlin, Cape Town, Melbourne, São Paulo, Madrid, Firenze és Krakkó teszi teljessé, míg a második 10-ben olyan városok szerepelnek, mint Taipei, Marrakesh, Kairó, Peking, Jaipur, Chiang Mai és Lisszabon. Lisszabon helyezését részben annak köszönheti, hogy a kultúra szervesen beépül a város mindennapi életébe. A csempékkel borított utcák, a Calçada Portuguesa burkolatok önmagukban is városi műalkotásként hatnak, miközben a kortárs művészeti szcéna folyamatosan erősödik. A Gulbenkian központ nyári koncertjei és DJ programjai a klasszikus és modern kultúra találkozását képviselik, míg a Belém negyed Makam intézménye a kortárs művészet új irányait mutatja, utóbbi ráadásul múzeumot, hotelt és gasztronómiát is egyesít egyetlen komplexumban. Londont és Marrakesht két erős kulturális pólusként jellemzik. London továbbra is a világ egyik legmeghatározóbb kulturális központja, a brit fővárosban világszínvonalú, díjmentesen látogatható múzeumok sora található, köztük a British Museum, a National Gallery, a Tate Modern, miközben a színházi élet, a West End több tucat színpadán zajlik. A város kulturális kínálata a komoly zenei koncertektől a független klub életen át, a kísérleti kiállításokig rendkívül sokszínű, és a folyamatosan nyíló új intézmények is erősítik a pozícióját. Marrakesh ezzel szemben a lista egyik legdinamikusabban fejlődő kulturális központja, ahol a hagyományos marokkói vizuális kultúra és a kortárs nemzetközi művészeti szcéna szorosan összekapcsolódik. A város fontos szereplője az 154 African Art Fair, amely nem csak kiállításoknak, hanem galériák, művészeti alapítványok és dizájnterek egész hálózatának ad lendületet. A Makal és a Montresor Foundation mellett számos riád és független művészeti tér is aktívan szervezi a kulturális életet, így Marrakesh az egyre inkább regionális kreatív központként is értelmezhető. És akkor a 2026-os top 20 kulturális város, csökkenő sorrendben, 20. Lisszabon, aztán Chiang Mai, Jaipur, Peking, Kairó, Athén, Guadalajara, Kopenhága, Marrakesh, Taipei, 10. Krakkó, 9. Firenze, 8. Madrid, 7. São Paulo, 6. Melbourne, 5. Cape Town, 4. Berlin, 3. New York City, 2. Párizs és 1. London. Kitiltják az egynapos látogatók autóit Salzburg belvárosából. Adta hírül a turizmus.com. Az intézkedés célja, hogy naponta akár 1000 autóval kevesebb hajtson be a belvárosba. A korlátozások egyelőre csak júliusban és augusztusban lesznek érvényben, és ha a koncepció működőképesnek bizonyul, elképzelhető, hogy az egész évre kiterjesztik. A behajtási tilalom Salzburg belvárosának meghatározott területére és elsősorban a városban néhány órára érkező látogatók 3,5 tonnánál nem nehezebb járműveire vonatkozik. Aki az érintett övezetekben visszaigazolt szállásfoglalással rendelkezik, természetesen tovább hajthat a belvárosba. A látogatók júliusban és augusztusban egységes, kedvezményes napi díj 7,5 euró ellenében hagyhatják autóikat a város 4 P plusz R parkolójának egyikében. A parkolás normál esetben 15 euróba kerül ezeken a helyeken. A rendőrök nagy számban járőröznek az érintett területen, és hosszú távon videókamerák felszerelését is tervezik. A rendőrség szerint kezdetben a

0: gazdaság és kultúra a 94.2. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia minden hétfőn 11 és 13 óra között. A műsor támogatója a 4 csillagos Hévízi Hotel Európa Fit Superior, wellness és saját magánegészségügyi centrum egy helyen, ahol a pihenés valódi törődésé válik. Hotel Európa Fit Hévíz, a jövő egészségturizmusa.
4: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Töltsd le az appot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazád.

0: kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél 12 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Holnap lehet utoljára igényelni az akár 3 millió forintos vidéki otthonfelújítási támogatást. Ezt a 25 év alatti gyermeket nevelők és a nyugdíjasok vehették igénybe. Az elmúlt másfél évben az 5000 fő alatti preferált kistelepüléseken energetikai megkötés nélkül. Miután a másik energetikai otthonfelújítási program is teljesen leállt, egyelőre nincs konkrét hír arról, hogy a Tisza kormány tervezi-e új lakásfelújítási program bevezetését. Szerdától kizárólag mobillal lehet fizetni a parkolásért Budapesten, a jegyvásárlást alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással is aktiválni lehet. A technológiai újítással egy időben zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A fővárosi közgyűlés másfél éve döntött a parkolási automaták kivezetéséről a vonatkozó rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-jén lép hatályba. A Budapest Go alkalmazásban történő fizetés egyelőre nem lesz elérhető. A funkció egy jövőbeni fejlesztéssel érkezik majd az applikációba. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter Gedeon nyerté. A cég leépítései 30 napra vetítve meghaladják a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti, mivel itt a versenyképesség fenntartása valamennyi uniós gyógyszeripari vállalatnak komoly kihívást jelent. A végéhez közeledik a hantavírus járvány, ezt az Egészségügyi Világszervezet vezetője közölte. A szakember az X közösségi platformon hangsúlyozta, Spanyolországban és Hollandiában is lezárult a karantén és a megfigyelési időszak mindenki számára. A hantavírus járvány a Hondius nevű luxus üdülőhajón tört ki, világszerte aggodalmat keltve. Ekkor a hajón 150 ember tartózkodott. A rákcsálók által terjesztett hantavírus egy ritka kór, amely ellen nincs sem hatóanyag, sem különleges kezelés. Idehaza a rendkívüli hőség miatt a fővárosi vízművek 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein csomópontjaiban. A környezetvédelme érdekében a vízművek nem biztosít egyszer használatos poharakat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el. Itthon a folyófizetési mérleg 251,1 millió euró többlettel zárta az első negyedévet, ami 102 millióval kisebb az előző negyedévinél, és 925 millióval marad el az egy évvel korábbitól. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb jelentése szerint az idei adat 5 éve 2021 első negyedéve óta a legszerényebb aktívum a mérlegben.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenés mellett 139.127 pontnál jár. A részvénypiac forgalma meghaladja a 3,6 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 0,4%-kal csökkent 3654 forintra, az OTP 45810 forinton stagnál. A Richter 1%-os mínuszban 12140 forinton, a Magyar Telekom 2,5%-kal került lejjebb 2610 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forintba és 53 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 310 forintot és 98 fillért, egy svájci frankért 384 forintot és 35 fillért kérnek.
1: Időjárás jelentés.
2: Sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi középhegységben és a keleti megyékben záporzivatar alakulhat ki, a hőmérséklet 36 és 41 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, a telefonvonal túlvégén pedig Hangya Edina. Szervusz Edina!
2: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Mondd el, légy szíves, a titulusodat?
2: Melyiket?
1: A legutóbbit.
2: Maradtam tovább is a Turisztikai Hivatal Magyar Képviseletvezetője, de hát az a megtiszteltetésért, hogy felkértek, és én lettem már a tiszteletbeli konzulja itt Magyarországon.
1: Azért még tegezhetlek?
2: Persze.
1: Mennyiben jelent ez új feladatot, vagy mi mindent akar az ahhoz képest, ugye Máltával foglalkozol, amióta az eszedet tudod, ez mennyiben hoz most egy plusz lehetőséget, vagy feladatokat?
2: Igazándiból bővül a portfólió. Eddig is az volt a feladatom, hogy Máltát itt minél inkább népszerű úti céllá tegyük, illetve turisztikai partnerségek alakuljanak ki máltai és magyar szolgáltatók között. Ez most kibővül, és egy kicsit átfogóbb, inkább kulturális, oktatási és gazdasági partnerségek keresésével, ennek a támogatásával. Illetve miután Magyarországon nincs Máltának dedikált képviselete, tehát nagykövetsége, mint olyan, így hát szépen fogalmazva az elveszett útlevelekkel kapcsolatban is hozzám fognak majd fordulni az itt tartózkodó máltaiak, de hát azért az elődeim tapasztalata szerint azért ez eléggé ritka, viszont Málta részéről elég komoly érdeklődés van Magyarország irányába, akár befektetésekkel, akár pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban, úgyhogy remélem, hogy a turisztikai portfólió mellett ezt is sikerül szerencsésen és sikeresen véghez vinni.
1: Ez azt jelenti egyébként, hogy lesz stábod? Tehát, mert azért ez eléggé nagy kitágított feladatkört jelent.
2: Igazándiból egyelőre még nem, tehát még egyelőre a nagykövettel közösen dolgozzuk ki az elgondolást, hogy milyen jellegű dolgokat merjünk bevállalni, mert hiszen azért Málta egy kisméretű ország, és eléggé sok fele vannak, jelenleg sok projektjük zajlik mindenfele. Nem valószínű, hogy hatalmas nagy ugrás lenne és nagy változás, inkább egy fokozatosság elvét valva próbáljuk bővíteni a lehetőségeket. Egyelőre nem tudok róla, hogy bővülhetne a stáb, de amint erre igény lesz és szükségessé válik, akkor természetesen növekedni fogunk.
1: Azt mondtad az imént, hogy az utóbbi években megnövekedett a máltaiak érdeklődése Budapest irányába. Jól vettem ki a szavaidból?
2: Igen, tehát a kintiek visszajelzése azt mutatja, hogy Magyarország egy nagyon ígéretes fejlődő terület, és akár pénzügyi témában, akár befektetési témában is. Ez nekem új, hiszen eddig én elsődlegesen turizmussal foglalkoztam, tehát ebben a témával nem igazán ástam bele magamat, de most az elmúlt néhány hétben lezajlott egy-két beszélgetés azt a visszajelzést adta, hogy van, igenis van, akár kulturális együttműködésre, akár szakembercserére, továbbképzésekre, oktatásügyben is vannak érdeklődések, úgyhogy igazándiból valószínű, hogy ez az elmúlt egy néhány évben alakult ki Máltán, mert ugye Máltán a turizmus az nagyon-nagyon erősen felpergett, és keresik a továbblépési, továbbfejlődési lehetőséget.
1: Azt gondolom, jól gondolom, hogy sokkal több magyar utazik Máltára, mint ebben a pillanatban máltai Magyarországra, ugye?
2: Ez így van, de méretekből adódóan is mások az arányok.
1: Tehát arányait tekintve, ugye, igen.
2: Hát én úgy gondolnám, hogy azért a máltaiakhoz képest az ideutazók száma, az az évi, hát ugye ők olyan 550 ezeren vannak, de ebben azért benne vannak azok az Európai Uniós állampolgárok is, akik kint élnek Máltán, tehát úgy nagyjából máltait 400-450 ezer körülire satszolják a máltai nemzetiségű máltai állampolgárokat. Ebből úgy évente egy olyan 500-600 az, aki körülbelül Magyarországra látogat, ugye nálunk meg a 10 millió vagy 9 millió, igen, néhány százezres magyar létszámból pedig hát a tavaly évben egy ilyen rekordszámú 80 ezres látogatottság valósult meg, tehát innen oda azért többen járnak nyaralni, mint onnan ide. De hát ezt is szeretnénk egy kicsit tovább erősíteni, fejleszteni.
1: Egyébként, ha az onnan idét nézzük, akkor a máltaiakat mi érdekli Magyarországon, vagy Magyarországról-ból?
2: Igazándiból így a kultúra az, ami nagyban ide vonzza őket, a fürdő lehetőségek, a történelmi öröksége Magyarországnak. Nagyon sokan érdeklődnek adott esetben ilyen zenei, kulturális, klasszikus zenei programok iránt. Tehát igazándiból ez az, ami elsődlegesen, de hát szerintem biztos, hogy lesz egy jó néhány olyan terület is, ami mondjuk a fiatalabb korosztályt is majd megszólítja. Egész biztos a Sziget Fesztiválra is mindig jönnek máltaiak, tehát és hasonló jellegű fesztiválokra, úgyhogy elég vegyes a kép.
1: Ugye, ha ezt megfordítjuk, akkor is majdnem ugyanezeket a témákat lehetne felsorolni, mert majd remélem fogsz mesélni arról, hogy mik lesznek 2026-ban Málta hívószava, és ebben tudom, hogy vannak nagy fesztiválok és nagy rendezvények, de előtte inkább arról szeretnélek kérdezni, hogy ugye az elmúlt 8-10 évben elindult, de lehet, hogy már picit hamarabb egy irgalmatlan nagy érdeklődés Málta irányában, egyrészt a kultúra, másrészt a nyelvtanulás, aztán a búvárkodás, most negyedik nem jut eszembe, de azt hiszem ez a három ez lefedi azt, amiért a magyarok és különösen a világ polgárai jártak Máltára. Mi minden változott meg az elmúlt 10 évben? Mit tudott Málta még adni ahhoz, ezekhez egyébként a nagyon kedvelt foglalatosságokhoz, ami vonzhatja a turistákat és a magyarokat?
2: Hát nagyon sok eseményt, nagy rendezvényt szerveznek Máltán. Egyre több olyan témájú, inkább szakmai konferenciákat, összejöveteleket tartanak, ami egy kicsit inkább az üzleti turizmus, a MICE, a konferencia világába tereli, és inkább úgy mondanám, hogy ebben a szegmensben is sokat erősít, illetve megpróbálnak egy kicsit, bár nehéz, tehát az, amikor ilyen nagy volumenben nő a turizmus, akkor nehéz egy kicsit a fenntartható, elvonulós belső hangra, spiritualitásra koncentráló turizmusban is egy kicsit erősíteni, de azért Gózó szigetét azt továbbra is megpróbálják fenntartani úgy, hogy az ilyen irányban érdeklődőket is a szigetre tudják vonzani. Ami szintén komoly fejlődés volt, hogy egész éves destináció lett Málta. Tehát mint 10-15 évvel ezelőtt ez teljesen rutinszerű volt, hogy január-februárban bezártak a szállodák egy részei, és akkor csendes béke honolt ment, hiszen alig járt turista a szigeten. Nem azt mondom, hogy nulla, de visszafogott volt a létszám. Jelen pillanatban azon dolgoznak, hogy a dömping, ami mondjuk egy májustól szeptemberig tartó időszakot ölel föl, ez ne ebbe az időszakba történjen meg, hanem inkább jobban elosztva. Népszerűsítik az olyan eseményeiket, olyan tradicionális programjaikat, mint például ugye a karnevál, vagy maga a húsvét, illetve a karácsonyi időszak, amikor ők is egy csomó programot, eseményt, szabadtéri programot szerveznek, hogy ugye a relatív jó idő, mert hiszen ez nem 30 fokos kánikula, de azért egy kellemes 15 fok napsütéses időszak van azért általában a téli időszakban is, hogy inkább akkor utazzanak oda. Tehát inkább ezt mondanám, hogy a kínálat nem az van, hogy most elkapnak egy-egy témát, már kétségtelenül van mindig újabb és újabb téma, mint a legutóbbi két tematika, ami most előtérbe került, ugye ez a katonai örökség, ami egészen már a Johannita lovagok időszakából származó katonai öröksége, nem beszélve az angol időszakról, és ehhez kötődően egy csomó helyszínnek ilyen tematikus programja, illetve ez a dark tourism, ami egy mostanában egyre több helyen megjelenő új trend, hogy minden, ami valahol egy kicsit a halálhoz, valahol a misztikushoz köthető, ezeknek a helyszíneknek adnak újfajta megvilágítást, fűzik őket különböző programokban, útvonalakat, mint ahogy tudom, egy borutat a bor tematikája szerint, vagy egy zarándokutat a különböző templomok és kegyhelyekkel összefűzve, ugyanúgy ez a dark tourism is most ezt a picit ilyen sejtelmes, misztikus világot próbálja meg bemutatni. Tehát ilyen jellegűek vannak, de mind abban az irányba hat, hogy ne a nyári nagy melegben, hanem inkább az évben, évközben teljesen egyenletesen elosztva érkezzenek a turisták Máltára.
1: Ugye azt pontosan tudjuk, meg te is említetted, hogy Gózó egy picit az elvonulás szigete volt jó pár évvel ezelőtt. Hát most, ha elég nagy energiát fektetnek arra, hogy minél több embert hívjanak elvonulni Gózó szigetére, akkor előbb-utóbb az overtourism fogalma meg fog jelenni. Hogy áll Málta ezzel a kérdéssel? Csak zárójelben jegyzem meg, hogy Atén polgármestere, itt most mondtam el 20 perccel ezelőtt, azt mondta, hogy nem szeretnénk Barcelonává válni, úgyhogy most már mindenki küzd ezzel, különösen ugye ott a déli részen, ahol egyébként a nyári turizmus nagyon-nagyon magas méreteket ölt.
2: Igen, ez a probléma, ez Máltának is egy Én nem azt mondom, hogy egy aktuális meglévő és Barcelona szinten küzdő problémája a Szigetországnak, de azért ott lebeg a szemük előtt, hogy ezt nem kéne elérni, ebbe a helyzetbe nem kéne bekerülni. Úgyhogy ennek megfelelően próbálják a fejlesztéseket is úgy alakítani, hogy ne lehessen egyszerre ténylegesen túl sok turistát fogadni. Vannak olyan napok, időszakok, rövidebb időszakok, amikor tényleg nagyon sokan vannak. Ugye ezt a problémát vetették föl tavaly tavasszal, amikor bevezetésre került a Kék Lagúnánál, ugye a Háromszigetből ám állt a Máltakozó és Komino, és Komino szigetének van egy rendkívül népszerű partszakasz, ez a Kék Lagúna, ahol mindenki is felfizet, és mindenki is strandolni szeretett volna egy ilyen zsebkendőnyi méretű területen, ami egyébként gyönyörű, amikor nem próbál meg rajta 8-10 ezer ember helyet találni. Ezt például egy szigorú szabályozással korlátozták, és Orbán tűnik, hogy a nyár folyamán, a tavalyi nyár folyamán tényleg jó eredményeket értek el azzal, hogy nem volt rettenetes nagy tömeg a területen, illetve hogy azt is szabályozták, hogy milyen utakon lehet közlekedni, tehát hogy ne tapossanak le mindent, mint az elefántcsordát, hanem ilyen kis útvonalakat építettek ki, ami ilyen fa sétányokat, járdákat, ahol lehet közlekedni. Szabályozták, hogy hogy mint lehet napernyőket kihelyezni, nyugágyakat, szemetes kukákat rendszeresen takarítják. Tehát ilyen jellegű projektek azért szép sorban ütik fel a fejüket Málta szerte központi támogatásra, pont azért, hogy ezt a nagy egyszerre rázuduló tömeget ezt elkerüljék. És a fejlesztésekben is ez az elgondolás, hogy például most így áprilisban jött ki egy új szabály, a turisztikai törvénynek egy
1: módosítása. Így van, pont erre akartam rákérdezni.
2: Igen. Vonatkozik, igen, és ez két kulcsfontosságú témát ölel fel ebben a tekintetben. Egyrészt az, hogy most már nem lehet ütre mindenféle nagy szállodákat építeni, vagy adott esetben egy meglévőre ráhúzni túl sok emeletet, és hirtelennyiből egy négyszintes épületből csinálni egy 8 szintes 100 szobásból 300 szobás szállodát. Megszabták, hogy mostantól kezdve maximálják az új létesítményeket 200 szobában, nem engedik az egy- és kétcsillagos szállodák építését, mert hogy inkább a magasabb kategóriát célozzák, mert a több az kevesebb, mert kevesebb az több, vagy igen. Tehát igen, az alapon, igen. Hogy igen. Igen. Illetve hát azért a magán szálláshely kiadás, ugye az Airbnb és ennek plusz egy variációja, ez azért elég rendesen elbúrjázott a szigeten, és ezt is nagyon szigorúan fogják ellenőrizni, szabályozni, kontrollálni, mert nem csak a szállodák építettek plusz 2-3 emeletet a saját szintjük tetejére, hanem a magánházaknál is előfordult azt, hogy úgy gondolták, hogy akkor még 2-3 szintet, 2-3 apartmant rádobnak, és ezt kiadják. Hát ez nem mozdult szerencsés irányban.
1: Ráadásul, igen, ráadásul ugyanez a tervezet azt is egészen határozottan megköveteli, hogy mondjuk a műemléképületekhez nem lehet hozzányúlni, vagy csak úgy lehet hozzányúlni, hogy azokat felújítják, tehát nem lehet mondjuk tényleg egy második vagy x-edik emeletet ráhúzni, illetőleg ugye a magánkiadásokról arról beszéltél. A szálláshelyek egyébként én úgy vettem ki abból a sajtóközleményből, amit szerintem sok helyre eljuttattatok, hogy valóban, ahogy te is mondtad, a minőségi szállásokat viszont azokat nagyon támogatja Málta. Tehát egy picit el akar lépni, föl akar lépni a mediterrán olyan, amilyen kitételből.
2: Igen, pontosan. Hát a cél az, hogy amit mondtam is, ugye a kevesebb több, tehát hogy inkább abba az irányba menni, hogy a minőségi minden szolgáltatás terén, tehát a szállások terén, az éttermek terén, a rendezvények terén, a kiszolgáló infrastruktúra terén próbálnak. Nagyon sok dologban nagyon komolyan fejlődtek, de hát ugye vannak olyan területek, amelyekben még bőven van mit tenni, hogy javuljon ez a helyzet, mert hogy úgy gondolják, hogy egy magasabb költésű, igényesebb turistából a kevesebb is elő tudja azt teremteni, amire az adott országnak ahhoz, hogy a gazdaságja jól működjön, és hogy az investíciók megtérüljenek, és hogy tényleg virágozzon az ország továbbra is. mint sem, hogy mondjuk a hátizsákos turizmusnak a tömegét támogatják. Uh-huh. Ez nem jelenti azt, hogy ez ki van zárva, igen, nem ezt szeretnék szuper felfejleszteni.
1: Ugye az pontosan tudjuk, ja igen, mondjad.
2: Nem, csak hogy pont ezt szolgálja például az is az a fajta, hogy egy kicsit tehermentesítsék a dolgot, hogy most például beindították a különböző állomásokon megálló gyors kompos vízibuszos közlekedést is, tehát ezzel is próbálják egy kicsit tehermentesíteni a szigetet.
1: Azt pontosan jól tudjuk, hogy egy világsikerű film helyszíni forgatása mennyire meg tudja dobni annak az adott térségnek a turizmusát. Ugye a Trónok harca máltai helyszínei azok nagyon-nagyon emblematikus képek voltak és beégett mindenkinek a tudatába. Most, hogy elkezdik a második részt is forgatni, vagy az újabb epizódokat folytatni, van tudomásod arról, hogy Málta ismét helyszín lehet?
2: Erről nem kaptunk még információt, hogy ez most megvalósul vagy nem. Nem tudok, illetve nem is szeretnék ezt még nyilatkozni.
1: De hát azért bizonyára azokat a történelmi helyszíneket, amiket annak idején felhasználtak, azok ugyanúgy meg tudnának jelenni. Szóval a búvárkodásról beszéltünk, mint a nyelvtanulás is még ugyanolyan elánnal zajlik Máltán?
2: Igen, határozottan egyre népszerűbb, már a magyarok körében is ez a fajta nyaralási-tanulási módszer. Sokan, tehát a nyelviskolák is ugye a Covid után átestek egy ilyen átstruktúrálódáson. Volt jó néhány suli, ami nem maradt meg, alakultak újabbak, akik megerősödtek, de ugyanúgy egy húzó ágazat a Máltának. Elég sokan járnak a szigetre nyelvet tanulni, mert hogy továbbra is nagyon jó, az nagyon fontos az iskolák tekintetében, hogy nagyon szigorú szabályok szerint kapnak működési engedélyt, illetve a fenntartásukat is folyamatosan kontrollálják. Tehát ebből kifolyólag maga a nyelvoktatás, az, hogy milyen típusú tanárok vannak, hogy azoknak milyen szakképzettsége van, ilyen szempontból nagyon komolyan ellenőrzik őket, hogy tényleg színvonalas legyen a szolgáltatás, amit nyújtanak. Ez továbbra is prioritás, tehát a nyelvtanulás továbbra is kiemelt terület Máltán.
1: Köszönöm szépen, Edina, sok sikert az új munkaköröthöz és az új munkádhoz.
2: Köszönöm.
1: A többit meg majd megvesszük.
2: Nagyon köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Hangya Edinával köszönöm. Beszélgettem. Málta magyarországi tiszteletbeli konzul, ugye? Vagy nagykövet?
2: Igen. Nem. Tiszteletbeli konzul.
1: Tiszteletbeli konzul. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Szevasz.
2: Én is köszönöm. Szia.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Gazdaság és kultúra. Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
4: Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia minden hétfőn 11 és 13 óra között. A műsor támogatója a 4 csillagos Hévízi Hotel Európa Fit Superior. Wellness és saját magánegészségügyi centrum egy helyen, ahol a pihenés valódi törődésé válik. Hotel Európa Fit Hévíz. A jövő egészség turizmusa.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 12 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Szerdától kizárólag mobillal lehet fizetni a parkolásért Budapesten, a jegyvásárlást alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással is aktiválni lehet. A technológiai újítással egy időben zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A fővárosi közgyűlés másfél éve döntött a parkolási automaták kivezetés elnézést kivezetéséről. A rendelkezés július 1-én lép hatályba. A Budapest Go alkalmazásban történő fizetés egyelőre nem lesz elérhető, a funkció egy jövőbeni fejlesztéssel érkezik az applikációba. Tamásné Cinege Csilla lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöke, ezt a pénzügyminisztérium közölte. A jelenlegi adószakmai feladatokért felelős elnök helyettesként dolgozó szakember a kormányváltás óta már gyakorolta az elnöki jogkört. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter Gedeon nyerté. A cég leépítései 30 napra vetítve meghaladják a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti, mivel itt a versenyképesség fenntartása valamennyi uniós gyógyszeripari vállalatnak komoly kihívást jelent. Újra bevezetik a sarkkatonai szolgálatot Szerbiában. Alekszandar Vučić szerb elnök bejelentése szerint jövő márciustól kell először bevonulniuk a 30 év alatti férfiaknak, várhatóan 75 napra. Szerbia 2011. január 1-én tért át a teljesen hivatásos haderőre. Azóta az ország hadserege kizárólag önkéntesekből és hivatásos katonákból áll. Várhatóan felmondja az önvezető technológiák fejlesztésére kötött együttműködését a Bosch autóipari beszállítóval, a Volkswagen. A német Bild lap című lap forrásai alapján a döntés a német gyártó költségcsökkentési és versenyképességjavító intézkedéseinek részét képezi. A két vállalat együttműködése 2022-ben kezdődött. A Bild forrásai szerint a projekt mintegy 1,5 milliárd eurós befektetés után sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A Ferrari hivatalosan is értékesíteni kezdte Kínában a vitatott megítélésű Luce nevű elektromos szedánját, amelyet még május végén mutattak be Rómában. A modell ottani ára 182 millió forintnak felel meg, az olasz luxus márka mintegy 88 darabot különített el a kínai piacra, a hírek szerint az összes példány gazdára talált már. A piaci bevezetés idején a Ferrari részesedése csökken a világ legnagyobb autópiacán, miközben megjelentek a hazai fejlesztésű kínai szupersportautók is.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 6,1%-os csökkenés mellett 138.981 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 4,2 milliárd forintot. 0,5%-kal csökkent a MOL 3650 forintra, az OTP 0,4%-kal került lejjebb 45.630 forintig. A Richter 0,7%-os mínuszban 12.180 forinton, a Magyar Telekom 2,2%-kal csökken és 2.620 forinton jegyzik. A Bitcoin 1%-kal növekszik 60.056 dolláron és 73 centen áll, az Ethereumot 0,5%-os pluszban 1576 dolláron és 81 centen jegyzik. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot és 51 fillért kérnek, egy amerikai dollár 310 forintba és 88 fillérbe, egy svájci frank 384 forintba és 53 fillérbe kerül. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 61 fillér, a cseh koronái 14 forint 60 fillér. Egy angol font 410 forintba és 92 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE jelenleg 0,2, a párizsi CAC 0,4, a madridi IBEX szintén 0,2%-os mínuszban, a frankfurti DAX 0,1, a milánói börze szintén 0,1%-kal erősödik. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI hordonként 2%-kal jött feljebb 70 dollár 64 centre, a Brent jegyzési ára 1,6%-os pluszban 73 dollár 14 centen áll. Egy uncia aranyért 1,1%-os csökkenés mellett 4050 dollárt és 40 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a július végi határidő szállításban 42 euróba és 33 eurócentbe kerül 1 megawattórányi energiahordozó.
0: Időjárás jelentés.
5: Napos derült idő várható, csak az északi középhegységben lehetnek kisebb esők, záporok. A hőmérséklet 36 és 41 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, és a lakóautózásról, a lakóautósok lelkivilágáról, szokásairól fogunk beszélgetni, egy egészen speciális aspektusból, mert hogy jó pár hónappal ezelőtt alakult egy alulról szerveződő spontán csoport, aminek az a neve, hogy Parkolj Nálam, amelyik ráadásul nem is Magyarországról indult el, bár magyarok szervezték, de most már olyan szép számokat tudnak mesélni azok, akik itt ülnek a stúdióba, hogy én nem hittem volna, hogy egyébként ez a közösség ez ennyire aktív tud lenni pár hónap elteltével is. Friedrich Beáta és Friedrich András a vendégem, szervusztok, köszönöm, hogy itt vagytok.
2: Szia, üdvözöljük a hallgatókat.
1: Szóval kezdjük az elején. Azért is mondtam, hogy ráadásul nem Magyarországról szerveződött, mert hogy ti Finnországban éltek.
2: Igen. Igen.
1: Most hazajöttetek a húsvéti gondolom látogatásra. Mióta éltek Andrásként Finnországban?
3: 16 éve költöztünk ki Finnországból. Munkavégzés céljából azóta beleszerelmesedtünk az országba, kint élünk, és így időnként hazalátogatunk.
1: Jó, majd arról a második felében a beszélgetésnek fogunk úgyis beszélni, hogy ugye kijött az új statisztika, hogy a finnek a legboldogabb emberek, hogy ez valóban így van-e, vagy így élitek-e meg ti is, viszont akkor most koncentráljunk arra, hogy voltak éppen be a mi ez a Parkolj Nálam gondolat, és ez hogyan indult el?
2: Az úgy indult el, hogy nagyon kedves barátunk, Nemes István, aki a lakóautóval biztonságban csoportnak a vezetője, ez a csoport már 3-4 éve működik a Facebookon, felvetette az ötletet, hogy olyan kevés lehetőség van Magyarországon megállni lakóautóval, így kempingen kívül, és nem is biztonságosak a parkolók, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy csoportot, ahol megkeresnénk azokat a lakóautósokat, akik az udvarukon, telkükön felajánlanák a parkolás
1: lehetőségét. De nem, ezek nem kell, hogy lakóautósok legyenek. Tehát nem kell, nem, hogy rendelkezzenek, csak, igen.
2: Hát lakóautósok vagy olyan járművel rendelkez, akik felajánlják.
1: Igen, azoknak igen, igen. Na, azok nem, persze,
2: nem,
1: persze.
2: Nem, nagyon sok felajánlónk van, aki csak incselkedik a gondolattal, és tapasztalatokat szeretne gyűjteni a lakóautózással kapcsolatban, ezért várja a lakóautósokat, lakókocsisokat az udvarára, hogy beszélgessenek erről, ötletek
1: együtt. Beszippantsa őket.
2: Igen, igen, igen, igen,
1: igen. Ugye András mondtad, hogy 16 éve vagytok Finnországban, és azóta is nagyon sokat utaztok, bár eléggé friss lakóautósok vagytok, mert ha jól tudom, akkor negyedik éve használtok lakóautót?
3: Igen, negyedik-ötödik éve használunk lakóautót, előtte repülős utakon voltunk, vagy pedig úgymond személyautóval, kisfurgonnal jártuk a világot.
1: Igen. Visszautalok be arra mondatodra, hogy elég sanyarú körülmények lehet, elég sanyarú körülmények között lehet Magyarországon nem kempingben lakóautóval. Ezt abszolút alá tudom támasztani. Elég, hogyha a Balaton partján, vagy bármelyik olyan magyar tópartján, vagy nem tópartján végigmegyünk, és látjuk, hogy azért éjszakánként vannak különféle nemzetiségű lakóautók, akik nem a kempinget választják. Elég sokat beszélgetek ebben a műsorban is azokkal, akiknek mondjuk egy picit nagyobb rálátása van, és mindig fölteszem a kérdést, hogy miért nem gondolnak a magyar kempingesek, vagy a kempingszövetség, vagy az egész magyar turisztikai szektor arra, hogy most már valóban van egy olyan réteg, egy nagy, eléggé nagy számú réteg, akik ilyen módon mobilok, mennek lakóautóval, de ezek a magyar állapotok egyébként valóban alá tudjátok húzni, hogy Magyarországon valóban nehezebb?
2: Hát nehezebb, mint Finnországban, bár eddig még nekünk nem okozott problémát megállni folyóparton, tóparton.
1: Itt Magyarországon?
2: Itt Magyarországon, de azért eléggé kerüljük mi a turisztikai központokat, célpontokat, tehát inkább a kevésbé látogatott helyeket frekventáljuk. Igen, szerintem a Magyarországon a lakóautósok száma az utolsó pár évben robbanásszerűen megemelkedett.
1: Hát nálatok a számok biztos pontosan mutatják.
2: Igen. És viszont a kemping és úgynevezett stelplac megálló park, stelplac, igen, ez a stelplac, tehát ezek a megálló parkok száma nem tudott olyan mértékben növekedni erre az igényre.
1: Igen, de a Stellplatz az egy hivatalos megállóhely, ugye?
2: Igen.
1: A hivatalos kempingeken kívüli olyan kijelölt megállóhely, ahol egyébként a lakóautós biztonságban érzi magát, ráadásul azért is, mert, hogy András ingatja a fejét, majd el fogod mondani, hogy miért, ráadásul ugye én azt gondolom, hogy ha már egy ilyen Stellplatzon ott van egy-két lakóautó, akkor szívesebben megy oda a harmadik, a negyedik, vagy az, mint a kamionosok. Igen. Is, akkor egy bolyban vannak, mert nagyobb biztonságot jelent. Ezeken a helyeken kívül, mondjuk, ha egy lakóautó éjszakázik valahol, az illegális?
2: Úgy tudom, nem. Nem. Két dolgot kell megkülönböztetni, a parkolást és a kempingezést. A parkolás az mindenhol meg szabad állni, ahol személyautóval megállhatunk, de nem kempingezhetünk, nem rakodhatunk ki, nem nyithatunk oldalra ablakot, nem húzhatjuk ki a napellenzőt, tehát az autó parkol, mivel a sofőrnek joga van a pihenéshez, a biztonságos vezetés miatt. Ez egész Európában így van, most már a görögöknél is így van, és Magyarországon is úgy tudom, hogy ez így van.
1: Tehát a görögök voltak legutoljára, akik ebbe beléptek, vagy legalábbis ilyen rendszerben? András?
3: Igen, voltak. Tavaly télen hozta Görögországban egy olyan szabályt, ami erősen korlátozta a lakókocsik, lakóautóknak a parkolási lehetőségeiket. Mivel maga a szabályzat az nem ford ki igazán, és nem volt még normális jogi háttere, ezért a kinti görög rendőrök gondolkodás
1: nélkül... Úgy döntöttek, hogy ők akartak éppen.
3: Így van. Gondolkodás nélkül bírságolták a lakóautósokat. Ezzel nem fellépett akkor a görög lakóautó szövetség, valamint nagy nemzetközi felháborodást keltett a lakóautós közösségekben, ami után a görög kormány meggondolta magát, és egy új szabályozást hozott.
1: Ti jártatok már Görögországban kempingezni?
2: Igen.
1: Vagy bocsánat, a lakóautóval? Igen.
2: Igen, igen, igen, igen.
1: Tehát akkor ti pontosan éreztétek, hogy milyenek voltak akkor a viszonyok. Azt is tudom rólatok, mert beszélgettünk, mielőtt bejutunk a stúdióba, hogy különösen ez a világ, az a része a világnak ismert számotokra, ami Magyarországtól dél és délkeletre van, tehát a balkáni rész, a görög-török rész, ami még most felfedezésre vár, az majd a nyugati, a francia, a spanyol és a portugál. Hogyan áll az európai lakóautó felhasználó száma? Tehát kik azok, akik, melyik ország az, ahol a legtöbb lakóautó van, vagy van egy ilyen sorrendet? Mert éjszakai sorrendet azt tudok én is mondani, csak az nem biztos, hogy úgy
2: igen, Németországban a legtöbb a 100 főre első autók száma tulajdonilag, Finnország pedig a második legtöbb.
1: Azt nem gondoltam volna, azt hittem, hogy a hollandok talán.
2: Igen.
1: De hollandok akkor nem, ezek szerint nem.
2: Nem, az utolsó tudomásom szerint Finnország a második ebben a rangsorban.
1: Igen, és most miután, ugye annak ellenére, hogy ti Finnországban éltek, de voltak éppen Magyarországon hoztok létre egy ilyen közösséget, hogyan áll Magyarország ezekkel a számokkal?
2: Hát ezt nem tudnám megmondani. Utolsó adat a KSH adatai szerint mintegy 90 ezer lakóautós és lakókocsis van. Szerintem ez a szám azóta már biztos, hogy növekedett, de nem találtam frissebb adatot.
1: Érzitek azt, hogy van egy boomja Magyarországon is a lakóautózásnak?
2: Igen.
1: András?
3: Igen. Végül is, ha azt nézzük, akkor a lakóautózás egyre inkább megfizethetőbb lesz azoknak is, akik nem kifejezetten a felsőbb rétegekből kerültek ki. Ha másképp nem, akkor bérelnek lakóautókat, és azzal próbálják felfedezni akár Magyarországot, akár a környező országokat. A lényege maga a szabadság, amit sok embernek hiányzik. Nem igazán úgy működik Magyarországon a szabadságrendszer, mint mondjuk Finnországból, egyszerre kiadják a 4 hét szabadságot, hanem itt azért úgy nézzük, akkor ki tudok venni 1-2 hetet. Ez arra, hogy hosszabb távra elmenjek kevés, de viszont arra, hogy lakóautóval bejárjam a környéket, vagy akár Magyarország nevezetességeit, arra elég. Itt nem kell külön gondolnom arra, hogy most szállodába foglaljak helyet, hanem egyszerűen megállok, pihenek, ha akarok, bemegyek kempingbe, ha akarok, nem.
1: Egyébként a Stellplatzon lehet kemping módon lenni, vagy ott is csak parkolni szabad?
2: Parkolni.
1: Tehát hivatalosan parkolni szabad.
2: Hivatalosan parkolni, bár igen, hát, csak szolgáltatásokat ad, tehát ad vizet, áramot.
1: Rá tudtunk, és... vagy rá tudtok csatlakozni. Tehát igen, a stelplácokon ki vannak építve igen, azok a van, csonkok, amire rádugod a vizet, és rádugod az áramot. Így valamilyen van. Szinten azért elő van készítve ahhoz, hogy a lakóautóban utazó, az komfortosan érezze magát.
2: Így van,
1: pontosan. Ugye a kempingekben teljesen természetes módon ezek ki vannak építve. Mindenhol máshol, ha megálltok a világban, nem ilyen hivatalos helyeken, akkor ott abból a tartalékból és tartályból éltek, amiben van a lakóautóban.
2: Így van.
1: Épp múltkor futottam bele egy statisztikába, amelyik azt mutatta, hogy a lakóautóval eltöltött éjszakák száma európai országokat tekintve hol a legmagasabb, és Franciaország döbbenetes számokat produkált, olyan mértékben, hogy háromszor annyi a francia éjszakát eltöltöttek, mint például, tehát itt van egy szám, hogy 154 millió éjszakát regisztráltak tavaly Franciaországban, a spanyolok a másodikak csupán 50-nel. Tehát a harmadával, az olaszok ugyancsak 50-nel, a németek 45-tel, azt a hollandok 26-tal, a portugálok pedig 7,1 millióval, de hát azért ezek a számok mindig sokkal nagyobbak, mint Magyarországon.
2: Elmondanám, ugye mióta ezt a Parkolj Nálam csoportot megalakítottuk, azóta a Facebook, hál' Istennek, nagyon-nagyon sok ilyen hasonló csoportot, vagy ezzel kapcsolatos témakört dob fel nekem.
1: És Magyarországról?
2: Nem,
1: vagy külföldről,
2: és most a Franciaországhoz szeretnék mondani, hogy Franciaországban ezek az úgynevezett stelplacok, amik...
1: Nem így hívják a franciák, nem németül nem mondják németül, ők.
2: Tehát lakóautóparkok, ha magyarra le akarom fordítani, nagyon nagy mennyiségben ingyenesek. Tehát a falvak, kisvárosok, nem a tengerparti rész, tehát nem a turisztikai részekről van szó, hanem a kisvárosok, falvak összefogtak, és hatalmas lakóautó parkoló területeket alakítottak ki szolgáltatásokkal, ahol a szolgáltatás ugyan fizetős, de a parkolás ingyenes, és ezért cserébe a turisták ott esznek, ott isznak, ott kávéznak, ott nézik
1: hát
2: meg
1: a... veszik a helyi szolgáltatást, ami a stelplacra rátelepült, ráépült.
2: Így van. És ezért olyan magas szerintem, az én véleményem szerint a Franciaországban eltöltött lakóautós éjszakák száma, mert nagyon sok ingyenes parkoló van szolgáltatásokkal, nagyon olcsóak a parkolók, tehát most nem a kempingekről beszélünk, hanem a parkolókról, és kempingek is azért jóval alacsonyabb árfekvésben találhatók az ország belső területein is.
1: Hát ugye a franciáknál nem véletlenül ilyen magasak a számok, hiszen ők produkálják a legnagyobb turistaforgalmat Európában, tehát az össz turistaforgalmat tekintve a legtöbb látogató Franciaországban megy, aztán csak utána jön a többi ország. Ha jól vettem ki a szavaidból, akkor ezekre a stelplacokra is van, ahol díjat kell fizetni? Tehát oda megy valaki, akkor díjat kell fizetni. Igen, ezért igen. A díjért tud rácsatlakozni azokra a csonkokra, ahol a szolgáltatást igénybe tudja venni. De ott egyébként alapvetően nincsen büfé, vagy konyha, vagy olyan étkezési lehetőség.
2: Több helyen van mellékhelyiség zuhanyzóval, hát de éttermek, büfék legfeljebb a közelben vannak. Igazából nem tudom még, tehát a 4 éves lakóautós múltunkban még ezt nem látjuk át, hol mi van.
1: Mennyire volt ez alatt a 4 év alatt, ugye Finnországban éltek, mondjuk föltérképezni a magyar viszonyokat? Vagy mennyire jártatok a Balaton környékén, Tiszató, vagy azokon az emblematikus helyeken, ahol én, outsider, azt gondolnám, hogy tényleg a lakóautósok mennek?
2: Balaton parton voltunk, azt tapasztaltuk, hogy a 4 évvel ezelőtti állapotokhoz képest nagyon sok szabad terület bekerítésre került, nagyon sok helyen...
1: De bocsánat, azért, hogy ne menjenek oda a lakóautósok, vagy azért, hogy oda menjenek
2: nem,
1: a lakóautósok?
2: Hogy ne menjenek
1: hogy
2: oda.
1: Ne menjenek. Aha, hogy ne menjenek pontosan, oda. Pontosan az ellentétes igen. folyamat indult igen. el, mint hogy mondjuk egy turisztikai szektor gondolkodna normálisan.
2: Igen, és... nagyon sok helyről ki vannak tiltva a lakóautósok, tehát már behajtani sem engedik őket, nemhogy ott parkolni, csak távol a tóparttól. Jó, még egy-két rejtett helyet lehet találni, de nagyon-nagyon kevés. Tehát ez 4 év alatt is körülbelül a 20%-ára csökkent.
1: Hát igen, ugyanakkor szezonban, főszezonról beszélek, főszezonban azért azt látni a Balaton partján, illetve a Tiszatónál is, hogy dugig vannak lakóautóval a kempingek, de ez mondjuk egy ilyen 3-4 hét, több nem. De a lakóautós lét az azért lehet azt mondani, hogy nem szezonális, bármikor lehet.
2: Így van, így van. Én amit tapasztalok lakóautós körben, két nagy tábora van a lakóautósoknak, uh-huh. lakókocsisoknak. Az egyik a kempingfanok, akik kempingről kempingre mennek, és nagyon élvezik a kemping életet. Uh-huh. Uh-huh. Mi ahhoz a feléhez tartozunk, akik a szabadságot élvezik. Nem foglalunk kempingeket, ha éppen úgy adódik, útba esik, akkor bemegyünk, leginkább szükség miatt, tehát vagy víz, vagy áram, vagy ürítés szempontjából, ha találunk stelplacot, uh-huh. lakóautó parkolót szolgáltatásokkal, akkor azt részesítjük előnyben. Tehát vannak, akik ezt a szabadságot, azt a reggel erdőben madárcsicsergésre ébredek, este a tengerparton vacsorázom, és hát ott nézem a naplementét.
1: Pontosan ebből az attitűdből jött ez az ötlet, hiszen ha ti nem a normál kempingeket preferáljátok, akkor meg kell keresni azt a lehetőséget, és a parkolj nálam, ez az én utolsó mondatom lesz, aztán majd a következő fél órában folytatjuk. Voltak éppen összefoglalva arról szól, hogy ti, ez a közösségetek, keresi azokat a partnereket, most elsősorban Magyarországról, akik megnyitják a kertjüket, az udvarjukat, és beengedik a lakóautósokat, de lehetnek ezek étteremtulajdonosok, cukrászdák, lángossütő, bárki igen. más, és akkor, ha egy lakóautós oda beparkol, ott tölti az éjszakát, akkor elképzelhető, hogy ott fogja megenni a vacsorát, ott fogja megenni a reggeliét, tehát egy ilyen win-win alapon történő együttműködés alakul ki, miután bőszen bólog erre, valószínű, jól foglaltam össze, de azért ezt majd egy picit ki fogjuk bontani a következő fél órában, jó?
2: Ja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Legyen velem! Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.
1: 94.2. Trend FM.
0: 94.2. Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
2: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopron Fest, július 2-3-4.
4: Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia minden hétfőn 11 és 13 óra között. A műsor támogatója a 4 csillagos Hévízi Hotel Európa Fit Superior, wellness és saját magánegészségügyi centrum egy helyen, ahol a pihenés valódi törődésé válik. Hotel Európa Fit Hévíz, a jövő egészségturizmusa.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-től.

1:30, jó napot kívánok, Németh László vagyok, a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Nincs napirenden jelenleg az ár és top kivezetése, a pénzügyminisztérium szerint.

0: Közben az Országos Kereskedelmi Szövetség a több száz milliárd forintos ágazati veszteségek miatt a korlátozás mielőbbi eltörlését sürgeti. A jegybank elnök és a gazdaságkutatók egybehangzó véleménye alapján az intézkedés megszüntetése nem veszélyeztetné az árstabilitást és alig növelné az inflációt. Az RTL összefoglalója szerint az eddigi legutolsó Orbán kormány által 2025 márciusában bevezetett árstop eredetileg csak 2 hónapra szólt, de a többszöri meghosszabbítás és kiterjesztés után jelenleg már 43 élelmiszerre és 30 drogériai termék kategóriára vonatkozik. Holnap lehet utoljára igényelni az akár 3 millió forintos vidéki otthonfelújítási támogatást, ezt a 25 év alatti gyermeket nevelők és a nyugdíjasok vehették igénybe az elmúlt másfél évben. Az 5000 fő alatti preferált kis településeken energetikai megkötések nélkül. Miután a másik energetikai otthonfelújítási program is teljesen leállt, egyelőre nincs konkrét hír arról, hogy a Tisza kormány tervezi-e új lakásfelújítási program bevezetését. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter Gedeon nyerté. A cég leépítései 30 napra vetítve meghaladják a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti, mivel itt a versenyképesség fenntartása valamennyi uniós gyógyszeripari vállalatnak komoly kihívást jelent. A végéhez közeledik a hantavírus járvány, ezt az Egészségügyi Világszervezet vezetője közölte. A szakember az X közösségi platformon hangsúlyozta, Spanyolországban és Hollandiában is lezárult a karantén és a megfigyelési időszak mindenki számára. A járvány a Hondius nevű luxus üdülőhajón tört ki, világszerte aggodalmat keltve. Ekkor a hajón 150 ember tartózkodott. A rákcsárok által terjesztett hantavírus egy ritka kor, amely ellen sem oltóanyag, sem különleges kezelés nincs. Felmondja az önvezető technológiák fejlesztésére kötött együttműködését a Bosch autóipari beszállítóval, a Volkswagen. A német Bild forrásai alapján a döntés a német gyártók költségcsökkentési és versenyképességjavító intézkedéseinek része. A két vállalat együttműködése 2022-ben kezdődött. A Bild forrásai szerint a projekt mintegy 1,5 milliárd eurós befektetés után sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A belső értékelések arra jutottak, hogy a kifejlesztett technológia egyelőre nem versenyképes. A Ferrari hivatalosan is értékesíteni kezdte Kínában elektromos autóját, a Lucet. A modell megítélése vitatott, a márka rajongói szerint a dizájn nem tükrözi az olasz sportkocsik hagyományait. A Ferrari mindössze 88 darabot különített el a kínai piac számára. A hírek szerint az összes példány gazdára talált már, ezzel együtt a Ferrari részesedése csökken a kínai autópiacon.
1: Tőzsde hírek.
0: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 6%-os csökkenés mellett 138.837 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 4,8 milliárd forintot. 7%-kal csökkent a MOL 3.644 forintra, az OTP 4%-os mínuszban 45.640 forinton áll. 1%-kal csökkent a Richter 12.130 forintig, a Magyar Telekom 1%-os csökkenés mellett 2.620 forinton. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 354 forintot és 67 fillért kérnek, egy amerikai dollár 311 forintba és 8 fillérbe, egy svájci frank 384 forintba és 64 fillérbe kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, a szél nem élénkül meg, legfeljebb zivatarok környezetében, az északi középhegységben. A hőmérséklet 36 és 41 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Remember, you must be completely satisfied or return the box and sell your money back.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, és folytatjuk a beszélgetést a Parkolj Nálam közösségi csoport munkájáról. A stúdióban a vendégem Friedrich Beáta és Friedrich András. Szervusztok újfent!
3: Szervusz!
2: Na akkor most kanyarodjunk rá konkrétan, hogy ugye én az a beszélgetés első felének a végén megpróbáltam összefoglalni, hogy miről is van szó. Akik hallották, azoknak szerencséjük van, akiknek nem, azoknak most a BL fogja mondani még egyszer, csak a te szavaiddal. Illetőleg arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan működik ez a csoport, hogyan lehet ebbe belelépni, milyen előnyei vannak, kik lehetnek a tagjai, tehát egy picit avassatok minket be. András, te is hozzászólhatsz természetesen, hogyha úgy gondolod.
3: Köszönöm szépen.
4: A Parkolj Nálam csoportnak az a lényege, hogy ingyenes parkolást ajánlanak fel, akinek erre lehetősége van.
2: A lakóautósoknak,
4: illetve lakókocsisoknak, sátras és lakóbuszosoknak, uh-huh. Tehát akik a lakókocsijukban tudnak aludni.
2: A nomád turistáknak.
4: Nomád turisták, igen, mi úgy mondjuk, hogy a négy keréken guruló igen. turisták számára.
2: És a motorosok hová jönnek?
4: Hát ez egy jó kérdés. Igen. Szerintem egy Facebook csoportot kell.
3: Ezt majd kidolgozzuk.
4: Jelenleg ide, de elgondolkodunk rajta. És az ingyenes parkoláshoz csatlakoztak azok a vendéglátó egységek, akik megfelelő zárt vagy biztonságos parkolóhelyen rendelkeznek, és egy kölcsönösen előnyös kapcsolat alakul ki velük. Ugye mi ott fogyasztunk, ők pedig biztosítják nekünk a parkolást. Itt szintén parkolásról, nem kempingezésről van szó. Ez általában, illetve főként egy éjszakáról szól, de vannak olyan nagyon kedves vendéglátósok, akik azt mondták, hogy ők megengedik akár több éjszakára is, hogy ott maradjon a lakóautós.
2: Voltak éppen itt arról van szó, hogy a ti közösségetek megvan, és igen. várjátok azoknak a jelentkezését, akik egyébként, ahogy mondtad az első fél évben, vagy fél idejének a beszélgetésre, incselkednek mondjuk a lakóautózással, vagy a lakóautósokkal. Hogy állnak a számok? Ezt azt hiszem, ha jól számoltam, vagy amikor én először találkozott a szemem ezzel, mert azért kaptam föl a szememet erre, meg a figyelmemet, az körülbelül 3 hónappal ezelőtt lehetett, 2-3 hónappal ezelőtt igen. lehetett. Hogy álltok most?
4: Most 2200 tagunk van.
2: Lakóautós vagy befogadó?
4: Összesen ennyi a tag uh-huh. létszám. Körülbelül 170-180 magánparkolóhelyünk van a térképünkön. Van egy csoport térképünk, uh-huh. ahol jelöljük azokat a helyeket, ahol éjszakázni lehet.
2: Ez hol van ez a térkép? Hol lehet megnézni?
4: Ez a Parkolj Nálam csoportban a kalauzók fül alatt
2: de ez
4: található.
2: A Facebook, ez egy Facebookon. Facebook, tehát külön még weboldalatok nincsen.
4: Még nincsen, terve van a weboldal, és terve van az app, térképes app kialakítása, de ahhoz vártunk egy kicsit, hogy a létszám hogyan alakul, hogy milyen lesz a csoport fogadtatása, ami meglepetést okozott, mert december 30-án alakult a csoport, akkor tettük nyilvánossá a Facebookon, és január 15-én már ezer tagunk volt, úgyhogy ez egy robbanás volt, úgy
2: azt,
4: gondoljuk.
2: Azt le lehet fedni a térképen, vagy beszínezni, hogy Magyarország mely része volt aktív a befogadás szempontjából?
4: A nyugati, igen.
2: És jellemzően kik jelentkeztek? Mivel foglalkoznak azok, akik megnyitják a kapuikat? Milyen tevékenységet űznek, akik kinyitják a kapuikat, hogy bemehessetek ti, András?
3: Igen. Tulajdonképpen nem lehet kategorikusan kijelenteni, hogy ilyen vagy olyan emberek azok, akik befogadnak bennünket. Vannak olyanok, akik abszolút nem lakóautóznak, mint ahogy az előbb erről beszéltünk. Egyszerűen csak kíváncsiak. Vannak, akik szeretik a vendégeket, szeretnek beszélgetni, jó történeteket hallgatni, azért csatlakoztak. Vannak olyanok, akiknek mellette van egy kis szervizük mondjuk, uh-huh. és fel tudják ajánlani azt, hogy a lakóautósoknak kisebb javításokat elvégeznek. Tehát nagyon szerteágazó azoknak az embereknek a foglalkozása vagy a státusza, aki minket befogad.
2: Hát illetőleg azért itt van egy csomó olyan etető-itató hely is, ugye?
3: Igen. Tulajdonképpen...
2: Mert alapvetően azért egy lakóautós nem arra készül fel első körben, hogy meg kell javítani a lakóautót, bár erre is van precedens, hanem inkább az, hogyha valahol, valahol az éjszakát el szeretné tölteni, akkor az mondjuk nem rossz, ha abba benne foglaltatik egy jó vacsora, aztán másnap reggel egy jó reggeli. Uram, bocsá, még le lehet zuhanyozni valahol. Tehát voltak éppen ez a fő orientáció, ugye?
3: Igen, az első gondolat az volt ebben a körben, hogy a vendéglátósokkal szemben, hogy jót tenne nekik is, és nekünk is, ha egy jó vacsora után a sofőrnek nem kéne azon gondolkodni, hogy arrébb kell gurulnom, hanem meg tudok inni egy pohár bort, ami segíti az emésztésemet, nem azt mondom, hogy alkoholizálni
2: kell. Ez egy tökéletes gondolat.
3: És innen jött az egész ötlet, amit aztán próbáltunk egy kicsit fejleszteni.
2: És hogy fejlesztettétek?
4: Hát elsősorban megkerestük azokat a vendéglátó egységeket, akiket a térképen megnéztük, hogy hol helyezkednek el, van-e megfelelő parkoló helyük.
2: De ezt azután kerestétek meg őket, hogy ők jelentkeztek? Nem, vagy úgy nem, elővettétek nem. A térképet, a nagyítót, és akkor mentetek?
4: Igen, így van. Nagyon nagy segítségre volt egy kedves vendéglátó egység tulajdonos, uh-huh. aki ebbe segített minket, és segíteni is fog. Ahogyan mondtam, májusban lesz a vendéglátósoknak az országos közgyűlése, ahol ezt el fogja mondani, és nagyon bízom abban, hogy nem süket fülekre talál, hanem jönnek majd a jelentkezők parkolást felajánlók. Hallottunk már olyat is, hogy borászatok, pincészetekkel is felvettük a kapcsolatot, hogy nem borkóstoló, hanem...
2: De ilyenek van, a borvacsorán
4: elhangzott, hogy hallottál a parkolj nálam csoportról? Nem. Hát ez a parkolj nálam olyan, aki eljön hozzám, vesz a boromból, és ott alhat az udvaromba, vagy a pince mellett. És ez igen, nagyon jó érzés.
2: Azt gondolom, a fejlődésnek az első lépése, hogy ti keresitek a partnereteket, de már vannak olyan számok, esetek, amikor már nálatok csörög a telefon, igen. mert hogy valaki hallott-e, mert az igen. igazi fejlődés az ezt adja.
4: Igen. Tehát már ilyen is van, hogy jelentkezett, hogy XY, mondjuk azért léptem be a csoportba, mert nekem van egy kis büfém a valamelyik kis tóparton, és szeretnélek ott látni benneteket, vendégül látni benneteket. Igen.
2: Azt ugye most említetted, hogy lesz egy ilyen lehetőség, amikor a vendéglátósok meg fognak tudni erről a dologról, de azt is tudom, hogy májusban ti is szerveztek egy találkozót.
4: Így van, május végén, 29-30-31-én Zirc Tündérmajorban a Bakony Fly helikopteres reptéren lesz a csoport találkozó, ahol jelen pillanatban körülbelül 100 egység jelezte az érkezését. Nagyon nagy buli lesz, remélem.
2: És ők mind a csoport tagjai.
4: Igen, két csoportnak a közös csoport találkozója a lakóautóval biztonságban, ez Nemes István csoportja, a testvércsoportunk, és a Parkolj Nálam csoport tagjai fognak ott találkozni, és közösen szórakozni, remélem, hogy...
3: Ismerkedni.
2: Oké, akkor mondjuk nekem Magyarországon van egy kis csárdám, vagy egy presszóm, vagy egy éttermem, és én is azt gondolom, hogy beszállnék ebbe a csoportba. Mi a feladatom? Megkeresni a ti telefonszámotokat, és?
4: Belépni a csoportba.
2: Még csak úgy be tudok lépni a csoportba?
4: A belépéshez kell csatlakozni a Facebook uh-huh. csoporthoz, ezután kap egy kérdést, hogy parkolóhelyet keres, parkolóhelyet ajánl fel, vagy mindkettő. Ugye ebben az esetben, ha a vendéglátó egységnek nincs magán lakóautója, akkor többnyire felajánlásról van szó. Ezt elküldi nekünk, valamint elfogadja a csoportszabályokat. Ezután vagy ő jelentkezik és messengeren megírja nekünk a parkolás, illetve a vendéglátó egységről pár szót, címet, igen, telefonszámot, elérhetőséget, feltételeket, és akkor feltesszük a térképre. Nagyon sok vendéglátó egység mondta, hogy rám bízza ezt a feladatot, mutassam be én a céget megadott paraméterek alapján, úgyhogy elég különbözőek.
2: Na most az nagyon nagy kérdés, hogyha ide téved egy külföldi Magyarországra, és itt akarja felfedezni Magyarországot, tud-e kapcsolódni ebbe a csoportba? Tehát be tud-e lépni ennek a lehetőségnek a kiaknázásába? Illetőleg, mire válaszolsz, akkor kettő kérdést teszek fel, amit ugye nem lehet, mert mindig csak egy kérdést teszem fel. Van-e ilyen jellegű kezdeményezésről tudomásotok még Európában?
4: Igen. Külföldiek is szép számban megkerestek minket, és beléptek a csoportba. A legnagyobb számban Erdélyről, Romániából.
2: Most a fogadókról beszélünk, vagy az utazókról?
4: Is. Tehát Erdélyben is nagyon sok parkolóhelyünk van, úgy magánparkolás, mint vendéglátó egységparkolási helyfelajánlás. Nagyon sok lakóautós, aki keres parkolóhelyet keres, de parkolóhelyeink vannak már Portugáliában, Franciaországban, Spanyolországban, Horvátországban, Szerbiában,
2: Finnországban. Ezt honnan tudták ők?
4: Ez egy érdekes dolog szerintem, ismerősök.
2: Azt mondják egyébként, hogy a lakóautós alapján és a lakókocsis közösség az azért egy fantasztikus csapat, mert ott a social media, a szájhagyomány és az ajánlások azok nagyon-nagyon fontosak. Igen. Van egy barátom, akinek Zalában van egy autóparkoló kis rendszere kialakítva, és ő voltak éppen mindig azt mondja el, hogy mindig megkérdezi ugye a vendégeket, hogy honnan tudtátok, és mindig általában az a válasz, hogy valaki ajánlotta. Akkor ez egy nagyon fontos tudás kell, hogy legyen, hogy egy jó minőségű szolgáltatásnak a kommunikációja az hozhat még ebbe tagokat.
4: Így van.
2: És akkor mondjuk egy portugál tag az azt jelenti, ha fogadóként jelentkezett be, hogyha ebből a csoportból valaki elmegy Portugáliába, akkor igénybe veheti.
4: Így van.
2: Milyen, annak van egy kritérium, hogy mondjuk hány lakóautót kell, hogy befogadjon egy éjszakára, vagy elég csak egyet is, vagy ha van nagyobb helye, akkor kettőt, hármat is?
4: Ezt mindig jelzik nekünk, amikor leírják a parkoló hely tulajdonságait, hogy egy kisebb egység fér be, két egység fér be, akár több egység, mert hogy ez egy nagy telek bekerített. Tehát ezt mindig megadják, és mi is megadjuk a térképen, hogy aki ott keres, rábök a térképen, el tudja olvasni, hogy erre a helyre csak egy kisebb autó tud menni. Ide tudunk menni akár hárman vagy öten is. Olyan is van, hogy mint mondtam, van, aki egy éjszakát ajánl fel többségében, de olyan tagunk is van, aki több éjszakára is vállalja azt, hogy fogadja a négy kerekeseket.
2: Hát előbb-utóbb aztán ugye még az is kialakulhat, hogy megjelennek ezeken a helyeken azok a csonkok, amire rá lehet csatlakoztatni a lakóautót.
4: Igen, a Parkolj Nálam csoportban körülbelül 90%-ban a parkolás felajánlók felajánlják a szolgáltatást is. A szolgáltatások ingyenessége vagy térítése, ez magánügy. Tehát ebben mi nem szólunk bele. Azt tudjuk, hogy
2: voltaképpen a befogadó vendégként kezeli azokat, akiket befogad a kerítésén belőle.
4: Tehát a csoport lényeg az ingyenes parkolás, a többi az már megállapodás kérdése a fogadó és a igénybevevő között. Pénzből élünk, tehát ez igen, nem is kérdés.
2: Volt egy kérdésem, de ugye második kérdésként tettem fel, és elsikadt, hogy milyen külföldi tapasztalatok, hogy vannak ilyen hasonló jellegű kezdeményezések külföldön?
4: Igen. Két csoporttal vagyunk személyes, úgymond telefonos, messengeres kapcsolatban. Az egyik egy holland csoport a Parkolj a felhajtómon, a másik pedig egy hasonló.
2: Mármint, hogy a ház előtti felhajtóján?
4: Igen, igen, tehát a magyar fordításban így lehet fordítani. Tulajdonképpen a Parkolj Nálam, csak ők úgy fejezik ki, hogy Parkolj a felhajtómon. és van egy új kezdeményezés, egy spanyol csoport, mindegyik csoportból vannak tagjaink, és mi is lehetőséget adunk a mi tagjainknak, hogy ezekhez a csoportokhoz kapcsolódjanak és csatlakozzanak. Így szélesedik a
2: paletta, és a parkolás lehetősége. Egyébként a lakóautós mozgásban lévők, azok általában hányan mozognak egy lakóautóba? Ketten? Mi az átlagos szám?
4: Átlagosan ketten. Átlagosan ketten.
2: Mint ahogy ti is például
4: igen,
2: ketten.
4: Igen, vannak magányos lakóautósok is.
2: Aki egyedül megy?
4: Igen, igen, olyanok is vannak, és vannak családosak, akik gyerekestől, kutyástól, cicástól.
2: Igen, de a családosoknak a mozgását azt azért nagymértékben befolyásolják a különféle iskolai szünetek, gondolom, hogyha olyanok a gyerekek, tehát azért itt az ő mozgásuk az inkább a nyári időszakra, különféle szüneti időszakokra vonatkozik. Ezt bizonyára sokkal jobban érzitek a saját bőrön, amikor nem mindegy, hogy valahova szeptember végén mentek el egy olyan helyre, ami nem része az overturizmnak, ugye ez a divatos kifejezés, hogy nem lehet megmozdulni, mert annyi turista van, de ezek itt van. Ezek a befogadó helyek egyébként akkor egész évben nyitva lehetnek?
4: Igen.
2: Vagy ez is a vállalás kérdése, hogy ők mikor mondják?
4: Általában egész évben fogadják a lakóautósokat. Vannak olyan helyek, például Svédországban hegy oldal, ahol kifejezetten kérték azt, hogy szeptemberig jöjjenek, mert későbbiekben járhatatlan az út. Aztán vannak olyan helyeink, amik nyaraló melletti udvaron ajánlották fel a kedves tulajdonosok, hogy őneki van egy nyaralója, például a Tiszatónál, van egy nagy udvara, oda nyugodtan jöhetnek, de csak nyári csak időszakban, tehát májustól szeptemberig, mert addig tartózkodik ott.
2: Gondolom, itt azért van. A helybefogadó képessége is valamilyen módon szelektál, hogy mekkora az a lakóautó, amivel be tudnak menni.
4: Így van. Mi nem adunk meg pontos címet soha, sem nyilvánosan a csoport bejegyzésekben, sem pedig a térképen. Azért, hogy váratlanul, hivatlanul ne érkezzenek vendégek. Csak telefonszámban, vagy egy messengeres elérhetőség, ahol felveszik a kapcsolatot, és a többit megbeszélik személyesen.
2: Voltak éppen ez egy bizalmi állapot, valaki igen, beenged abszolút a területére igen, egy lakóautós, igen, tehát minden esetben ez úgy történik, hogy aki, tehát ha én úgy döntök, hogy igénybe akarom venni, mint lakóautós ezt a szolgáltatást, akkor az adatbázisból ki tudom keresni, de föl kell hívnom, vagy valamilyen
4: így
2: módon
4: van
2: be kell jelentkeznem. Időpontot elképzelhető egyébként, hogy neki csak egy helye van, és az már foglalt
4: így
2: volt.
4: Így van, pontosan tehát, ezért.
2: Tehát ezeket ki kell tenni.
4: Vagy nincs otthon.
2: Vagy nincs, igen. Mik lesznek a következő lépések? Jó, most lesz májusban a nagy találkozó, minden majd egymás nyakába borultak, és mindenki nagyon boldog lesz.
4: Igen, ismerkedünk,
2: mi lesz a fejlődés? Ugye a weboldal talán el fog készülni.
4: Igen, igen, várjuk oda a weboldal készítőt, aki felajánlotta, hogy segítenek a megoldásában, ővel ezt áttárgyaljuk, átbeszéljük, és remélem, hogy nyár végére össze fog jönni a weboldal, illetve az app, ami telefonnal könnyebben lesz használható, mint ez a mostani Facebook térképünk.
2: Itthon vagytok még egy pár hétig, utána pedig vissza Finnországba?
3: Igen.
4: Így van.
2: Lakóautóval.
4: Így van.
3: Ez a terv.
2: Köszönöm, hogy itt voltatok. Friedrich Beáta és Friedrich András volt a vendégem, és a Parkolj Nálam közösségépítő csoport kapcsán beszélgettünk, amelyik arról szól, hogy egy lakóautós, ha rátalál egy befogadó elemre, lehetőségre, akkor egymás kezében csapva ott akár egy éjszakát is el lehet tölteni. Köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük szépen a lehetőséget.
1: Ez volt a Menni Enni. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
3: Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia minden hétfőn 11 és 13 óra között. A műsor támogatója a 4 csillagos Hévízi Hotel Európa Fit Superior. Wellness és saját magánegészségügyi centrum egy helyen, ahol a pihenés valódi törődéssé válik. Hotel Európa Fit Hévíz. A jövő egészség turizmusa.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
4: Pontban egy óra, a mikrofonnál pedig M. Szűcs Péter. Tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Kifejezetten rossz állapotban van a magyar költségvetés. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök a hétvégi informális kormányülés után. Kijelentette, az átvilágítások alapján a 2026-os hiány uniós források nélkül is kifejezetten magas, de azokkal együtt sem csökken majd érdemben. Magyar Pétert hallják.
5: A magyar költségvetést drámaian rossz állapotban találtuk az átadás átvétel után. Egészen sokkoló az a felelőtlenség, ahogyan az előző kormány a magyar emberek pénzével bánt. Köszönő viszonyban sincsenek egymással azok a költségvetési hiányszámok, amiket a bukott Orbán kormány nyilvánosan mondott, vagy amit a hivatalos dokumentumokban leírt, és amit mi most látunk. A magyar embereknek 3,7%-os, majd 5%-os költségvetési hiányról hazudtak. A saját apparátusuk már 6,8%-os hiánnyal számolt. Az átvilágításaink után pedig ma már azt látjuk, hogy a valós 2026-os hiány meghaladná a 8%-ot, ha a Tisza kormány nem tudta volna hazahozni az uniós forrásokat, és még ezekkel a forrásokkal együtt is 7% felett lehet. Ez sok ezer milliárd forintos hiányt jelent.
4: Nincs napirenden jelenleg az árréstop kivezetése a pénzügyminisztérium szerint. Közben az Országos Kereskedelmi Szövetség a több 100 milliárd forintos ágazati veszteségek miatt a korlátozás mielőbbi eltörlését sürgeti. A jegybank elnök és a gazdaságkutatók egybehangzó véleménye alapján az intézkedés megszüntetése nem veszélyeztetni az árstabilitást és alig növelni az inflációt. Az RTL összefoglalója szerint az eddigi legutolsó Orbán kormány által 2025 márciusában bevezetett áristop eredetileg csak 2 hónapra szólt, ám a többszöri meghosszabbítás és kiterjesztés után jelenleg 43 élelmiszertermékre és 30 drogériai termékkategóriára vonatkozik. Július végével megszűnik a vidéki otthonfelújítási program, így aki most tervez korszerűsítést, annak most már piaci hitelekben kell gondolkodnia. A Money.hu hitelszakértője szerint a csökkenő kamatkörnyezet később kedvezőbbé teheti a felújításra is használható kölcsönöket, de a banki kamatok váratlan nem azonnal, inkább ősszel mérséklődhetnek. Garam Dánielt hallják.
6: Sokkal inkább azt kell megérteni igazából azoknak, akik most terveznek felújítást, hogy milyen piaci hitelből, milyen fedezettel és milyen futamidővel, milyen kamatkockázattal tudják finanszírozni a munkát. Mert a banki forrás költségek csökkenése miatt kedvezőbbé válhatnak a felújítás és használható hitelek. Általában a bankok szabad felhasználású jelzálog hiteleket is többek között a bankközi forrásköltségekhez igazítják, valamint az állampapír hozamokhoz árazzák, és ezekre kerül rá a saját kamat felára, de ahogy mondtam az elején, ez nem egyik napról a másikra következik. Ma a bankok figyelik a piacot, figyelik a többi banknak a mozgás irányát, és maga a csökkenés az várható, hiszen a jegybanki alapkamat csökkent, de erre még én azt gondolom, hogy nem ez a nyár lesz az időpont, amikor ez csökkenni fog.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 0,7%-os mínuszban, 138.816 ponton az index, a forgalom pedig átlépte az 5,2 milliárd forintot. A vezető papírok mindegyike mínuszban, a MOL 0,8%-kal 3.638 forintra esett vissza, az OTP 0,3%-kal gyengült 45.680 forinton áll, a Richter több mint 1%-os mínuszban 12.130 forintot ér a papír, a Telekom pedig 2,3%-kal szakadt be 2.616 forinton. Az euró a forinttal szemben picit gyengült, 354 forint 50 filléren áll a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 310 forint 80 fillért kell adni, 1 svájci frankért 384 forint 60 fillért kérnek. Európában a vezető indexek azok vegyesen mozognak, de nem túl nagy mozgásokat látunk. London 2,1%-os mínuszban, a DAX index pár pontos plusz mutat, csak úgy, mint az olasz tőzsde, az 1,1%-kal van feljebb, Párizs 0,3%-os mínuszban, a spanyol 0,4%-kal van lejjebb. Ennél izmosabb mozgások voltak Ázsiában. A japán tőzsde 2,1% körüli pluszban zárt, Hongkong 1,6, a Shanghai Composite 1,2%-kal ment feljebb. India 0,5%-os mínuszban zárta a napot, a Dél-Korea index végül 2,1%-os mínuszban zárt, Szingapur viszont 0,3%-os pluszban hagyta abba a kereskedést. Az olajárak nem nagyon mozognak, reggel volt egy pici emelkedés, aztán csökkenés, gyakorlatilag 69 dollár 90 cent közelében áll az észak-amerikai könnyűolaj VTI jegyzésára, ez egy 9%-os plusz, reggel járt 70 dollár fölött is. A Brent 73 dollár fölött indított hajnalban, most 72 dollár 50 cent alatt, ez is egy 6%-os plusz, de komoly mozgás nincs. Az arany viszont 1% fölötti mínuszban, egy unciáért 4052 dollárt kérnek. A palládiumára nem változik, a platina 2,3, az ezüst 2,5%-kal lett olcsóbb, a réz 4%-kal. A mezőgazdasági termelői árak közül ki kell emelni a kakaót, az 1,1%-kal olcsóbb, a búza 1%-kal ment lejjebb, a szója meg 0,8%-kal, és a kukorica viszont 2% fölötti mínuszban, a többiek közül a cukor az, ami 0,5%-kal kerül többe a világpiacon. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 3%-os pluszban 42 eurónál július végi szállítással. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter Gedeon nyerté. A cég leépítései 30 napra vetítve meghaladják a 30 embert. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti, mivel itt a versenyképesség fenntartása valamennyi uniós gyógyszeripari vállalatnak komoly kihívást jelent. A végéhez közeledik a hantavírus járvány, ezt az Egészségügyi Világszervezet vezetője közölte. A szakember az X közösségi platformon hangsúlyozta, Spanyolországban és Hollandiában is lezárult a karantén és a megfigyelési időszak mindenki számára. A hantavírus járvány a Hondius nevű luxus üdülőhajón tört ki, világszerte komoly aggodalmat keltve. Ekkor a hajón 150 ember tartózkodott. A rákcsálók által terjesztett hantavírus egy ritka kór, amely ellen sem oltóanyag nincs, sem különleges kezelés. Várhatóan felmondja az önvezető technológiák fejlesztésére kötött együttműködést a Bosch autóipari beszállítóval, a Volkswagen. A német Bild című lap forrásai alapján a döntés a német gyártó költségcsökkentési és versenyképességjavító intézkedéseinek részét képezi. A két vállalat együttműködése 4 éve 2022-ben kezdődött. A Bild forrásai szerint a projekt mint egy 1,5 milliárd eurós befektetés után sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A belső értékelések ugyanis arra jutottak, hogy a kifejlesztett technológia egyelőre nem versenyképes. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi vízművek 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein és csomópontjain. A környezetvédelme érdekében a vízművek nem biztosít egyszer használatos műanyag vagy papírpoharakat, ezért azt kérik mindenkitől, hogy saját kulacsot vagy újra töltető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el. A hazai biztosítók díjbevétele tavaly ismét jelentősen 15%-kal nőtt. A fiók telepekével együtt elérte a 2115 milliárd forintot. A Magyar Nemzeti Bank friss összeállítása szerint a nem életüzletek díjbevétele 8%-kal, az életágé 28%-kal nőtt. A befektetett eszközök értéke 11% felett gyarapodott. A biztosítási alkuszok és többes ügynökök 334 milliárd forintnyi biztosítási díjat közvetítettek. Exportkorlátozási listára helyezett számos japán céget és szervezetet Kína, arra hivatkozva, hogy védeni kívánja nemzetbiztonsági érdekeit. Az érintettek így nem jutottak hozzánk Kínából származó civil és katonai felhasználású termékekhez. A listán japán kutatóintézetek mellett nagyvállalatok is szerepelnek, köztük a Mitsubishi, a Komatsu és a Fujitsu egyes lányvállalatai.
0: Időjárás jelentés.
4: Hát a napsütés az nem fog eltűnni, kevés gomoly felhő, sőt túl kevés gomoly felhő lesz az égen. Az északi középhegységben és a keleti megyékben azért záporos zivatarok kialakulhatnak, a hőmérséklet pedig 36 és 41 fok között alakul. Vigyázzanak magukra!
0: Sporthírek a 94.2.
4: Lemondott Yasser Al-Misrahal, a Szaudi Labdarúgó Szövetségi elnöke a válogatott világbajnoki szereplését követően a gárda két pontjával a spanyolok, a zöldfokiak és az urugvájiak mögött csak negyedik lett csoportjában, úgyhogy az egyébként az urugvái két döntetlent ért el. Al-Misrahal 7 éven át volt szövetségi elnök, és nagy szerepet játszott abban, hogy az ország elnyerte a 2034-es világbajnokság rendezési jogát. Egyébként a világbajnokságon a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint több mint 4,6 millió szurkoló látta a világbajnokság csoportmérkőzéseit. A Marozsán Fábián, Udvardi Panna, Bondár Anna és Gálfi Dalma javított, Fucsovics Márton viszont pozíciója viszont változatlan maradt a teniszezők legfrissebb világranglistáján. És Moraisu Hajime, a japán labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, maga szeretné kijelölni, kirúgjon majd 11-eseket a brazilok elleni világbajnoki meccsen, ha a ma esti 8-a döntőbe jutásért esetleg nem dől el 120 perc alatt.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
4: Holnap megszűnik a vidéki otthonfelújítási program, így aki most tervez korszerűsítést, annak mostantól piaci hitelekben kell gondolkodnia. A Money.hu hitelszakértője szerint a csökkenő kamatkörnyezet később kedvezőbbé teheti a felújításra is használható kölcsönöket, de a banki kamatok várhatóan nem azonnal, inkább ősszel mérséklődhetnek. Kisebb, néhány millió forintos munkákra a személykölcsön lehet gyors megoldás. Nagyobb felújításnál viszont a szabad felhasználású vagy felújítási célú jelzálog itt eljöhet szóba, aminél alacsonyabb lehet a kamat és hosszabb a futamidő, de ingatlan fedezetre, hosszabb átfutásra és esetenként számlás elszámolásra is szükség van. Garam Dániel szerint nem érdemes az első banki ajánlat alapján dönteni, mert a bankok között jelentős eltérések lehetnek kamatban, átfutási időben, fedezetértékelésben és számlanyítási kedvezményekben is. Kecső Rihárd interjúja.
1: Mi a jelenlegi állás, csökkenő kamatkörnyezetre is lehet számítani?
6: Igen, lehet számítani egy csökkenő kamatkörnyezetre is, de ez ugye nem egyik napról a másikra következik be a banki gyakorlatban. És az is egy fontos része azoknak, akik felújítást terveznek, hogy valóban 30-án megszűnik az otthonfelújítási program, a vidéki otthonfelújítási program. Úgyhogy a mai napon ez már nem éppen a legaktuálisabb kérdés, hogy erre jogosultak-e, hiszen egy napjuk van beadni az összekészített anyagot számlákkal, tehát aki még folyamatban van, és ezen a szinten szinten áll, akkor ő még ezzel tud lépni. Sokkal inkább azt kell megérteni igazából azoknak, akik most terveznek felújítást, hogy milyen piaci hitelből, milyen fedezettel és milyen futamidővel, milyen kamatkockázattal tudják finanszírozni a munkát. Mert a banki forrás költségek csökkenése miatt kedvezőbbé válhatnak a felújítás és használható hitelek. Általában a bankok szabad felhasználású jelzálog hiteleket is többek között a bankközi forrás költségekhez igazítják, valamint az állampapír hozamokhoz árazzák, és ezekre kerül rá a bank saját kamatfelára, de ahogy mondtam az elején, ez nem egyik napról a másikra következik. Ma a bankok figyelik a piacot, figyelik a többi banknak a mozgás irányát, és maga a csökkenés az várható, hiszen egy banki alapkamat csökken, ezáltal olcsóbban tudnak a bankok finanszírozáshoz jutni, vagy finanszírozni a hitelek mögött lévő fedezeti részeiket, kockázataikat, de erre még én azt gondolom, hogy nem ez a nyár lesz az időpont, amikor ez csökkenni fog.
1: Ugye itt a bankok és az ingatlan fedezetes hiteleknek az árazásánál vannak ugye ezek a forrásköltségek, a bankközi forrásköltségek, ugye amit ezek az úgynevezett bírs mutatók tükröznek. Ez jelenleg hol áll most? Milyen szinteket várhatunk itt ennél?
6: Visszaesést én még nem látok. Ugye a piaci hitelek azok ilyen 6% környékén vannak, és ilyen 1,5%-os felárakkal szoktak a fedezett hitelek elérhetőek lenni a banki piacon. Itt is ugye kétféle irányba lehet elmenni, hogyha valaki tervez felújítást. Az egyik egy szabad felhasználású hitel, ami egy picikével drágább tud lenni, mert ott a hitelcélt nem kell igazolni, hogy konkrétan a felújítás jellegű jelzálog hitelek, ahol számlákkal kell igazolni a felújítás megtörténtét. Ezek egy picivel olcsóbbak és célhoz kötöttebb hitelek. De szóba jönnek a személyi kölcsönök is, amik egy jó jövedelmű ügyfélnél azért egy ilyen 9-10% környékén, de már láttam azért ennél picit olcsóbb személyi kölcsönt is, de ott tényleg jó jövedelmet kell felmutatni, tehát ezekből is lehet felújításokat eszközölni. Tehát nem az az elsődleges kérdés szerintem, hogy mit csináljak meg, hanem az, hogy megnézem ennek a felújításnak a költségét, és ahhoz mérten megkeressük a legoptimálisabb terméket, hiszen egy kisebb felújításhoz, mondjuk egy ablakcseréhez, vagy bejárati ajtócseréhez, vagy egy kisebb fürdőszoba felújításhoz, akár egy személyi kölcsön is járható út lehet, de mondjuk egy teljes fűtés korszerűsítéshez ott már azért a fedezett hitelek is szóba jöhetnek, ott egy nagyobb forrás igényről beszélhetünk.
1: Ugye most te is említetted a jegybanknak az alapkamat csökkentését, ugye 25 bázisponttal 6%-ra csökkent az alapkamat. Ez önmagában ugye nem jelent automatikus lakossági kamatcsökkentést, de mikor várhatunk ezzel egyfajta kompenzációt, hogy ezzel mondjuk a hitelek is csökkenjenek?
6: Pontos időkeretet én erre nem tudok mondani. Én azt gondolom, hogy itt a nyáron ez még nem valószínű, inkább az ősz környékén. De tenném én azt, hogy a kamatok elkezdenek egy picit mérséklődni.
1: Ugye van itt három fajta hiteltípus, amit meg kell gondolni, amiről te is beszélt, ugye a felújítási célú lakáshitel, a szabad felhasználású jelzáloghitel, vagy éppen a személyi kölcsön. Melyiket mikor érdemes választani? Melyiket hogyan kellene fontolóra venni, hogy az adott fajtánál döntsünk?
6: Ugye ez a három fő irány, amiről beszéltünk, a személyi kölcsön, ez egy nagyon gyors konstrukció, nem kell hozzá ingatlan fedezet, kisebb összegeknél praktikus is lehet. Itt én azt mondanám, hogy ilyen 1-3 millió forintos kisebb munkákra ez egy nagyon gyors és vállalható. Hátránya, hogy jellemzően magasabb a kamata és rövidebb a futamideje, mint egy fedezett hitelnek. Én még bekockáztatnék mondjuk egy kisebb fürdőszoba felújítást is. Tehát inkább az 1-3, az inkább ilyen 5-6 millió forintig. Én azt gondolom, hogy ez működhet, bár ennél magasabb összegű személyi kölcsönöket is fel lehet venni. Ugye a szabad felhasználású jelzálog hitelt, ezt ugye a nagyobb felújításnál lehet érdekes, hosszabb futamidő, alacsonyabb törlesztővel, viszont itt ingatlan fedezet kell hozzá, és itt számolni kell egy átfutási idővel is. Szemben a személyi kölcsön pár napos átfutásával egy fedezett hitel azért 30-60 napos átfutás, mire ott pénzhez tudunk jutni, illetve a lakáscélú jelzálog hitel felújítási céllal, ez ugye egy szigorú elszámolási kötelezettséget ró az emberre, mert itt mögötte a hitelnél igazolni kell magát a felhasználást is számlákkal, dokumentumokkal, viszont ez kedvező kamatozású hitelkonstrukció is tud lenni.
4: Az elmúlt percben Garam Dánielt, a Money.hu hitelszakértőjét hallották.
0: Félidőben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
4: Nos, a BUX az lefelé 0,7%-kal 138.748 ponton az index, a forgalom pedig közelíti az 5,4 milliárd forintot. Valamennyi vezető papír ára csökkent, a MOL 0,5%-kal 3650 forinton. Az OTP is 0,5% körüli mínuszban 45600 forinton áll, a Richter 1,2%-os mínuszban 12110 forinton, a Telekom 2,3%-kal 2616 forintra esett vissza. Az euró az most 354 forint 40 fillér, mármint a forinttal szemben. Ha egy dollárért 310 forint 70 fillért kell adni, egy svájci frankért 384 forint 40 fillért kérnek. Egy picit gyengültünk a svájci frank is az euró ellenében. Európában a vezető indexek azok vegyesen mozognak, és nem nagy mértékben. A London 2,1% körüli mínuszban, a DAX index pár ponttal van feljebb. Párizs 0,3%-kal van lejjebb, az olasz tőzsde 1,1%-os plusz mutat, a spanyol 0,4%-kal jött lejjebb. Ugye Ázsiában azért ennél komolyabb mozgások voltak, például Hongkong 1,6%, Shanghai 1,2%-os pluszban zárt, de akkor mondok két negatívot, az indiai tőzsde 0,5%-kal, a dél-koreai 2,1%-kal jött lejjebb. Az olajárak nem nagyon mozognak, hajnalhoz képest azért csökkentek. A Brent most 72 dollár 30 centen áll, ez 0,5%-os plusz, az észak-amerikai könnyű olaj, a WTI pedig 0,8%-kal emelkedett 69 dollár 80 centre, de hajnalban ugye a Brent az járt 73 dollár fölött, az VT pedig 70 dollár, 71 dollárt is érte. Az arany 1% fölött veszített értékéből egy unciáját 4052 dollárt kell adni. A palládium az változatlan áron mozog, a platina 2,6%-kal olcsóbb, csak úgy, mint az ezüst, a rész 0,4-del. A mezőgazdasági termelőjárak közül a kakaó 1% fölötti mínuszban, a kukorica 2%-kal lett olcsóbb a világpiacon, a búza pedig 1%-kal. Ami drágult, az szemmel látható mértékben a cukor 9%-kal került többe, és a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama kerek 3%-os pluszban, kerek 42 eurónál július végi szállítással. Már csak pár napig lehet hozzájutni a nagyon kedvezményes 3%-os vállalati hitelekhez a Széchenyi Kártya program keretében. Ám azok a cégek, akik még élnének a már korábban benyújtott pályázati lehetőségükkel, jobb, ha odafigyelnek néhány apróságra a dokumentációban, ugyanis július 14 után erre már nem lesz lehetőségük. Hívta fel a figyelmet a Credit Expert szakértője. Márton Zoltán elmondta, az teljesen érthető, hogy az új kormány változtat a konstrukción, hiszen például a múlt heti kamatdöntés is alátámasztja ennek szükségességét. Én beszélgettem vele a részletekről. Közelegnek határidők, egyrészt már túl vagyunk egyen, hiszen a vállalatok, cégek jelentkezhettek hitelkérelemmel, ugyanakkor a gazdasági és energetikai minisztérium változtat egyes likviditási célú konstrukciók kamat kondícióin. Ez pontosan mit jelent? Mit kell tudnia a cégeknek erről? Kezdjük azzal, hogy milyen szabályok változtak.
7: Valójában csak és kizárólag a szabad felhasználású, tehát likviditási célú hiteleket, hitelkéreneket érintette. Egészen pontosan azt döntötte el a minisztérium, hogy a június 18-áig beadott hitelkérelmeket egészen július, tehát 07 hónap 14. napjáig lehet a korábbi fix 3%-os kondíciókkal leszerződni. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ezt követően szerződő, illetve beadott kérelmek már három havi buborhoz igazodó kamatozással fognak futni. Megszűnik a Széchenyi Kártya konstrukció szabad felhasználású lábának a fix kamatozása, változó kamatozásra állunk át így a jövőre nézve.
4: Ez gondolom a költségvetés érdekében történt így.
7: Igen, ez egy racionalizási folyamat, ami szerintem abszolút várható volt. Nem feltétlenül kell nagyon távolra visszatekinteni ahhoz, hogy emlékezzünk rá, hogy még 4,5-5%-on mentek ezek a szabadfelhasználású pénzek. Ez az egyik oldal. A másik, hogy viszonylag sok vállalkozás, hogy a kommunikációban is megjelent ez, hogy nem feltétlenül a működéséhez használta fel, hanem lényegében állampapírba fektetve arbitrálta ezt a hitelt, tehát gyakorlatilag a kedvező kamatozást felhasználva egy magasabb kamatozású hozamot ért el. Ezen kívül pedig a személyes véleményünk is az, hogy a beruházás hitelek ugye maradtak továbbra is fix 3%-on, És azért az ügyfeleknél jellemző volt az, hogy egy-egy kisebb beruházást akár folyószámla, illetve likviditási hitelből oldottak meg, hiszen kevesebb a dokumentációs igénye, és ugyanúgy fix 3%-os kamattal ment, ami egyébként egy logikus döntés, de nem feltétlenül jó a vállalkozás pénzügyi egészségét tekintve. Úgyhogy ez is egyfajta racionalizás irányába mutat. Mi azt gondoljuk, hogy a piacot érdemben nem fogja nagyon érinteni, tehát persze mindenkinek kedvezőbb a 3%, de alapvetően szerintem a piac kedvezően fogadta a hírt.
4: Annál is inkább gondolom én, mert azért arra számít a piac, mint ami már el is kezdődött. Ugye a jegybank csökkentette az alapkamatot, ha minden jól megy és nincsen valami nagy dráma a világban, ez Magyarországon folytatódhat, mert azért viszonylag nagy a mars más országokkal összevetve, különösen a szomszédainkkal. Előbb-utóbb akár eljöhet magától is, ha nem is pont 3, de egy 3,5-3,75 nem a jövőben, ha minden jól megy?
7: Teljes mértékben egyetértek. Nyilván a kormányzat szállításba vette a várható jegybanki kamatpályát is, ami igen, ahogy ön is fogalmazott, a kedvező külpiaci körülményeket tekintettel további csökkenés irányába mutat, és ez esetben a hitelkamat is csökkenő pályára állhat, ami hosszú távon egyébként azt is jelentheti akár, hogy elindulhat a hitelpiacnak ez a szabadpalackozó része a piaci hitelezés irányába, a piaci kamaton történő hitelezés irányába, nyilván ahhoz kell egy még kedvezőbb jegybank alakmat, úgyhogy mi nekünk az a várakozásunk, hogy ez további csökkenés elé néz, tehát ez a termék jó eséllyel még idén nyáról és akár egy-két jegybanki alakmat csökkenés megtörténhet. Ugye most már a háromhavi bubor lecsökkent 5,89-ről 5,74%-os kamatra, tehát valójában már most egy apró csökkenésnek lehetünk a tanúi.
4: Említette, hogy marad a beruházási 3%-os hitel egyelőre, gondolom az könnyebb ellenőrizni a felhasználását, tehát ott kevésbé kell attól tartani, hogy okosan kimatekolják az állampapírhozamokat.
7: Nagyon nehéz ezt megcsinálni, nyilván ott azok az ügyfelek tudják igénybe venni az állampapír adta kedvező lehetőségeket és a kedvező kamatozás hiteleknek az előnyeit, akik egyébként kellő tőkével, likvid tőkével rendelkeznének ahhoz, hogy ingatlant vegyenek, de valójában úgy döntenek, hogy azt a likvid tőkét inkább befektetik, és egyébként egy részét hitelből finanszírozzák mondjuk vállalkozásként, és ez a vállalkozás mondjuk ez így hitelképes. Én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül ördögtől való dolog, mert ezzel a vállalkozásnak a stabilitását fokozzák. Ezeket az ügyfeleket leszámítva nem nagyon nyílik lehetőség az arbitrás pozíciók felvételére. Arra nagyon szeretném felhívni az ügyfelek figyelmét, hogy ugye nagyon szűk ez a 14-i határidő, és én azt tanácsolom minden ügyfélnek, hogy nagyon figyeljen oda, hogy tudja még lehívni ezt a kedvező 3%-os szabadtartási kamatot. Ilyen apró nüansznyi dolgokon múlhat a hitelszerződés megkötése, mert ugye az a feltétel, hogy le kell szerződnie az ügyfeleknek ezt a 3%-os szabadfelhasználású folyószámlát, illetve likviditási hitelt, és a bankok egyébként magasabb terheléssel működnek, tehát nyilván a bankok azokkal a kérelmekkel tudnak foglalkozni, amelyek teljes körűek. És azért dolog, hogy a Széchenyi pontokon befogadják ezeket a kérelmeket, de jellemzően a bankok azért plusz kérdésekkel, dokumentumigényekkel fordulhatnak az ügyfelekkel.

0: A bankok azért figyelzik a dokumentumokat, de min lehet elcsúszni?
1: Apró nüanszi dolgokon lehet elcsúszni. Például abban, hogyha nem tudunk teljes körű dokumentációt vagy adatigényt teljesíteni a bankok számára, ugyanis a bankok előfordulhat, hogy kérnek még plusz információt az ügyfelektől. Ilyenkor nagyon fontos, hogy ezeket kellő gyorsasággal és pontossággal szolgáltassuk a bankok számára, mert ők azzal a hitelkérelemmel tudnak foglalkozni, amelyik teljes körű. Ezen kívül érdemes az ügyfeleknek a könyvelőiket is felhívni arra, hogy most egy hitelkérelem a folyamatban, tehát szólni, jelezni a könyvelésnek, hogyha adatigény van, akkor ők is lehetőleg gyorsan teljesítsék. Ezen kívül pedig ilyen apróságok, mint hogy ha az ügyfélnek van NAV nullás igazolása, figyeljen rá, hogy az 30 napon belül maradjon, illetve akik rendelkeznek a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban történő regisztrációval, azok pedig arra figyeljenek, hogy most a hófordulókor ne essenek ebből ki. Ilyen apróságokkal lehet gyorsítani a hitelkérelmek feldolgozását, ugyanis mi azt tapasztaljuk, hogy a hitelkérelmek egy harmadában körülbelül azért a bankok az ügyfél késedelme okán nem tudnak haladni, tehát van mindig hiánypótlás.
0: Az elmúlt percekben Márton Zoltánt, a Credit Expert szakértőjét hallották. Hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra és pótlóbuszos átszállásra is kell számítaniuk a székesfehérvári fővonalon a MÁV-nál azoknak, akik arra indulnak, ugyanis Dinnyésnél váltóhiba miatt csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, úgyhogy mindenki, aki abba az irányba indul, az jobb, hogyha tájékozódik. Egyébként azért nem csak nálunk, vagy nem csak Magyarországon van ebből probléma, hanem például Lengyelországban is, ahol több mint 130 járatot kellett törölni, ugyanis hát a nagy meleg miatt ott is megpimpósodtak a sinek, úgyhogy ezt az ottani miniszter jelentette be. És hát nem mondok újat azzal, hogyha az UVB sugárzás holnap sem lesz gyengébb a mainál, úgyhogy mindenképpen arra kérik az embereket a Hungaromet Nonprofit ZRT-től, hogy naponta 11 és 15 óra között, ha lehet, akkor ne legyenek a szabadban, vagy ha maximum vízben, de sapka mindenképpen legyen mindenkin. Megköszönöm a figyelmüket, az elmúlt fél órában M. Szűcs Pétert hallották. Nem sokára 13:30 már be is lépett a stúdióba Kovács Gergő, aki alig várja, hogy elmondja önöknek a legfrissebb híreket is, jelentkezett is. Munkafelvételre átadom a stafétát.
2: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bogosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kis Pál és a Borz, Manuel, Pannogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 13:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Nincs napirenden jelenleg az árrésstop kivezetése a pénzügyminisztérium szerint. Közben az Országos Kereskedelmi Szövetsége a több száz milliárd forintos ágazati veszteségek miatt a korlátozás mielőbbi eltörlését sürgeti. A jegybank elnök és a gazdaságkutatók egybehangzó véleménye alapján az intézkedés megszüntetése nem veszélyeztetné az árstabilitást és alig növelné az inflációt. Az RTL összefoglalója szerint az eddig legutolsó Orbán kormány által 2025 márciusában bevezetett árrésstop eredetileg csak két hónapra szólt, de a többször

0: Meghosszabbítás és kiterjesztés után jelenleg már 43 élelmiszerre és 30 drogériai termék kategóriára vonatkozik. Holnap lehet utoljára igényelni az akár 3 millió forintos vidéki otthonfelújítási támogatást. Ezt a 25 év alatti gyermeket nevelők és a nyugdíjasok vehették igénybe az elmúlt másfél évben az 5000 fő alatti preferált kis településeken energetikai megkötés nélkül. Miután a másik energetikai otthonfelújítási program is teljesen leállt, egyelőre nincs konkrét hír arról, hogy a Tisza kormány tervezi-e új lakásfelújítási program bevezetését. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter Gedeon nyerté. A cég leépítései 30 napra vetítve meghaladják a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti, mivel itt a versenyképesség fenntartása valamennyi uniós gyógyszeripari vállalatnak komoly kihívást jelent. A végéhez közeledik a hantavírus járvány, ezt az Egészségügyi Világszervezet vezetője közölte. A szakember az X közösségi platformon hangsúlyozta, Spanyolországban és Hollandiában is lezárult a karantén és a megfigyelési időszak mindenki számára. A hantavírus járvány a Hondius nevű luxus üdülőhajón tört ki, világszerte aggodalmat keltve. Ekkor a hajón 150 ember tartózkodott. A rákcsálók által terjesztett hantavírus egy ritka kor, amely ellen nincs sem oltóanyag, sem különleges kezelés. Újra bevezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot Szerbiában. Alekszandar Vučić szerb elnök bejelentése szerint jövő márciustól kell először bevonulniuk a 30 év alatti férfiaknak, várhatóan 75 napra. Szerbia 2011. január 1-én tért át a teljesen hivatásos haderőre, azóta az ország hadserege kizárólag önkéntesekből és hivatásos katonákból áll. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi vízművek 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein csomópontjaiban. A környezet védelme érdekében a vízművek nem biztosít egyszer használatos műanyag vagy papírpoharat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,7%-os mínusz mellett 138.803 ponton jár, a részvénypiac forgalma átlépte az 5,5 milliárd forintot. A vezető papírok szinte mindegyike mínuszban, a MOL 0,5%-kal 3.648 forinton, az OTP 3,1%-kal megy lefelé 45.660 forintra, a Richter 1,2%-kal esik 12.110 forinton a papír, míg a Magyar Telekom 2%-kal zuhan be 2.630 forintra. Nyugat-Európában vegyes a hangulat, a londoni FTSE 0,2%-os mínuszban, a frankfurti DAX stagnál, a párizsi CAC-on 0,3%-kal megy lefelé, a milánói börze enyhe 0,1%-ot emelkedik, míg a madridi IBEX 0,5%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot, egy amerikai dollárért 310 forintot kérnek, egy svájci frankért pedig 384 forintot kell adni. Az olajárak most emelkedőben 1,1%-kal a WTI, az észak-amerikai könnyűolaj jegyzésára kereken 70 dollár, míg a Brent 0,7%-kal drágul 72 dollár 50 centre.
1: Időjárás jelentés.
0: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás gyenge marad, a hőmérséklet estig 36 és 41 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
2: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
1: Esemény.
3: Július 3-án és 4-én élvezheti a közönség a Margit-szigeti szabadtéri színpadon Kocsák Tibor és Miklós Tibor, Anna Karenina című musicaljét. A Lev Tolstoj azonos című műve alapján íródott darab, a női erő, a szerelem és a szenvedély története. Egy lebilincselő musical, amely elviszi a nézőket a 19. századba, ahol bepillantást nyernek az orosz nemesség világának csillogásába. Az egyik címszereplőt, Széles Flórát hallják.
4: egy elsöprönt szenvedélyes előadás, ahol tulajdonképpen az orosz elegancia és mértéktartás az egyszerre ütközik bele a hatalmas nagy érzelmekbe és szenvedélyekbe. Én nagyon szeretem ezt a világot, nagyon szeretem az orosz irodalmat és az orosz szerzők által megírt hősnőket. Szerintem nagyon komplex személyiségek, és rengeteg mindent lehet tőlük tanulni. Kocsák Tibor úgy alkotta meg a zenét, még a pislogásunkat is leköveti. Tehát tulajdonképpen az embernek megfejteni nagyon, gondolkozni, hogy mi történhet a szereplővel, nem nagyon kell, mert elég meghallgatni a zenét, amit Tibor megírt, és abban minden benne van. És szerintem ez egy hatalmas nagy pluszt ad hozzá ehhez a történethez, hogy így a zene által folyamatosan pillanatról pillanatra pontosan érezhetjük azt, amit a szereplők éreznek, tehát így titok nem marad a nézők előtt. Nincs olyan, amin gondolkoznak, miközben hazafelé mennek, hogy hát tetszett, de hogy ott például ott mi történne, azt nem tudom, arról valahogy lemaradtam. A zene nem fogja engedni, hogy bárki lemaradjon, akár egy pillantásról is. Az biztos, hogy önmagában ez a történet, ez annyi energiát mozgat meg mind a színpadon, mind a nézőtéren, az ott lévő emberekben, hogy egyszerűen nem tud semleges maradni senki számára. Most már sokadik hete próbálunk, több oldalról is fel kell készülni, egyrészt meg kell tanulni magát az anyagot, és nem csak a szöveget, hanem a zenét is. Nem mellesleg nagyon fontos, hogy például Mózes Anitának és nekem, ugye ketten játsszuk Anna Kareninát, tulajdonképpen még egy ilyen edzési folyamatként is betudható ez a próba folyamat, mert nagyon tudatosan készülnünk kell arra, hogy fizikailag végigbírjuk az előadást, mert szinte folyamatosan bent vagyunk, és szinte folyamatosan énekelünk. Én már hallottam olyan pletykákat, hogy a díszletben például az az ajtó, amin rengetegszer kibe fogunk járkálni, ha jól tudom, több mint 5 méter magas lesz. Úgyhogy biztos, hogy grandiózus lesz a látvány, és szerintem nem véletlen, hogy Bán Teodóra megálmodta ezt, hogy éppen az Anna Karenina előadás menjen a Margit szigeti szabadtéri színpadra, mert abban a hatalmas térben több mint 100 ember fog nyüzsögni a színpadon. És vannak olyan képek, ahol szinte mindenki ott van, és megjelenik, és közben ugye, hát mivel a történet szerves részét képezi egy vonat, még egy mozdony is helyet kap a színpadon. A zenész színházi szakma számára ez egy etalon előadás, egy etalon darab, és rengetegen mondták már kollégáim, barátaim, ismerőseim, hogy ott fognak ülni. Úgyhogy a nézők nem csak a színpadon láthatnak majd színészeket, de a nézőtéren is, nem kis számban, mert nagyon sokan el fognak jönni megnézni, és hát nyilván így még jobban izgulunk. Aki így a nyári hőségben is arra vágyik, hogy az egyik pillanatban leforrázzák, a másik pillanatban meg az egekig emeljék, és tulajdonképpen hát egy tündérmesének tűnő tragédiát végigkövethessen, de tele van rengeteg szórakoztató pillanattal, és ez a történet, ez megunhatatlan, és bárki, aki egy kicsit is szereti a romantikus dolgokat, az imádni fogja.
3: Koncert. Július 15-e és 18-a között tartják az idei Veszprém Festet. A hagyományokhoz híven 2006-ban is a História Kert adott hont a Veszprém Fest nagyszínpadi koncertjeinek, az egykori érseki pihenőhely egyedülálló atmoszférájú környezetében este 9 órától élvezheti a közönség a különböző zenei műfajok világhírű képviselőinek előadását. Július 15-én Juanes lép fel. A nyitó előadó a kolumbiai énekes dalszerző, a latin rock műfaj egyik nemzetközileg legelismertebb képviselője. Több mint 2 évtizedes szóló karrierje során zenei munkásságát jelentős díjakkal ismerték el. Stílusára a spanyol nyelvű rockzene, a pop és a kolumbiai népzenei elemek ötvözése jellemző.
1: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
5: Andrássy kastély, Tiszadob. Andrássy Gyula. A Tisza mentén álló kastély első pillantásra inkább egy francia mesevilág díszletének tűnhet. A historizáló épületet az Andrássy család építette a 19. század végén. Érdekessége, hogy a 4 évszaknak megfelelően 4 bejárata, a hónapokhoz, hetekhez és napokhoz igazítva 12 tornya, 52 szobája és 365 ablaka van. A varázslatos kastély idősebb gróf Andrássy Gyula elképzelései alapján épült. a gróf Magyarország miniszterelnökeként, és később az Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztereként is jelentős szerepet játszott Európa diplomáciájában. Halála után az épület fiára, Andrássy Gyulára maradt, akinek a különleges parkot köszönhetjük. Az ifjabb gróf befejezte a kastély építését, és ő formálta véglegessé a romantikus angol és francia parkot is. A kastély a család fénykorában központi hely lett, Andrássy Katinka is itt született, ő később Károly Mihály feleségeként vált ismerté. Az épület sorsát az 1918-as fosztogatás törte meg, majd a 20. század viharai után állami kézbe került, és csak a közelmúltban nyerte vissza a régi pompáját. Gödöllői királyi kastély, Gödöllő, Erzsébet királyné. Magyarország egyik legnagyobb barokk épülete a kiegyezés után került első Ferenc József és Erzsébet királyné tulajdonába. A rezidenciát a magyar állam koronázási ajándékként adta a királyi párnak 1867-ben. Így vált Sziszi egyik legkedveltebb tartózkodási helyévé. A kastély különösen közel állt az uralkodóné szívéhez. Gyakran időzött Gödöllőn, ahol szívesen töltötte idejét többek között lovaglással. A 19. század második felében az udvari élet fontos központjává vált, miközben a királyné számára nyugodtabb menedéket jelentette a bécsi protokoll kötelezettségei elől. Gödöllőn élete során több mint 7 évet töltött, így a hely a Sziszi kultusz egyik legfontosabb hazai központjává vált. Károlyi kastély, Füzérradvány, Károlyi Ede. A Zempléni-hegység erdejének közelében álló kastély az arisztokrácia és a romantika korának csodás lenyomata. A 19. század közepén átépített rezidencia Károly Ede birtokközpontja volt. A politikai és gazdasági életben is aktív főúr olyan épületet alakított ki, amely egyszerre volt alkalmas nagyszabású események számára és szállásnak is. A kastélyt körülvevő hatalmas angol park ma is különleges hangulatot ad a birtoknak. A munkálatokhoz pedig Ybl Miklós közreműködését kérte, így jött létre a reprezentatív, U-alaprajzú épület. A 19. század végére a birtokot kiterjedt, tájképi stílusú park vette körül, amely európai léptékben is jelentősnek számított. A későbbiekben tovább alakultak a kastély terei. Így a kastélynak szinte múzeumszerű belső terei lettek. A 20. század elején a rezidencia luxus szállóként is működött, majd az államosítás után kórház és szanatórium lett. A közelmúlt felújításainak köszönhetően ma ismét látogatható, és a Károlyi család egykori világát idézi meg.
2: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
6: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Ole Andrea vagyok. Mit taníthat nekünk az immunrendszer a biztonságról? Hogyan segíthet a sebgyógyulás folyamata megértenünk az érzelmi gyógyulást? Mi az, amire valóban szükségünk van a boldoguláshoz? Szerintem mindenkinek fölkelték az érdeklődését ezek a kérdések a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyv fülszövegében, de vajon ki ne szeretné pontosan megérteni azt, hogyan működik mondjuk az izma, vagy a tüdeje, vagy mi játszódik le az agyában. Minden ilyen érdeklődésű olvasó számára alapmű ez a kötet. Julia Enders, a nagy sikerű Bélügyek című könyv szerzője, a legújabb tudományos ismeretek birtokában közérthető és közvetlen stílusú könyvben tárja fel a testünk titkait. Majáta Eszter fordítóval beszélgetünk.
7: Talán azzal kezdhetnénk, hogy mi volt az apropója a könyv megírásának, mert az szerintem az egész szemléletét bemutatja. Egy nagyon személyes történettel kezdi, amikor a nagymamája, aki ez nagyon szoros érzelmi kötődése volt, meghalt, akkor annak ellenére, hogy ők nagyon-nagyon szerették egymást, a gyász folyamata úgy érezte, hogy nem indult be nála, tehát nem sírt, folytatta tovább az életét, dolgozott, és jóval később egy teljesen jelentéktelen apróság kapcsán kitört belőle a sírás. És akkor érezte, hogy ez a gyász folyamat, akkor ez most valahogy beindult, és akkor pont volt egy ilyen összehasonlítás a fejében, hogy ez olyan, mint a sebek gyógyulása. És akkor itt jött be az ő orvosi háttere, hogy végig gondolta, hogy egy seb hogyan gyógyul be. És akkor ott tulajdonképpen ugye ugyanaz a folyamat lejátszódik, mint a gyász folyamatában, hogy az elején még nagyon nyílt a seb, nagyon-nagyon érzékeny mindenre, nagyon fáj, és aztán így szép lassan elkezd begyógyulni, de hogy ez egy nagyon hosszú folyamat. De a végén eljutunk oda, hogy kvázi újraépül a bőr, ahogy mi is újraépülünk egy gyász folyamatban, és a végén már csak egy apró heg marad, ami viszont emlékeztet arra, hogy itt volt valami, ami nagyon fontos volt. Tehát, hogy ezt is fontosnak tartja, hogy nem szűnik meg a seb teljesen, vagy nem tűnik el nyomtalanul, egy trauma sem, ahogy a sebb sem, mert egy var vagy egy kis heg emlékeztet rá. Úgyhogy innen indult a történet.
8: És végül is megtartja ezt, nem csak a Bőr című fejezet előtt írja le a családi történetet, hanem lényegében minden témakörhöz.
7: Igen, igen, tehát hogy minden nagyon személyes történettel indult. Tehát az édesanyjáról is hosszan ír, hogy ő milyen kitartóan dolgozott a családért, és akkor az azt hiszem az izmokról szóló fejezetnek a felvezetése, ugye, hogy az izmok is iszonyúan keményen dolgoznak azért, hogy összetartják a testünket, és ugyanez megismétlődött abban, hogy az édesanyjáról írta, hogy ő is, hogy próbálta összetartani a családot.
8: És amikor elfogyott a feladat, akkor hogy ment?
7: Így van, akkor egy összeomlás, így van. Ahogy leírja, hogy az izmok is, hogyha nem használjuk, akkor pillanatok alatt így eltűnnek, tehát mondjuk egy hosszabb kórházi tartózkodás során nagyon-nagyon hamar nagyon sok izmot elveszítünk.
8: Az is nagyon érdekes, ahogyan az immunrendszer kapcsán írja ezt a barátot, a nagymamájának a barátját, aki nagyon elfogadó volt, és meg is változtatta olykor azokat, akik jöttek ismeretlenül hozzá.
7: Igen, igen, ez is az immunrendszernél is, hogy ez is mennyire kettős működésű. Tehát ugyanígy, hogy egyrészt megvéd, másrészt meg ugye ellene dolgozik bizonyos testi folyamatoknak, igen.
8: Például a tüdő kapcsán, ugye nem csak a szervet mutatja be, és valahogy nagyon emberközelien, szinte megszemélyesítve mutatja be, hanem az oda kapcsolódó részek is szokatlanok egy ilyen könyvhöz képest, szerintem furcsa, hogy milyen képzettársítások vannak
7: igen,
8: benne, ugye?
7: Igen, abszolút, ugye a legfőbb jelzője a tüdővel kapcsolatban, hogy milyen puha a tüdő, tehát hogy mennyire elem ilyen fontos szerepet játszik, és ugyanakkor meg csak épp hozzáér valami, és már benyomódik, tehát egy nagyon szivacsszerű szervünk, és ez mennyire ellentétben áll azzal, hogy ugyanakkor mennyire fontos. Nagyon jó nyelven ír, tehát nagyon könnyen érthető, ugyanakkor fontos tudni, hogy ugye a szerző maga is orvos, gyakorló orvos, tehát abszolút tisztában van az orvosi hátterével, a tudományos hátterével. Ez a kettősség is fontos, ugyanakkor ugye egy nagyon részletes, alapos forrásjegyzék is tartozik a könyvhöz, tehát akit még jobban érdekel, vagy aki esetleg még szakmaibb szemmel szeretne olvasni erről, az nyugodtan elolvashatja a megadott cikkeket, tanulmányokat, úgyhogy minden fejezethez van egy külön forrásjegyzék, azt is érdemes még böngészgetni. De én azt gondolom, hogy ez nem egy orvosi szakkönyv olyan értelemben, hogy orvosnak kell lenni ahhoz, hogy megértsük, hanem egyrészt közérthető nyelven ír, másrészt, amit említettünk, hogy minden szervhez, minden gondolathoz van egy érzelmi megközelítése, és ez is szerintem nagyon fontos, hogy ezzel közel hozza azt az adott szervet, amiről éppen ír. És talán még ennek kapcsán egy dolog, ami szintén többször előjön a könyvben, hogy az evolúciós háttér. Tehát ott is ugye emlegeti, hogy a tüdő azért az nem volt mindig, tehát az egy viszonylag újabb szervünk. És ez szerintem nagyon fontos, hogy egy ilyen történeti kontextusba helyezi a testünknek a működését, meg a szerveinknek a fejlődését. Ez szerintem nagyon sok mindent megmagyaráz adott esetben, hogy ez az agy fejlődésénél épp úgy előkerül, hogy ott milyen hatalmas fejlődés írt le az agy.
8: Hogy melyik a legősibb igen, része igen, az van, agynak, és van, hogy hogyan van, rakódott
7: van,
8: rá.
7: Tehát ugye több például, hogy az érzelmek miért ilyen nagy jelentőségűek, mert ugye azok egy régebbi agy részünkben zajlódnak. Tehát ezt fontosnak tartom, hogy ez a történeti háttér sokszor jelen van. És talán még egy dolog, ami fontos lehet a kontextus kapcsán, hogy az is nagyon gyakori, hogy olyan szinten kontextusba helyezi a tartalmat, hogy előbb az egyén szintjén elmondja, tehát egy konkrétan a mi testünkben, ezt hogyan képzeljük el, és utána átvált egy társadalmi szintű megközelítésmódra, hogy milyen kihatásai vannak annak, ami bennünk történik egyénekben.
8: Utal rá, hogy sokszor esik szó arról, hogy a szervezet harcol, csapatokat állít sorba, leküzdi, holott pont nem erről van szó, tehát hogy mint hogyha ezt is akarná, hogy gondoljunk erre másként, nem kell mindig küzdeni.
7: Igen, ez is egy érdekes nagyon gondolat, jó. És ráadásul ugye ezt a magyar fordításban nem lehet visszaadni, de németül egyébként az immunrendszert úgy is hívják, hogy elhárító rendszer, ami ugyanaz a szó, mint a katonai elhárítás, és erre valóban utal, hogy nagyon sokszor használunk ilyen katonai jellegű hasonlatokat, tehát hogy bombaként robban valami, vagy védekezünk, hárítunk. Majd előjön például, hogy a kórokozókról beszél, hogy ott már a nevében benne van, hogy kórt okoz, ami egy nagyon negatív megközelítés, de ugye felhívja a figyelmet arra, hogy azért vannak hasznos kórokozók is, illetve ami rossz, tehát ezt is nagyon sokszor hangsúlyozza, hogy nem fekete-fehérek a dolgok. Tehát, hogy ami rossz, az se biztos, hogy csak rossz. Tehát például az allergiánál ugye kitér arra, hogy persze az nagyon rossz, hogyha tüsszögünk, de hát az allergia azért van, mert megvéd valamitől. Tehát, hogy mondjuk a mogyoró allergia, az persze, hogy nagyon szörnyű dolog, de ugyanakkor ezzel próbál minket az immunrendszerünk védeni. Úgyhogy ez a differenciáltság szerintem ez is egy nagyon fontos jellemzője a könyvnek.
8: Az immunrendszerrel kapcsolatban azt mondja, hogy több száz milliárd kíváncsi sejtet állít elő nap mint nap a szervezetünk, és akkor ott vannak az ölősejtek és a falusejtek, ezekről is beszél, és hogy melyiknek mi a dolga.
7: És így az egész immunrendszer ugye egy tanulási folyamat, és hát nagyon fontos, hát minden tanulás alapja a kíváncsiság, tehát egy nem véletlen, hogy előkerül ez a jelző. Uh-huh. De azt is ugye nagyon érdekesen leírja, hogy ugye van az immunrendszerünknek egy olyan része, ami kvázi vele született, tehát ott magától tudja az immunrendszer, hogy mi a teendője, és van egy adaptív része, ami megtanulja az életünk folyamán. Mi az, amit fel tud dolgozni?
8: Majáta Eszter fordító volt a vendégem, vele beszélgettünk a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyvről, melynek szerzője Julia Anders. A könyv a Park kiadó gondozásában jelent meg, ahogyan egyébként annak idején a szerző nagy sikerű Bélügyek című könyve is.
1: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Délután 2 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Tamásné Cinege Csilla a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. A szakember eddig az adószakmai feladatokért felelős elnök helyettes volt. A korábbi alelnöknek ez nem új feladat, a kormányváltás óta ő látja el az elnöki feladat és hatásköröket. A szakember több évtizedes szakmai tapasztalatot szerzett már az adóigazgatás, az adóellenőrzés és az adózás szervezet irányításának területén. Például az ő szakmai vezetése alatt valósult meg az előre kitöltött bevallások rendszere. Az adószakmai elnök helyettes pozíciójára Csöndör Szabolcsot javasolja a pénzügyminiszter. Nincs napirenden jelenleg az árréstop kivezetése a pénzügyminisztérium szerint. Közben az Országos Kereskedelmi Szövetség a több 100 milliárd forintos ágazati veszteségek miatt a korlátozás mielőbbi eltörlését sürgeti. A jegybank elnök és a gazdaságkutatók véleménye alapján a megszüntetés nem veszélyeztetné az árstabilitást és alig növelné az inflációt. Az árréstop eredetileg csak 2 hónapra szólt, de a többszöri meghosszabbítás és kiterjesztés után jelenleg már 43 élelmiszerre és 30 drogériai termékkategóriára vonatkozik. Holnap lehet utoljára igényelni az akár 3 millió forintos vidéki otthonfelújítási támogatást. Ezt a 25 év alatti gyermeket nevelők és a nyugdíjasok vehették igénybe az elmúlt másfél évben az 5000 fő alatti kis településeken energetikai megkötés nélkül. Miután a másik energetikai otthonfelújítási program is teljesen leállt, egyelőre nincs konkrét hír arról, hogy a Tisza kormány tervezi-e új lakásfelújítási program bevezetését. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi vízműmeg 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein, csomópontjaiban. A környezet védelme érdekében a vízművek nem biztosít egyszer használatos műanyag vagy papírpoharat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el. Szerdától kizárólag mobillal lehet fizetni a parkolásért Budapesten. A jegyvásárlást alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással is aktiválni lehet. A technológiai újítással egy időben zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A fővárosi közgyűlés másfél éve döntött a parkolási automaták kivezetéséről a vonatkozó rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én lép hatályba. A fővárosi önkormányzat időközben biztosította azokat a tájékoztató táblákat, amelyeket a kerületi parkolási üzemeltetőknek kell kihelyezniük. A Budapest Go alkalmazásban történő fizetés egyelőre nem lesz elérhető, a funkció majd egy jövőbeni fejlesztéssel érkezik az applikációba.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7,1%-os mínusszal 138.782 ponton jelenleg. A részvénypiac forgalma átlépte a 6 milliárd forintot. A blue chipek még mindig mínuszban, a MOL 0,5%-kal megy le 3.648-ra, az OTP 4,1%-ot gyengül 45.630 forintra, a Richter 1,5%-os mínuszban 12.080 forinton, a Magyar Telekom pedig 1,7%-kal szakad be 2632 forintra, csak úgy, mint a 4IG, ami szintén 1,7%-kal megy lefelé, 1791 forinton a papír. Nyugat-Európában viszont továbbra is vegyes a hangulat, a londoni FTSE és a frankfurti DAX index is egyaránt stagnál, míg a párizsi CAC 2,1%-kal megy lefelé, a milánói börze 1,1%-ot növekszik, a madridi IBEX pedig 3,1%-kal gyengül. A bankközi devizapiacon is egy kicsit gyengülködik a forint a főbb devizákkal szemben, egyedül a dollárral szemben erősödik, 310 forintot kérnek egy amerikai dollárért, egy euróért 354 forintot kérnek, egy svájci frankért pedig 384 forintot kell adni. Az olajárak is tovább drágulnak, 8,1%-kal a WTI, az észak-amerikai könnyolaj 69,80 dollár, míg a Brent típusú kőolaj jegyzésára 4,1%-os drágulás mellett 72,30 dollár.
0: Időjárás jelentés.
2: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Az északi középhegységben és a keleti megyékben eső is előfordulhat. A szél gyenge marad. A hőmérséklet estig 36 és 41 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem a világ összes színével.
3: Sziasztok, az Egy életem műsorát halljátok, Babik Edit vagyok. Mai vendégem Rippel Ferenc, sokszoros világrekorder artista, Magyarország érdemes művésze, akit a színpadon vagy éppen a porondon a világ szinte minden táján megcsodálhatnak a nézők. Az utóbbi években már kikacsintva ebből a szerepéből az egészséges, testtudatos, aktív életmód hirdetőjeként is hallhatjuk, láthatjuk Ferit. Őt hívtam ma vendégül a stúdióba, hogy ossza meg velünk is ebbéli saját személyes tapasztalatait. Szeretettel köszöntelek, Feri, örülök, hogy itt vagy.
4: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
3: Tudod, hogyha én az előadó művészre gondolok, és mondjuk különösen rátok a Ripper Brothers-re, akkor azt gondolom, hogy ti világéletetekben testtudatosak voltatok, rendkívüli módon egészségesen éltetek, hiszen el se tudom képzelni azt, hogy ezt a szakmát, ezt a pályát lehetne máshogy űzni. Na, hogy is volt ez? Mert én hallottam, hogy ott volt neked egy komoly megbicsaklásod valamikor néhány évvel ezelőtt az egészséges életmódban.
4: Igen, nyilván a sportolói énem az nagyon-nagyon előjött az artista énben, és azért mondtam külön, mert a sportolók azt mondják, hogy mi művészek vagyunk, a művészek pedig azt mondják, hogy mi sportolók, tehát mi a kettő között vagyunk, és ez a sport és a művészet harmóniáját teremtettük meg, és nyilván ebben nagyon komoly testtudatosság kell. És ez a testtudatosság, ez meg is maradt, és meg is volt nyilván, de hozzá a táplálkozás és az egyéb életmódbeli szokások egy picit átalakultak, és abban a pillanatban, ahogy átmentem egy picit kényelmesebb rendszerbe, ház, feleség, születendő gyerek, picit ilyen kertápolásos egyéb dolgokat kaptam az élettől, elbicsaklott egy picit ez az irány, és elkezdtem össze-vissza táplálkozni, rengeteget ittam, ugye azt hallottam, hogy sok folyadékot kell inni, na hát én ilyen napi 3-4-5 literrel ittam meg, nyilván, hogy ez jót tesz a szervezetnek.
3: Na de miről beszélünk, milyen folyadékról?
4: Hát kvázi bármiről. Bármi. Ugye leves, aha, folyadék, tea, kávé, víz, minden beleértendő, és nap végére összejött 5 liter, és hát így teljesen a szervezetem átalakult, mert hogy ennyivel nem tudott mit kezdeni. a vesénfiltrációs rátája az viszonylag szűk lett. Ugye ez azt jelenti, hogy korosodik az ember, a vese nem működik annyira jól, és összesen csak másfél liter jött ki belőlem, plusz az izzadság, meg a lihegés, és én meg megittam rengeteget. És a kettő közötti részt elraktározta rajtam, és úgy néztem ki, így felfújt Michelin baba. És ugye ebből az lett, hogy ez nagyon megborította az egészségemet. Majdnem elértem a 100 kilós súlyt, és hát a testvérem, a Ripper Brothers alsó és nagyon erős tagja, oszlopos tagja, jelezte nekem, hogy bátyuskám, valamivel kezdje magaddal, mert kezdelek nem elbírni. Lomha lettem, tohonya, és az egész egy nagyon furcsa ilyen downgrade, tehát ilyen lefele irányba vitte az életemet. És én akkor, a fiam egy éves volt, amikor ez az állapot megtörtént, azt mondtam, hogy ez nem létezik, hogy így menjen, hát nem fogom megélni a ballagását. És akkor így kapcsoltam, rájöttem ezekre a dolgokra, rájöttem, hogy nem kell annyit inni. Hát csak másfél liter jön ki belőlem, akkor minek kiszok ennyit?
3: Egyébként miért ittál, azt meg tudod?
4: Mert ezt hallottam, ezt súlykolták,
3: tehát, hogy minél több
4: ezt mondták az ember, hogy minél több folyadék, az jót tesz a vesének, meg jót tesz a szervezetnek, meg tisztítja, meg nem tudom. És most, hogy megismertem pontosan a működési mechanizmusomat, a sajátoméről beszélek, mert másét nem ismerem, de a sajátomét egész jól sikerült kiismerni, rájöttem, hogy nem kell többet inni, mint amennyit ki tudok magamból engedni. És akkor nem raktározza el rajtam, nem leszek ödémás, mert rájöttem, hogy tulajdonképpen az történt, hogy feltöltöttem úgy a vízraktárakat, mintha mondjuk egy sivatagi futásra készülnék, mert mielőtt mondjuk tényleg ilyen nagy távokat is szoktam futni, azelőtt van, hogy egy-két hétig direkt feltöltöm magam, hogy a sportesemény alatt ne legyen belőle probléma, ne száradjak ki. De ezt ciklikusan kell csinálni, és most, hogy ez visszaállt, természetesen nem csak ennek köszönhetően, de az étkezésnek is köszönhetően sikerült megőrizni az egészségemet. A Ripper Brothers munkássága tovább folytatódik, nagyon jó erőbe vagyunk. Beálltam egy ilyen 75-76 kilóra, könnyedén, játszik könnyedséggel, elbír a testvérem. És ugye nálunk az a beállítás, hogy ebben a ősi vagy ókori rendszerben, amit mi képviselünk, mert ezek a gladiátorok az ókori Rómából jöttek, ezek a tudások, hogy cirkuszt és kenyeret a népnek, ahol az arénában a gladiátorok emelgették egymást, meg megmutatták az erőjüket. Mi ezeknek vagyunk a modern tulajdonképpen leszármazottjai, vagy művészei, és ebben a művészeti ágban nagyon fontos az, hogy folyamatosan jó erőbe legyünk, meg tudjunk újulni, és ne táplálkozzunk túl.
3: Még mielőtt azt mondanánk, hogy pusztán csak a folyadék túlfogyasztásnak köszönhetted ezt a súlyt, ugye hozzá kell azt is tenni, hogy azért a ti turnéitok során rengeteg országba jártok, különböző táplálkozással találkoztatok, gondolom, hogy totál rendszertelen volt, vagy még lehet, hogy ma is az életmódotok, az életviteletek, de ma már jobban tudsz erre figyelni. Tehát, hogy a táplálkozás és a túlzott folyadék bevitel csak egy-egy ok, azért itt majd még szerintem a beszélgetés persze során néhányra fényt tudunk deríteni. Van neked egy új szlogened, vagy nem is tudom, hogy hívjuk ezt, hogy cél a 100 év? Szlogen, vagy program, vagy hogy használod te tulajdonképpen ezt a küldetést?
4: Küldetés, ez egy fény volt az alagút végén, ugyanis amikor említettem az előbb, hogy egy nagyon picit megingott az egészségem, és a 100 kiló közelében a rossz alvástól, a rossz életminőségemtől nem láttam már semmi jövőképet magamban. Fájtak az ízületeim, fájt a testem, rengeteg mindenem sérült az elmúlt 50 évben, és akkor bizony ez egy mentőkapocs volt, hogy én bizony most addig küszködök, és úgy alakítom az életet, hogy legalább 100 éves koromig érjek. Persze ez egy teória, de ennek megfelelően az ember elkezd, én legalábbis elkezdtem tenni az étkezés meg reformálásával, az alvásom, egyéb szokások változtatásával, sportolási szokásomat is át kell alakítani, és ebből kifolyólag most már ott tart, ugye ezt 14 éve találtam ki magamnak, hogy cél a 100 év, azóta már ez egy kicsit szlogenné is vált, már egy programmá is vált, már nagyon sokan csatlakoztak hozzá, nagyon sok ember keres meg, hogy milyen irányból közelítse ő is meg a saját rendszerét, és hát most ott tartok, hogy most már 55 évesen, ugye egy picit más szemszögből látom ezt az egészet, újra kellett a szlogent alkotnom, úgyhogy cél a 120 év, ez lett most a következő, mert közben rájöttem itt az egyetemi tanulmányom alatt is, hogy a sejtek nagyon jól tudnak működni, ha megfelelő környezetbe tartjuk őket. Mondjuk egy olyan sejtkörnyezetet kell elképzelni, ahol mondjuk minden ideális, akkor az emberi sejt az akár 120-130-150 évig is életképes maradhat. Na most én ezen dolgozom, hogy ezeket az ideális állapotokat fenntartsam, és egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon jól működik, kicsattanóan jól érzem magam, nagyon jókat alszom, leritkítottam az étkezéseimet, általában csak egyszer eszek egy nap, vagy maximum kétszer, ha éhes leszek, és ennek megfelelően az ételek összetétele minősége is megváltozott, olyan ételeket eszek, amiből érzem, hogy megkapom azt a mennyiségű energiát, mégse lesz kajakómám, mégse leszek tőle úgymond túlsúlyos, vagy éppen tényleg beteg.
3: Ne menjünk el egy nagyon fontos félmondatod mellett. Ugye azt említetted, hogy az egyetemen azt tanulod, hogy milyen egyetemre jársz, osszuk meg a hallgatókkal, és miért tartottad fontosnak, hogy mindazt a tudást magadra szedd, amit mondjuk egy ilyen intézményben tudsz felszívni?
4: Ennek nagyon szintén mély háttere van, de nagyon egyszerű a kérdés, mert Debreceni Egyetem Agrár részén vagyok, és az élelmiszertudományok doktora címért tanulok, és ennek megfelelően, mivel az élelmiszer mindennek az alapja, abból leszünk, amit eszünk, ezért nekem oda kell visszamenni a gyökerekig. Mert van még mellette egy táplálkozástudományi oldal is, de a táplálkozástudománynak az emberi biológia oldalról megközelítve nagyon szépen kialakult rendszere van, de én úgy érzem, hogy az élelmiszertudomány az egy lépcsővel előtte van. Ott kapcsolódik be, ahol a talaj, az öntözés, a növényeket megeszik az állatokat, vagy az állatok bizonyos termékeit, vagy tojását, vagy zsírját, tejét, nem tudom, elfogyasztjuk mi emberek, és ennek megfelelően egy olyan első lépés alakul ki, amiből már tudok jól működni. És ez nálam nagyon-nagyon jól működik, hiszen ezt a fajta táplálékláncot én most már ilyen izotóp vizsgálatokkal vég tudom kutatni, és nézem azt, hogy azoknak a táplálékoknak, élelmiszereknek, amiket így elkezdünk előállítani, vagy magunkba venni, milyen fiziológiai, biológiai és élettani hatásai vannak, és úgy érzem, hogy magamon is mutatva bizony nagyon jó irányba kezdtem elkeresni. És ebben van a jövő, mert mindenki táplálkozik. Tehát az étkezés az egyik legfontosabb rendszere lett ennek az egésznek, hiszen ahogy érzem, és ahogy tapasztalom, az étkezésnek a legfontosabb része a bőjt. És a bőjttel indulva a szervezet megtisztul, ezek a cellulári senescence rendszerek egy picit visszafiatalodnak, a sejtöregedés picit lelassul, és az tulajdonképpen a cél, hogy egy év kronológiai év, ami eltelik, mondjuk a két születésnapom között, a biológiai korom csak fél évet öregedjen. Vagy akár még kevesebbet, vagy akár vissza is forduljon, elkezdjen a sejtek fiatalodni, és erre lehet tenni.
3: Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ugye van a kronológiai életkorod, ami a születésünk óta az eltelt évek, hónapok, napok száma, és mondjuk a biológiai kor, az pedig azt jelenti, hogy mondjuk milyen szinten van a te sejted?
4: Így
3: milyen
4: van.
3: Szinten vannak a így te van. Szerveid? Milyen szinten van a te vitalitásod?
4: Akár így is nézhetjük, erre most már nagyon sok olyan biomarker van a kezünkben, ami ilyen analitika. Tehát ha valaki kíváncsi magára, hogy oké, belenézek a tükörbe, azt látom, hogy 55 éves lettem, 55 éves a kronológia korom. De hogyha mondjuk megnézem egy ilyen tesztel, és megnézem ezt a metilációs DNA tesztet, ez életkor tesztnek hívják, ezt egy magyar tudós találta fel, ez a Steve Horváth, és erről is nevezték el a Horvát óra, amiben bárki megnézheti saját magának, hogy hol tart a biológiai kora. Nyálból, vagy esetleg egy új begyből csöppentett vérből kell ezt megnézni, elküld egy labornak, teljesen vakon megy a vizsgálat, illetve ez az elemzés, mert őket nem érdekli, hogy ki, honnan, mikor, milyen mintát küldött, csak az, hogy megmondják, hogy ennek a kapott sejtnek a sejtkora a horvát klokk szerint mondjuk 34 év, és ezt visszaküldik arra címre. Most nekem az 55 éves koromra az jött ki, hogy 34 év a biológiai korom.
3: Hát
4: az nem egy rossz, és ezek nagyon pontos tesztek. Azt hozzáteszem, ezek olyan metilációs tesztek, amik nagyon-nagyon pontosak, nem nagyon téved. Van egy-két év tolerancia benne sokszor, de az is olyan feltételektől függ. A nyából kevesebbé pontosat tudnak mérni, mint a vércsebből. Most, hogyha ezt én folyamatosan megnézem, akkor látom a fejlődést. Látom, hogy majd megnézem 56 éves, vagy esetleg 60 évesen, és azt látom, hogy vagy maradt a korom 34, vagy akár még visszafiatalodott, akkor nagyon jó irányt vett az egész rendszerem, ugyanis a sejtek folyamatosan meg tudnak újulni, ha a mitokondrium rendben van, és én a mitokondriumoknak az egészségét vettem szemügyre, ezeknek a működését, főleg a citokrom C oxidáz, ez egy olyan ilyen fehérje rendszer a szervezetben, ami anyagcsere vizet állít elő a elfogyasztott étel hidrogénjéből és a belélegzett levegő oxigénjéből képzi ezt az anyagcserevizet. És ez az anyagcserevíz, ez egy teljesen deutériummentes anyagcserevíz, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen nincs benne olyan elem, amitől ő tönkre menne. És ez lett az egyik kulcs, de ennek a részleteit gondolom most időhiányában nem mondhatom tovább.
3: És meg a kutatásodnak gondolom még ez a jövőbeni kutatásodnak is az egyik fókusza lesz.
4: Fókusza, de már most, mert már publikációim is vannak erről, és már elég szépen be is fogadták, hiszen most már a Nature-ben, a Springer-ben és egyéb ilyen nagy újságban jelennek meg erről az írásaim, de nyilván egy nagyon-nagyon új kutatási irány, ami viszont ősi, hiszen ez a fajta ősi rendszer, ez a deutérium csökkentés, ez itt van, csak régen nem tudtunk róla, hanem automatikusan tettük, amikor mondjuk felkelt a földművelő reggel, megevett egy jó nagy adag szalonnát, és kiment és kapált délig, akkor meg megette azt az isteni finom pörköltöt, vagy bármilyen húsos ételt, tehát ennek az alapjai már régóta itt fekszenek előttünk, csak most kezdtük el tudományosan feltárni és alkalmazni.
3: Igen,
4: és ezért is nagyon menő ez az úgynevezett keto, karnivor, paleoketogén irány, mert ebben van egy nagyon komoly potenciál. Benne vannak az eszenciális aminosavak, benne vannak az összes olyan fontos részek, amik ahhoz kellenek, hogy jól működjünk, de nyilván ennek azért van más oldala is.
3: Tehát akkor te ebben az étkezésben hiszel, vagy inkább azt mondod, hogy mindegyiknek megvan a maga előnye, vagy mindegyiknek máskor van meg a maga előnye?
4: Nagyon jó a kérdés, és én nagyon szeretem azt, hogy ennyire sokrétű az élet, hiszen ha csak és kizárólag húst tennék, zsírt, meg sót, mint ahogy tettem is sok-sok éven keresztül, és azért, mert nagyon komoly betegségekkel küzdöttem, akkor annak ott volt az ideje. Viszont az nem lehet lifelong, az nem lehet élethosszon egyfajta rendszeren lenni, hanem ezt ciklizálni kell. És a ciklizálás az azt jelenti, hogy szezonálisan, tehát most nyár van, most itt van mondjuk a dinnye szezon, meg jönnek azok a gyümölcs szezonok, mindegyikből egy picit az adott termési időben el lehet fogyasztani, és én is fogyasztok. Van, hogy napokig, hetekig nem is eszek húst, csak zöldséget, hogy a szervezetemnek más inputokat adjak más irányból, és a zöldségen belül is szeparálom, hogy mi az, amit megegyek, minek van magas fitát tartalma, magas oxalát tartalma, ezeket próbálom kiadni az életemből, de megpróbálok tényleg erre a ciklikusságra figyelni, hogy az egyensúlyt fenntartsa, mert itt ez a lényeg. Hogyha csak vega vagyok, akkor az egyensúly elbillen egy irányba, csak húsevő vagyok, akkor a más. Tehát egy ilyen köztes, egy ilyen omnivor, tehát tulajdonképpen mi a régi időkben is haláztunk, vadásztunk, gyűjtögettünk, és ebből alakult ki az, hogy kiástuk a gumót, azt megettük. Az most ugye krumpli, vagy batáta, vagy bárminek nevezzük, vagy répa, de hogy a mai korban, ha ezt figyelembe vesszük, akkor egy nagyon jó egészségrendszer érhető el úgy, hogy a sejtek elkezdenek fiatalodni.
3: Még mielőtt elmennénk szünetre, egyetlen egy kérdést hadd tegyek föl. Neked említetted a böjtöt. Vannak, akik esküsznek rá, vannak, akik kifejezetten ellenzik. A te szavadból úgy vettem ki, hogy te élsz vele, és nem is tudom, hogyan említetted, hogy milyen gyakorisággal, hogy ciklikusan használod a böjtöt is.
4: Igen, időszakosan.
3: Időszakos
4: böjt. Ez azt jelenti, hogy nagyon szeretem azt a rendszert betartani, hogy lefekvés előtt egy ilyen 2-3, esetleg 4 órában már nem eszem. És akkor ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve a szervezet elkezd böjtölni, ugye alvás közben általában nem eszünk, majd ébredés után nem rögtön étellel indítunk, és egy picit még kivárunk, akkor egy nagyon hosszú, akár 15-16 óra, úgymond böjt időszak is lehet, ahol már a szervezet elkezd ketontesteket termelni, hiszen nem jön étel, és a máj ilyenkor kapcsol, és átkapcsolja az üzemanyagot, a glükózot, tehát a cukrok rendszeréből a zsírok rendszerére, a ketontestek rendszerére, és ott nagyon jól tudunk működni. Viszont ahogy a szervezet jelez, és azt mondja, hogy éhséggel jelez, most mondok egy időpontot, dél 1 óra körül, akkor én is magamhoz veszek valami finom táplálékot, de ha nem jelez éhséggel, és még úgy érzem, hogy zubog bennem a sok energia, amit tegnapról bevittem, akkor nem eszem, csak akkor, amikor éhes leszek. Ezért is jeleztem ezt, hogy one meal a day, tehát ez az omad, amikor egyszer étkezem egy nap. De ha nagyon sokat mozgok, nagyon sokat sportolok, és tényleg fel kell készítenem a szervezetemet egy napi komoly feladatra, akkor bizony lehet, hogy többször is veszem. Ez is ciklikus. Tehát nincs olyan egységes forma, amit én követnék.
3: Akkor most tartunk egy pici szünetet, nem csak az étkezésben, hanem a műsorban is. Kedves hallgatók, néhány perc múlva a Rippel Ferivel várunk benneteket vissza a rádiók mellé.

0: Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Hamarosan folytatjuk Babik Edit magazin műsorát. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bogosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
4: 14:30 van, jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják, jövünk az elmúlt órák legfrissebb információival. Tamásné Cinege Csilla a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. A szakember eddig az adó szakmai feladatokért felelős elnök helyettes volt. A korábbi alelnöknek ez nem lesz új feladat, a kormányváltás óta ő látja el az elnöki feladat és hatásköröket. A szakember több évtizedes szakmai tapasztalatot szerzett már az adóigazgatás, az adóellenőrzés és az adózás szervezet irányításának területén. Például az ő szakmai vezetése alatt valósult meg az előre kitöltött bevallások rendszere. Az adószakmai elnök helyettes pozíciójára Czöndör Szabolcsot javasolja a pénzügyminiszter. Holnap lehet utoljára igényelni az akár 3 millió forintos vidéki otthonfelújítási támogatást. Ezt a 25 év alatti gyermeket nevelők és a nyugdíjasok vehették igénybe az elmúlt másfél évben, az 5000 fő alatti kis településeken energetikai megkötés nélkül. Miután a másik energetikai otthonfelújítási program is teljesen leállt, egyelőre nincs konkrét hír arról, hogy a Tisza kormány tervezi-e új lakásfelújítási program bevezetését. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter Gedeon nyerti. A cég leépítései egy hónapra vetítve meghaladják a 30 főt. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is a hatóanyaggyártási területeket érinti, mivel itt a versenyképesség fenntartása valamennyi uniós gyógyszeripari vállalatnak komoly kihívást jelent. A végéhez közeledik a hantavírus járvány, ezt az Egészségügyi Világszervezet vezetője közölte. Spanyolországban és Hollandiában is lezárult a karantén és a megfigyelési időszak

0: mindenki számára. A hantavírus járvány a Hondius nevű luxus hajón tört ki, világszerte aggodalmat keltve. Ekkor a hajón 150 ember tartózkodott. A rákcsálók által terjesztett hantavírus egy ritka kór, amely ellen nincs sem oltóanyag, sem különleges kezelés. Újra bevezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot Szerbiában. Jövő márciustól kell először bevonulniuk a 30 év alatti férfiaknak, várhatóan 75 napra. Szerbia 2011. január 1-én tért át a teljesen hivatásos haderőre, azóta az ország hadserege kizárólag önkéntesekből és hivatásos katonákból áll. A Ferrari hivatalosan is értékesíteni kezdte Kínában elektromos autóját, a Lucét. A modell megítélése vitatott, a márka rajongói szerint a dizájn nem tükrözi az olasz sportkocsik hagyományait. A Ferrari mindössze 88 darabot különített el a kínai piac számára. A hírek szerint az összes példány gazdára talált már. Ezzel együtt a Ferrari részesedése csökken a kínai autópiacon.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os mínuszban 138.773 ponton. A részvénypiac forgalma közelíti a 7 milliárd forintot. A bluechipek még mindig mínuszban, a Richter már 1,4%-kal szakadt be 12.090 forintra, a Magyar Telekom 1,7%-kal megy lefelé 2.632 forintra, az OTP 4%-ot gyengül 45.620 forintra, míg a MOL 6%-os mínuszban 3.646 forinton. Érdemes még megemlíteni a Forage-t, ami 2,7%-kal megy le 1.772 forintra. Nyugat-Európában továbbra is vegyes a hangulat, a londoni FTSE is stagnál, a frankfurti DAX index 2%-ot emelkedik, a párizsi CAC-on 1%-os mínuszban, a milánói börze 2%-kal megy fölfelé, míg a madridi IBEX 2%-kal megy lefelé. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot, egy amerikai dollárért 310 forintot kérnek, egy svájci frankért 384 forintot kell adni, egy angol fontért pedig 411 forintot. 8%-kal drágul a Brent típusú kőolaj jegyzésára, $72.60, az észak-amerikai könnyolaj a VTI 1,1%-os drágulás mellett $70. Egy uncia aranyért 1%-os mínusz mellett 4052 dollárt kérnek.
1: Időjárás jelentés.
0: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Az északi középhegységben és a keleti megyékben eső is előfordulhat. A szél gyenge marad. A hőmérséklet estig 36 és 41 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. A Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.
2: Sziasztok, kedves hallgatók! Folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben mai vendégem Rippel Feri, akivel az egészséges életmódról és a biohacking módszereiről beszélgetünk, és Feri, szeretnélek megkérni, hogy avass be minket néhány olyan életmódbeli változtatásba, amit saját magadon próbáltál, és azt mondod, hogy igenis jó megtapasztalás volt, hát ha beválik másoknak is, és ha már a táplálkozásról beszéltünk a műsor első részében, illetve avval fejeztük be, első hallásra lehet, hogy nem úgy tűnik, hogy ide tartozik, de volt egy japán hölgy, akivel találkoztam egy utam során, és nála láttam azt először, hogy mielőtt leül étkezni, 30-szor előre nyújtott karokkal legugol. És nem volt már idő megkérdezni tőle, nem tudtunk már kapcsolatba kerülni, hogy ezt miért csinálja. És azt hallottam, hogy ezt te is gyakorlod. Lehet, hogy más számokkal, de mondd el nekem, légy szíves, hogy milyennek a lényege, miért fontos ez, mit ad ez a testnek?
3: Fú, ez egy csodaszer. Én ezt tényleg javaslom bárkinek, ugyanis az étkezés előtt én úgy hívom, hogy gyártok egy vákumot, tehát én előre elhasználom a véremben, meg az izmokban, meg a májban lévő glikogén összes tartalmát.
2: Tehát ez azt szolgálja, hogy tulajdonképpen ürítsd ki, persze, és helyet teremtsd az új tápláléknak, vagy
3: az egyik oldalról,
2: most lebutítva.
3: Igen, az egyik oldalról így is lehet megnézni, a másik oldalról pedig, mivel mondjuk egy ilyen 30 guggolástól azért szépen a combizmok, a nagyfenékizom, a hátizom, minden elkezd mozogni, a vádli nagyon sok energiát termel, és ezek az izomsejtek, az aktin-miozin felhasználja az összes ATP-t, és lesz egy alacsony vércukorszint. Na most, hogyha én elkezdek enni, akkor az ételekből származó energia, főként ugye a glükóz, az a vérbe bekerülve nem a vércukorszintjét emeli meg, nagyon magas értéke, nyilván egy picit megemeli, de mivel lett egy vákum, és az izmok azt mondják, hogy kiürültek a tartályaim, a máj is azt mondja, hogy kiürült a glikogénraktár, sőt, az egész szervezet egy kicsit ilyen hátrányba van, cukor hátrányba, tehát ami az ételekből jön, szénhidrátokból lebontott egységekből cukor, az bekerül a vérbe, és azonnal a szervezet el tudja logisztikázni. Ez azt jelenti, hogy nem lesz ez a somogyi effektus, nem lesz az, hogy felmegy a vércukorszint nagyon magasra, majd kiáramlik ugye az inzulin, erre leesik a vércukorszint, akkor megint eszek valamit, megint felmegy, megint kiár, és lesz belőle ez a somogyi hatás, ez nincs. Nincs meg az, hogy kajakóma. Mert általában a farkaségséggel küzdöttem, ami után bezabáltam, és jött a kajakóma, és ebbe a hármasba lengtem. Most ez a hármasból egyik sincs, mert éhes szoktam lenni, de nem farkaséhes, nem vagyok ideges, hogyha éhes leszek, nincs ez a fajta ingerültség. Aztán nem bezabálok, hanem szép lassan nyugodtan megrágom és megeszem az ételt, és utána nincs kajakóma, nem vagyok fáradt, nem vagyok tényleg letompulva, nem kell ülnöm étkezés után. Én egy picit ezt úgy szoktam megbolondítani még, hogy étkezés előtt megcsináljuk, mi 50-et szoktunk csinálni a
2: mit
3: rendszerben.
2: Mit jelent a mi? Ki az a mi?
3: Hát a családtagjaim, akik figyelnek erre,
2: te
3: és figyelnek rám,
2: is.
3: Rájöttek, hogy úristen, ez tényleg nagyon hatékony. Viszont én egy picit megspékelem azzal, hogy én étkezés után is folytatom azt, hogy a cukrot elhasználom. Miért használom? Mert néha tényleg szezonálisan vagy ciklikusan szoktam enni zöldséget, gyümölcsöket, most születésnapok voltak, most szülinapi tortákat ettünk, szigorúan gluténmentesen természetesen. Nem kell ilyen mindenmentesnek lenni, csak tejtermék meg gabonafélék ne legyenek benne, ha lehet. És hogyha utána vagyunk, és utána mondjuk étkezés után nem állok rögtön neki guggolni, de mondjuk elmegyek sétálni egyet. Vagy olyan mozgásokat végzek, amitől nem hagyom, hogy mint egy zsák krumpli étkezés után leülök a fotelba és nézem a tévét, akkor nyilván a szervezetben megemelkedett cukorszint az ott lesz, és nagyon lassan olvad ki. Én ezt szeretem egy picit meghekkelni. Ez a fajta biohack, amit az első rendszerben be is hoztam az életemben, és akkor itt a válasz a kérdésedre. Ugye a hacking az tulajdonképpen nem más. Régen a számítógépeket, szoftvereket a hackerek fel tudták törni, vagy meg tudták úgy módosítani, hogy gyorsabb lett a számítógép, több adatot tudott egyszerre mozgatni. Ezt mi biológiai hackingnek hívjuk, biohackingnek, vagy biohackingnek, tehát olyan fiziológiai dolgokat változtatok meg magamon, bizonyos külső, vagy sport, vagy egyéb hatásra, amitől a szervezet elkezd az optimálisnál akár jobban is működni. És az egyik ilyen hatékony rendszer az alvás optimalizálás,
2: hát és az alvás. Térni,
3: és
2: de
3: az
2: köszönöm, hogy mondod.
3: Rátérés.
2: Igen, mert ugye ez az első csoport, amiről most beszélünk, ezek az életmódbeli változtatások, amikor, ahogy mondtad, finom hangolod, így volt az étrend, volt a bőjtölés, volt a stresszmentesség, ne felejtkezzünk meg.
3: Hát sportot és is a... beleraktuk már,
2: igen,
3: a mozgás,
2: van,
3: nem
2: van,
3: is kell túl sokat sportolni.
2: És nagyon fontos az alvás,
3: bizony.
2: Tehát én azt látom, hogy nincs prioritása az életünkben. Mindent az alvás elé tolunk. Tehát biztos, hogy este még eszünkbe jut, hogy ezt nem csináltam meg, azt nem küldtem el, még a, nem tudom én, a gyerek ki kell vasalnom az ingét, és még hosszan sorolhatnánk, tehát gyakorlatilag az alvás az nagyon háttérbe szorult az életünkben.
3: Háttérben,
2: megnézek
3: de
2: még egy sorozatot, hogy ne is mondjak.
3: Előtérbe lehet hozni,
2: igen,
3: és amikor az
2: igen.
3: ember felvesz egy ilyen modern eszközt, egy olyan órát, ami esetleg méri a púzust, ne talán az alvásra is van valami rendszer benne, hogy nézi a mély alvásokat, a REM fázisokat, akkor rájövünk, hogy ez egy nagyon komplex dolog, és hogyha este megfelelően előkészítem a szobát, jó sötétet csinálok, csöndet, és megpróbálom még a kékfényeket kiszűrni. Ehhez nem kell túl sok, ez egy kékfényszűrő szemüveg már annyit segít azon, hogy jól aludjak, ugyanis a szemben vannak receptorok, amik kimondottan a kékfényekre reagálnak, és a kékfényre érkező válasz, az kortizolt fog emelni, mert az jelenti az agynak, hogy még nappal van, meg még aktivitás van, és hogy még nem kell aludni, nem kell melatonin. De most egy ilyen szemeget felveszünk, mondjuk ilyen 8-9 órakor magunkra rakjuk, és hagyjuk, hogy azon keresztül lássuk a világot, nézhetünk akár monitort is, vagy tévét is egy picit, az már kiszűr annyi ezekből a szemreceptorokból, hogy bejusson olyan fény, hogy azt mondja, hogy jó, hát akkor elkezdjük a melatonin termelni. És bizony egy ilyen szemüveg hatására nagyon szépen jön az álmosság érzése. Na most, ha ezt az első hullámot meglovagoljuk, és tényleg azt mondjuk, hogy na jó, sok teendő ide-oda, én most lefekszem, megcsinálom az esti rutin, fogmosás, tisztálkodás, és még az esti rutinhoz tartozik egy gerincrepozíció, ami egy nagyon-nagyon pici pár perces ilyen gerinc átmozgatás jelent, így az egész nap hatását így ki tudjuk szedni magunkból ezzel a kis gerinc átmozgatással, és ezután fekszem le, ezzel az első hullámmal elalszom, csodákat lehet megélni másnap. Komolyan, amikor felébredek energikusan, nem fáradtan, és az ágyból rögtön a kikelés után nem kell azonnal túlbonyolítani, ott is egy pici gerinc rutint kell csinálni, hogy az alvásból érkező mozdulatlanságot egy picit átmozgassuk. Nem kell túl sok, ott is lehet egy picit ilyen különböző jogapózokat szoktam csinálni, alkalmazni. Nyilván az én életemben ezeket kicsit extrém módon kell csinálni, mert én jobb spárga, bal spárga hidakat reggel elindítom, és akkor tudom, hogy egész nap hajlékony maradok.
2: Jó, most ezt nem ajánljuk még a hallgatóknak, de lehet. Például már az egyszerű nyújtózás is, nem?
3: Igen,
2: ott is már az ízületeket, hogy eltávolítjuk, és egy kis finom mozgás. Na ugye, hogyha a biohackingről beszélünk, akkor van egy másik csoport, amikor kémiai vagy fizikai hatásokat is behúzunk a szervezetnek az optimalizálásába. Mennyire hiszel például a vitaminokba, mennyire hiszel az ásványi anyag bevitelbe, vagy szokásod-e, hogy pótold, és milyen módon?
3: Természetesen én ezeket nagyon szeretem, és nagyon szoktam pótolni. Többségében megpróbálom természetes úton bejuttatni ezeket. Ugye az állatok húsában, zsírjában, és főként a belsőségben szinte minden megvan, ahhoz, hogy ne kelljen bevennem kívülről semmit. Kedves barátaim, egy olyan orvoscsapat, aki kimondottan ezzel foglalkozik, egy a paleomedicina rendszerében, akikkel ezt a paleoketogén étrendet tanuljuk és tanítjuk, ebben kiderült, hogy minden benne van, tehát ott nem kell szedni semmiféle táplálkiegészítőt mellé. Viszont amikor valaki tényleg úgymond kicsit többet dolgozik, egész nap kint kapált a kertben, egész nap rohangászott, tette, vette a dolgát, annak bizony lehet, hogy estére nem ártana mondjuk magnézium bisglicinátot az alváshoz bevenni, egy kis glicin porral vízben összekeverve. Jobb lesz az alvás, nyugodtabb lesz, elmaradnak a lábikra görcsök, esetleg az egyéb izomgörcsök, és így nyugodt, folytonos alvás keletkezik ebből. De ha reggel ébredést után nézzük, akkor meg ott például a D-vitaminra van szükségünk. Hogyha ki tudunk menni a napra, és reggel a napon tudunk egy fél órát ellenni, az a legjobb. Ha nem, akkor célszerű cseppekből ezt a D3-K2 kombót bevinni. Az étkezéseknél nagyon fontos, hogy B-vitamin is kerüljön be. Elénk. Az egy nagyon széles palettán van, ugye B1-től B12-ig vannak a vitaminrendszerek. A húsokban a többségében ez benne van, de hogyha nem eszünk annyi olyan legeltetett állatnak a húsát, zsírját, és nem azzal indítunk reggel, hogy rögtön egy ribeye steaket megeszünk, akkor viszont célszerű ezeket a B-vitamineket spótolni. Ugye olyan rendszerek vannak már, hogy tényleg a B-vitamin hatását nagyon sok kísérlet igazolja már, és ezekből lehet bevinni. Nagyon jó metilált vitamin rendszerek vannak, amik bizonyos esetben tényleg akár életmentőek is lehetnek. Én ezekből is szoktam, de módjával, ciklizálva. Nem veszek be minden nap 3 marék gyógyszert, vagyis bocsánat, vitamint. Hát ugye a gyógyszerre nem nagyon van szüksége annak, aki már áttért egy szinten, de ha mondjuk megnézzük Brian Johnson nevű biohackert, aki Amerikában évente 2 millió dollárt költ magára, és naponta 130-140 pirulát vesz be, vitaminokat, táplálékiegészítőket, akkor álljunk, hogy nem biztos, hogy az a jó irány. Lehet ezt naturálisan is oldani. Nulla forintból is megcsinálni, persze, igen. Mert ott a nap, a levegő és a víz, amiket lehet használni.
2: Én úgy láttam az Instagramon a kis filmjeidben, hogy te élsz azért a hővel kapcsolatos aktivitásokkal is. És most legyen itt a hő a szauna, vagy legyen a jeges víz, tehát szívesen használod, legalábbis én a jeges vizet láttam.
3: Nagyon szerettem ezeket a hőhatásokat használni, ezeket a hősok fehérjéket aktivizálni. Ugyanis ez arról szól, hogyha mondjuk tényleg bemegyek egy szaunába, és elkezdek izzadni, eznek a fiziológiájában az van, hogy ezek a hősok fehérjék aktiválódnak, és megnézik, hogy mitől jön ez a meleg, hogy tudnák kijavítani a szervezetet. És ez ilyen protein refolding, tehát ők újrahajtogatják a fehérjéket, és a fehérjékben lévő hibákat a Golgi apparátus sejten belül kijavítja ezeknek a hősok fehérjéknek a hatására. Egy nagyon izgalmas terület indult el, mert én ezeket a hőkülönbségeket nagyon szeretem előidézni magamban, ilyen kardiovaszkuláris tréningnek, ami azt jelentett, hogy mostanában lement az átlag púzusom ilyen 48 bit per minute, tehát percenkénti frekvenciává, ami azt jelenti, hogy tényleg nem dobogja túl a szívem magát, de ha kell, nagyon jó fel tud pörögni egy sprintnél, vagy egy futásnál például. Viszont ez az átlag alacsony púzus, ez azt jelenti, hogy mindig egy kiegyensúlyozott, nyugodt rendszerben élek. Nem kell soha annyira felpörgetni magamat, hogy ettől én ideges legyek. Viszont vannak olyan idősávok, amikor mondjuk fel tudom vinni, akár 180-190-re is tudatosan viszem fel. Ugye itt az életkort is figyelembe kell venni, tehát nem akarom túlhajszolni magam, én úgy gondolom, hogy egy adott mennyiségű szívdobbanásunk van erre az életre, mint ahogy egy adott mennyiségű légvételünk is. És ezt a kettőt egységbe tartom, a légzéssel is nagyon sokat foglalkozom, Wim Hof, Buteyko és egyéb légzéstechnikákat alkalmazok magamon, hogy a tüdőmet tágítsam, hogy egy picit még jobb lehetőségeket adjak a szervezetnek. Ezek olyan biohackingek, amik tényleg bárki számára elérhetők, és nagyon gyors, és szinte azonnali eredményt hoz.
2: Amiről még nem nagyon hallottalak téged beszélni, ugye, hogyha a biológiai folyamatainkat optimalizálni szeretnénk, csak mondom, hogy közben Feri torna gyakorlatokat végez, és időnként eltűnik a feje előlem itt a pult túloldalán, de megvagy. Szóval, hogyha optimalizálni szeretnénk a biológiai folyamatainkat, akkor nálad beletartozik-e a spiritualitás? És ha igen, akkor milyen módon?
3: Természetesen benne van, hiszen én is azt hiszem, hogy egy fősőbb erő vezérel minket, és mindenkinek megvan a helye ebben az univerzumban, akármelyen sokan is vagyunk már, esetleg 8-9 milliárd ember létezik és él a Földön, mindenkinek van egy saját élete, és ebben a saját életében ő a kapitány. És ez a fajta spiritualitás, ez nekem ott teljesedik ki, amikor saját magamon tudok olyan hatásokat elérni ezekkel a külső impaktokkal, amitől a lelkem megnyugszik, amitől boldogan fekszek le, és alig várom, hogy felkeljek, mert annyira szép a nap, és annyira jó élni.
2: Például mik ezek, Feri?
3: Hát különbözően affirmációkat is csinálok, meditációkat, elcsendesedést, különböző olyan spirituális gondolatokat, amiben belemegyek akár így a létezésnek a rendszerébe, hogy miért élünk, és mindig rájövök, hogy az életnek a célja az az, hogy az egészségünk meglegyen. És az egészségünket, hogyha megőrizzük, akkor kifele is egészségesek tudunk lenni, az embertársainkkal jól tudunk beszélgetni, megértőek vagyunk, nincs harag bennünk, nincs feszültség, nincs folyamatos megfelelni vágyás, és ez a fajta harmónia, ez a fajta belső és külső nyugalom, ez tükröződik az emberen, és ez szerintem biztos, hogy előbbre viszi a világot, mert ezáltal megszűnnek azok a távolságok, akik például hozzám fordulnak, ilyen úgymond rendszerjavításért, én elsősorban a testmanipulációval foglalkozom, és mindig a testmanipuláció mellé beleépítek, akár titkon nem is mondom, de olyan spirituális dolgokat egy kicsit a reikiből ötvözök bele, egy kicsit azokból a különböző szuper tanításokból, amiket így az élet során láttam, olyan mentális dolgokból, olyan aura projekciókból, amikből például ezeknél a testkezeléseknél, hogy én testtel kezelek, az azt kell jelenteni, hogy hozzáérek a bőrhöz, tehát belenyúlok az aurájába, akár a fizikai vagy asztrál testjéhez közel kerülve olyan módosításokat lehet csinálni, amitől biztos, hogy hajlékonyabb, hatékonyabb lesz az élete.
2: Amikor előbb azt mondtad, hogy a kapitányai vagyunk a saját életünknek, szóval ez egyfajta öngondoskodás. Azt hiszem, hogy még nagyon sokunkban az él, hogy külső segítséget várunk. Tehát azt várjuk, hogy majd jön, majd segít a szomszéd, majd segítenek a szüleim, majd a gyereke, meg hogy majd az orvosom megoldja helyettem, hiszen ad majd nekem gyógyszert, meg fölír valamit receptre, és előtérbe kell helyezni saját magunkat, saját magunkban. Szóval ez az öngondoskodás, erre ne csak akkor gondoljunk, amikor a pénzt gyűjtjük az időskorunkra, hanem amikor az energiát, az életerőt, a testtudatosságot gyűjtjük az időskorunkra. Valahogy így van ez.
3: Teljesen egyetértek, teljesen jó ez a meglátás. Én úgy gondolom, hogy mindenki a saját hajójának a kapitánya, és ezt a fajta hajót, ami a testünk, a várunk, ezt folyamatosan gondozni kell, és ezért emelem ki az egészséget, mert hogyha belül érezzük, hogy harmóniában vagyunk, és egészségesek vagyunk, azt lehet érezni, amikor úgy minden klappol, amikor azt érzed, hogy na, nem fáj a derekam, nem fáj a fejem, nincs szédülés, nincs gyomor émeig, nincs semmi, úgy érzem, hogy jó feszes a testem, gondolataim tiszták, nincs benne feszültség, akkor arra lehet mondani, hogy ez egy optimális állapot. Azt szeretném tartani 120 évig, és hogyha erre törekszem, akkor mindig ezt az optimális állapotot akarom elérni. Mindig erre törekszem, hiszen ha egyszer felállt egy standard, akkor célszerű azt tartani, sőt, akár még lehet fejleszgetni is. Éppen ezért ezt a spirituális világot és ezt az irányt én is szeretem tovább vinni, mert nagyon-nagyon elgondolkoztató, hogy mi lesz az élet után. A biohacking az abban segít, és én igazából ezt a reverse aginget nagyon szeretem, hogy az élethosszunkat nem tudjuk szabályozni. Ez tényleg csak a Jóisten tudja, hogy kinek mennyit ad. Viszont az odáig vezető utat és azt az időt, azt mi töltjük fel? Tartalommal. És az jó tartalommal van feltöltve, egészséges testben, egy egészséges lélek, szellem, akkor az biztos, hogy egy jó együttműködés lesz.
2: Neked az egyetemi pacsorból előre tekintve mi az a célod, amit mondjuk most rövid távon kitűztél magadnak, hova szeretnél eljutni, azzal a tudással, azzal a munícióval, amit gyakorlati úton is megszereztél, és most amit elmélettel kiegészítesz?
3: Hát, hogy az élelmiszerekkel úgy bánjunk, és olyan élelmiszerek jussanak belénk, amitől ez az egész rendszer fenntartható lesz. Tehát próbáljuk meg a glifozátmentes élelmiszereket bevinni magunkba, próbáljunk meg olyan minőségű, kvalitású környezetben lenni, ami méltó hozzánk, amiben jók vagyunk, és próbáljuk meg ezt az egész rendszert úgy összehangolni, már a rendszert, a saját rendszerünket, hogy az tényleg sokáig szolgáljon minket, és ne az legyen, hogy mi hátrasorolva magunkat egy lista 5.-6. helyén állva minden előttünk, a hiteltől a családon át minden előttünk, ami a hátsorban a végén kullogva, akár betegségektől vagy gondoktól küzdve ott legyünk, hanem hogy mi legyünk ott elől. Hiszen ebben az életben, a saját életünkben és mindenki életében önmaga kell, hogy legyen a legfontosabb. Már abból a szempontból is, mert ez tovább vihető utána családtagokra, barátokra, hiszen kifele érződik ez a szépség, ami bennünk van.
2: Nagyon szépen köszönöm, Feri, és akkor fölírtam ide 3-4 szót, amire többször is visszatértél a beszélgetés alatt, hogy saját magunknak alakítsuk ki a rendszerünket. A ciklikusság, ami sok mindenre értelmezhető a mai beszélgetésünk alapján, és a módjával, amit szintén érezni kell, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, ami nem, de talán ez összefügg azzal, hogy teljesen saját magunknak. Összefügg. Igen. Nagyon szépen köszönöm, Feri, a jó tanácsaidat. Nagyon bízom köszönöm benne, hogy tudtak a hallgatók is csipegetni belőle maguknak.
3: Én is, és nagyon kívánom, hogy sokunkkal találkozzunk még a 100 éves születésnapomon.
2: Úgy legyen. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm, meg.
2: Kedves hallgatók, a mai műsorban Rippel Feri volt a vendégem. Aki vissza szeretné hallgatni ezt a mai beszélgetést, azt keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Aki pedig kíváncsi az újabb vendégemre, az szintén velünk tarthat jövő héten, ugyanekkor, ugyanitt. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!

0: Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2. Trend FM. Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Ez volt Babik Edit magazin műsora. Az adás újra meghallgatható szombaton 7 órától a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Délután 3 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Tamásné Cinege Csilla a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. A szakember eddig az adószakmai feladatokért felelős elnök helyettes volt. A korábbi alelnöknek ez nem új feladat, a kormányváltás óta ő látja el az elnöki feladat és hatásköröket. A szakember több évtizedes szakmai tapasztalatot szerzett már az adóigazgatás, az adóellenőrzés és az adózás szervezet irányításának területén. Például az ő szakmai vezetése alatt valósult meg az előre kitöltött bevallások rendszere. Az adószakmai elnök helyettes pozíciójára Csöndör Szabolcsot javasolta a pénzügyminiszter. Július 17-től emelkednek a jogosítványvizsgák díjai. Az árakat átlagosan 11%-kal emelik. A B-kategóriás jogosítvány megszerzését érintő legfontosabb változás, hogy a KRESZ vizsga díja 4600 forintról 5100 forintra, a forgalmi vizsgái pedig 11000 forintról 12200 forintra emelkedik. A díjemelés nem érinti azokat, akiknek a vizsgáját már korábban lefoglalták vagy visszaigazolták. Ezekre az esetekre továbbra is a korábbi díjak vonatkoznak. Emelkednek a pálya alkalmassági vizsgálatok díjai és több kapcsolódó szolgáltatás díjtételei is. Július 17-től az elsőfokú pálya alkalmassági vizsgálatért 25.400, a másodfokúért 28.400 forintot kell fizetni. Holnap lehet utoljára igényelni az akár 3 millió forintos vidéki otthonfelújítási támogatást. Ezt a 25 év alatti gyermeket nevelők és nyugdíjasok vehették igénybe az elmúlt másfél évben az 5000 fő alatti kis településeken energetikai megkötés nélkül. Miután a másik energetikai otthonfelújítási program is teljesen leállt, egyelőre nincs konkrét hír arról, hogy a Tisza kormány tervezi-e új lakásfelújítási program bevezetését. Nincs napirenden jelenleg az árréstop kivezetése a pénzügyminisztérium szerint. A közben az Országos Kereskedelmi Szövetség a több száz milliárd forintos ágazati veszteségek miatt a korlátozás mielőbbi eltörlését sürgeti. A jegybank elnök és a gazdaságkutatók véleménye alapján a megszüntetés nem veszélyeztetné az árstabilitást és alig növelné az inflációt. Az árréstop eredetileg csak 2 hónapra szólt, de a többszöri meghosszabbítás és kiterjesztés után jelenleg már 43 élelmiszerre és 30 drogériai termékkategóriára vonatkozik. Szerdától kizárólag mobillal lehet fizetni a parkolásért Budapesten. A jegyvásárlást alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással is aktiválni lehet. A technológiai újítással egy időben zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A fővárosi közgyűlés másfél éve döntött a parkolási automaták kivezetéséről. A rendelkezés július 1-én lép hatályba. A fővárosi önkormányzat időközben biztosította azokat a tájékoztató táblákat, amelyeket a kerületi parkolási üzemeltetőknek kell kihelyezniük. A Budapest Go alkalmazásban történő fizetés egyelőre nem lesz elérhető, a funkció majd egy jövőbeni fejlesztéssel érkezik az applikációba.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os mínusszal 138.966 ponton 2 órával tőzsdezárás előtt. A részvénypiac forgalma átlépte a 7 milliárd forintot. A vezető papírok többségében még mindig mínuszban, a MOL 0,4%-kal 3.652 forintra megy le, az OTP 0,4%-os mínuszban 45.650 forintra, a Richter 9,1%-kal megy lefelé 12.150 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,8%-kal esik 2.628 forintra. Nyugat-Európában továbbra is vegyes a hangulat, a londoni FTSE 1,1%-os mínuszban, a frankfurti DAX 1,1%-os pluszban, a párizsi CAC-on 1,1%-kal megy lefelé, a milánói börze egy enyhe 0,5%-kal emelkedik, a madridi IBEX pedig 0,3%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 311 forintot, egy euróért 354 forintot, egy svájci frankért pedig 384 forintot kérnek. Egy angol fontért pedig 411 forintot kell adni. Egy uncia aranyért 4060 dollárt kérnek, 0,8%-kal olcsóbb, tehát az arany. Az olajárak viszont drágulnak, 1%-kal megy fölfelé a WTI ára, 69-70 dolláron a jegyzés, a Brent típusú kőolaj jegyzés ára pedig 0,7%-ot drágul, 72 dollár 50 centre.
0: Időjárás jelentés.
3: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Az északi középhegységben és a keleti megyékben eső is előfordulhat. A szél gyenge marad. A hőmérséklet estig 36 és 41 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
1: Vendégünk a Rebriefben Vernyik Imre, köszöntünk a műsorban.
4: Sziasztok!
1: Imre a 4-4Lab Kft.-nek a tulajdonosa és marketingmix modellezéssel foglalkozik. Nem fogjuk már most azonnal elárulni, hogy mi a marketingmix modellezés, de lehet, hogy a beszélgetésben szóba kerül, és nagyjából ki fog derülni, hogy mi ez az elég izgalmas terület. Azzal kezdenék, hogy a LinkedIn-en írtál egy hosszabb posztot arról, aminek az volt a címe, hogy ha a márkát csak kommunikál, de nincs mit átélni vele, akkor csak zajt gyártasz címmel, amiben az egyik fő gondolat az, hogy a reklám megakaszt, az élmény viszont bevon. Szerintem elég sok reklámosnak van ilyen aggodalma, kreatív szakembernek, content területen dolgozó szakembernek, hogy zajt csinál, és olyan sok értelme nincs, amit csinál. De egyébként szerinted, hogyha most így ránézünk a világban és Magyarországon futó reklámokra, ezeknek szerinted mekkora része zaj?
4: Jelentős, de hogy majdnem az egész, én azt gondolom. Tehát, hogy nem az a probléma ezzel, hogy igazából felesleges, hanem mert nem felesleges a márkák, vagy az ügynökségek nem érzik annak, viszont zavarók. Tehát én inkább a zavaró szót használnám. Ugye ez a Fábri féle, remélem zavarok elméletre épül, hogy azt gondolja a reklámozó egyébként szerintem a 30-as évek óta, hogy neki meg kell zavarnia a fogyasztót, azzal hívja fel a figyelmet, és bármennyire is idegesíti vagy zavarja őt a zaj, a hatására el fog menni és vásárolni fog. Csak hát ezek a szokások rettenetesen megváltoztak, különösen az elmúlt 10 évben.
1: Ez volt az egyik fő állításod a posztban, hogy a márkaélmény igazából az az, ami bevon, és hogy a reklám az megakaszt. Bennem az merült fel, hogy a márka élmény igazából a vásárlás vagy a szolgáltatás használatával válik teljessé, de az ugye el kell oda jutni, hogy tényleg megvegye a fogyasztó ezt a szolgáltatást, és ehhez azért valahogy meg kell akasztani a fogyasztót, másképp fogalmazva meg kell ragadni a figyelmét. Én nekem a kettő eléggé összefügg, és akkor ezek szerint szerinted én is ilyen 30-as években módon gondolkodok erről.
4: Azt nem tudom eldönteni, mert még nem elég hosszú ideje ismerjük egymást, de egyébként erről azt gondolom, hogy ez egyfajta kiterjesztett élmény kéne, hogy legyen, és ennél talán picit több is, valami ilyen jellegű felelősségvállalásról. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy társadalmi innováció, vagy kulturális innovációról beszélünk, és egy márka ezen keresztül azonosítja magát, az vajon élménye, vajon elég-e arra, hogy felhívja a figyelmet? Erről nincsen döntés, tehát ez egy most zajló kurzus, amiről beszélget a szakma, akár Magyarországról beszélünk, akár külföldön, nagyon, nagyon izgalmas beszélgetés egyébként, de abban úgy néz ki, hogy egyetértés van, hogy mondjuk az iparág nagy részét tekintve a reklám, a licensz lejárt, mert egyszerűen a fogyasztót már annyira zavarja, hogy minden egyes hatékonysági mutatója ezeknek a kommunikációknak folyamatosan romlik. Legyen az ok a kreatív anyag minősége, és annak figyelemfelkeltő ereje, legyen az ok az, hogy én túlnyomom a médiába, és állandóan felülköltök, és ezzel borzasztó zajt okozom, amivel elidegenítem a fogyasztómat.
1: Egy picit azt érzem, hogy előre szaladtál.
4: Bocsánat.
1: De nem baj, mert vissza fogunk ez a gondolathoz térni, és mert én még mindig maradnék egy picit ennél a megakasztás dolognál. Az, amit elmondtál, hogyan teljesedik ki élményé, nem megakasztásnak kellene lennie, társadalmi innováció. Ebben mindig van egy picikét, vagy van érzésem szerint egy olyan kicsit önhittség a reklámozók részéről, hogy a fogyasztók tényleg szeretnek így a márkák világába, bűvkörébe, kommunikációjába, reprezentációjába bevonódni, és akkor ott az üzenetek, élmények fényében fürdőzni, hogy a lehető legtöbb képzavart gyűjtsem össze. Ezzel szemben ugye van a sokak által nagyon kedvelt és tényleg nagyon izgalmas könyv, a Hogyan nőnek a márkák Byron Sharptól, amiben az egyik gondolat, ami engem megragadott, az kifejezetten erre hívja fel a figyelmet, hogy a reklámozók szeretik túlértékelni azt, hogy a márkájuk mekkora szerepet játszik a fogyasztók életében, szeretik túlgondolni azt, hogy mennyit foglalkoznak egy-egy márkával. Mi az igazság?
4: Júj, lehet, hogy Byron Sharpnak kéne itt ülnie, hogy megmondja az igazságot. Egyébként ezt hozzá kell tenni. Nem akarom elokoskodni, de a gondolat nem tőle származik, hanem Kahnemantól, aki azt mondja, hogy vannak impulzus döntések, amelyek nagyon gyorsan és a lehető legkevesebb energiával születnek meg, és vannak ennél sokkal mélyebb döntések, amit végig gondol a fogyasztó. A reklám az évtizedek óta arra tesz kísérletet, hogy a fogyasztót a gyors döntések felé sodorja. Ez az egyik oka annak, hogy kezd kiürülni a reklám, mint üzenettípus. Abban felelősek a márkák, hogy nem él éjjel-nappal együtt a márka gondolatával egy fogyasztó, és bocsánat, hogy most ilyen túlzottan írom le az dolgot, de mégiscsak valahol ezt a kérdést. Másrésztről egyáltalán nem baj. Itt az a kérdés, hogy az a mód, ahogy őt megszólítom, az még érvényes-e? Vagy érdemesebb valami ennél értékesebbet csinálni a márkáknak? Mert azért lássuk be, és akkor ilyen értelemben az én szakmámnak is tekintem a reklámot. A reklám az nem az az iparág, amit ilyen nagyon szívesen elmondasz a nagymamádnak, amikor megkérdezi, hogy mivel foglalkozol. Én emlékszem fiatalkoromban, amikor ért a nagymamám, mindig azt felelte neki, hogy hát nem gyógyítok beteg gyerekeket, és szinte elnézést kértem ezért, na bocsánat, bocsánat a személyesért, de hogy ez valóban rejti ezt az egész dolgot. És megmondom, miért gondolom ezt. Azért, mert a fogyasztó nagyon megváltozott, öntudatra ébredt. A fogyasztó dönt sokkal komolyabb módon involválódik a social media-n keresztül is a márkák életébe. Véleményt mond, értéket teremt, azonnal elmondja, hogy az igazi élmény az jó-e, vagy rossz a márkának. Amíg egyirányú kommunikáció volt feléjük, addig ez nem történt meg, addig tulajdonképpen a márkák élhettek azzal, hogy hát úgyse, tehát hogy az az egy-két ember, aki majd betelefonál, meg mit tudom, az nem fog vélemény vezérként fellépni a márkával szemben, nincs tétje ilyen értelme a kommunikációnak, ma van.
1: Másik fontos gondolatod ebben a blogpostban, hogy a mesterséges intelligencia az nem eszköz, hanem infrastruktúra. Hogyan függ ez össze azzal, hogy mennyire súlykolunk egy irányba reklámmal márkákat, azaz zajgyártunk, illetve próbálunk meg olyan aktivitásokat csinálni, amiben a fogyasztók így jobban be vannak vonva, vagy részt vehetnek benne, vagy legalább egyszerűen csak nem érzékelik reklámnak, hanem valami szórakoztató dolognak.
4: Ugye az AI, mint akár platform, akár eszköz, gyakorlatilag azt ismétli, amit már tudást felhalmozott az emberiség. Hogyha az emberiség arról kezd gondolkodni, hogy a reklámnál értékesebb dolgokat érdemes csinálni, bármilyen döntési mechanizmusról beszélünk, akkor az ilyen egyszer csak ilyen válaszokat fog adni a feltett kérdésekre. Hát ilyen értelemben mindenképpen van összefüggés a kettő között. Olyan értelemben is lehet összefüggés, hogy kontroll gyakorol. Tehát ugye ő mindig az ilyen mérsékelt versenyző. Ő nem tartózkodik a szélsőségektől, de mindig meg akar megfelelni a kérdéseknek. Tehát lehet abban kontroll, amikor azt mondjuk, hogy lehet, hogy még túl korai abban gondolkodni, hogy holnaptól nincs reklám egyáltalán, hanem csak társadalmi felelősségvállalás van, és társadalmi és kulturálisan megszólaló márkák. Tehát én ilyen egymás mellett élést képzelek el most, meg ilyen egymásra hatást. Ennél konkrétabbat nem. Tehát nem hiszem, hogy driverként megjelenik az AI abban, hogy gondolkozunk a reklámmentes környezetről, vagy a márkák felelősebb viselkedéséről.
1: Zárásként, amikor arról gondolkodunk általában, hogy hogyan lehet a klasszikus reklámos formátumokat, mechanizmusokat, csatornákat meghaladni, akkor általában a legtöbb hirdető két utat talál, az egyik az, hogy megpróbál valamilyen módon hasznos lenni, a másik pedig ugye azt mondja, hogy az emberek szórakozni vágynak, hát akkor ő is belép valamilyen szórakoztató megoldással, tartalommal a piacra. Szerinted ez a márkától függ, hogy melyik passzol hozzá, vagy igazából ez a szórakoztatás dolog, ez a zajgyártás problémája, egy kicsikét ilyen elodázása, és ebből a rengeteg szórakozásból is előbb-utóbb zaj lesz. Mit gondolsz erről ezekről a logikákról?
4: Ez történik, a szórakoztatásból előbb-utóbb zaj lesz. Hagyj mondjuk egy személyes példát erre, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, amikor én még médiát terveztem, ügynökségnél egyébként, akkor úgy fogalmaztuk meg azt a szintet, hogy hányszor érdemes a fogyasztóval találkozni a reklámnak mondjuk televízióban, hogy annak volt alsó és volt felső határa is. Majd észrevették a média ügynökségek, hogy ez nem érdekük, mert korlátok közé szorítja az elköltött büdzsét, és elkezdtek csak úgynevezett 3 plusz reachben, 4 plusz reachben gondolkodni. Ez egyébként azóta még jobban leegyszerűsödött, de egyszerűen eltörölték a felső határt, mert egy csomó versenyzőnek a piacon az a cél, hogy többet költs. Óhatatlanul hiába vagy szórakoztató, akkor is elfárad az 5., 6., 7. impulzusnál. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy a vicc egyszer jó. Ez a reklámszakmában mindenhol máshol igaz, a reklámszakmában nem igaz. Tehát igen, zaj lesz belőle, csak talán a minden egyes ilyen hirdetési periódus elején kevésbé zavar, de aztán viszont most már oda se figyelsz el, mert a harmadszor, negyedszer, ötödször hallod a viccet.
1: Lennyi Kimmel, nagyon köszönjük, hogy vendégünk voltál a Rebriefben.
4: Nagyon szépen köszönöm én is, hogy meghívhatok.
0: Rebrief.
5: A mai Rebriefben vendégünk Kozma Máté, a Webalize alapítója. Köszöntünk, Máté!
6: Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek!
5: Mátéval egy olyan témáról beszélgetünk, ami igazából minden kommunikációs tervezés, marketing aktivitás, marketingfejlesztés alapvető részének kéne lennie, ez a versenytárs figyelés. Nem szoktunk erről túl sokat beszélgetni, mert talán egy csomó mindenki számára egy picit ilyen monoton, meg egy ilyen standard, kvázi uncsi folyamat. Mégis ti azért ebbe hoztatok, vagy úgy tűnik, mintha hoznátok valami újat, vagy új megközelítést. Most megnézzük ebben a beszélgetésben, mi lehet a versenytárs figyelésben izgalmas, meg hogy mennyire egy ilyen elfeledett dolog ez. Mi azért gondoltunk arra, hogy megkeresünk téged, mert, illetve titeket, illetve a Webalize-t, mert a kreatív.hu-n volt egy olyan különös hír, hogy egy robotot körbevezettetek a nyugati téren, és ez a robot felmérte a térre kihelyezett hirdetéseket, reklámokat, közterületi felületeket, beazonosította a hirdetőket. Miért csináltátok ezt? Ez miért lehet jó így bárkinek is?
6: Ez azért lehet jó bárkinek, mert azzal a megoldással, ahogyan mi begyűjtjük ezeket az adatokat, költséghatékonyan fogunk tudni adatokat szolgáltatni, versenytárselemzési adatokat szolgáltatni a partnereink számára.
5: Ennek az volt egy kicsikét a furcsa ebben, hogy ugye a Kantar Hoffmannak van a már klasszikusnak mondható AdExchange, AdEx és az AdScope adatbázisai, amiben a hirdetők költései és a hirdetési aktivitások, tehát effektíve a kreatív anyagok össze vannak gyűjtve. Tehát úgy nagyjából megvan az a forrás, ahova a hirdetők fordulhatnak, ha azt akarják látni, hogy versenytársaik mit csinálnak. Ehhez képest, hogy van egy ilyen standard elérés, ehhez képest nekem ez ilyen elég ilyen extrának tűnt, hogy akkor még külön egy robottal körbevezetni közterületeken, hogy az hirdetéseket gyűjtsön.
6: Megértem, hogyha egy kicsit ilyen extrának tűnik, hogy egy humanoid robotot küldünk az emberek közül, hogy ezeket a hirdetéseket felmérje, viszont itt több dolgot kell megérteni, mi van a háttérben. Az egyik az az, hogy az általad említett oldalak és szolgáltatók az esetek többségében önbevallásos alapon gyűjtik össze az adatokat. Ami azt jelenti, hogy a marketing ügynökség lejelenti azt, hogy egy kampányhoz hány felületen jelent meg, és hogy mikor jelent meg ezeken a felületeken ez az adott kampány. Ezzel szemben mi azt csináljuk, hogy mi mérjük fel azt, hogy ténylegesen megvalósult-e az a kampány, és hogy hány helyen valósult meg az a kampány. Mondok egy egyszerű példát, marketing ügynökség azt mondja, hogy ez a plakátkampány 500 helyen jelent meg, és lehet, hogy a valóságban az csak 370 volt.
5: De ez egy valós példa, ilyen előfordulhat Magyarországon?
6: Ez valós
5: példa. Egy ilyen erős alulteljesítése lenne a vállalatoknak.
6: Igen, de hogyha belegondolsz attól, hogy egy ügynökség azt mondja, hogy én ezt a kampányt 500 helyen jelenítem meg, lehet, hogy a valóságban kevesebb helyen vásárolta meg. Tehát ez a probléma az önbevallással.
5: És amúgy egyébként ez is a gondolat volt a mögött, hogy ebbe az irányba fejlesztétek a szolgáltatásotokat, vagy más motivációkat, meg előnyöket is láttok abban, hogy ti az önbevallós rendszertől eltérően kvázi valós hirdetés kihelyezéseket gyűjtötök össze és mértek föl.
6: Ez igényként merült fel a mi partnereinkben, hogy jobb lenne egy olyan audit struktúrát kialakítani, ami sokkal megbízhatóbb adatokat szolgáltat, és gyorsabban szolgáltatja ezeket az adatokat. Hiszen, hogyha tovább megyünk, hogy miért van erre szükség, amit mi csinálunk, vannak olyan cégek, akik ugye OH auditorok, azaz manuálisan megnézik azt, hogy tényleg kihelyezésre kerültek-e ezek a különböző OH megjelenések.
5: Igen, a robot nélkül egy robot megfelelő nélkül. Ember alkalmazott, ezt megvizsgálja.
6: Na most gondolj bele, hogy országosan manuálisan ezt próbáld meg ezt az adatstruktúrát összeállítani. És ráadásul úgy hibamentesen. Tehát itt ez a probléma, hogy ez rengeteg energiát és pénzt tesz ugyebár igénybe, hogy ezt manuálisan emberek felmérjék. És mi igazából az automatizáció révén ezt az adatmennyiséget sokkal pontosabban és sokkal gyorsabban tudjuk begyűjteni. Hiszen ugye a cikkben a robot jelent meg, de ugye a leírásban szerepelt, hogy mi autóra is szereljük ezt a kamerát, ezt a kamerarendszert, ami az adatgyűjtést elvégzi, illetve utána ezt a kiértékelő rendszerünket, ami az autóban található, ami értelmezi azt, hogy mi van a kamera képén.
5: Nagyon izgalmasan hangzik, és az is elég izgalmasan hangzik, hogy különben te most az Egyesült Államokból csatlakoztál be a Rebriefbe. Ez azt jelenti, hogy erre a technológiára nem csak Magyarországon van igény, és nem csak Magyarországon vannak potenciális, vagy már meglévő ügyfeleitek erre, hanem a más országokban is érdeklődnek a technológia iránt?
6: Pontosan, ugye, hogyha megnézzük, hogy mi miből indítottuk ezt az egész vállalkozást, akkor nekünk az volt az alapfelvetésünk, hogy mi egy olyan rendszert szeretnénk építeni, egy olyan marketing eszközt, amiben te megkérdezed, hogy hogyan lehetne jobb a marketingem, és visszaad egy pontos választ. Tehát nem egy ilyen ChatGPT-s válaszra gondolok, hanem egy konkrét választ, hogy mivel lehetne több leadet szerezni, vagy nagyobb árbevételt elérni.
5: Bocsánat, hogy félbeszakítalak, de eddig mi versenytárs figyelésről beszélünk, most pedig hirtelen egy sokkal komplexebb témára váltottál. Hogy lehet ez?
6: Ez azért lehet, mert amikor fölmértük, hogy ennek a fejlesztési költsége és a munkamennyisége mekkora lenne, akkor ezt láttuk, hogy ezt egyben így nem tudjuk megcsinálni, hanem ezt darabokra kell szednünk. És az egyik darab az az, hogy maga a versenytárs elemzést megcsináljuk. Illetve ugye mi ezt nem csak offline csináljuk, hanem online is. És ez azért érdekes, mert hogyha te elemzel egy versenytársat, ugyanezzel a technológiával le tudod elemezni a partnerednek a marketing tevékenységét, innentől kezdve a kettőt, tehát a partnerednek, illetve a konkurensnek a marketingét össze lehet hasonlítani.
5: Ha jól értem, akkor itt igazából arról van szó, hogy különböző meglévő adatforrásokat, amiket vagy manuálisan meg lehetne szerezni, visszagondolva erre, hogy valaki lefotózga óriás plakátokat, vagy pedig a Facebook Ads Library-t, ezt-azt szintén a AdScope-ot használva digitális forrásokból. Ezeket tudjátok így összegyűjteni, szintetizálni és AI segítségével feldolgozni?
6: Pontosan erről van szó.
5: Miért gondoljátok azt, hogy igazából ennek az egész versenytárs elemzésnek már van egy folyamata, rendszere, cégek ezt évtizedek óta csinálják, ebbe érdemes ennyit belefektetni, és érdemes ennyire ennek a módszertanát, eszközeit új alapokra helyezni?
6: Pontosan azért, amit említettél, hogy az eszközeit, mert több eszköz van, rengeteg eszköz van erre. Említetted előbb az Ads Library-t, vagy mondjuk beszéljünk egy basic példáról, amikor feliratkozol a konkurensednek a hírlevelére, és olvasod a hírleveleit.
5: Igen.
6: Ez azt jelenti, hogy meg kell nyitnod a konkurensed hírleveleit. Nézned kell az Ads Library-t. Akkor be kell szerezned ezeket az offline adatokat, hogy milyen megjelenései vannak a konkurensnek. Tehát rengeteg eszközt, különálló eszközt kell használnod. Hol érnek össze az adatok, ugye? Tehát mi arra törekszünk, hogy egy rendszert építsünk ki, ami egyben tárolja ezeket az adatokat, hogy egy képet tudjunk mutatni arról, hogy a konkurensed mégis mit csinál. Ne kelljen különböző túlokat használni, mi különböző pontossággal mutatnak adatokat.
5: Nekem ez egyébként a stratégia szívemet nagyon megdobogtatja, tehát hogy nem, elég gyakran előfordul az, hogy egy jó versenytárs figyelés az számomra hasznos lehet, de igazából azt látom még egy ilyen nehézségnek, és azt látom még érdekességnek, hogy amikor marketingről, meg kommunikációs stratégiaalkotásról van szó, akkor egy csomó szó esik célzásról, a márkának a víziójáról, a kirívóságról, memóriás struktúra építésről, a versenytársak elemzés az ugye a háttérbe szokott maradni. Eléggé, hogy mondjam, nem a legszexibb része a marketing tervezésnek a versenytárs elemzés. Mennyire nehéz nektek bebizonyítani ennek a relevanciáját, és így rávenni ügyfeleket arra, hogy ebbe érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni?
6: Nem érdekes, amit mondasz. Én eddig azt állapítottam meg, hogy kétféle ügyfél létezik. Az egyik ügyfelet egyáltalán nem érdekli a versenytársa, és azt mondja, hogy én tudom, hogy mi a jövő, mi abba megyünk, nem érdekel, hogy mások mit csinálnak. Tehát van a másik kategória, akit viszont nagyon-nagyon érdekel, hogy a konkurensei mit csinálnak, és a lehető legtöbb információt szeretné erről begyűjteni.
5: Nem tartottuk attól egy több második esetben, hogy ők meg elmennek egy ilyen túl reaktív irányba, hogy nem lesznek eléggé vizionáriusak, hogy így nagyon abba az irányba mennek el, hogy amit a versenytárs csinál, azt kell neki is.
6: Emlékszel a 2007-es iPhone bemutatóra, amikor Steve Jobs bemutatta az első iPhone-t?
5: Nagyjából igen.
6: Oké, akkor annak a prezentációjában volt több olyan díja is, ami versenytárs összehasonlítás volt. Maga az egyik ilyen díja az az volt, amikor a kinézetet hasonlította össze. A másik ilyen díja, amikor Steve Jobs magát azt hasonlította össze, hogy ezek a telefonok milyen hardware-rel rendelkeznek. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon jól megmutatja, hogy az Apple és Steve Jobs egy nagyon vizionáris személy volt, és a cég is eszméletlenül vizionárius. De mégis ezt csak úgy tudják megcsinálni, hogy folyamatosan a piacon tartják a szemüket, és azt nézik, hogy a konkurensek mit csinálnak, és hogy ugyan tudnak föléjük emelkedni. Ezért nem tartok attól, hogy ez túl reaktívá válik.
5: Köszönjük, hogy a vendégünk voltál a Rebriefben.
6: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
5: Rebrief pedig egy hét múlva is lesz, addig is mindenkinek jó inspirálódást.
0: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél négy van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Hozzájuthat Irán a Katarban őrzött pénzügyi eszközök feléhez. A perzsa állam a Katarban elhelyezett összesen 12 milliárd dollárnyi zárolt vagyonból 6 milliárd dollárt vihet haza. A fennmaradó összeg feloldásához vezető tárgyalások is elkezdődtek. Teherán várhatóan az összeget humanitárius beszerzésekre fordítja. Tamásné Cinege Csilla a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. A szakember eddig az adószakmai feladatokért felelős elnök helyettes volt. A korábbi alelnöknek ez nem újabb feladat, a kormányváltás óta ő látja el az elnöki feladat és hatásköröket. A szakember több évtizedes szakmai tapasztalatot szerzett már az adóigazgatás és az adóellenőrzés területén. Például az ő vezetése alatt valósult meg az előre kitöltött bevallások rendszere. Az adószakmai elnök helyettes pozíciójára Csöndör Szabolcsot javasolta a pénzügyminiszter. Július 17-től emelkednek a jogosítványvizsgák díjai. Az árakat átlagosan 11%-kal emelik. A B-kategóriás jogosítvány megszerzését érintő legfontosabb változás, hogy a KRESZ vizsga díja 4600 forintról 5100 forintra, a forgalmi vizsgái pedig 11000 forintról 12200 forintra emelkedik. A díjemelés viszont nem érinti azokat, akiknek a vizsgáját már korábban lefoglalták, vagy visszaigazolták. Ezekre az esetekre továbbra is a korábbi díjak vonatkoznak. Holnap lehet utoljára igényelni az akár 3 millió forintos vidéki otthon felújítási támogatást. Ezt a 25 év alatti gyermeket nevelők és a nyugdíjasok vehették igénybe az elmúlt másfél évben az 5000 fő alatti kis településeken energetikai megkötés nélkül. Miután a másik energetikai otthon felújítási program is teljesen leállt, egyelőre nincs konkrét hír arról, hogy a Tisza kormány tervezi-e új lakásfelújítási program bevezetését. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter Gedeon nyerté. A cég leépítései egy hónapra vetítve meghaladják a 30 főt. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is a

0: hatóanyaggyártási területeket érinti, mivel itt a versenyképesség fenntartása valamennyi uniós gyógyszeripari vállalatnak komoly kihívást jelent. A hazai biztosítók díjbevétele tavaly ismét jelentősen 15%-kal nőtt, a fiók telepekével együtt elérte a 2115 milliárd forintot. A nem életüzletág díjbevétele 8%-kal, az életágé 28%-kal nőtt. A befektetett eszközök értéke 11% felett gyarapodott. A biztosítási és pénzpiaci ügynökök is jelentősen növelték az általuk közvetített biztosítási díjakat, illetve hitel és pénzügyi leasing összegeket. A biztosítási alkuszok és többes ügynökök 334 milliárd forintnyi biztosítási díjat közvetítettek. A Ferrari hivatalosan is értékesíteni kezdte Kínában elektromos autóját, a Lucit. A modell megítélése vitatott, a márka rajongói szerint a design nem tükrözi az olasz sportkocsik hagyományait. A Ferrari mindössze 88 darabot különített el a kínai piac számára. A hírek szerint az összes példány gazdára talált már, ezzel együtt a Ferrari részesedése csökken a kínai autópiacon.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os mínuszban 139.132 ponton. A részvénypiac forgalma közelít a 8 milliárd forinthoz. A vezető papírok közül a MOL átfordult a pluszos tartományba, 0,2%-kal megy fölfelé 3.674 forintra. Az OTP továbbra is mínuszban, 0,4%-kal 45.650 forinton. A Richter 1%-ot megy lefelé 12.140 forintra. A Magyar Telekom 1,6%-ot gyengül 2.636 forintra. Nyugat-Európában vegyes a hangulat, a londoni FTSE stagnál, a frankfurti DAX index 0,2%-ot emelkedik, a párizsi CAC-on szintén stagnál, a milánói börze 0,5%-ot megy fölfelé, a madridi IBEX pedig 0,1%-ot lefelé. És elindult a kereskedés a tengeren túlon is, ahol jobbára pluszokat lát, mínuszokat látni. A Dow Jones indexe 0,1%-os mínuszban, az S&P 500-as mutató stagnál, a Nasdaq kompozit pedig 1,3%-os emelkedésben. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 310 forintot, egy euróért 354 forintot, egy svájci frankért 384 forintot kérnek. A VTI az észak-amerikai könnyolaj 1,5%-ot drágul, 70 dollár 30 centen, a Brent típusú kőolaj edzésára pedig 72 dollár 80 cent.
1: Időjárás jelentés.
0: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Az északi középhegységben és a keleti megyékben eső is előfordulhat. A szél gyenge marad. A hőmérséklet estig 36 és 41 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
2: Kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit, ez itt a Trend FM-en az ingatlan üzlet, én Mlinárik Márton vagyok, és a mostani beszélgető partnerem Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője. Szia Balázs!
3: Szia Márton!
2: Különösebb címet nem adtam ennek a műsornak, de ugye te is, meg jó magam is általában az ingatlan piaccal kapcsolatosan megszoktunk nyilvánulni, meg szoktuk mondani a gondolatainkat, szoktuk hinteni az igét. Ugye ti főleg hiteloldalról közelítetek, finanszírozás oldalról, mi ugye mint ingatlan közvetítő, de nagyon sokszor hasonló dolgokat szoktunk mondani, látni, meg hát én plagizállak is téged azért néha, ezt be kell valljam, esetleg perejbe, ha úgy érzed. Szóval nem tudom, milyen címet adjunk ennek a műsornak szerinted?
3: Fú, megfogtál, mint hogy irodalmi képességeket kellene elővenni. Én azt gondolnám, hogy a túlfeszült húr. Legyen ez, mert ebben sok minden benne van. Én azt gondolom, hogy mind hiteloldalon, mind ingatlanpiaci oldalon néhány húr az túlfeszült, és majd beszélünk róla, hogy miért.
2: Na hát akkor az első kérdésem, mindjárt bele is vágnék ebbe. Első lakásvásárlók, ugye ők mindig hogy mondjam, az elmúlt 10 évet tekintve legalábbis nehéz helyzetben vannak az ingatlanpiacon. Szerinted ők még tényezők a piacon, tehát igazi lakásvásárlók, vagy már támogatás függő szereplők?
3: Hát ugye szerintem pont a tavaly év közepén kialakult állapot mutatta meg, hogy brutálisan támogatás függő szereplők. Mi történt? Július 2-án 2025-ben bejelentésre került az Otthon Start. Ez ugye egy olyan rétegnek nyitott, támogatott hitel lehetőséget, akinek korábban nem volt. Azoknak, akik nem házasok, nem vállalnak gyereket, lényeg az, hogy első ingatlant vásárolják, és láthatóan egy új közönséget hozott a piacra. Brutális volt egy tranzakciós szám emelkedés átmenetileg, volt egy elköltött pénz emelkedés, volt egy hitelhullám ebben, és szerintem összességében all in-ben azt kell mondanunk, hogy az első lakásvásárlók jellemzően 90%-ban támogatás és támogatott hitel függőségben szenvednek.
2: Tavaly májusban, ugye most ezt június 4-e van, ha jól, igen, június 4-e van, tavaly májusban volt egy olyan, azt hiszem akkori lapszemlébe beszéltem erről, hogy tehát ugyanott voltunk, mint ahol most vagyunk, hogy a piac hűl kifelé, növekednek az alkuk, nyúlnak az értékesítési idők, tehát látszott, hogy megérkeztünk egy olyan szintre, ahonnan nem tud tovább menni a piac, és elkezdtünk beszélni arról, hogy affordability crisis, lakhatási válság, mert annak az embernek, aki a tápláléklánc végén áll, és meg kéne venni az ingatlant végeredménybe, annak nincs rá pénze. És ugye akkor jött a 300%-os hitel, ami aztán ezt felrúgta, ezt a lassuló piaci helyzetet, és tehát ezt mi is láttuk, tehát novemberben volt a csúcs, és november óta szépen csorgunk lefelé, mostanra meg arról beszélhetünk, hogy több lokációban már árcsökkenést is látunk. Az ingatlanár növekedés pedig az MNB lakáspiaci jelentés szerint 19% volt reál értéken országos szinten, ami 25 éve nem volt ilyen magas. Úgyhogy egy szép helyzet alakult ki. Mi a nagyobb gond szerinted az ingatlanpiac tekintetében? A drága lakás, a drága hitel, vagy a kevés önerő?
3: Én elsődleges problémaként az ingatlan árszintet jelölném meg. Ez mindennek az okozója. Tehát zárójelben jegyzem meg, mert az, hogy drágák az ingatlanok, ezt a lakosság egy része azért nem hajlandó elfogadni, mert éppen rendelkezik lakással, és nagyon örül neki, hogy drágultak az ingatlanok. A másik részének, aki éppen vásárolni szeretne, de ők vannak jellemzően kisebbségben, pedig érdemi problémát okoz. Én azt látom, hogyha lejjebb lenne az árszint, tehát Európa uniós bajnokok vagyunk áremelkedésben, több tényező miatt, ha lejjebb lenne az árszint, akkor nem lenne ez a nagyon nagy rászorultság a támogatott hitelre. Alapvetően azt láttuk, az Otthon Start példája mutatja meg, hogy jól kereső rétegek jöttek be először alacsony önerővel és nagyon magas hitelarányjal, tehát 70% fölötti hitelarányjal, ami a korábbi piachoz képest 50% volt az átlag, tehát a vételár több mint 20%-át még hitelből fizették ki a korábbi átlaghoz képest. Tehát azt mondja, őket a támogatott hitel tette vásárló képessé. És ez a probléma abból a szempontból, hogy ugye egészen 2015 óta, amikor a csok megjelent után, csok, babaváró, először egyébként csak új ingatlanra volt csok, utána használt ingatlanra volt csok, utána csok plusz, babaváró, munkáshitel, otthonstart, és egyéb tényezők, tehát gyakorlatilag egy ilyen spirális történet alakul ki a hazai ingatlanpiacon. Kicsit megfeszültek az árak, jó, akkor hozzunk be még egy kis támogatott hitelt vagy támogatást, és akkor ezzel elrendezzük a fizetőképes keresletet, csak ugye ez nem tud úgy megjelenni, hogy ne okozzon lökésszerű keresletnövekedést, amihez a kínálati oldal nem tud alkalmazkodni. Innentől kezdve folyamatosan toltuk fel az árakat ezekkel a konstrukciókkal, és kialakul egy olyan árszint, ami fenntartható. Most mondhatnánk azt, csak vigyük tovább ezt a példát, hogyha holnap bejelentenénk, hogy 0%-os kamattal lehet hitelt, ha otthonstartot levisszük, vagy otthonstart 2, otthonstart plusz 0%-os kamattal, nagyon komoly keresletet generálnánk, újra növekedne a tranzakciószám, de csak azért, mert megnöveltük volna, vagy megnövelnénk a vásárlóerőt a vevőknél, és ugyancsak nem lenne a kínálati oldalon semmi elmozdulás. Tehát összességében eleveztünk oda, hogy a támogatott hitelek, támogatások eltolták az árszintet, és mindig újabb támogatásért és támogatott hitelért kiáltottak azért, hogy a vevő fizetőképes maradjon, és erről valahogy egy ilyen rehabilitációs kúra keretében jó lenne, hogyha egy kiigazított pályára mennénk át. És nagyon érdekes, hogy ha ugye te ingatlan szegmensből jössz, én a hitel oldalról jövök, és amikor ezt megpróbálom több esetben feszegetni, hogy valahogy egy ilyen konszolidáció az jó lenne, akkor néha szembe jön az, de miért végül is mindenkinek jó, hogyha feljebb megy az ár, mert akkor az ingatlanosok is tudnak dolgozni, a hitelesek tudnak hitelezni, és akkor minden megy. De gyerekek, de mennyire fenntartható ez a sztori? Tehát, hogyha eljuthatunk előbb utóbb odáig, hogy az egész országban, egész évben egyetlen egy adásvételi tranzakció lesz, és senki nem tud dolgozni. Tehát normális esetben a piac úgy működik, hogy fenntartható módon megyünk előre, az árak azok nem a kereslet mesterséges pumpálása miatt emelkednek, hanem a gazdasági környezettel harmonikus formában. Úgy egy kicsit túl ideologizáltam a helyzetet, bocsánat.
2: Igen. Magyarul nem kellett volna hozzányúlni, az lett volna a legjobb.
3: Valószínűleg igen.
2: Vagy nem ilyen mértékben. Én egyébként alapvetően hinnék az államnak abba a szerepébe, ebbe az újraelosztó szerepébe, illetve abba, hogy felzárkóztassa azokat a szegmenseket, a népességi szegmenseket, akik mondjuk önerőből nem tudnak, vagy mit tudom, nincs lehetőségük, tehát aki nem örökölt a rózsadombon, hanem mondjuk Nógrádba örökölt, az nyilván sokkal rosszabb lapot húzott. Tehát, hogy ide valamit adjunk, nagy családosoknak adjunk, én ezzel egyetértek. Az általános mértéke volt talán a probléma.
3: Jó, de hogy mondjam, igen, legyünk egy kicsit társadalmilag érzékenyek, hogy ezt a jelzőt használjam, de akkor jó lett volna akár csak az otthonstartnál is mondjuk valamilyen szociális megkülönböztetést alkalmazni. Ki az, aki rászorul? Mert ugye, ha én befektetési célra is igénybe vehettem az otthonstartot,
2: mert hogy
3: nem kötelező beköltözni, akkor ugye netto a negatív hatást tolom tovább, és egyébként az, aki meg... Tehát gyakorlatilag ezeket a programokat, hogyha megnézzük, akkor a hitelképesség előírása miatt gyakorlatilag a pénzügyi előnyt telepíti az átlagnál jobban keresők irányába. És ez az, ami nem az, hogy nem támogatta a rászorulókat, hanem aszimetriát úgy hozza létre, hogy az egyébként is jobb pénzügyi helyzetben lévőket hozta még jobb pozícióba. És voltak itt egyébként olyan dilemmák, hogy akkor etikus-e ezt kihasználni, vagy nem etikus kihasználni. Egyébként egy-két legalább kérdésként felmerült. Csak ugye az a helyzet, hogy amikor benne van valaki egy piaci helyzetbe, és a pénzügyi előnyt ott hagyja, vagy nem hagyja ott, az egyéni szinten egy más típusú dilemmává válik, és alapvetően ez az egyéni optimalizáció szinten nem viszonylag egyértelmű válaszhoz vezet.
2: Ez így van.
3: Zárójelben itt meg kell jegyeznem a teljes korrektség kedvéért, hogy annak ellenére, hogy 3 gyerekem van, egyetlen egy támogatás vagy támogatott hitelformát nem vettem igénybe.
2: Én igen, de visszafizettem.
3: Na.
2: Én elváltam, úgyhogy muszáj volt, csak visszafizetni. Lakhatási válságról beszélünk most már, vagy csak budapesti problémáról? Tehát Magyarország szintű lakhatási válság, vagy ez a Budapest probléma?
3: Akkor szerintem közelítsünk pénzügyi oldalról. Tehát, hogy pénzügyileg általában az jelent problémát, így az a szakmai definíció alapján, hogyha a lakhatásra összességében többet kell fordítanunk, mint a jövedelmünk 40%-a. Ez, és ugye ebben a lakhatásban benne van vagy a bérleti díj, vagy a hiteltörlesztés, a rezsi, az esetleges felújítás, tehát mindennel együtt 40%-nál többet fordítunk-e. És ez az, ami a gazdaságilag prosperáló helyeken, és értem ez alatt nem csak Budapestet, hanem Budapest, Debrecen, Győr, egyéb pontokat, ez megfeszült, és azok, akik az életpályájuk elején vannak, ez 40%-ot, ha nincs az öröklés, nincs egyébként a szülők asztalra varázsolnak 10-20 millió forintot STB-STB, akkor ez borzasztóan nehézé vált.
2: És még egy ponton megfeszült ez a dolog, hadd tegyek ide hozzá valamit. Ugye, mivel a hozamok leesnek, már a bérleti hozamok, ezért az az ember, akinek van egy ingatlan kiadva bérbe, mivel nem tudnak emelkedni tovább, sőt, visszafelé mennek a bérleti díjak, ezért azt látja, hogy kimegy a bérlő a lakásból, ki kéne festeni, fűtés rendszert kéne korszerűsíteni, ez kéne, az kéne, hát de akkor visszaadok egy év, két év, ki tudja mennyi bérleti díjat. Szóval abszolút, ez is feszül szerintem.
3: Abszolút. És egyébként ugye van az országban még egy történet, hogy egyébként annak ellenére, hogy nagyon sok támogatott hitel gyerekszületéséhez volt kötve, ennek ellenére a lakosságszám és a gyerekszületési szám értelemszerűen a kettő együtt intenzíven csökken. Ugye ebből nem következik az, hogy most több ingatlanra lenne szükség, de ugyanakkor meg van egy olyan ennél jelentősebb trend, hogy az ország ország lakossága gravitál a prosperáló területek felé. Tehát mind a mai napig is lehet. Szerintem, hogyha nagyon nekiesünk, biztos, hogy tud fejből mondani példákat, hogy nagyon akarunk, akkor 4,5 millió forintért lakóházat tudunk venni az ország bizonyos pontjain. A kérdés az, hogy valaki szeretne ott élni.
2: Pontosan.
3: Hogyan tudja fenntartani ott magát, hogyan lesz munkája, hogyan fog egy olyan életvitelt kialakítani, amit egyébként a következő 20 évben el tud képzelni. És ez az a demográfiai csökkenés ellenére, ez a trend, ez felülírja a keresleti oldalnak az igényeit.
2: Hát abszolút így van. Nemrég volt egy előadás, ahol éppen azt hangzott el, hogy most nem Budapesten szabad ingatlanba fektetni, hanem bárhol máshol, például Salgótéren. Nézzétek meg, hogy 4,5 millió forintért mi mindent lehet itt venni. Rögtön feltettem a mancsom, hogy álljunk meg egy pillanatra, mert ugye látom, ismerem az utcaneveket, de ott nem akarsz ingatlant vásárolni. Mielőtt ezt megteszed, menj oda, nézzél körbe, beszélj a szomszéddal, mert most mondom neked, hogy ezt te nem szeretnéd megvásárolni. Nyilván van olyan, aki ebből is tud portfóliót építeni, mert ismerek olyan embert, aki hasonló ingatlanokat vásárol, és ebből nagyon szép hozamokat csinál, de hát ezt azért az átlag, aki befektetőnek tartja magát, ezt nem tudja megcsinálni. Térjünk egy kicsit rá a hitel oldalra, mert ugye azt túlbeszéltük az otthonstart kérdést, azt is túlbeszéltük, hogy nagyon sokan használták ki ezt a lehetőséget, tehát jó nagy volumenű hitelt sikerült kihelyezni a bankoknak, nyilván most az, hogy állami támogatott, azt most felejtsük el nagyvonalúan, mert ugye ez azt jelenti, hogy az adófizetők pénzéből van ez finanszírozva, de azt mondd meg nekem, hogy szerinted mikor nem szabad hitelből lakást venni?
3: Azért szuper általános dolgot így nagyon nehéz megfogalmazni, példával élve a 42-es cipő pont a 42-es lábúakra lesz jó, tehát kisebb lábnál, nagyobb lábnál már nagyon kényelmetlen. Tehát összességében kell megvizsgálni azt, hogy az én jövedelmem, várható jövedelmem az alkalmassá teszi arra, hogy egy adott hiteltörlesztés havonta felvállaljak. A legnagyobb problémát egyébként abban látom, hogyha teljesen mindegy, hogy mennyit keresek, és most az országnak egy jelentős része fel fog háborodni, de kiválasztom az átlagfizetést, ami nagyságrendileg 500 ezer nettó körül van havonta. Tételezzük fel, hogy ennyit keresünk. És akkor felvállalhatok-e én 150 vagy 200 ezer forint havi törlesztést? Erre a választ innen innen megmondani senki nem fogja. Vissza kell kérdezni, hogy volt-e olyan pillanat az életedben, amikor meg tudtál takarítani 150 vagy 200 ezer forintot abból a fizetésből. Ha neked az lesz az első pillanat, az lesz az első szándékolt pillanatod, amikor felveszed a hitelt, és te tudod, hogy neked az ki kell, hát ki kell fizetni, és majd arra a pontra képes leszel ezt megtenni, ott azért elég komoly feszültségek tudnak megjelenni. Tehát a kérdésre válaszolva, hogy lehet, hogy a bank odaadja, de neked szabad-e felvenni, én ezt úgy tesztelném vissza bárkinél, hogy az előző 6 hónapban meg tudtad-e takarítani azt, amit kifizetnél. Nyilvánvalóan más a helyzet, hogyha valaki albérletben él, és az albérleti díjat az egy matematikai művelet, hogy nem ide fizetem, hanem oda fizetem. És alapvetően megint csak a hazai társadalom ismereti csírái, vannak olyan alsó rétegek, ahol egészen egyszerűen olyan minimális a jövedelem, ahol ez lehetetlen.
2: Igen.
3: Fölötte már van, és ki kell, hogy alakuljon egy megtakarítási képesség.
2: Egyetértek. Van valamilyen ökölszámotok, hogy a törlesztő részlet a jövedelemhez képest mekkora lehet, mert a fölött már veszélyes?
3: Én, ugye van erre egy szabályozás, de szerintem én inkább a gyakorlatot mondanám.
2: Erre vagyok kíváncsi.
3: Tehát ma a piaci gyakorlat az, hogyha a hitelt veszünk fel, akkor a hitel felvevő, ez lehet, hogy család lesz, tehát hogy ketten keresik meg a pénzt, a megkeresett pénznek a 33%-át, tehát kb. Az 1/3-át fordítják hiteltörlesztésre. És ez elkezd megfeszülni, hogyha 40% fölé, 50% környékére érünk, akkor elkezd megfeszülni. Mert tehát szerintem az, hogy ezt az átlagot ismerjük, ez egy fontos dolog. Gyakorlati tanács. Nem csinálhatjuk azt. Tehát, hogyha én például tudom, hogy 200 ezer forintot meg tudok takarítani, vagy annyit félre tudok tenni, ez sikerült 6 hónapon keresztül, de pont annyit, nem többet, és hogyha ezt az egészre veszek fel hitelt, és ezért arra fordítom, tehát ha nem marad tartalék a családi költségvetésben, ott előbb-utóbb valami be fog következni, ami váratlan kiadáshoz vezet. Nincs élet váratlan kiadás nélkül, tehát én nem tervezhetem be azt, hogy az utolsó filléremet is kifizetem az adott hónapban. Tehát teljesen mindegy, hogy mennyi az átlag, 33%. Ha ez a 33% az pont azt eredményezni az én esetemben, hogy mindent elköltök az adott hónapban, akkor ez nem fog reálisan működni. De egyébként beszéljünk egy picit a pozitív oldaláról is. Én azt gondolom, hogy a hitelnek igenis van pénzügyileg építő hatása. És néha visszaszoktam nyúlni Széchenyiig. Széchenyinek az egyik korszakos műve 19. század közepe a hitel. És ugye neki pont az volt a problémája, hogy gazdasági fejlődés nem létezhetett, mert nem tudott a föld tulajdonára hitelt felvenni.
2: Az ősiség jogán, ugye?
3: Nem lehetett beterhelni, nem lehetett zálogot alapítani rá. És innentől kezdve a fejlődést blokkolta. Tehát a hitelnek van. Tehát hitel nélkül ma egy modern gazdaság nem működik. A feladat nem az a feladat, hogy éljük le az életünket hitel nélkül, hanem hogy döntsünk jól egy hitellel kapcsolatban. Meg tudjuk különböztetni, mi az a jó hitel, és mi az a rossz hitel. A mai magyar hitelezésnek a 70%-át az otthonstart adja, további 10%-ot a csok plusz, 80% támogatott hitel, és mielőtt azt hinnénk, hogy a fennmaradó 20% az piaci alapú, ne higgyük, mert annak a negyede is kapcsolódik egy pluszban veszik fel egy támogatott hitel mellé, tehát önállóan a saját adataink szerint 14%-nyi lakáshitel piaci alapú, tehát gyakorlatilag kerekítési hibánál tartunk, ebből nem lehet egy lépésbe visszalépni, hosszabb távon lehet racionalizálni úgy, hogy bekerülnek a társadalmi szempontok, amikről beszéltünk, rászorultsági elv, területi differenciálás, életkor, befektetési cél kihagyása, STB, és én azt gondolom, hitel oldalról a legnagyobb történet az, hogy az Európai Unió második legalacsonyabb lakossági eladósodottságával rendelkezünk. Helyezzük ezt el, a vállalati eladósodottságunk az átlagon van, az állami eladósodottságunk regionális átlag fölött van valamennyivel, nincs tér, egyedül a lakosságnál van tér, de ott meg az ingatlan áraknak kellene jövedelem arányosan kiigazodni, és ez hosszabb távon meg tud történni.
2: Szerintem lesz ingatlanpiaci kiigazítás, hogyha azt nagyon nagy áres és nem is látjuk, egyszerűen azért, mert nem nyomja az eladó oldalt semmi. Az időbeni korrekció is korrekció, tehát ha hozzászokunk ahhoz, hogy egy ingatlan 1,5 milliós négyzetméter áron van, és ez három év múlva is így van, akkor ez már nem lesz hír. Tehát az egy időbeni korrekció, és akkor ide tartozik az utolsó kérdésem ingatlanpiac tekintetében. Mit gondolsz, hogy mi várható? Ugye azt elmondtad, hogy valószínűsítesz kamatcsökkenést, amennyiben úgy zajlanak a folyamatok, ahogy. Ha kamatcsökkenés lesz, akkor szerintem ez a bizonyos ingatlanpiaci korrekció, ez kb. Ott, ahol 4% köré esetleg alá esik a kamatszint, ott ez valószínűleg megtorpan.
3: A jelenleg látható folyamatok alapján a következő 6-12 hónapra azt gondolom, hogy az ingatlan árak nem fognak száguldani felfelé. Ez azt jelenti, hogy én a paneleknél érzékeltem már csökkenést például.
2: Láttam a cikket, igen, de mi is különben, mi is ezt érezzük.
3: Tehát paneleknél már volt csökkenés. Bizonyos esetekben stagnálás lesz a jellemző. Senki ne értse félre, nem számítok érdemi árcsökkenésre, mert ahogy te mondod, nincs eladói nyomás, nincsen kényszer. Innentől kezdve inkább kitartják, mert senki nem azt nem nézik végig, hogy 5 millióval kevesebbet kapok.
2: Holott egyébként tavaly novemberhez, tehát tavaly januárhoz képest egyébként nem vagyunk lejjebb. Igen. Tehát igazából lenne hova engedni. De igen, értem. Igen. Eladói
3: hogy
2: pszichológiában rendben van.
3: Tehát gyakorlatilag is az van, és az a típusú szerintem az ingatlanpiac árkiigazítása az azon keresztül tud megtörténni, hogy a jövedelmek jobban emelkednek, mint az ingatlan árak, tehát az arányok lesznek egészségesebbek, és ehhez azért kell egy hosszú táv. Tehát az én vízióm az, ha nem piszkálunk bele a piacba, értem, új támogatás, új támogatott hitel, nem piszkálunk bele, akkor gyakorlatilag egy ilyen stagnáló, minimális árszint változása a lakáspiacon, a jövedelmek és a gazdaság meg szépen korrigál a történetben. Ennyi.
2: Oké. Sándorfi Balázs, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Megtiszteltetés volt, köszi.
2: Köszönöm.
1: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo! Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Jó napot kívánok, délután 4 óra múlt, lassan 2 perccel, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. hozzájuthat Irán a Katarban őrzött pénzügyi eszközök feléhez. A perzsa állam a Katarban elhelyezett összesen 12 milliárd dollárnyi zárolt vagyonból 6 milliárd dollárt vihet haza. A fennmaradó összeg feloldásához vezető tárgyalások is elkezdődtek. Teherán várhatóan az összeget humanitárius beszerzésekre fordítja. Nincs napirenden jelenleg az ár és top kivezetése a pénzügyminisztérium szerint. Közben az Országos Kereskedelmi Szövetség a több száz milliárd forintos ágazati veszteségek miatt a korlátozás mielőbbi eltörlését sürgeti. A jegybank elnök és a gazdaságkutatók véleménye alapján a megszüntetés nem veszélyeztetné az árstabilitást és alig növelni az inflációt. Holnap lehet utoljára igényelni az akár 3 millió forintos vidéki otthonfelújítási támogatást. Ezt a 25 év alatti gyermeket nevelők és a nyugdíjasok vehették igénybe az elmúlt másfél évben, az 5000 fő alatti kis településeken energetikai megkötés nélkül. Miután a másik energetikai otthonfelújítási program is teljesen leállt, egyelőre nincs konkrét hír arról, hogy a Tisza kormány tervezi-e új lakásfelújítási program bevezetését. Export korlátozási listára helyezett számos japán céget és szervezetet Kína, arra hivatkozva, hogy védeni kívánja nemzetbiztonsági érdekeit. Az érintettek így nem juthatnak hozzá Kínából származó civil és katonai felhasználású termékekhez. A listán japán kutatóintézetek mellett nagy vállalatok is szerepelnek, köztük a Mitsubishi, a Komatsu és a Fujitsu egyes leányvállalatai. Világszerte 5500 munkahelyet szüntet meg a British American Tobacco. A dohányipari vállalat szerint az elbocsátásokat tavaly elindított Fit to Win program részét képezik, amelynek célja, hogy rugalmasabbá és költséghatékonyabbá tegyék a céget. A vállalat szerint a program 2028 végére nagyjából 600 millió font megtakarítást hoz majd.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os mínuszban 139.102 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 8 milliárd forintot. A vezető papírok közül egyedül a MOL az, amelyik pozitív tartományban van, 0,2%-ot emelkedik 3676 forintra. Az OTP 0,3%-kal gyengül 45670 forinton a papír. A Richter papírok árfolyama továbbra is mínuszban 0,5%-kal 12080 forinton. A Magyar Telekom pedig 1,4%-ot esik 2640 forintra. Nyugat-Európában továbbra is vegyes a hangulat, a londoni FTSE 0,2%-os mínuszban, a frankfurti DAX index stagnál, a párizsi CAC-on 0,3%-ot gyengül, a milánói börze 0,1%-ot erősödik, a madridi IBEX 0,4%-kal megy lefelé. A Wall Street-en is negatívabb a hangulat, a Dow Jones 0,1%-os mínuszban, az S&P 500-as mutató 0,5%-ot megy lefelé, a Nasdaq Composite pedig 0,2%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 311 forintot, egy euróért 354 forintot, egy svájci frankért 384 forintot kell adni.
1: Időjárás jelentés.
0: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Az északi középhegységben és a keleti megyékben eső is előfordulhat. A szél gyenge marad. A hőmérséklet estig 36 és 41 fok között alakul. Késő estére 22 és 32 fok közé hűl le a levegő. A Balaton Siófoknál 29, Balatonfenyvesnél 31, Réflöpnél 28 fokos. A Velencei tó Agárdnál 30, a Tiszató Tiszafürednél 28 fokos.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
5: Jenei Attila, a Mabisz kommunikációs vezetője a vendég, ő itt a stúdióban, köszönöm szépen, hogy eljött. Azt mondtad, hogy tegeződhetünk, ugye?
6: Igen, tisztelt üdvözlöm a szerkesztő urat, szervusz András, és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy végre a stúdióban is beszélgethetünk.
5: Igen, meddig mindig telefonon találkoztunk csak, meg nagyon régen személyesen. Ha biztosítási szakma, ha Mabisz, akkor most jókor beszélgetünk a nyár, hát majdnem közepén?
6: Szerintem mindig jókor beszélgetünk egyébként. egyébként, mert egyrészt régi kollégák is vagyunk, de már csak a beszélgetés kedvéért is, de most a tréfát félretéve, igen, mindig jókor beszélgetünk, mert a biztosítási szektor és maga a biztosítás az egész életünket lefedi.
5: Meg az egész évet is.
6: Meg az egész évet is, ha belegondolnak, hiszen a biztosítás a logikája szerint, amit nekem ugye a szakemberek megtanítottak, mindig egy előre nem látható, majd később esetleg bekövetkező eseményre nyújt fedezetet az adott kockázatokra. És ahogy az élet írja mindig a legváratlanabb forgatókönyveket, ugye minden élethelyzetben, vagy itthon, vagy nemzetközi körülmények között, külföldön határon, bárhol, bármikor, bármilyen problémánk adódhat az ingatlanunkkal, a vagyonunkkal, az életünkkel, a gépjárművünkkel. Tehát a biztosítási szektor tényleg lefedi az egész életünket, és napi kapcsolatban van velünk. És a Magyar Biztosítók Szövetségének pontosan ez a küldetése, hogy megpróbálja azt elfogadtatni az emberekkel, hogy mi nem árulhatunk terméket, de mindig egy általános
5: konkrét
6: biztosítások, viszont a társadalom felé mindig meg kell fogalmazunk azt az üzenetet, hogy higgyék el, hogy jól felfogott érdeke mindenkinek, hogy az adott kockázatokra mindig az adott fedezetet nyújtó biztosítása meglegyen, független attól, hogy most az életünkről van szó, a vagyontárgyainkról van szó, gépjárműről, vagy pedig most nyáron, ilyenkor, mert hogy akkor tereljük most a szót igazából a legfontosabb témára, hogy nyáron hogy az utasbiztosításokra igenis nagyon fontos, hogy legyen megfelelő utasbiztosításunk, amely termék igazából kettő az egyben, mert ugye nem csak az utasbiztosításról van szó, hanem az útlemondás biztosításról is. Ugye ez azért fontos elhatárolni, mert a klasszikus utasbiztosítás ugye az indulástól az érkezésig fedezi minden problémánkat. Rá, mert ez a fontos, igen, hogy itt jön a második fázis, az út lemondás biztosítás, ami arra vonatkozik, hogy ha nem valósul meg az út, vagy valami engem megakadályoz abban, hogy el tudjak indulni, az előre kifizetett, de fel nem használt költségeimet megtéríti. Majd a részleteibe érdemes belemenni, tehát azt tudni kell, hogy az utasbiztosítás nem egyfajta termék, hanem a kettő az egyben, és nagyon sok kiegészítő fedezete van még.
5: Hát ha nem bárod, ma csapongani fogok, mert már most nagyon sok mindent fölírtam. A megfelelő szót azt megnyomtad, erről majd mindenképpen beszélünk. Meg azt is mondtad, hogy bármiről beszélünk, ugye vagyon, élet, gépjármű, lakás, hogy azért nekünk úgy tűnik itt Magyarországon momentán 2026-ban, és hát a ti számaitokból, meg nyilatkozatokból szűröm le, hogy azért a vagyon az első, annak a biztosítása, az kézenfekvő, az evidencia, mondjuk az ingatlané, az életi az sokkal kevésbé, azzal nem vagyunk úgy átszőve, mint mondjuk egy akár kötelező gépjármű biztosítással, vagy ingatlan biztosítással, ugye?
6: Igen, ez egy szomorú tény, és ugye itt volt a szövetség elnöke és Holló Bence elnök úr nálad legutóbb, és ő is azt hangsúlyozza, és mi is kénytelenek vagyunk azt hangsúlyozni, hogy nagyon furcsa ez a szemlélet, hogy az életünket valahogy hátrébb helyezzük a vagyontárgyaink mögé. Tehát a kollégáink azt szokták mondani, hogy az emberkaszkót elfelejtjük megkötni, vagy nem szeretjük megkötni.
5: Nem elfelejtjük.
6: De előbb megkötjük ugye a kötelezőt, nem nyilván a gépjárműre. Ugye jogszabály éri elő, a kaszkót már nem, de már azt is vagy megkötjük, vagy nem kötjük. A vagyontárgyainkat, ingatlanunkat vagy bebiztosítjuk, vagy nem, de éppen ezért a Magyar Biztosítók Szövetsége tényleg mindent megtesz annak érdekében, a honlapunkon, a különböző nyilatkozatainkban, tévében, rádióban, elektronikus formában, hogy tényleg arra szeretnénk ráirányítani a figyelmet, hogy nagyon fontos megkötni az adott biztosításokat. Tudjuk, hogy pénzről szól, persze, ez teljesen evidens.
5: Ja, hát a kocsinás pénzről szól, az ingatlanás pénzről szól.
6: De mindenhol, igen, és hogy egy nagyon széles piacról választhatnak most már. Csak a Magyar Biztosítók Szövetsége 25 tagbiztosítót tömörít. 25 tagbiztosítónak a különböző, tényleg szerteágazó termékei közül választhatnak. Kérhetnek tanácsadást, erre is mindig felhívjuk a figyelmet, hogy ne sajnáljuk az időt, vagy a biztosítóval, vagy pedig a biztosítás közvetítővel. Kérjünk időpontot, üljünk le, beszéljük végig az összes szerződést, mert nyilván az ember fejem káptalan, egyrészt, másrészt pedig hát egy civilnek nem minden szempont merül fel, ami mondjuk egy szakembernek felmerül, és föl tudja hívni rá a figyelmet. Mert ebből aztán olyan problémák jöhetnek, amelyek sokszor előjönnek, amikor vannak ezek a betelefonálós műsorok. Ugye most ezt számolom, hogy a második vagy harmadik SMS mindig az, hogy ne higgyenek neki, mert az udik, úgyse fog a biztosító fizetni. És én akkor mindig ezt mondom, hogy ez nem igaz. Persze, el lehet képzelni, sőt, hát az életbe bizonyítja, hogy csomó olyan ügy van, ami majd a bírósági tárgyaló termében fog véget érni. Persze, voltak ilyenek, vannak is, meg lesznek is nyilván. De hogyha tényleg teljes figyelemmel adózunk az adott szerződésnek, megkérjük a szakértőnek a segítségét, és valóban az adott fedezetekre, adott kockázatokra az adott fedezeteket nyújtó biztosítást kötünk meg, akkor higgyék el, hogy a biztosító köteles fizetni, hogyha azok a károk érnek bennünket, amelyek szerepelnek a kötvényben. Nagyon szigorú jogszabályok közé szorítva dolgoznak a magyar biztosítótársaságok ma Magyarországon, tehát próbáljuk ezt az előítéletet, jó lenne, hogyha elfelejtenék, vagy félreten.
5: Volt az ingatlan, hogy arra mindenki, majdnem mindenki kötött biztosítást, annak idején fél éves termék.
6: Hát nagyon jó számaink vannak, tehát egész európai összehasonlításban több mint 80%-a Magyarország ingatlanoknak olyan lakásbiztosítással van fedezve, amely a legnagyobb természeti katasztrófákra nyújt fedezetet. Tehát ez egy nagyon jó szám.
5: És azokat frissítjük is, mert oké, hogy megvan, de azt is sokszor elmondjátok, hogy ezt azért évente frissíteni kell, mert nagyon sok minden történik egy ingatlan belül, meg mennek föl az árak akár 10-15%-kal, tehát azt frissíteni muszáj, nem ülhetek hátratett kézzel, vagy kényelmesen, mert egyszer megkötöttem évente 80 000 forint, és az 10 év múlva is ugyanannyit fog téríteni.
6: Igen, majd. Pontosan ezt mondjuk el mindig, meg a sajtóközleményünkben is ezt hangsúlyozzuk, hogy nincs elintézve azzal, hogy megkötöttem a szerződést, és beteszem a fiókba, mert az ingatlanomat fejlesztem, vagy napelemet teszek rá, vagy hűtőfűtő, különböző luxus berendezéseket építek be, vagy high-tech, mindenféle elektronikus berendezést,
5: amely,
6: vagy bővítem, mondjuk beépítem a padlásteret. Ez, mindezek a tényezők, ezek igenis értéknövelők, de kockázattal is járnak, és éppen ezért fedezetbe kell vonni, ahogy a szakemberek fogalmaznak. Tehát igenis mindig, minden évben érdemes, hogyha bármilyen beruházást csinálunk, érdemes leülni a biztosítási szakértővel, és megnézni, hogy valóban az a fedezet, ami nekünk be van állítva az ingatlan szerződésben, a lakásbiztosítási szerződésben, az fedezi-e a kárunkat. Meg gondoljunk bele, hogy mi nagy vonalon azt mondjuk, hogy hát csak adott részét biztosítjuk, vagy az adott dolgot akarjuk biztosítani. Hát igen, de ahogy mondtam, hogy az élet írja a váratlan forgatókönyveket, lehet, hogy pont olyan kár ér bennünket, amire nem kötöttük meg a fedezetet, és akkor hiába hibáztatjuk a biztosítót, nem a biztosító lesz a hibás, hanem mi.
5: A másik az, amit eszembe jutott, hogy persze fizeti az ember, és aztán nem történik semmi, és csak az kidobott pénz volt. Megint fizettem az évben, nem történik semmi, kidobott. Tehát a rossz érzés, hogy amit mondasz, hogy ezek a betelefonálós történeteknek, hogy ezek azért vannak, amikor nem történik semmi, akkor tényleg úgy érezheti a polgár, hogy hát most költött, fizette a biztos, és a végén nem történt semmi. És akkor már nem leszek annyira motivált abban, hogy ezt elhiggyem meg, hogy mondjuk egy következő évben, vagy akár magamra biztosítást kössek.
6: Igen, de nekem is a biztosítási szakemberek magyarázták el, és akkor értettem meg én is, hogy az egész biztosításnak a logikája a veszélyközösség létrehozása és fenntartása. Tehát amiről beszélsz, igazad van, igen, ezt érezzük a TB-nél is. Mondjuk, hogyha egészségesek vagyunk, semmi baj nem történik, egész életünk során, adja Isten, hogy így legyen mindenkivel, amiért fizetjük. Na de azért fizetjük, pontosan azért fizetjük, mert ez egy veszélyközösség. A gépjárműnél is, a lakásingatlannál is, vagy ingatlannál is, lakásnál is, és minden más vagyontárgynál. Tehát, hogyha mi befizetjük tisztességesen a díjat, akkor, hogyha bennünket ér kár, akkor ebből a veszélyközösségből fedezik. Ha mást ér kár, akkor szintén ebből a veszélyközösségből fedezik. És hogyha például valaki biztosítási csalást követel, mindig ezt mondják a szakemberek, hogy abba gondoljanak bele, hogy persze, hát ez sajnos Magyarországon ugye ezzel elfogadott, hogy van egy törvény, akkor kijátszom a törvényt.
5: Vagy legalábbis keresem a kiskaput.
6: Igen, keresem a kiskaput. De hogyha valaki elköveti a biztosítási csalást, akkor nem csak törvényszeg, hanem igazából azoknak a kárt, az egész veszélyközösséget károsítja meg. Pontosan erről van szó. Tehát nyilván valamilyen szemléletváltozásnak is be kellene következnie ahhoz, hogy ezt fölfogjuk, hogy ez ez egy felelősség, egymás iránti felelősség.
5: Arról külön tudnánk beszélgetni, hogy hogyan alakult ki ez a szemlélet, hogy az életünket nem tartjuk többre, mint az autónkat.
6: De innen is biztatom a hallgatókat, hogy kössenek életbiztosítást, nagyon fontos.
5: De nyilván ennek történelmi hagyományai
6: is vannak. És egészségbiztosítást is ugyanígy, igen.
5: De ebben látok különbözőséget, akár azt mondjuk közép-kelet-európa, Európa-nyugati felén tudjuk, hogy másképpen van ez a dolog. Van ebben elmozdulás?
6: Igen, azért látjuk, és azért ez egy nagyon jó érzés is, hogy egyre tudatosabbak az ügyfelek. Nem gondolnám, hogy most csak azért, mert a Mabisznál mindent megteszünk ennek érdekében, de bízom benne, hogy mi is hozzájárulunk ahhoz a különféle tájékoztatási tevékenységeinkkel. Nem szeretem ez az edukáció, de hogy a népszerűsítés, a tudatosság növelés, a szemléletformálás, igen. Tehát ezzel azért szerintem hozzájárulunk ahhoz, hogy egyre tudatosabbak, igen. Bár a számok még ezt nem mutatják az életbiztosításnál, ezért az ügyvezető elnökség, a Mabisz 5 pontos új stratégiájában ez kiemelten kezeli az életbiztosításokra is. Azért meg az egészségbiztosításra is külön fel kell hívni a figyelmet, de azt látjuk, hogy azért elindult, tehát jó irányba haladunk.
5: Sok dolog játszik a kezére ennek a folyamatnak, például az, hogy akár a nyugdíjak, azt tudjuk, hogy ha nem gondoskodunk magunkról, és nincs öngondoskodás, akkor mit érhetnek majd 10-20-30 év múlva. Az egészségügy helyzete olyan, amilyen. Ott is az egészségbiztosítás lassan kikerült, tehát egyre nagyobb összeget költünk évről évre a magánegészségügyre. Tehát látszik, hogy nincs más út, mint valamilyen módon az öngondoskodás, akár a biztosítás. Tehát ezek a dolgok mindenképpen ezt a folyamatot erősítik, csak ezen gondolkoztam.
6: Igen, és ez a kult szó, az öngondoskodás. Most tért véget június 15-én ugye a Mabisznak a kockázati életbiztosítási kampánya. Ugye ezt most 3 szakaszra bontottuk, megújítottuk, már csak azért is, mert fontosnak tartottuk, hogy bemutassuk a biztosítás közvetítőket, hogy miért érdemes szakemberhez fordulni. Hogyha a vízszerelőhöz fordulunk, akkor is szakemberhez fordulunk. Az autónk romlik el, akkor is szakemberhez. Hát, hogyha biztosítást kötünk, akkor miért nem fordulunk a biztosítás közvetítőhöz. Felhívtuk külön a figyelmet a kockázati életbiztosításra, és ahogy mondod, az egészségbiztosításra. Igen, hogy minél fiatalabb korban, minél korábban kezdjünk el azon gondolkodni, hogy vagy különböző pénzügyi konstrukcióban, vagy egyszerű takarékoskodással gondoskodjunk az egészségünkről, gondoskodjunk arról, hogyha bármilyen komoly baj ér, akkor tudjuk, hogy el tudunk jutni az orvoshoz, tudjuk, hogy ki tudjuk fizetni az orvosi ellátást, és ez mindnyájunknak javára válik. Tehát erről szól az egész kampány, a mabisz.hu honlapon követhetik egyébként a jövőtervezés menü alatt mindegyik kampányunkat, és az öngondoskodás azért fontos, mert az egyben azt is jelzi, hogy mindig van egy B-tervünk. Ez volt az egyik jelmondata most a kockázati életbiztosítási kampánynak, meg az egészségbiztosításnak is, hogy legyen egy B-terved. Tudd azt, hogyha bármi történik veled, akkor neked mi a követendő dolog, és a családtagjaidról hogy tudsz gondoskodni? Mert ez is egy nagyon fontos kérdés. Biztos hallhatták a hírekben tavaly is a hallgatók, hogy ugye hogyha egy házastárs mondjuk meghal, ott marad a másik házastárs a gyerekekkel, és hogyha nincs megkötve a kellő életbiztosítás, a kellő kockázati életbiztosítás, például, hogyha hitele van a háznál, akkor az bizony nagyon, nagyon komoly problémákat okoz, és erről is szól. És erről is szól a kockázati életbiztosítás. Igen, erre is fedezetet nyújt, ezért is fontos.
5: Ha már a fiatalokat említetted, az kulcskérdés a Mabisznál, de láttam a te pályádon is nagyon sok nyilatkozat, meg fénykép van, ahol különböző ilyen betélkedő, meg oktatás.
6: Tanulmányi verseny.
5: Igen. Tehát a fiatalokat mindenképpen ebben a folyamatban erősíteni kell, mert aki fiatal, 20-25-30 éves, az még nem gondol arra, hogy egyébként már 60-70 évesen bekövetkezhetnek, meg bekövetkeznek bizonyos dolgok. Ebben nyilván a Mabisznak különös szerepe lehet, hogy a fiatalokat a maguk stílusán, a maguk csatornáin szólítsa meg, és valamilyen módon a biztosítottság fontosságára, meg az öngondoskodásra, meg az összes többire hívja fel a figyelmet.
6: Igen, hát idén 36 éves a szövetség, és nem akarok én más tollaival ékeskedni, hiszen én csak 2 éve vagyok itt kommunikációs vezető, de a kollégáim évtizedek óta elindították a fiatal generációs stratégiát, ami arról szól, való igaz, hogy azt kell kitalálnunk, azokat a csatornákat kell megtalálnunk, és azokat a mondatokat kell nagyon jól megfogalmazni, amelyek elérnek a fiatalokhoz. Azért vagyunk jelen tanulmányi versenyeken, a privát bankárnak, a pénziránytű alapítványnak a versenyén, és van egy saját házi versenyünk, a Biztosíts be magad, szintén országos középiskolai tanulmányi verseny. Azért vagyunk ezeken jelen, mert azt látjuk, hogy igenis megvan a fogadókészség, és az értő olvasás és a biztosítás logikájának a megértése igenis céltér a fiataloknál is. Természetesen az egészségbiztosítás meg a nyugdíj, az számukra valami egészen távlati kérdés, de jól megfogva és jó versenyfeladatokkal, ahogy a privát bankár versenye is jelzi, a Legyél te is pénzügyi junior klasszis. Ez egy online verseny, és utána egy nagy személyes megmérettetés. Itt mi a kollégákkal zsűrizünk például, és utána a díjat is adunk át a legtöbb csapatot indító középiskolának, az őket képviselő pedagógusnak. Tehát ez mindig azt jelzi számunkra vissza, hogy bár az is probléma, hogy nem elég csak megtanulni, hanem gyakorlatban is ugye ezt kell érvényesíteni, de ezek a fiatalok igenis hajlamosak, vagy hajlandóak ebben a versenyben, ebben a megmérettetésben részt venni, és koncentráltan foglalkozni ezzel a témával, utána olvasni, adatokat beszerezni, azokban az adatokból következtetéseket levonni. Tehát az ez egy biztató dolog, nyilván időigényes, és nyilván ez egy maraton. Tehát ez egy, nem egy 100 méteres rövid távfutás, de nagy örömmel csináljuk, és egyébként van a biztonság hete, ami pedig szeptemberben mindig egy közlekedés, biztonság és baleset megelőzési tematikus hét, és itt például most egyetemekre is kitelepülünk, legutóbb a Budapesti Műszaki Egyetemnek az egyetemi napokján voltunk kint, én is éjszakáztam a kollégákkal 3 éjszakán keresztül, de meg kell, hogy mondjam, hogy amellett, hogy ez egy koncert rendezvény igazából, a biztonság utcája, ahol az országos rendőrfőkapitánysága, az országos baleset megelőzési bizottsággal, a tűzoltók, a katasztrófa védelme Vöröskereszttel, tehát a társszervezetekkel voltunk kint. Képzelje a hallgató, hogy megállás nélkül dolgoztunk, tehát egészen késő éjszakáig jöttek a gyerekek, lehetett velük játszani, lehetett velük nagyon értelmesen elbeszélgetni, tehát nincs megoldhatatlan kérdés, ez is azt jelzi, és azt jelzi, hogy igenis van felelősségünk, és ezt csinálnunk kell tovább.
5: Ha már a játékot említetted, most itt a műsor első felét lassan lekanyarítom, de emlékszel, te még biztos játszottál Gazdák vagy okosan.
6: Igen.
5: És ott is volt biztosítás, ugye mentünk a lakásért, a kocsért, mindenért.
6: Igen.
5: Aztán kellett
6: hát
5: valamennyi...
6: Hát ugye a Csíjéba csoportos életben az állami biztosítás.
5: Azt sokan kihagytuk, és aztán jött a rossz kártya, hogy leégett a lakásod, meg totál káros lett az autód. Szóval igen, ott is a fiatalokat kellett megszólítani maguk módján, és végülis ez a dolog semmit nem változott. Tehát ugyanúgy csak jól kell tudni megfogalmazni az üzeneteket, jó csatornákon keresztül kell eljutatni hozzájuk, akkor olyan fogékonyak lehetnek erre, hát ez bizonyíték erre az egyetemi rendezvény.
6: És nem kell hozzá semmilyen különleges dolog. Tehát nálunk is van egy biztonságkerék például, amit lehet forgatni, és különböző élethelyzeteket meg lehet oldani. Most már van egy kész Solvers Kft. Nevű partnerszervezetnek köszönhetően, ez egy fiatal fejlesztő csapat. Van egy szabadoló szobánk, ami például egy interaktív játék, igazából történelmi korokban különböző jelenetek, szinten élethelyzetek vannak, és ott is kérdések közül lehet választani, hogy milyen biztosítási kérdéseket hogyan lehetne megoldani, és képzeljék el, hogy itt felnőtt, gyerek, fiatal, idős, órákon keresztül játszottak, és játszanak velünk, és teljesen elfeledkeznek, ugye
5: az idő. Kiszabadult,
6: és mindenki kiszabadul, mindenki megoldja a biztosítást, és a végén a telefonján kap egy nagyon szép oklevelet, tehát még erre is figyeltek a fejlesztők, tehát igen, amit mondtál, és ehhez csak egy A4-es lap kell, ezek A4-es laminált lapok, amiken a feladatok vannak, és egy telefon kell hozzá. Tehát semmi különleges dologra nem kell itt gondolni. Egyszerű játékkal, egyszerű mondatokkal, egyszerű gondolatokkal igenis el lehet fogadtatni, és meg lehet értetni a biztosításokat.
5: Én Attila, a Mavisz kommunikációs vezetője, köszönöm szépen.
6: Én köszönöm, viszont hallásra.
1: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél öt van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Hozzájuthat Irán a Katarban őrzött pénzügyi eszközök feléhez. A perzsa állam a Katarban elhelyezett összesen 12 milliárd dollárnyi zárolt vagyonból 6 milliárd dollárt vihet haza. A fennmaradó összeg feloldásához vezető tárgyalások is elkezdődtek, Teherán várhatóan humanitárius beszerzésekre fordítja majd. Exportkorlátozási listára helyezett számos japán céget és szervezetet Kína, arra hivatkozva, hogy védeni kívánja nemzetbiztonsági érdekeit. Az érintettek így nem juthatnak hozzá Kínából származó civil és katonai felhasználású termékekhez. A listán japán kutatóintézetek mellett nagyvállalatok is szerepelnek, köztük a Mitsubishi, a Komatsu és a Fujitsu egyes leányvállalatai. Világszerte több mint 5000 munkahelyet szüntet meg a British American Tobacco. A dohányipari vállalat szerint az elbocsátások a tavaly elindított Fit to Win program részét képezik, amelynek célja, hogy rugalmasabbá és költséghatékonyabbá tegyék a céget. A vállalat szerint a program 2028 végére nagyjából 600 millió font megtakarítást hoz majd. Július 17-től emelkednek a jogosítványvizsgák díjai. Az árakat átlagosan 11%-kal emelik. A B-kategóriás jogosítvány megszerzését érintő legfontosabb változás, hogy a KRESZ vizsga díja 4600 forintról 5100 forintra, a forgalmi vizsgái pedig 11000 forintról 12200 forintra emelkedik. A díjemelés nem érinti azokat, akiknek a vizsgáját már korábban lefoglalták vagy visszaigazolták, ezekre az esetekre továbbra is a korábbi díjak vonatkoznak. Óriási vízhiánnyal küzdenek Cipruson. A mediterrán ország a vízkészleteinek 72%-át eleve felhasználja, a nyári hónapokban pedig 92%-ot is eléri ez az arány. Tovább fokozza a vízkészletekre nehezedő nyomást, hogy Ciprus népessége rohamosan nő. A ciprusi kormány sorra telepíti a sótalanító üzemeket, hogy biztosítani tudja az ivóvízellátást. A válság kezelése olyan sürgetővé vált, hogy a leköszönő ciprusi elnökség az Európai Unió tanácsában prioritásai közé emelte a problémát. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a klímaváltozás és az aszályok várhatóan legalább 2030-ig növelik a vízhiányos időszakok gyakoriságát és súlyosságát. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi vízművek 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein, csomópontjaiban. A környezetvédelme érdekében a vízművek nem biztosít egyszerhasználatos műanyag vagy papírpoharat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő

0: Listája a Fővárosi Vízművek Facebook oldalán érhető el.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,5%-ot gyengül 139.022 ponton, fél órával tőzsdezárás előtt. A részvénypiac forgalma 9 milliárd forintot is átlépte. A vezető papírok közül egyedül csak a MOL az, amelyik pozitív helyzetben van, 2%-kal emelkedik 3674 forintra. Az OTP 3%-os mínuszban 45680 forinton, a Richter 1,7%-kal megy lefelé 12050 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,4%-ot zuhan 2640 forintig. Nyugat-Európában vegyes a hangulat, a londoni FTSE 0,2%-os mínuszban, a frankfurti DAX stagnál, a párizsi CAC-on 0,3%-os mínuszban, a milánói börze 0,1%-ot emelkedik, a madridi IBEX 0,4%-os mínuszban. És a tengeren túlon is negatív a hangulat, a Nasdaq kompozit mutató 0,2%-ot gyengül, az S&P 500-as mutató 0,5%-os mínuszban, a Dow Jones Index pedig 0,1%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot, egy amerikai dollárért 310 forintot kell adni, erősödik tehát a forint a dollárral szembe, egy svájci frankért 384 forintot kérnek. Az arany ára most csökkenőben, 1,5%-kal olcsóbb, egy uncia aranyért 4034 dollárt kérnek. A Brent típusú kőolaj ára viszont 1,1%-kal drágul, 72 dollár 80 centen, a VTI pedig 70 dollár 20 centen hordonként.
1: Időjárás jelentés.
0: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Az északi középhegységben és a keleti megyékben eső is előfordulhat. A szél gyenge marad. A hőmérséklet estig 36 és 41 fok között alakul. Késő estére 22 és 32 fok közé hűl le a levegő. A Balaton Siófoknál 29, Balatonfenyvesnél 31, Réfülöpnél 28 fokos. A Velencei tó Agárdnál 30, a Tiszató Tiszafürednél 28 fokos. Szerda éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás az ország minden pontján.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Tovább él a garancia díj mentesség a beruházási hiteleknél. Pulai Györggyel beszélgetek, a Garantika Hitelgarancia ZRT üzleti vezérigazgató helyettesével. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Néhány napos ez a közlemény, egészen pontosan június 25-ei, és 2026. december 31-ig hosszabbítják meg a beruházási célú hitelkonstrukció mögé nyújtott az első teljes üzleti év végéig érvényes garanciadíj mentességet. Miért volt szükség a hosszabbítás? Ez most már nem az első hosszabbítás.
3: Valóban ez már többedik hosszabbítás. Ugye legutóbb az idei év közepéig, tehát június 30-áig volt meghosszabbítva ez a díjmentesség, most ezt terjesztjük ki a második fél évben beérkezett kérelmekre. Továbbra is fontosnak tartja a Garantika a beruházási hitelek ösztönzését. Sajnos még mindig azt látjuk, hogy a hiteligényléseknek viszonylag kis részét teszik ki a beruházási hitelek, tehát többnyire folyószámla hiteleket, likviditási hiteleket igényelnek a vállalkozások, hogy igazából azt szolgálná a KKV-k versenyképesebbé válását, a GDP növekedését, hogyha minél több beruházás valósulna meg a KKV-k részéről is, ezt kívánja a Garantika a maga kis eszközeivel támogatni.
2: De ahogy ön mondja, itt ez nagyon sokszor ez a tűzoltás, meg likviditás, meg a máról a holnapra, most ehhez képest a versenyképességet kéne fejleszteni kéne, beruházni kéne, és úgy érzik a piacon, hogy szükség van erre a segítségre, ez a újabb féléves segítségre?
3: Úgy gondoljuk, hogy igen. Nyilván nem az akciós díjon fog ez múlni elsősorban, hanem azon, hogy a vállalkozás vállalkozás milyennek látja a jövőjét, milyennek látja az üzleti környezetet. Az elmúlt években is azt tapasztaltuk, hogy elsősorban nem a kamat szinten, a kamat jellegű, díjjellegű terheken múlt, hogy nem indítottak beruházásokat a vállalkozások, hanem inkább a kereslet nem elégséges mértékén, az üzleti környezet állapotán, például itt említeni lehet külön az export keresletet is. Remélhetőleg elindul lassan egy érénkülés, javul az üzleti bizalom, talán egyre több vállalkozás fog a beruházás indítása mellett dönteni. Ugye az előbb úgy fogalmaztam, hogy a garantia kis eszközeivel, itt kis eszköz alatt nyilván a díj elengedését értettem, igen. Hiszen egyébként ugye a kamaton felül körülbelül 1-1.5% közötti díjat kellene fizetni az intézmény kezességért, és köszönhetően az költségvetésből kapott díjtámogatásnak, meg a fennmaradó díj elengedésének a beruházási hiteleknél így akkor 0%-ot kell fizetni az igénylésében, az azt követő teljes évben a kezességért. És hogy miért fontos a kezesség? Ugye a bankok a kisebb, kockázatosabb vállalkozásoknak, vagy azoknak, amelyek nem rendelkeznek elegendő fedezettel, kevésbé szívesen adnának hitelt, viszont így, hogy beáll egy intézményi garantőr a garantika hitel mögé, megosztva ezzel a bankkal a kockázatot, sőt a kockázat nagyobb részét átvál a banktól, így hitelezik a bankok ezeket a kisebb, kockázatosabb vállalkozásokat is. Tehát ezért nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen szereplő, ez támogatja abban a vállalkozásokat, hogy hozzájussanak a működésükhöz, fejlesztéseikhez szükséges forrásokhoz.
2: Igen, ez a kis segítség, ez nagy segítség lehet, mert sok mindenki 1%-on is. Ráadásul, hogy a garantikának küldetése, hogy azokat a vállalkozásokat is segítse, ők is hozzáférnek a fejlődésükhöz szükséges forráshoz, akik egyébként önerőből vagy fedezet hiányában nehezebben jutnának hitelhez. Tehát nem annyira vágyott ügyfelek a bankoknál.
3: Így van, és ezért is pontosítottam, hogy amikor a kis segítséget mondtam, akkor a díj csökkentésre gondoltam, mert az is egy kis segítség, hogy mondjuk 0,5%-kal kevesebb díj terheli ezt a hitelt a kamaton túl, viszont az egy nagy segítség, hogy forráshoz jut egyáltalában a vállalkozás, tehát azt nem is szeretném degradálni, mert azt gondolom, hogy ebben nagyon fontos szerepünk van.
2: Az elmúlt években a garantika hazai vállalkozás finanszírozás meghatározó szereplőjévé vált, ez számokban mit jelent?
3: Igen, sok esetben talán a vállalkozások nem is feltétlenül tudják, még ha azért a papírokban szerepel is az igényléskor, hogy mi ott állunk mögöttük kezesként, de valóban a bankok az elmúlt években beépítették a folyamataikban, hogy igénybe veszik a mi kezességünket, ez sokszor gyorsít a döntési folyamaton is, és ennek eredményeképp a garantált állományunk már meghaladta 3000 milliárd forintot, ugye az emögött álló hitelállomány, amit garantálunk, az lassan már közelíti a 4000 milliárd forintot, tehát több 10000, közel 60000 vállalkozás hitele mögött vagyunk ott, és tesszük lehetővé a forráshoz jutásokat ezzel.
2: Nyilván nem pontos statisztikára vagyok kíváncsi, meg nem is készülhetett erre, de kíváncsi vagyok, hogy mégis mely szektorok, vagy mely vállalkozás méret az, aminek leginkább izgalmas lehet ez a fajta megoldás, ez a fajta finanszírozás.
3: A szerepünkből adódóan a mikrovállalkozások dominálnak, tehát a darabszám szerint a döntő többségét a mikrovállalkozások teszik ki, nyilván a fennmaradónak is a nagyobb részét pedig a kisvállalkozás méretkategória, hiszen ez az a szegmens, amely a legkockázatosabb a bankok számára, hiszen nyilván a általuk készített beszámolók sem feltétlenül annyira professzionálisak, meg egyszerűen az ügylet méret miatt nincs elég kapacitása, nem éri meg annyi energiát a bank részéről ráfordítani a hitelképesség felmérésére. Nyilván eleget tesztek a bankok a prudenciális elvárásoknak, de ez az a szegmens általában, amely a legnagyobb bizonytalanságot hordozza a visszafizetés szempontjából, ezért itt vesznek többnyire igénybe garantört. És ezen belül is inkább a bankok megvizsgálják persze, hogy látják a hitel visszafizetésének a forrását, de leginkább mi a fedezetet tudjuk pótolni, ha nincs elég fedezet, amit a bank elfogad, erős fedezet például ingatlan, ugye ott jön be a mi szerepünk, hiszen mi a KKV nem fizetése esetén helyt tudunk állni. Szektor szinten egyébként mi nem specializálódunk szektorokra, tehát egyformán jelen van a feldolgozóipartól kezdve kereskedelem, tehát többféle ág ágazatból érkező vállalkozásokat kiszolgálunk.
2: Mit lehet tanácsolni most a vállalkozásoknak, mire figyeljenek most, vagy hogyan kalkuláljanak ön szerint? Azt most ugye lehet tudni, hogy december 31-ig a Garantika Hitelgarancia ZRT meghosszabbítja ezt a garanciadíj mentességet. Miben gondolkozzanak a vállalkozások? Újabb hosszabbításban, vagy most érdemes résen lenni, most érdemes számolni?
3: Én azt gondolom, hogy ezt mindig a kamattal együtt érdemes tekinteni, ugye az összes hitelre rakodott terhet figyelembe venni, és például a Széchenyi Kártya programban, ahol gyakorlatilag a forintban történő hitelezés a KKV-k számára zajlik, tehát nagyon kevés kivétel van, hiszen a piaci kamat szinthez képest ez a legvonzóbb a KKV-k számára. Ugye itt a likviditási, tehát működésre használt hiteleknek a kondíciói változtak némileg, vagy viszont a beruházási hitelek esetében továbbra is fix 3% maradt. Ez egy nagyon kedvező és kiszámítható kamatszint, és ehhez még hozzáadódik a garancia díjmentesség. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon kedvező kondíciók mellett vehetnek fel hitelt a vállalkozások beruházásaikhoz. Ezt mindenképp érdemes kihasználni, ha látják a megtérülés forrását a vállalkozások. Tehát természetesen úgy nem érdemes kizárólag a kamat miatt beruházni, hogyha bizonytalan a megtérülés, tehát erre senkit sem szeretnék bátorítani, de érdemes jól átgondolni a beruházás lehetőségét, mert kedvezőek ehhez most a kondíciók, és remélhetőleg fokozatosan javul. Unni fog az üzleti környezet is.
2: Nagyon szépen köszönöm a Garantika Hitelgarancia ZRT üzleti vezérigazgató helyettesét, Pulai Györgyöt kérdeztem arról, hogy a Garantika Hitelgarancia ZRT meghosszabbítja a garanciadíjmentességet 2020. december 31-ig. Nagyon szépen köszönöm.
3: Köszönöm a lehetőséget.
1: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket, ez volt a hétfői Monitor délután, ma is pénzügyekről beszélgettünk, biztosításokról és hitelekről. Holnap kedd hosszú műsorát 4 és 6 óra között rádiózhatunk majd együtt. Már a jó pihenést, jó utat mindenképpen csobbanjanak, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
1: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
2: www.citytaxi.hu
3: Boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető. Már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
4: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Lelassult az előrejutás. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Margit hídtól délre, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, a Rákóczi úton, a Károly körúton az Astoria felé. Mától hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Távfővezeték felújítás miatt mától a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén a belső sávot lezárták. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. Mától a 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik. Rákoskeresztúr felé nem érinti a Kápolna tér és a Kada utca Mádi utca közötti megállókat. A Puskás-Ferenc stadion felé kihagyja a Márga utca megállót. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Délután 5 óra múlt 2 perccel. Jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Hozzájuthat Irán a Katarban őrzött pénzügyi eszközök feléhez. A perzsa állam összesen 12 milliárd dollárnyi zárolt vagyonból 6 milliárd dollárt vihet haza. A fennmaradó összeg feloldásához vezető tárgyalások is elkezdődtek, Teherán várhatóan humanitárius beszerzésekre fordítja majd. Kifejezetten rossz állapotban van a magyar költségvetés, mondta Magyar Péter miniszterelnök a hétvégi informális kormányülés után. Kijelentette, az átvilágítások alapján a 2026-os hiány uniós források nélkül is kifejezetten magas, de azokkal együtt sem csökken majd érdemben. Magyar Pétert hallják.
7: A magyar költségvetést drámaian rossz állapotban találtuk az átadás átvétel után. Egészen sokkoló az a felelőtlenség, ahogyan az előző kormány a magyar emberek pénzével bánt. Köszönő viszonyban sincsenek egymással azok a költségvetési hiányszámok, amiket a bukott Orbán kormány nyilvánosan mondott, vagy amit a hivatalos dokumentumokban leírt, és amit mi most látunk. A magyar embereknek 3,7%-os, majd 5%-os költségvetési hiányról hazudtak. A saját apparátusuk már 6,8%-os hiánnyal számolt. Az átvilágításaink után pedig ma már azt látjuk, hogy a valós 2026-os hiány meghaladná a 8%-ot, ha a Tisza kormány nem tudta volna hazahozni az uniós forrásokat, és még ezekkel a forrásokkal együtt is 7% felett lehet. Ez sok ezer milliárd forintos hiányt jelent.
6: Tamásné Cinege Csilla a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új elnöke. A szakember eddig az adószakmai feladatokért felelős elnök helyettes volt. A korábbi alelnöknek ez nem lesz új feladat. A kormányváltás óta ő látja el az elnöki feladat és hatásköröket. A szakember több évtizedes szakmai tapasztalatot szerzett már az adóigazgatás, az adóellenőrzés és az adózás szervezet irányításának területén. Például az ő szakmai vezetése alatt valósult meg az előre kitöltött bevallások rendszere. Nincs napirenden jelenleg az ár és top kivezetése a pénzügyminisztérium szerint. Közben az Országos Kereskedelmi Szövetség a több száz milliárd forintos ágazati veszteségek miatt a korlátozás mielőbbi eltörlését sürgeti. A jegybank elnök és a gazdaságkutatók véleménye alapján a megszüntetés nem veszélyeztetni az árstabilitást és alig növelni az inflációt. Az ár és top eredetileg csak 2 hónapra szólt, de a többszöri meghosszabbítás és kiterjesztés után jelenleg már 43 élelmiszerre és 30 drogériai termék kategóriára vonatkozik. Június végével megszűnik a vidéki otthonfelújítási program, így aki most tervez korszerűsítést, annak elsősorban piaci hitelekben kell gondolkodnia. A Money.hu hitelszakértője szerint a csökkenő kamat környezet később kedvezőbbé teheti a felújításra is használható kölcsönöket, de a banki kamatok várhatóan nem azonnal, inkább ősszel mérséklődhetnek. Garam Dánielt hallják.
8: Sokkal inkább azt kell megérteni igazából azoknak, akik most terveznek felújítást, hogy milyen piaci hitelből, milyen fedezettel és milyen futamidővel, milyen kamatkockázattal tudják finanszírozni a munkát. Mert a banki forrás költségek csökkenése miatt kedvezőbbé válhatnak a felújításra és használható hitelek. Általában a bankok szabad felhasználású jelzálog hiteleket is többek között a bankközi forrás költségekhez igazítják, valamint az állampapír hozamokhoz árazzák, és ezekre kerül rá a saját kamat felára, de ahogy mondtam az elején, ez nem egyik napról a másikra következik. Ma a bankok figyelik a piacot, figyelik a többi banknak a mozgás irányát, és maga a csökkenés az várható, hiszen egy banki alapkamat csökkent, de erre még én azt gondolom, hogy nem ez a nyár lesz az időpont, amikor ez csökkenni fog.
6: Májusban már 4. hónapja csökkentek a Toyota globális eladásai, elsősorban a kínai kereslet gyengülése miatt. A cég éves alapon 7,2%-os csökkenést regisztrált. A világ legnagyobb autógyártója azt közölte, hogy az exportja Japánból a Közel-Keletre 66%-kal csökkent a térségben zajló fegyveres konfliktus és a kapcsolódó logisztikai zavarok miatt. A vállalat globális termelése 5,5%-kal 765 ezer járműre esett vissza. Kínában több mint 30%-kal kevesebb járművet értékesítettek, alig több mint 100 ezer gépkocsit. Világszerte 5500 munkahelyet szüntet meg a British American Tobacco. A dohányipari vállalat szerint az elbocsátásokat tavaly elindított Fit to Win program részét képezik, amelynek célja, hogy rugalmasabbá és költséghatékonyabbá tegyék a céget. A vállalat szerint a program 2028 végére nagyjából 600 millió font megtakarítást hoz majd. A végéhez közeledik a hantavírus járvány, ezt az egészségügyi világszervezet vezetője közölte. Spanyolországban és Hollandiában is lezárult a karantén és a megfigyelési időszak mindenki számára. A hantavírus járvány a Hondius nevű luxushajón tört ki, világszerte aggodalmat keltve. Ekkor a hajón 150 ember tartózkodott. A rákcsálók által terjesztett hantavírus egy ritka kór, amely ellen nincs sem oltóanyag, sem különleges kezelés. Újra bevezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot Szerbiában, jövő márciustól kell először bevonulniuk a 30 év alatti férfiaknak várhatóan 75 napra. Szerbia 2011. január 1-én tért át a teljesen hivatásos haderőre, azóta az ország hadserege kizárólag önkéntesekből és hivatásos katonákból áll. Országszerte alacsony vízállások jellemzik a folyókat, patakokat és kisebb vízfolyásokat is. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes szóvivője szerint csak ott kedvezőbb a helyzet, ahol duzzasztókkal lehet vizet tartani. A hőség tovább rontja a helyzetet, hiszen nagymértékű a párolgás. Szegi Attilát hallják.
9: Egyrészt ugye a párolgási mennyiség ilyenkor jóval nagyobb a megszokottnál. Eleve a nyári időszak az, amikor a téli időszakban feltöltött vízmennyiség ilyenkor bizony elsősorban párolgás formájában távozik ezekből a vízfelületekről. Hát ebben az extrém hőhullámban nyilván ez sokkal nagyobb mennyiséget jelent. Tehát ez az, ami miatt csökken a vízmennyiség, és ugye melegszik is a víz hőmérséklete, ami pedig esetleg az algásodásnak kedvez. A körülményekhez képest egész kedvezőek a vizeink minősége. A Velencei tónál nyilván egy extrémebb helyzet van, de ahhoz képest, hogy milyen extrém alacsony a vízállás, még akár oxigén tartalomban, akár egyéb dolgokban még viszonylag elfogadható a vízminősége.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os mínusszal 138.979 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 16 milliárd 720 millió forint volt. A vezető papírok közül egyedül a MOL az, amelyik pluszban zárt, 2%-kal 3676 forinton. Az OTP 6%-os mínusszal 45.520 forinton fejezte be, a Richter 1,5%-os gyengüléssel fejezte be a napot 12.070 forintra, gyengült, az Magyar Telekom árfolyama pedig 1,2%-os mínusszal zárta a napot 2646 forinton. A 4iG 1,2%-os mínusszal, az Alteo szintén 1,2%-os gyengüléssel, az Autovallis viszont 7%-os plusszal zárt, a Dunahouse részvények 1,6%-os mínuszban, a Masterplast 7%-os pluszban, az Opus 3,4%-os gyengüléssel, a Rába 3,2%-os mínusszal, a Zwack pedig 0,5%-os plusszal zárta a kereskedést. Nyugat-Európában is hamarosan zárnak a főbb tőzsdék, a londoni FTSE 1,1%-os gyengülésben jelenleg, a frankfurti DAX stagnál, a párizsi Kakeron 3,1%-os mínuszban, a milánói bőrze 1,1%-kal korrigál felfelé, a madridi IBEX 4,1%-os mínuszban. A Wall Street-en pedig továbbra is negatívabb a hangulat, a Dow Jones 1,1%-os mínuszban, az S&P 500-as mutató pedig 0,5%-os gyengülésben, és a Nasdaq Composite is gyengül 0,2%-kal. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 310 forintot, egy euróért 354 forintot, egy svájci frankért 384 forintot kérnek. Az olajárak továbbra is drágulnak, 1,8%-kal a WTI, $70.50 jegyzik, a Brent 1,4%-os drágulás mellett $72.90. Az arany ára 1,4%-kal olcsóbb, 4039-et kell adni egy unciáért, a palládium 1220, az ezüst pedig 2%-os mínusszal $57.
0: Időjárás jelentés.
6: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Az északi középhegységben és a keleti megyékben eső is előfordulhat. A szél gyenge marad. A hőmérséklet estig 36 és 41 fok között alakul. Késő estére 22 és 32 fok közé hűl le a levegő. A Balaton Siófoknál 29, Balatonfenyvesnél 31, Révfülöpnél 28 fokos. A Velencei tó Agárdnál 30, a Tisza tó Tiszafürednél 28 fokos. Szerda éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás az ország minden pontján.
0: Sporthírek a 94.2.
6: Enzo Maresca az angol élvonalban szereplő Manchester City labdarúgó csapatának új vezetőedzője. Az olasz szakember számára nem lesznek ismeretlenek a manchesteri körülmények, hiszen korábban két időszakban is dolgozott már a klubnál. Először a Premier League 2-ben szereplő második csapatnál, amelyel bajnokságot nyert, majd 2022 és 2023 között Pep Guardiola segítőjeként dolgozott. Maresca 2023-ban Leicesterbe szerződött, és a csapatot visszavezette a Premier League-be, majd következett a Chelsea, amelynél másfél évet dolgozott, ez alatt konferencia ligát és klubvilágbajnokságot is nyert. A tréner 2029-ig kötelezte el magát. Lemondott a Szaúdi Szövetség elnöke a VB kiesés után. A válogatott két pontjával a spanyolok, a zöldfokiak és az urugvaiak mögött csak negyedik lett csoportjában, úgyhogy utóbbi két együttes ellen döntetlent ért el. Almi Sehal 7 éven át volt a szövetség elnöke, és nagy szerepet játszott abban, hogy az ország elnyerte a 2034-es világbajnokság rendezési jogát. A válogatott sorozatban a harmadik fennállása során a 7. VB-n vett részt.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a TendFM hallgatóit, ez itt a Sportérték, én Mezei Dániel vagyok, és a vendégem dr. Tóth Ákos, korábbi úszó válogatott szövetségi kapitány, a TFN 6 évtizede tanít, hogy tanít ott-e, vagy tanít még továbbra is, ez majd kiderül. Minden esetre én úgy gondolom, hogy a magyar úszósport és a nemzetközi úszósport megkerülhetne alakja, hiszen a Hall of Fame-nek is a tagja. Kedves Ákos, szervusz, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm a meghívást, szervusz Dani.
1: Volt egy ünnepség a Magyar Testnevelési és Sportolói Egyetemen, ahol te tulajdonképpen elköszöntél az oktatástól 6 évtized után, 60 esztendő után. Miért? Hát ez 6 évtized, hát mi ez? Hát semmi.
2: Hát semmi. Visszatekintve én is így gondolom.
1: Elrohant, elszállt?
2: Hát nézd, 66. október 1-én volt az úszoda megnyitója, akkor léptem be a TF-re, a munkakönyvbe is ez a dátum szerepel, és hát mint fiatal tanársegéd büszkén vonultam be az úszodába, piros szőnyeg kiterítve, óriási tömeg, hát megveregettem a vállamat, hogy hát így kell a tanársegédet fogadni. Hát közben kiderült, hogy Keresi Bandi bácsi, az akkori főigazgató mondta a megnyitó beszédet, és átadta az úszodát. Hát utána eltelt 6 évtized, igen, kérdezted, hogy miért? Miért hagyom abba? Ennek több oka van. Az egyik, 82 évesen én úgy gondolom már az ember megette a pedagógusi kenyerét, és én ezt érzem is, elsősorban a lehetőségeket, a körülményeket tekintve, nem a TF zseniális egyébként, nagyon haladunk a nemzetközi színvonallal, tehát minden technikai, minden rendelkezésünk rá, de elég, az utóbbi években én a szakedzői szakon tanítottam, és ott meglehetősen kevés óraszámban nem tudom érvényesíteni mindazt, amit még jóval korábban a 4 éves szakedzőképzésnél tudtam nyújtani. Hát ha valamit tudok az úszásról, azt mindent próbáltam átadni. Főleg az öregedő tanároknak, idős tanároknak az egyik jellemzője, hogy amit csak tudnak, és én mindenáron arra törekedtem, hogy amilyen élményeim voltak, amilyen tudásom volt, hát rengeteg élményem volt a válogatott keretnél, nem akár kikkel dolgoztam, mint versenyzők, Hargitai, Verasztó, Sós, aztán később ott voltam a Darnyi Tamás cseperedésénél, Szabó Tünde, Egerszegi Krisztina indításánál, de hát ugye Szécsi Tamás és Kis László nevét is említeném. Nagyon termékeny volt az az időszakom. Na most rengeteg olyan egyéb, ami nincs a tananyagban, de csak én tudok. Én éltem át. Borzasztó feszültséget jelentett nekem, hogy ezt mind nem tudom átadni. És így úgy gondoltam, hogy inkább jobb, hogyha elköszönök. De mondtam a kollégáimnak, tanszékvezetőnek, Egressy Jánosnak, hogy ha esetleg megszorulnak, valaki hiányzik, és eladásra vagy órát kell tartani, nagyon szívesen beugrónak jövök. A másik indoka, hogy nagyon tehetséges fiatalok vannak. Sikerült fölépíteni, még korábban, ugye 91-től neveztek ki tanszékvezetőnek, 17 évig voltam tanszékvezető, és az egyik legfontosabb célom az volt, hogy építsen fel ezt a tanszéket, hiszen a kezdetén 3-an voltunk összesen, úgynevezett szakcsoport, úszó szakcsoport, az időszaki és küzdősportok tanszék keretén belül. Szépen nagyon nagy támogatást kaptam Istvánffy Csabától, akkori rektortól. Sikerült úgy felépíteni, hogy Sós Csabát, Kovácshegyi Ferencet, aztán később Szájer Péter, Nagy Nikoletta, és aztán jöttek a fiatalok, Magó Gábor, Molnár Bence, és a legfiatalabb a Réka, kis Kunics Réka. Észrevettem, és tapasztalom, hogy nagyon ambiciózusak, nagyon talpra esettek, és sokat tudnak. Úgyhogy nyugodt lelkiismerettel adom át a váltóbotot.
1: Itt ugye már kiderült a beszélgetés elején rögtön, hogy a te pályafutásod, ahogy egyébként a TF úszó és vízisportok tanszékének a pályafutása, és nagyon szorosan összefügg és együtt halad a Magyar Úszó Sporttal és a Magyar Úszó Szövetséggel. Ez hogy alakult ki, hogy ennyire ilyen erővel, ilyen sok személyben támaszkodik a Magyar Úszó Sport a TF úszó tanszékére?
2: Ennek van egy előzménye, hogy még hallgató voltam, és 1961-ben, 62-ben szakot választottam, és úszás szakot, az akkori vezetőnk Arold Imre a válogatottnál volt kondi edző, a nagy Sárosi Bakóféle válogatott keretnél, és időnként volt hivatalos elfoglaltsága, és engem kért meg, hogy helyettesítsem. Hát olyanokkal dolgoztam, mint Dobay Gyula, Madarás Csilla, Csikány József, Katona József, hát szóval ezek nagyon nagy nevek voltak. Én akkor kötődtem. Később aztán 64-ben a KSI-ben volt egy pályázat, amikor úszás oktatónak jelentkeztem, és 5 jelölt közül engem választottak, és a régi patinás kis csasziba a későbbi vízilabdások.
1: A Messzelt Falos medencében, igen.
2: Igen. És ez vízilabda szakosztály volt. Szécsi Tamás volt az úszóedző, aki úszást is tanított, de hát én voltam az asszisztense, na de hát olyan főnökeim voltak, mint a Gallov Rezső, a...
1: Gondolkodni kell, már látom.
2: Gyarmati Dezső.
1: Dezső Belcső, igen.
2: És König Gyuri, legendás edző.
1: Hát
2: és
1: a König játékos. Gyuri, nekem is volt edzőm egyébként, Gyuri Belcső.
2: Nagyszerű. Vele voltam edzőt, a Tatán voltunk edzőt.
1: Emlékszem, volt egy ilyen edzés, ahol elmondta, nem tudom, voltam 8-10 éves, 10-12 ilyesmi, és mondta, hogy nagyon, nagyon jó, hogyha rendes vagy, ha rendesek vagytok. Most nem fogom szó szerint idézni, hogy mit mondod, de hogyha szemét vagy, akkor sokkal többet el fogsz érni a vízben.
2: Olyanok dolgoztak, én nem az edzőjük voltam, hanem besegítettem a kondi edzőbe. Koller Ákos, professzor emeritus, mindig boldogan említi, hogy itt van mellettem Tóth Ákos, az első edzőm, hát az a König Gyuri volt, de én ott besegítettem. Akkor a Somosi, Gajdosi, Wiesner, hát ezek nőttek ki, és aztán a Széchenynek a taktikája volt, hogy kérdezték, hogy na és mi lesz a Hargita, nem, ezek tehetségtelenek, ezeket nem érdemes kiválasztani, és megtartotta őket úszónak, és lám mi lett belőlük. Na később aztán, amikor visszakerültem a TF-re, sőt, ott folytatnám, hogy székvezetőként, az volt az én arszpolitikám, hogy nem zárkózhatunk be egy üvegbúra alá. Itt a TFM belül, a kerítésen belül, vagy az uszodába bezárkózva verjük a mellünket, hogy mi vagyunk a legnagyobb szakértők, a technika, az oktatásmódszertan, edzéselmélet tudorai, hanem csak akkor ér valamit a mi munkánk, hogyha kapcsolatban vagyunk az élő úszósporttal. És éppen ezért, és ez kicsúcsosodott, hát csak olyanokat is választottam, akik egyrészt fiatalabbak, többet akartak, mint én, és többet is tudnak. És így alakult ki aztán az a 7-8 fős, most már ez 10 főre növekedett, az a tanszéki csoport, az a tanszék, akiknek mindegyike vagy edző, vagy szövetségkapitány, vagy sportdiplomata, mindenki valamilyen területen kapcsolatban van az úszás. Ennek a csúcsa a 17-es VB volt, hát ez egy nagyon nagy élmény, és van egy közös képünk, a tanszék minden tagja akkreditációs kártyával hivatalosan résztvevője, szervezője, felkészítője volt a világbajnokságnak. Tehát csak az volt a legfontosabb, hogy aki itt a TFN tanítja az úszást bármely területen, az valahol az úszósportban is vállaljon szerepet, és azt a tudást felhalmozva adja át az itteni hallgatóknak, a leendő testnevelőknek, edzőknek.
1: Ez ma is működik? Dr. Tóth Ákossal beszélgetek, korábbi úszó szövetségkapitánnyal, a TF 6 évtized után leköszönő oktatójával. Szóval, hogy ez ma is működik?
2: Hogyne. Hát a szövetségkapitánya Sós Csaba, Kovács Hegyi Ferenc, aki a Gyurtának az egyik edzője volt többek között, aztán a Milák egyik edzője is volt, és a mostani Vird Balázs csapatában is nagyon komoly szerepet játszik. Szájer Péter, itt hát nagy tekintélyű docens, a hallgatóknál nagyon nagy tekintélye van, és az úszó szövetségben mondhatom, hogy a szakmába egy nagy támasza az Vladár Sándor elnök úrnak, de az egész szakmai csapatnak, a Török Enikő vezetésével. A Péter, nem beszélve, hogy nagyon nagy nemzetközi pozíciója van. Ő a Nemzetközi Úszó Szövetség technikai bizottságának a tagja. Én csak a Lennek voltam tagja, hát az Európai Szövetségnek 8 évig, de aztán szépen adtam tovább, és a Péter munkáját megismerve, azt hiszem 2 évvel ezelőtt választott egy nagyon komoly pozíció. Az összes szakmai előkészítés, szabályváltozások, ez mind a technikai bizottságnak a feladata, és ők terjesztik a bűró elé. Akkor itt a Molnár Bence, a Nagy Nikoletta, a többiek mind valamelyik egyesületnél dolgoz, Magó Gábor Érden, a Kunics Réka és a Niki a Fradiba. A Molnár Bence régióvezető az úszószövetségbe. Tehát mindenkinek 1000 szállal. Na most ez azért is jó, mert nem csak a TF-nek a tanárképzésében és edzőképzésében, hanem az egyéb képzési területeken is, régen OK-nak hívták, most szakképzés, vagy nem tudom, minek hívják, az idegen nyelvi oktatásban többek között, nemzetközi szintű oktatásban, szóval mindenhol ott vannak. És akkor, ha már ezt a szakmai kifelé nyilatkozást említettem, hát egy nagy értéke volt ennek a tanszéknek, 2018-ig 30 szakmai konferenciát rendeztünk. Azért csak a 18-at, mert én akkor azt is abba hagytam, de részt vettem a továbbiakban, azt átvette a Szájer Peti, és ahogy hát a kor követelmények megfelelően nem csak a személyes

0: központi előadás, ehhez hozzá lehetett szólni, és ezeknek nagyon nagy értéke volt, hogy az előadókat én megkértem, hogy prezentálják mindezt egy nem csak diával, hanem készítsünk filmeket. Legendás edzőnk a Kis Miklós, hát most már nyugdíjas ő is, a Spartakuszba dolgozott a Kisnaci keze alatt. Olyanok kerültek ki a keze alól, mint Kovács Ági, Cselaci, Egerszegi Krisztina, hát ontotta a tehetségeket. Ő több előadást tartott. És tartottunk, vagy csináltunk videófilmeket. Cselaci 6 éves korában megörökítettük, 6 éves korában, hogy tanulja a pillangót. Nagyon sok úszót, jártam az úszodákat, fölvételeket, versenyeket, és ez mind megvan. Ezeket mind felhasználtuk, és a konferenciákon vetítettük.
1: A konferencia ez miért? Miért ért véget?
0: Nem ért véget, mert a Szájer Péter vette át a szervezést, és egy évben ilyen kreditpontos konferenciát rendeznek. Az ország különben volt már Szombathelyen, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden, ahol a személyes megjelenés volt kötelező, és ott lehetett kreditet szerezni, és azon kívül pedig ilyen webkonferenciákat, ahol a stúdióba beült az előadó, és hát itt volt a Mark Spitz edzője, a Michael Phelps-nek az edzője. Jó néhány nevet kellene felsorolnom, és ezt mind tolmáccsal, szinkron tolmáccsal, hát ez a Péternek egy nagyon nagy vívmánya. Többek között ugye ő nemzetközi versenyen találkozik ezekkel az emberekkel. Most a magyar úszósportnak van olyan tekintélye, és azért az ő személyes hatása is, hogy a meghívást elfogadták, és megjelentek az úszósport színe java előtt.
1: Dr. Tóth Ákossal beszélek, a TF korábbi úszótanszék vezetőjével, korábbi úszóválogatott szövetség kapitánnyal, aki 6 évtized után befejezi a tanítást. De hát van miről beszélni, van miről mesélni, ez talán kiderült már itt a műsor első felében, és egy picit arra rá szeretnék kérdezni a második részben, hogy te hogy látod, mi a tapasztalatod, hogy az úszósport hogyan állt egy olyan szintű fejlődő pályára, ami én úgy érzem, így sportban élőként, hogy folyamatosan növekszik, tehát hogy folyamatosan felfele megy, és ezt nagyon kevés sporták tudja elmondani magáról, főképpen egyéni sport, majd ezzel jövünk vissza nem sokára. Tóth Ákos a vendégem, én Mezei Dániel vagyok, maradjanak velünk, ez itt a Sportérték.
2: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.

0: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
1: Ez itt a Sportérték, dr. Tóth Ákos, korábbi úszószövetség kapitánya, TF korábbi úszó vízisportok tanszékének vezetője, 6 évtized után a TFS oktatásról leköszönő egyetemi oktató a vendégünk, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy igazából én úgy látom, mint sportban élő, az úszósportban annyira nem, de azt kívülről néha fél lábbal belülről is néző ember, hogy az úszósport folyamatosan fejlődik. Tehát nemzetközi szinten idehaza is egy nagyon nagy felszálló ágban van. Persze most nagy világversenyeket rendezünk évek, évtizedek óta, tehát ez is mondjuk Magyarországon fókuszba helyezi az úszósportot. Emellett világklasszis úszóink vannak évről évre, olimpiáról olimpiára, reméljük ez így is marad a folytatásban. De ezt jól látom, hogy az úszósport fejlődése az töretlen, évtizedek óta töretlen, és ha jól látom, hogy alakult ez ki?
2: Hát vissza kell mennem 1970-ig, akkor volt Barcelonában egy Európa-bajnokság. Most nem a 92-es olimpiáról beszélek. Azóta egész napjainkig kettő ilyen világverseny kivételével magyar úszó mindig nyert érmet. Rendesen 50 méteres úszodában. Az a kettő sajnos az egyik Montreal volt, 1984-ben, amikor egyáltalán nem is vettünk részt, de a 1976-os olimpián, hát sajnos Hargitay negyedik helyezése volt a legjobb. Ez a két olimpia volt, tehát a 76 és 84, ahol nem nyert magyar úszó valamilyen érmet. Hogy mi ennek az oka? Hát annak idején egy olyan edző, aki egyúttal olimpiai bajnok is volt, Székely Éva, aki Gyarmati Andreának volt az edzője, ő indította ezt a nagy sikert. Utána adták kézről kézre, az edzői tapasztalatok szálltak egymástól, lesték el a tudást. Jó, hogy volt rivalizálás, de azért valahol mindenkinek az érdeke az volt, hogy a magyar úszósport érdekében dolgozó. Ennek kicsúcsosodása az a Szécsi Tamás Kis László féle munka volt, csak megjegyzem zárójelben, hogy volt olyan idő, amikor ők nem beszéltek egymással, amikor a Kis Lacinak is kezdtek följönni versenyzői, az az edzői rivalizálás oda vezetett, hogy a Szécsi elég hiú volt, nem vette jó néven, és nem is nagyon beszéltek egymással. Az egyik nagy kapitányi vívmányom az volt, hogy összeültettem őket, és egy olyan órás beszélgetés után kezet fogtak, és azt mondták, na akkor a magyar úszósport érdekében dolgozunk mind a ketten. Ennek volt kicsúcsosodása a 92-es olimpia, ugye ahol a Darnyi 2 és 3 olimpiát nyert az Egerszegi Krisztina, úgyhogy később aztán még a 76 is, ahol még a Rózsa Norbert is hozzájött, és az Egerszegi Krisztina és a Cene Attila.
1: 96.
2: Hát elnézést, kicsit kapkodok az évszámokkal. Persze, 96 Atlanta. És utána is akár a Kovács Ági és a továbbiak most mindig volt. De azért azt kell mondanom, hogy a nemzetközi mezőny is erősödött. Hát az egyik legnépszerűbb sportággá vált. Hát a nemzetközi mezőny is hihetetlenül fejlődött, és ott is nagy tudású edzők szálltak munkába. Nálunk, amíg ez a páros húzta az igát, ugye az pár évvel ezelőtt volt, évtizeddel ezelőtt volt, azért azt a hagyományt tovább ápolják a mai edzők, akár a Virt Balázsra gondolok, a Plagányi Zsoltra, a Nagy Péterre, és sorolhatnám őket. Tehát tulajdonképpen, és összefoglalva, a sikerek a kulcsa az az edző. Hozzá kell tennem azt, hogy van egy olyan programja az úszószövetségnek, ami termeli a tehetségeket. Ilyen volt korábban, hát ezt még annak idején dolgoztuk ki, a minden gyerek tanuljon meg úszni, és aztán ebből lett az úszó nemzetprogram. Ennek az a lényege, hogy például azt hiszem 4-5 évvel ezelőtt hagyta jóvá a kormány, ez egy kormányprogram egyúttal, és az úszószövetségben zajlik. Pillanatnyilag 42 úszodában országosan, a legkisebb falvakban 45 ezer gyerek tanul naponta. Autóbuszok hozzák, viszik őket. Minden uszodában legalább 5-6 jól képzett oktató, mert csak minősített oktatók dolgozhatnak. Na most, hát erről nagyon sokat lehetne beszélni. Én magam is még ebben a programban dolgozom, és ez csodálatos átélni, ahogy a gyerekek jönnek, mennek. Ofoda, első osztály, második osztály, ez a 3 évig tart. Akik itt jól megtanulnak úszni, ennek a programnak az a lényege, hogy lehetőség szerint mindenki valahogy tudjon úszni, legalább 2 úszásnemet. Na de természetesen az már a második szempont, lehet, hogy ezzel nem ért egyet sok mindenki, a tehetségkiválasztás. De hát azért annál nincs fontosabb, mint hogy életmentés, balesetelkerülés, úszni tudjon, vízbiztos úszás, és amikor ezen túl van, ez lehet ilyen 7-8 éves, akkor az ügyeseket kiválasztják és bekerülnek a HEAT programba. Ez már az egyesületek keretében zajlik. Utána pedig van még egy program, és ezeket egybegyűjtik, a legkiválóbb edzők látogatják, hétvégeken előadásokat tartanak, bemutató edzéseket tartanak, úgyhogy ez a nyitja, a szakma.
1: De egyébként te hogy állsz ahhoz a kialakuló helyzethez, hogy azért sok meghatározó úszó külföldön készül, mert most Kós Hubert ugye úgy éri el a fantasztikus eredményeit, hogy Amerikában ez ugyanúgy most egyetemi társa lesz, Jekyll Vivien, ugye Milák Kristóf is, hát nem tudom, egészen egyedi utat választ. Ezt a nagy edzőgeneráció, ezt hogyan dolgozza föl? Hogy viszonyultak ehhez?
2: Hát az a nagy edzőgeneráció már nincsen.
1: Hát de miért? Hát te mondtad, Széke Évától kezdődött, rajtad keresztül Szécsi, Kislaci,
2: igen, és hát Széles. A mostaniak, igen. Egyébként van egy olyan folyamat az úszósportban, hogy van egy nagy világverseny, egy EB, egy világbajnokság, olimpia, és az amerikai edzők, akik egy egyetemen egyúttal tanárok, azok árgus szemmel lesik a tehetségeket. És azért, hát természetes, hogyha valaki meghívást kap, és így az utóbbi időben elég sok magyar, és olyan is, aki nagyon nagy eredmény nem ért el, de például ott látják, hogy van benne fantázia, meghívják, és az egyetemi csapatot erősíti. Mert az egyetemeknek a legfontosabb az egyetemi bajnokság, őket kevésbé érdekli USA bajnokság, vagy pedig az olimpia, hanem a szponzorációt, a támogatást is az alapján kapják, hogy az egyetemi bajnokságon hogy végeznek. Na most egy ilyen magyar úszó helyzetébe érezve magam, kap egy teljes nyelvtudást, egy diplomát, angolul hazajönnek és perfekt beszélnek, és nagyon szépen el tudnak helyezkedni. Úgyhogy többek között ez az oka, hogy egyre több úszó szerződik külföldre. Említetted Milákot, én szerintem ő abban a rendszerben nem tudna beilleszkedni.
1: Nem valószínű.
2: Az biztos, ő nem.
1: De most úgy tűnik, hogy ez rendesen, mert nagyon jók az eredmények.
2: Óriási, le a kalappal, és hát volt olyan kiváló sportriporter, közgazdász, aki többek között Párizs után azt mondta, hogy nem támadom ezelőtt.
1: Nyugodtan.
2: Csak azt mondta, hogy...
1: A 82 évesen ezt a luxus már megengedheted magadnak, hogy van véleménye.
2: Van véleményem. Egyébként rendkívül jó, a Kele Jánosról van szó, rendkívül jól nyilatkozik, jó meglátásai vannak, de akkor azt mondta, hogy na, az egész magyar úszósport sútba dobhatja a felkészülési rendszerét, miután a Milák nyert 100 pillangón. Hát csak azt nem tettük hozzá, hogy ami a főszáma, a 200 pillangó, ott az utolsó 10 méteren kapott
1: ki. Hát én úszodai emberként azért azt mondanám Kele Jánosnak, hogy aki látta azt az utolsó 30 métert, az tudja, hogy ott valami baj van.
2: Igen, főleg azért, mert én akkor készítettem egy film összeállítást, 10 versenyszámot, ahol a magyar úszó az utolsó 5-8 méteren nyert. Ebben benne
1: hát
2: volt
1: mindig, szinte
2: Sydneyből a Kovács Ági, benne volt az Egerszegi Krisztina, aki 92-ben 400 vegyesen, hát a hátakat simán nyerte.
1: Cene Attila.
2: Cene Attila, Rózsa Norbert, sorolhatnánk. Gyurta Dani a 2009-es világbajnokság, 2012-es olimpián.
1: Sőt, Katinka is a 100 hátat, tehát ennek azért van tradíciója a magyar úszásban.
2: Igen, annak volt köszönhető a hajrában győztes magyar versenyző, hogy itt az edzéseken olyan intenzív, olyan rövid pihenős, olyan sorozatokat úsztak, amire sokszor azt mondták, hogy ez kegyetlenség, hogy hát dehogy, ez volt a kulcsa, hogy ezt az utolsó métereket, a hajrát, ezek a versenyzők bírták a legjobban. Na most jól tudjuk, hogy a Milák Kristóf Párizs előtti fölkészülése nem volt zökkenőmentes. Ő maga útját járta, ezt az edzést a Wirth Balázssal, mert ugye hátat fordított neki, nem ezt folytatta. Ez viszont előjött 200 pillangón. Na most se baj, mondjuk így, mert nyerte az aranyat, de azért az 50 és 100 pillangó azért más kategória, mint a 200.
1: De ennek ellenére Milák Kristóf, ugye most én értem az edzői logikát, de azért ennek ellenére fantasztikusan úszott, érmeket szerzett, és még reméljük fog is érmeket szerezni.
2: Világbajnokság, tehát, olimpia, igen, le a kalappal.
1: De hogy tény, hogy ott volt egy változás, amit és még az is látott, aki egy picit kívül van a sportágon.
2: Nekem az a véleményem, hogy ő 200-at nem is fog úszni most az olimpián. Szóval ahhoz egy hihetetlen kemény fölkészülés, a 100-hoz is, az 50-hez adottság kell. Jó, edzés természetesen, annak is megvan a kulcsa. De most, hogy az 50 pillangó is bekerült az olimpia műsorába, eddig csak a gyors volt, most már mind a négy úszás nem 50-es száma is benn van. Hát azért ez kecsegtető, csak fölmerül az, hogy egyre több versenyző bejelentkezik. Hát olyan idős versenyzők is, akik már bőven 30 év fölötti, 34-35 évesek, hát azok is bejelentkeztek és készülnek és visszatérnek, mert 50-es számokba is indulnak. Na most, hogyha valaki fölkészül rendesen, az a százat is le tudja úszni, hogyha az alapképessége, a gyorsasági állóképessége rendelkezik. Ne cáfoljon rám a Szabó Álmos és a Milák Kristóf a 200-zal, de én azt érzem, hogy ő ezt nem. Hogyha hozzáteszük, hogy még ha magyar úszósport érdekét nézi, akkor még váltóba is kell neki úszni, és a 4x200-as váltónak van döntőbe jutási esélye vele pontszerző helyen, akkor lehet, hogy ott azért elindul. De én úgy hiszem, hogy egyénibe kettő pillén, kettő gyorsan nem.
1: Visszatérve ez a külföldi edző kérdéshez, ennek azért több olvasata van, mert egyrészt a magyar edzők is alkotnak, és vannak tehetségek, és érkeznek tehetségek. Én így látom, vagy így gondolom. Másrészt azt ne felejtjük el, hogy egyrészt nem mindenkinél jött be az amerikai edző, tehát hosszú Katinkát is, mert úgy értem, hogy a külföldi amerikai edző, mert utána Shane-nel ugye itthon dolgozott. Harmadrészt pedig azért ez egy tudás export, import, attól függ, honnan nézzük, hogy mondjuk egy Kós Hubert, vagy akár egy másik kint dolgozó, ott készülő, sikereket elérő magyar úszó utána azt a tudást, amit ott megszerez, azt jó esetben 5-10-15 év múlva beépíti a hazai úszó sportba. Vagy ez egy rossz hozzáállás?
2: Nem, hát el is várjuk azt, hogy a Katinka hazajött, ugye egy nagyon intelligens versenyző, és nagyon sokat tud az úszásról, és azzal, hogy ő megalakította az egyesületét, ahol úszásoktatás, versenyzőképzés is folyik, hát várjuk azt, hogy onnan is jöjjenek ki a tehetségek. Egy nagyon jó példa lenne arra, hogy egy világklasszis versenyző nagyon jó felkészüléssel, nyelvtudással itthon is kamatoztatni tudja a tudását. Bízunk benne.
1: Visszatérve még egy picit ehhez a 6 évtizedhez és a lezáráshoz, itt említette Sós Csaba nevét, ő volt utána az úszótanszék vezetője. Most Egressy János az úszótanszék vezetője. Hogy alakult ki ez a TFN, hogy tulajdonképpen így mindig van egy olyan kiválasztás, aki aztán átveszi a stafétabotot az egyetemen, vagy még korábban főiskolát, aki egyébként emellett a magyar úszósportban is magas szinten alkott.
2: A Sós Csaba kötődés a TF-hez 76 őszén kezdődött, amikor Montrealból hazajöttek, hát tudjuk, hogy sajnos az nem sikerült, de ő akkor itt az orvosi tanszéken volt gyakornok. És találkoztam vele egész véletlenül, láttam orvosi köpenybe, jön, megy, na mondom, Csaba, tartsd meg én tőlem az orvosi köpeny, de neked az úszás tanszéken a helyed. Na most az ő tapasztalata, egyrészt amit a KSI-be szerzett, másrészt pedig ő elvégezte az orvos egyetemet, és úgy volt itt gyakornok, és hát nagyon nagy tudással, orvosegyetemi végzettséggel, és 76 őszén elkezdte a nappali szakedzőit, és egy fél évig én voltam a csoportvezetőjük. Hát olyanok, mint Széles Sándor, Verasztó Zoltán, Sós Csaba, hát nekem is egy óriási élmény volt velük foglalkozni. Utána a Csaba véglegesítette az úszás tanszéki tagságát, és amikor oda érkeztünk, hogy 2008-ban mentem nyugdíjba, és akkor már nem lehettem tanszékvezető. Egy évvel előtte már előkészítettük, megbeszéltük, milyen tennivalók vannak, adminisztrációs feladatok, és mi az a koncepció, amit tovább kell vinni, illetve amit nagyon örültem annak, hogy neki is volt egy önálló elképzelése, amit aztán megvalósított. Az Egressy János gyerekúszóként 7-8 éves korában itt volt az úszodában, még a szakosztályban is versenyzett, majd a TF-et elvégezte, és többek között szakképzős hallgatón volt itt 3-4 éves korában. És aztán ő volt külföldön, nyelvtanfolyamon, Londonban volt, hazajött, de volt egy hely, amit úgy említettem, hogy én kaptam egy nagy lehetőséget a rektor úrtól, meghívtam őt ide a tanszékre, és azóta egy nagyon megbízható, egy nagyon precíz, és a szakmáért olyan lelkesen élhal, és ő is termeli ki szépen a versenyzőket. Korábban itt a TF uszodában volt egy TFS-e szakosztályunk, ahol a kismedenc ből kerültek át a nagymedencébe, akkor a Szájer Péter foglalkozott az utánpótlás, és adtuk át az Egressynek. Nem nagy olimpiai eredmény, de itt nálunk tanult úszni épp az én kezem alatt, 5-6 éves korától a Szabó Feltolti Esztik, aki minden 10 év volt a rendszeres résztvevője az IFI EB-nek, aztán EB volt VB-n, olimpián, a negyediknél nem volt jobb, egyszer volt EB-n harmadik. Hát innen, ebből a kis uszodából, és ezért hiányzik nagyon ennek az uszodának a léte, hogy a 3 éve már zárva. Hadd említsem meg, hogy egy testnevelési egyetem uszoda nélkül, jó, hogy a kollégáim kijárnak a tüskébe, de hát az azt jelenti, hogy maximum 30-40 perces órákat tudnak tartani. És ami az én szívem csücske volt, az oktatás módszertan, amit itt sikerült a 4 éves képzésbe, a két fél évbe, a harmadik, negyedik fél évbe a hallgatóknak gyakorlatot bevezetni. Ide jöttek az óvodák, iskolák, osztályok, és itt a hallgatók megtanulták, hogyan kell tanítani. Tani. Nem középiskolás fokon, ezt szeretem mindig ismételni. Öröm volt nézni, hogy amikor először megszólaltak, ehhez még hozzájött, akik specifikumként speciális tantárgyként választották az úszást, azok délutáni gyakorlatra jártak le. Óriási öröm volt látni, ahogy először esetlenül beszéltek, nem mertek megszólalni, a gyerekek túlharsogták őket, és zavarba voltak, és eltelt egy-két hónap, egy fél év, és szépen önállóan tudták az órákat tartani, közel kerültek a gyerekekhez, igazi úszás oktató pedagógussá váltak.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Ákos, hogy így bele-bele kaptunk 6 évtized történeteibe, egy picit a jelenkori úszás problémáiról is beszéltünk, illetve reméljük, hogy nem problémáiról. Én neked nagyon-nagyon jó egészséget kívánok, és köszönöm, hogy eljöttél, mert hogy végül is azért egy periódus te magad, te kezdeményezted, lezártál a TF-en, azt ki lehet jelenteni, nem?
2: Köszönöm a meghívást.
1: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Tóth Ákos, az úszótanszék korábbi vezetője, a Magyar Testnevelési Sportolói Egyetemről, korábbi úszószövetség kapitány volt a vendégünk. Ez itt a Sportérték, én Mezei Dániel vagyok.
0: Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2. Trend FM.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2.
1: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Lelassult az előrejutás. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Margit hídtól délre, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, a Rákóczi úton, a Károly körúton az Astoria felé. Mától hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Távfővezeték felújítás miatt mától a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén a belső sávot lezárták. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. Mától a 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik. Rákoskeresztúr felé nem érinti a Kápolna tér és a Kada utca Mádi utca közötti megállókat. A Puskás-Ferenc stadion felé kihagyja a Márga utca megállót. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 6 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Újabb földrengés rázta meg Venezuelát. A magnitúdója 4,6 volt. A földmozgás epicentruma Carabellától 27 km-re északra, a fészke pedig 10 km mélyen volt a szerdai katasztrófa által érintett övezet közelében. A parlament elnöke úgy fogalmazott, hogy mérsékelt erőjű utórezgés történt. A múlt heti földrengés áldozatainak száma vasárnapra elérte az 1540-et, az ENSZ szerint mintegy 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Az Egyesült Államok 300 millió dollárra emelte a Venezuelának felajánlott segély összegét. Exportkorlátozási listára helyezett számos japán céget és szervezetet Kína, arra hivatkozva, hogy védeni kívánja nemzetbiztonsági érdekeit. Az érintettek így nem juthatnak hozzá Kínából származó civil és katonai felhasználású termékekhez. A listán japán kutatóintézetek mellett nagy vállalatok is szerepelnek, köztük a Mitsubishi, a Komatsu és a Fujitsu egyes leányvállalatai. Nincs napirenden jelenleg az árréstop kivezetése a pénzügyminisztérium szerint. Közben az Országos Kereskedelmi Szövetség a több száz milliárd forintos ágazati veszteségek miatt a korlátozás mielőbbi eltörlését sürgeti. A jegybank elnök és gazdaságkutatók véleménye alapján a megszüntetés nem veszélyeztetni az árstabilitást és alig növelni az inflációt. Az árréstop eredetileg csak két hónapra szólt, de a többszöri meghosszabbítás és kiterjesztés után jelenleg már 43 élelmiszerre és 30 drogériai termék kategóriára vonatkozik. Világszerte 5500 munkahelyet szüntet meg a British American Tobacco. A dohányipari vállalat szerint az elbocsátások a tavaly elindított Fit to Win program részét képezik, amelynek célja, hogy rugalmasabbá és költséghatékonyabbá tegyék a céget. A vállalat szerint a program 2028 végére nagyjából 600 millió font megtakarítást hoz majd. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi vízművek 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein, csomópontjaiban. A környezet védelme érdekében a vízművek nem biztosít egyszer használatos műanyag vagy papírpoharat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el. Rendkívüli intézkedéseket vezettek be Mexikóvárosban a világbajnokság miatt. Monterreyben helyi idő szerint ma a Hollandia-Marokkó, a fővárosban egy nappal később a Mexikó-Ecuador találkozót rendezik, ezért mindkét helyen szünetel a tanítás, az állami alkalmazottak pedig néhány kivétellel otthonról végzik munkájukat. A magáncégeket szintén arra kérték, hogy engedélyezik a távmunkát, vagy vezessenek be rugalmas munkarendet, így csönkentve a közlekedés terhelését. Monterrey az Egyesült Államokból érkező 15-20 ezer holland szurkolóra számít, miközben Mexikóvárosban a válogatott győzelmei után egyre nagyobb ünneplések vannak éjszakánként.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os mínuszban 139.081 ponton zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 17 milliárd forint volt. A vezető papírok a MOL kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Az olajcég árfolyama 0,2%-ot erősödött 3.676 forintra. Az OTP 0,6%-ot gyengült 45.520 forintra. A Magyar Telekom 1,2%-kal került lejjebb 2.646 forintra. A Richter pedig 1,5%-os mínusszal 12.070 forinton zárta a kereskedést. Gyengüléssel zártak a nyugat-európai tőzsdeindexek. A londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX ugyancsak 1/10%-kal került lejjebb. A párizsi CAC-on, a milánói börze és a spanyol mutató is egyaránt 0,2%-ot gyengült. A Wall Street-en pedig most jó a hangulat, a Dow Jones 0,5%-kal megy fölfelé, az S&P 500-as mutató majd 0,9%-ot erősödik, a Nasdaq Composite pedig 1,4%-os növekedésben. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 310 forintot, egy euróért pedig 354 forintot kérnek.
0: Időjárás jelentés.
4: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő várható. Az északi középhegységben és keleti megyékben eső is előfordulhat. A szél gyenge marad. A hőmérséklet estig 36 és 41 fok között alakul. Késő estére 22 és 32 fok közé hűl a levegő. A Balaton Siófoknál 29, Balatonfenyvesnél 31, Révfülöpnél 28 fokos. A Velencei tó Agárdnál 30, a Tiszató Tiszafürednél 28 fokos. Holnap 36 és 42 fok lesz, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Szerda éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás az ország minden pontján.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. A mai vendégeink különlegesek több szempontból is. Egyrészt azért, mert a műsor több éves történetének, én azt gondolom, a legfiatalabb szereplői, egyikük 2011-ben, másikuk 2009-ben született, másrészt pedig egy rendkívül látványos és technikás sportágban versenyeznek, katamarán vitorlázásban, a Nakra 15 hajó osztályban. A stúdióban a Hun 132 hajó párosa, vagyis Kolman Léna és Szőlősi Kamilla, a Káli Team Vitorlás Sport Egyesület versenyzői. Majd beszélünk arról, hogy eddig mit értek el, és milyen terveik vannak. Arról beszélgetünk a mai műsorban, hogy mi hajt két ilyen fiatal sportolót. Léna, Kamilla, örülök, hogy itt vagytok a stúdióban.
5: Mi is köszönjük a meghívást, és szeretnénk mi is köszönteni a kedves hallgatókat.
1: Mielőtt belemegyünk a részletekbe, a történetetekbe, segítsünk egy kicsit a hallgatóknak elképzelni ezt a sportot. Ha valaki még soha nem látott egyrészt katamaránt, másrészt Nakra 15-öt, hogyan képzelj el?
6: Hát a katamarán ugye egy több testű hajóosztály, és igazából a Nakra 15 ennek egy ifjúsági ilyen kategóriája vagy verziója.
1: És hát azért tegyük hozzá, hogy iszonyatos tempóban nagyon komoly manővereket végeztek, tehát hogy ha valaki még nem volt vízen és ezt nem élt át, picit avassuk bele, hogy milyen érzés ez, mennyire, és nyilván egy kicsit provokatív a kérdés, hogy mennyire nyugodt vitorlázás ez, vagy mennyire inkább száguldás?
6: Hát szerintem ez szélfüggő, nyilván nagyobb szélben gyorsabbak vagyunk, és akkor minden gyorsabban történik. Kisebb szélben pedig minden kis hiba nagyon nagy következménnyel jár. Igazából nem lehet azt mondani, hogy az egyik könnyebb, mint a másik, csak mondjuk én azt elmondhatom, hogy jobban élvezem a nagyszeles vitorlázást, mert akkor ez a sebesség, meg ez az egész ilyen adrenalin talán, ezt nagyon szeretem, és ez nagyon, nagyon ilyen élvezhető, hogy...
1: Te motivál.
6: Igen, főleg a sebesség valahogy
1: ez. Hát igen, azt tegyük hozzá, ugye, hogy egy nagyon pici hajótestről, vagy két hajótestről beszélünk, tehát borzasztóan könnyű ez a katamarán, ez a vitorlás, tehát a sebesség itt hány kilométer per órában mérhető egy nagyobb szél esetében?
5: Azért a vízen más, de mondjuk ilyen 50 km per órával tudunk menni, és ez lehet, hogy most
1: és
5: nem
1: lóbó,
5: tűnik...
1: És közben ki az ember a trapizon ilyen. A hajóból.
5: Szóval most ez lehet, hogy nem tűnik olyan soknak, mert mondjuk egy autó 50-nel megy, és mondjuk lakott területen, vagy nem tudom, ez nem tűnik olyan soknak, de azért a vízen sokkal többnek érződik, mert nincs előttünk szélvédő, azért kiemelkedünk, amúgy szerintem én
1: hát
5: ezt a...
1: Hát és ki is lógtok a hajóból.
5: Igen, hát hogy mondjuk, ugye kint állunk ki. A trapézon, a hajótesten így vízszintesen. Szerintem amúgy ez talán legjobban egy ilyen hullámvasúthoz hasonló, ami így megy a vízben, és akkor így megyünk föl, meg így gyorsan. Úgyhogy gyors, de a vízen még gyorsabbnak érződik.
1: Egyébként volt olyan, hogy ezt úgy éreztétek, hogy ez azért már inkább az extrém sport kategória?
6: Hát inkább a borulások után, vagy amikor főleg a társainktól halljuk, hogy milyen baleseteik voltak, vagy akár nekünk is ilyen neccesebb helyzetek, akkor lehet így érezni ezt az extrém sport részt, de egyébként menet közben nem annyira.
1: Mert egyébként milyen baj lehet, vagy milyen sérülések lehetnek
5: hát
1: egy ilyen sportban?
5: Létező minden, amit el lehet képzelni.
1: Kartörés.
5: Hát ez pont ez a sport, ahol minden meg lehet.
1: Tehát mindig a határon kell, és azon egy picit túlmenni?
5: Inkább figyelni kell szerintem. Fontos, hogy mindig ott legyünk fejben, hogy lehet, hogy most nagyon jól megyünk, meg most nagyon élvezünk, de hogy mindig fejben oda kell figyelni, mert ha egy percig nem figyelünk valami, akkor történhet bármi baj, és ez továbbfokozódhat komolyan, úgyhogy...
1: Na most itt nagyon komoly szerepek vannak, ki a kormányos, ki a legénység, és ki miért felel, mit csinál?
6: Hát igazából így a legtöbb hajóban a kormányos kormányoz nyilván, és a legénység pedig...
1: És egyben a kapitány, tehát irányít, nem?
6: Nem feltétlenül.
1: Nem, ezért
6: szerintem
1: is kérdezem, hogy
6: főleg,
1: ezt tegyük tisztán.
6: Hogy mi mondjuk sokszor megbeszéljük a döntéseket, és igyekszünk minél többször együtt egy közös döntést meghozni. És a legénység pedig a vitorlákat állítja, vagy a vitorlákkal foglalkozik, és hát igazából folyamatosan figyeli a többi hajót, a szelet és a hajón kívül történő dolgokat.
1: Mióta vagytok egy páros?
5: Most lesz a második évünk.
1: Van, hogy nem passzol két versenyző egymáshoz?
5: Igen, igen.
1: És azt az első pillanatban lehet egyébként már érezni? Vagy az ember próbálja, és egy
5: szerintem
1: azt mondja,
5: lehet,
1: hogy ez nem
5: de
1: megy.
5: Egy idő után mindig ez kifejlődik, és akkor meg már tényleg nagyon, nagyon rossz. De szerintem van ez az ilyen első találkozás, és szerintem akkor azért már lehet érezni dolgokat. Meg ugye nyilván vele extrém sport, ezért vannak olyan körülmények, amik ugye olyan dolgokat hoznak ki a másikból, amit normálisan nem tapasztalunk meg, mert azért olyan stressz helyzetek vannak, hogy ez úgy kihozza az ember igazi arcát.
1: Igen, volt olyan, hogy mondjuk vitatkoztatok, vagy menet közben abban a pillanatban, amikor az ember versenyez vagy edz, akkor nincs helye vitának?
6: Hát ilyen kisebb vita az
1: nézeteltérés.
6: Szerintem így belefér, de nyilván egy ilyen nagyon mondjuk megsértődünk egymásra, vagy ilyesmi, az nyilván a vizen nem odavaló.
1: Tehát mert... nem fér el, ott azért igen. Olyan szinten kell alázat hozzá, mert ahogy mondtátok is, bármi megtörténhet. Egy picit lépjünk vissza, és menjünk a legelejére. Honnan jött a vitorlázás az életetekben? Azt gondolom, hogy aki valaha már ült hajón, az egy szerelem.
6: Ez biztos.
5: Igen, ebben egyetértünk.
1: Melyik őtök mikor kezdte? Nyilván most is nagyon fiatalok vagytok, 14 és 16 évesek, de hogy nyilván ezt sokkal korábban kezdtétek, ha most már versenyeztek.
5: Hát én körülbelül szerintem ilyen 11 évesen kezdtem. Elvittek, vagy lehet, hogy korábban, nem emlékszek már annyira. Hát elvittek egy táborba, és így ott maradtam. És akkor onnantól szerelem volt, ezek a táborok egyre komolyabbak lettek, elkezdtem így hobbi szinten versenyezni, akkor hobbi szint versenyből már komolyabb lett, akkor ugye komolyból meg ugye jöttem.
1: Tehát amikor jöttek az első eredmények, akkor megérezted ennek az ízét.
5: Hát azért az eleje nehéz volt, mert azért senki se úgy kezdi, hogy minden jól megy. Szóval, hogy ez egy azért nehéz, mert nem rögtön jönnek azok az eredmények, és ez nagyon sok ember próbára tesz, hogy bírja el, hogy berak nagyon sok munkát, de nincs az az eredmény. Úgyhogy szerintem ilyenkor sokan kiesnek.
1: Léna?
6: Én már elég kiskoromban ilyen nagyon hobbi szinten apukámmal vitorláztam. Ennek is volt egy katamaránja, csak nagyobb, mint a miénk. És hát igazából akkor ő mondta, hogy húzd meg a kék kötelet, és akkor meghúztam a kék kötelet. De ez már akkor is nagyon tetszett, és akkor talán 9-10 éves voltam, amikor én is elmentem egy táborba, és a táborban azt mondták, hogy van bennem potenciál, és menjek el a versenycsapatba, nézzem meg, hogy milyen egy edzés. És akkor elmentem, megnéztem, tetszett, és akkor következő évben elkezdtem versenyezni, és igazából így kezdődött.
1: Nagyon örülök, hogy eljöttetek ide a műsorba, 14-16 évesek vagytok, komoly célokkal, és arról beszélgettünk, hogy milyen szerelem a vitorlázás, mennyire különleges sport ez, mennyire határon kell nagyon sok helyzetben lenni, és mennyire kell együtt dolgozni, de még avassatok be abba, hogy amikor edzés van, akár itthon, akár külföldön, tehát akár tavi körülmények, vagy tengeri körülmények között, akkor mennyire kell az erőnlétre koncentrálni, milyen erőnlét edzéseitek vagyok, de ez hogyan néz ki, amikor készültök?
5: Hát viszonylag nagyon sokat készülünk, és amúgy ez egy nagyon sok sztereotípia van erről, hogy hát mi úgyse nem is igazi sport, meg hogy hát csak kiülünk, meg hát a hajó arra megy, amerre kormányozzuk, meg hát süt a nap, hát ez semmi.
6: Meg de
5: hát
6: ezért
5: igen, hogy mazogokat húzogatunk.
1: Tehát úgy találkoztok ilyen sztereotípiákkal.
5: Igen, igen, szóval nagyon sok ember fejében ezzel, de amúgy a valóságban azért ez egy elég fizikailag megterhelő sport, főleg mint legénység, azért az nagyon fizikai, és kell készülni már.
1: Erős kéz kell hozzá.
5: Hát nem csak erős, hanem a teljes testünket muszáj edzeni, meg koordináció.
1: Milyen típusú erőnléti edzésetek van?
5: Hát ugye van egy száraz, ugye az edzőteremben edzünk, hogy minél jobb kondíciónk legyen, erősebbek legyünk, nem csak kart, hanem igazából mindent. Mellette figyelünk erre a koordinációra, ez az ilyen agyi edzés.
6: Egyensúlyérzék, reakcióidő.
5: Kardió.
1: Mi a szeretem meg a nem szeretem része a felkészülésnek? Mert nyilván, amikor már ott vagytok a versenyen, az a vége. Az, amire mindig is készültök. De van olyan része ennek a sportnak, ami kevésbé szerethető, vagy ami nehéz?
6: Szerintem ez lehet így változó emberenként, de igazából így a fizikai felkészülés az szerintem nem annyira nehéz, vagy nem az a rész, amit így utálok, vagy így nem szívesen csinálok. Inkább ez az órákon át szerelgetés a parton, a tűzőnapon, vagy akár a hideg szélben. Szóval...
1: És ezt úgy behoztad, mert hogy ez egy technikai sport.
6: Igen.
5: Meg pont, hogy az ellentétét mondanám.
1: De akkor pont hogy ezért szeretem. Jó, hogy ketten vagytok, tehát te szereted inkább a technikai részét, a felkészülést, azokat igen. Az apróságokat, amitől egy kicsit
5: de gyorsabbak
1: lehettek, mint a másik.
5: De én is szeretek szárazon készülni, csak ott nekem inkább az a nehezebb, hogy akkor ez, hogy mindig menni, csinálni, mert hajlamos vagyok, hogy most egyszer, most nem megyek, és akkor ez így benne maradt, hogy jó, hát akkor most még egy nap se számít, és akkor, hogy ez, meg ugye...
1: De akkor ezt az, ki
5: az étrendre is odafigyelni.
1: Kell csinálni.
5: Hát én tehát, minden nap szoktam menni edzeni.
1: Szeretne versenyezni.
5: Igen, hogy hát fontos, hogy jó kondiban legyünk, meg azért, ha nem megyek, azért az úgy... kimarad, vagy...
1: Tehát akkor hiányérzet van. Kamilla, mesélj még akkor arról a részéről, amit te szeretsz a technikai részről, hogy ott mi az, ami ebben izgalmas, mi az, amire figyelni kell, és milyen szintű tudás kell ahhoz, hogy ezt a hajót jól felkészítsétek. Ez mennyire a ti feladatok?
5: Annak kezdődött, hogy én már kiskoromban nem szeretem legózni, meg így építeni ilyen dolgokat, és ez így a hajón is megmarad, csak így nagyban. Meg hát most nyilván, mivel technikai sport, azért ez fontos, hogy egy jó hajóval menjünk, mert ha valami ott jobban működik, mint a másiknak, akkor annyival előrébb vagyunk, meg hát nyilván magammal szúrok ki, hogyha valami nehezebb, ha meg tudom csinálni úgy, hogy jobb legyen, könnyebb legyen, egyszerűbb legyen, akkor inkább megcsinálom úgy. Úgyhogy,
1: mennyire a versenyzők felelőssége ez?
5: Van, hát teljes fontos? Mértékben. Az csak ugye valakik úgy vannak vele, hogy nem baj, ráér, majd megcsináljuk. Csak...
1: ez perceket, vagy másodperceket, akár perceket is jelenthet egy versenyen szél
5: hát, hogyha valami pont akkor elromlik, ami olyan, akkor...
1: akkor akár ki is eshet.
5: Hát igen, nem kiesni, de hát akkor nem tudja folytatni a napot, ha olyan dolog.
1: És egyébként miért a katamarán az, ami igazán közel áll a szívetekhez? Mert hogy bármilyen hajóosztályról beszélhetnénk.
5: Ez a leggyorsabb.
6: Igen, ez gyors. Hát nyilván én, mivel apukám is katamaránnal vitorlázott így hát kiskoromban, nekem így ez adott volt, és igazából nagyjából soha nem mentem más hajóval, vagy ilyen nem katamaránnal, de más hajókban is van olyan, amit szívesen kipróbálnék, vagy amit úgy érzem, hogy érdekes lehet, meg talán...
1: Inkább a kisebb, gyorsabb hajók azok, amik igen. Fordulékonyabbak, amik előtérbe kerülnének, hogyha esetleg hajóosztályt váltanál?
6: Igen, számomra mindenképpen, de igazából az is, hogy most a katamarán az nem egy ilyen olcsóbb hajóosztály, de vannak tényleg ilyen egyszerűbb kis hajók, amik mondjuk egy Optimist vagy egy Lézer igazából ott
1: tehát van egy kis hajód, meg egy vitorlád. A belépő szint, nem? Igen. Amikor a kicsiket elkezdik tanítani. Igen. Úgy kezdődik, és utána lehet előre igen. lépkedni a legtöbb esetben.
6: És szerintem ezek a hajók, ezek a tényleg az egyszerűbb, az is nagyon érdekes, hogy az is egy ilyen szép, szép része a vitorlázásnak, hogy tényleg amikor elkezded, akkor még egy ilyen kis hajóval mész, de igazából abban tudod legjobban megtanulni, hogy mi az az egész, hogy honnan fúj a szél.
1: Mi az a pillanat, vagy mi az az érzés, ami miatt újra és újra vízre akartok szállni?
5: Ez nehéz megmagyarázni. Hát nem mondom, hogy nem voltak már olyan perceink, amikor eldöntöttük, hogy mi soha többet nem ülünk hajóba, de valami mindig visszahúd, de szerintem ez az adrenalin, meg az, hogy tényleg nagyon szeretjük, és ez olyan, mint valami ilyen toxikus szerelem, hogy... hogy mindig gondolom, visszamegyünk.
1: Meg egy társaság is, mert nyilván a többi igen. versenyzővel is jó a kapcsolat egyébként?
5: Igen.
6: Igen, így csapaton belül is jó a társaság, meg a többi egyesületben is.
5: Szerintem így mi magyar vitorlázók szerintem egy ilyen tök jó közösséget alkotunk.
1: Én úgy tudom, hogy ez egy külön érdekesség, hogy jelenleg ti vagytok az egyetlen magyar női páros a NAKRA 15 hajóosztályban.
5: Igen.
1: Mert hogy általában vegyes igen. páros indul. Miért fontos ez? Itt a súly is közrejátszik, hogy, vagy az erő viszonyok, ami miatt jó, hogyha ha a fiú is van a csapatban? Vagy nem számít ez egy bizonyos szint, tudás szint fölött?
6: Hát szerintem egy lány is lehet ugyanolyan erős, mint egy fiú.
1: Ezt köszönöm, hogy itt elmondtad.
6: De igen, talán ezért, hogy a legénységre gyakran, hogy egy nagyobb, erősebb, akkor hát az legyen fiú, és akkor viszont akkor már egy ilyen nagy, erős fiú, ez már nehéz lesz, úgyhogy abból ne legyen kettő együtt, akkor a kormányos legyen egy kicsi és könnyű lány.
1: Vegyes párost kialakítani.
6: De igazából ez teljesen van, hogy fordítva van, vagy nyilván van női páros, meg férfi páros is van, szóval nincsen így korlátozva.
1: Nehéz a vegyes párosok vagy a fiú párosok ellen versenyezni?
6: Szerintem...
5: Nem. Mert szerintem nem ezen múlik. Mármint nyilván egy, tehát nyilván most, ha egy fiú...
1: Nyilván provokatívak jobba... egy kicsit a kérdések, igen. de nem véletlenül, hogy kiderüljön,
5: de nyilván most
1: hogy...
5: egy fiú azért gyorsabban fog felkapni egy hajót, meg gyorsabban fog behúzni egy kötelet, meg minden. azért edzek minden nap, de hogy, hogy nyilván, tehát ezzel nem tudok, mert hát ez biológia, de azért nem csak ezen múlik, hanem azért a taktikai döntéshozatalok.
1: Tudás szinten. Igen, egyébként sokszor a súlyon, vagy a súlyelosztáson is, amit mondtatok, sok apróság számít. Hogyan néz ki egyébként egy átlagos hetetek? Mennyit edzetek? Mikor szálltok vízre? A hétköznapoknak mennyire része a víz? Mondjuk például iskolaidőben.
6: Hát iskolaidőben hétvégén van ilyen vízi edzésünk.
1: Mert hogy 14-16 évesek vagytok, a gimnáziumba jártok.
5: Tehát nyáron lesz olyan hónapunk, amikor igazából minden nap megyünk edzeni, de meg mondjuk, hát nem csak hétvégén, de általában hétvégén,
6: vagy
5: de úgy van versenyek előtt.
6: Sütörtök pénteken.
1: Mikor kezdődik a versenyszezon?
5: Márciustól,
1: tehát már benne vagyunk már gyakorlatilag. Igen. És mennyit edzetek külföldön?
5: Hát a telet szoktuk az ilyen ősz, tél, tavasz.
1: Ez egy hetet jelent, ami kvázi ilyen edzőtábor formájában
6: zajlik? Igen, ilyen edzőtáborok, és akkor mondjuk több ilyen egyhetes edzőtábor, és nyilván minél több időt tudunk a vízen lenni, annál jobb, de hát ez ugye az időjárástól is függ, hogy éppen melyik héten milyen idő lesz.
1: Inkább itthon vagy inkább külföldön lehet jobban, többet, gyorsabban készülni, fejlődni? Van ennek jelentősége?
5: Hát szerintem nekünk most ez a Olaszország, ez amúgy sokat dobott, de szerintem inkább azért, mert hogy ez egy új élmény, és azért úgymond már a Balatont azért nagyjából kiismertük, és azért tudjuk, mire számítunk, de azért tengerre még nem vitorlászunk, és az nyilván az, akkor sokat fejlődtünk hirtelen, de szerintem ott is egy idő után, ha így elkezd az ember kiismerni, és nagyjából tisztában lesz, hogy mi mikor történik, meg hogy történik, akkor mind a kettőnek megvannak az előnyei, mert azért egy tavon kisebb a szél, nincs hullámzás tengeren, meg ugye nagyok a hullámok, többször van erős szél, szóval a kettő teljesen más, szinte mind a kettő fontos, mert mind a kettőben lehet fejlődni, csak másban.
1: És mi minden, milyen tulajdonságok szükségesek ahhoz, hogy valaki ebben a sportban, vagy azt is mondtuk, hogy szinte egy extrém sportban egyrészt fejlődni tudjon, és hogy kiemelkedővé váljon.
5: Kitartás szerintem.
6: Léna? Igen, szerintem is. Meg aki kiskorában elkezdte, annak van egy kiindulási pontja mondjuk, mint aki később csak beült a hajóba, hogy na, akkor én most elindulok. Meg nyilván versenytapasztalatot is lehet szerezni kisebb korban, de hogyha valaki kitartóan csinálja, akkor szerintem bármikor el lehet kezdeni, és bármikor.
1: Igen, hát már sok dolgot összedobtunk, ugye beszéltünk arról, hogy ez egy technikai sport, tehát jól kell ismerni a hajó felépítését, azokat az apró nüanszokat, amitől mondjuk gyorsabb lehet a hajó, mint a másiké. Kell erőnléti edzés, kell, ahogy mondtad, Kamilla, kitartás. Van, hogy elbizonytalanodtok, hogy ez a ti utatok? Volt már ilyen?
5: Igen. Hát, de szerintem minden sportolónak volt már ilyen, hogy...
6: Igen, főleg talán egy kudarc után, akkor...
5: Több kudarc után inkább.
6: Igen, egymás után mondjuk, akkor néha van ez a gondolat, hogy hát mit keresünk itt egyáltalán, de ha olyankor végig gondolom, akkor mindig igazából az nyer, vagy az a gondolat nyer, hogy de ezt szeretem csinálni, és nem feltétlenül az eredmények számítanak, hanem inkább, inkább ez a szeretet.
1: Milyen eredményeitek voltak eddig? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy, és akkor beszéljünk meg később az eredményekről, hogy mi jelent kudarcot?
6: Mondjuk egy olyan csapat, ha legyőz minket, akikről nem számítottunk arra, hogy legyőznek, vagy elrontunk valamit, mondjuk egy bizonyos részét a versenynek, mondjuk egy rajtot. Ezt a tavalyi szezonban nagyon sok rossz rajtunk volt, és az nekem nagyon rosszul esett már egy idő után, hogy sosem sikerült jól a versenyen, mindig ugyanazokat a hibákat, vagy ugyanazt a hibát követtük, vagy követtem el.
1: Milyen a rossz rajt, vagy mind múlik a rossz, vagy a jó rajt?
6: Hát az időn, hogy mikor mész át a rajtvonalon.
1: Tehát ott vársz, ugye a szél az folyamatosan fúj, tehát hogy a hallgatók el tudják képzelni, szélbe állsz, és van az a pont, amikor már ugye már rákészülsz arra, hogy elinduljatok, ha ezt nem jól időzített kormányosként, akkor lehet baj?
6: Igen, akkor mondjuk túl korán érsz oda, akkor utolsó pillanatban meg kell állnod, akkor nagyon lelassul a hajó, vagy ha túl későn indulsz el, akkor nyilván a többiek elindultak előtted, és akkor mögöttük mész már rögtön az elején.
1: Ez egyébként közös döntés, vagy a kormányos felelőssége?
5: Mind a kettőnké.
6: Igen, szóval ez az igazából egész... ez egy kétszemélyes hajó, szóval igazából, ha hibázunk, vagy ha valamit jól csinálunk, ez valamilyen szinten mind a kettőnknek a munkája.
5: Meg hát nem tudom, mi úgy tekintünk magunkra, hogy milyen egyek vagyunk, szóval nincs ez most akkor Léna a kormányos, és akkor most kapitány asszony itt most megmondja a tutit, hanem hogy mi közösen dolgozunk, ha valamelyikünk elront valamit, azt mind a ketten elrontjuk, mert most attól még, hogy ha mondjuk tegyük fel, hogy most a Léna ront el valamit, attól még én is azt láthattam volna. Tehát nem az van, hogy akkor most egy fal van köztünk, és akkor mind a kettünk csinálja, amit mi csinálunk, és a másik meg a másikét, hanem hogy abszolút egyként dolgozunk meg, hogy egymást segítjük.
1: Ez nagyon fontos. Folytassuk innen, és beszéljünk az eredményekről, mert most azt megnéztük, hogy mi mindenen múlik ez, és azt is tudjuk, hogy ugye maga a versenyzés, az csak a jéghegy csúcsa, tehát nagyon sok tudás, és nagyon sok minden kell ahhoz, hogy egy versenyző páros ideig eljusson. Egy kis zene következik utána Kolman Lénával és Szőlősi Kamillával, a Team Káli Vitorlás Sportegyesület versenyzőjével beszélgetünk tovább. Hamarosan innen folytatjuk.
0: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
7: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
2: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Há

0: szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel. Közel 20 év hazai tapasztalattal.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
3: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
4: Este fél hét van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Újabb földrengés rázta meg Venezuelát. A magnitúd olyan 4,6-os volt. A földmozgás epicentruma a Carabeyától 27 kilométerre északra, a fészke pedig 10 kilométer mélyen volt a szerdai katasztrófa által érintett övezet közelében. A parlament elnöke úgy fogalmazott, hogy mérsékelt erőjű utórezgés történt. A múlt heti földrengés áldozatainak száma vasárnapra elérte az 1540-et, az ENSZ szerint mintegy 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Az Egyesült Államok 300 millió dollárra emelte a Venezuelának felajánlott segély összegét. Rendkívüli intézkedéseket vezettek be Mexikóvárosban a világbajnokság miatt. Monterreyben helyi idő szerint ma a Hollandia-Marokkó, a fővárosban egy nappal később a Mexikó-Ecuador találkozót rendezik, ezért mindkét helyen szünetel a tanítás, az állami alkalmazottak pedig néhány kivétellel otthonról végzik munkájukat. A magáncégeket szintén arra kérték, hogy engedélyezzék a távmunkát, vagy vezessenek be rugalmas munkarendet, így csökkentve a közlekedés terhelését. Monterrey az Egyesült Államokból érkező 15-20 ezer holland szurkolóra számít, miközben Mexikóvárosban a válogatott győzelmei után egyre nagyobb ünneplések vannak éjszakánként. Szerdától kizárólag mobillal lehet fizetni a parkolásért Budapesten. A jegyvásárlást alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással is aktiválni lehet. A technológiai újítással egy időben zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A fővárosi közgyűlés másfél éve döntött a parkolási automaták kivezetéséről. A rendelkezés július 1-én lép hatályba. A fővárosi önkormányzat időközben biztosította azokat a tájékoztató táblákat, amelyeket a kerületi parkolási üzemeltetőknek kell kihelyezniük. A Budapest Go alkalmazásban történő fizetés egyelőre nem lesz elérhető, a funkció majd egy jövőbeni fejlesztéssel érkezik az applikációba. Óriási vízhiánnyal küzdenek Cipruson. A mediterrán ország a vízkészleteinek 72%-át eleve felhasználja, a nyári hónapokban pedig 92%-ot is eléri ez az arány. Tovább fokozza a vízkészletekre nehezedő nyomást, hogy Ciprus népessége rohamosan nő. A ciprusi kormány sorra telepíti a sótalanító üzemeket, hogy biztosítani tudja az ivóvízellátást. A válság kezelése olyan sürgetővé vált, hogy a leköszönő ciprusi elnökség az Európai Unió tanácsában prioritásai közé emelte a problémát. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a klímaváltozás és az aszályok várhatóan legalább 2030-ig növelik a vízhiányos időszakok gyakoriságát és súlyosságát. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi vízművek 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein, csomópontjain. A környezetvédelme érdekében a vízművek nem biztosít egyszer használatos műanyag vagy papírpoharat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el.
3: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os mínuszban 139.081 ponton zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 17 milliárd forint volt, a vezető papírok a MOL kivételével gyengültek az előző

0: tegnapi záráshoz képest. Az olajcég árfolyama 2%-ot erősödött 3676 forintra. Az OTP 6%-ot gyengült 45.520 forintra, a Magyar Telekom 1,2%-kal került lejjebb 2646 forintra, a Richter pedig 1,5%-os mínusszal 12.070 forinton zárta a kereskedést. És gyengüléssel zártak a nyugat-európai tőzsdeindexek. A londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX ugyancsak 1/10%-kal került lejjebb. A párizsi CAC-on, a milánói börze és a spanyol mutató is egyaránt 0,2%-ot gyengült. A Wall Street-en viszont jó a hangulat, a Dow Jones 0,4%-os pluszban, az S&P 500-as mutató 0,8%-ot emelkedik, a Nasdaq Composite pedig 1,3%-kal a pozitív tartományban. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 310 forintot, egy svájci frankért 384 forintot, egy euróért pedig 354 forintot kérnek. Az olajárak tovább drágultak, 2,2%-kal a WTI, 70,75 dollár a jegyzésára, a Brent 1,7%-os drágulás mellett 73,20 dollár.
1: Időjárás jelentés.
0: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben eső is előfordulhat, a szél gyenge marad. A hőmérséklet késő este 22 és 32 fok között alakul, hajnalra 19 és 25 fok közé hűl le. A Balaton Siófoknál 29, Balatonfenyvesnél 31, Réfülöpnél 28 fokos, a Velencei tó Agárdnál 30, a Tiszató Tiszafürednél 28 fokos. Holnap 36 és 42 fok lesz, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Szerda éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás az ország minden pontján. Most pedig folytatódik itt a Trend FM-en a hétfő egy nők utasi Judittal.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
2: Vendégem a stúdióban továbbra is Kolman Léna és Szőlősi Kamilla, a Team Káli Vitorlás Sportegyesület versenyzői, NAKRA 15 hajóosztály, amiben versenyeztek, és hát arról beszéltünk, hogy sokat kell tenni azért, hogy a versenyhelyzetben jól sikerüljön a páros közös munkája, és hogy ez egy közös felelősség, és hogy nem mindig minden úgy sikerül, ahogy az ember tervezi. Említette Léna például a rajtot, ami nem mindegy, hogy az hogyan van időzítve, mi az az időpillanat, amikor neki indultok. De beszéljünk az eredményeitekről, hogy milyen versenyekre, illetve milyen eredményeitekre vagytok eddig a legbüszkébbek.
3: Szerintem a tavaly Európa-bajnokság, mert az egy nagyon küzdős volt, azért nagyon megküzdöttünk.
2: Ott milyen eredményt értetek el?
3: Hát abszolútban 22-ek lettünk.
2: És ezt tegyük így helyére, hogy ez mit jelent, milyen csapatokkal, milyen versenyzőkkel küzdöttetek?
3: Ott hát igazából így Európában az összes NAKRA 15-ös ott volt.
4: Hát azért nem, de...
3: Jó, de majdnem. De hogy azért a legjobbak ott voltak, és hogy nem, azért tényleg az ilyen top emberekkel mentünk, azért elég nehéz viszonyok voltak, voltak kaotikus percek is.
2: Biztos, hogy volt egy-két izgalmas
4: volt
2: pillanat.
4: Volt egy nagyon erős szeles nap, amikor mi végigmentünk nagyon szépen egy futamot, nagyon jó helyezést elértünk, csak büszkék voltunk magunkra. A többiek körülöttünk borultak így.
2: Milyen erős szélben mentetek?
4: Ilyen 20-an van pár.
3: Ilyen 50-60 kilométer per óra.
2: 50-60 kilométer per órával repesztettetek mondjuk így, igen, és közben körülöttetek borultak a hajók.
4: Igen, és nagyon örültünk, hogy mi végigmentünk egy futamon borulás nélkül.
3: Túléltük, egyikünk sem szeret
4: semmi. És akkor elindult a következő futam, ott is így a futam felét nagyon jól ott is túléltük, mondhatjuk így, és akkor jött egy pöf, ugye egy ilyen
2: hát egy hirtelen ilyen, szél.
4: Igen, ami ugye sokkal erősebb volt, mint az átlag szél, és hát abban felborultunk. És felborulva nekünk jött egy másik hajó, és utána nem tudtuk aznap már folytatni a versenyzést, mert így a kormányunkat...
2: Tehát annyira megsérült a hajó, hogy nem tudtatok tovább menni.
4: És utána volt ilyen óvás tárgyalásunk is, hogy kapjunk átlagpontot azokra a futamokra, ahol nem tudtunk elindulni, és ez szerintem egy nagyon ilyen jó eset volt arra, hogy önállóbbak legyünk, meg megtapasztaljuk, hogy milyen tényleg egy nagyobb mezőnyben versenyezni, ahol nem a saját barátainkkal, meg ismerőseinkkel versenyzünk, hanem ez pont egy olasz csapat volt, akikkel ez így történt.
2: Ilyenkor a másik hajó megy tovább.
4: Hát ők is.
3: Hát nekik is okos lett ez a nap.
4: Mert nekik is eltört egy
3: részük,
4: igen. Úgyhogy ők se tudták folytatni, de hát mi semmit nem tudtunk tenni ebben a helyzetben, mert ugye fel voltunk borulva, és akkor tényleg semmit nem tudunk egy ilyen helyzetben csinálni. És hát utána még voltak, nyilván ez egy hetes volt kb. Ez a verseny, vagy ez az Európa-bajnokság, és hát a többi napon nem volt ekkora szél, de azért ott is voltak nehéz körülmények, meg hosszú volt, meg szóval küzdöttünk ott.
2: Ilyenkor, amikor mondjuk kimentek egy Európa-bajnokságra, akkor van veletek edző, vagy valaki, aki segít?
3: Igen, hát mindig edzővel
2: megyünk. Mert hogy az edző még nem került szóba, azért kérdezem. Meséljetek erről is, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban, a mindennapokban és a versenyszituációkban.
3: Hát versenyen sajnos nem lehetnek ott, de ugye kívülről néznek, és akkor két futam között átbeszéljük a jó meg a rossz dolgokat. Hát edzésem meg szerintem más sportokban is így van, hogy mit csináljuk, nézi az edző, mondja, hogy mit csináljunk, hogy csináljuk, ez jó, nem jó.
2: Mondjuk kísér benneteket egy motorcsónakkal?
3: Igen. Uh-huh.
2: És mi történik, amikor a katamarán borul?
4: Hát beszéljünk ugye erről is. Az egyik teste felfelé mutat, és a vitorlája meg, az árbóca, az pedig a vízben van.
2: Uh-huh. És jó esetben a versenyző nem a vitorla alatt van.
4: Szerintem az rosszabb, ha a versenyző van a vitorla fölött, mert az akkor jó, elszakad a vitorla. De
2: ilyenkor mondjuk van egy mentőhajó, aki érkezik?
3: Vissza tudjuk
4: igazából ilyenkor visszamászunk a hajóra, és visszaállítjuk igazából.
2: És akkor ilyenkor, ha nem sérül a hajó, akkor lehet folytatni a futamot.
4: Igen. És igazából ez nem is egy ilyen hosszú, szóval nem hosszú ez az egész visszaállítás.
2: Hiszen könnyű a hajótest, úgyhogy erre megvan a technikátok.
3: Igen.
2: Volt olyan borulás, ami mondjuk akkor nagyon durva volt, de mondjuk utólag nevettetek rajta.
3: Hát szerintem ebből millió
4: nagyon
3: volt.
4: Sok
3: tehát
4: volt.
3: Már szerintem, igen.
4: Igazából utólag minden boruláson nevetünk. Szóval sokszor mondjuk van olyan, hogy körberepüljük akár a hajót így a trapézon, és a hajó túloldalán kötünk ki a vízben, és mindezt másodpercek alatt, és nem is emlékszünk teljesen, hogy mi történt, csak következő nap egy nagy lila folttal ébredünk fel, hogy ja, akkor már tudom, hogy mi történt, amikor ott barultunk, vagy amikor ott röpködtem a hajó körül.
2: Most milyen kihívások előtt vagytok? Ugye említettétek, hogy a versenyszezon elkezdődött. Milyen versenyeken fogtok elindulni most a közeljövőben, vagy az idei szezonban?
4: Hát az idei magyar versenyek közül, vagy hazai versenyek közül az országos bajnokság lesz a legnagyobb versenyünk, és nagyon szeretnénk az Európa-bajnokságra eljutni Barcelonába, ami pedig ősszel lesz, és most ez a célunk.
3: Ez a célunk.
2: Uh-huh. És ennek milyen előfeltétele van, tehát, hogy jó eredményt kell előtt elérni, hogy az Európa-bajnokságra kijussatok, vagy ennek inkább anyagi, technikai háttere van?
3: Hát mind a kettő szerintem már. Most el lehet menni zéró tapasztalattal is, de hát most annak nagyon sok értelme nincsen. De inkább az, hogy anyagilag azért az egy húzós dolog, úgyhogy most ezért próbálunk partnereket keresni, pályázatokon indulni, hogy meg hát támogatókat keresni.
2: Hát
3: hogy...
2: Igen, mert hogy ezt szokták mondani, hogy az ilyen jellegű technikai sportok, azok nem olcsó sportok, és akkor, hogyha attól független, hogy az ember egy csapatnak a tagja, azért egyéni támogatásra szüksége lehet. Igen. Tehát, hogy ezek külön kihívások a versenyzésen, illetve a felkészülésen túl. Ez egy rendkívül gyors, kéttestű hajó, ahol a versenyzők szó szerint a víz fölött egyensúlyozva irányítják a hajót, vagy ahogy mondtátok, volt, hogy már át is repültetek a trapézon. Trapéz segítségével hirtelen a hajó túlol. Dalára, tehát ez egy nagyon izgalmas, rengeteg adrenalin biztosító sport. Viszont visszatérnék még egy pillanatra, mert Kamilla említette azt, hogy ez egy költséges hobbi, költséges sport, költséges életpálya, amihez sokszor rengeteg támogatás szükséges, de hogy aki nem ismeri ezt a világot, hogyan képzelje ezt el, mert hogy a pályázatokat is említetted.
3: Hát ez a versenysport, ez egy tényleg nagyon-nagyon költséges, és egy szint után már egyszerűen erőből, ha csak nem milliárdosak vagyunk, akkor már így elég nehéz ezt finanszírozni.
2: Tehát van egy pont, ameddig tud segíteni a család, de van egy azon túli pillanat, amikor viszont igen. Már rajtatok múlik, ti pályáztok?
3: Hát igen. Szóval, hogy tennünk kell azért, hogy mert ez egy dolog, hogyha mondjuk valaki tehetséges, meg ügyes, de hogy az nem feltétlenül kap támogatást. Szóval ezeknek utána kell menni. Meg ez egy ilyen nagyon nagy tévhit így az emberekben, hogy akkor ugye a sportolókat így úgy támogatják, hogy így oda mennek a cégek, hogy így működjünk együtt, de hát ez pont fordítva van, szóval általában a sportolók szoktak könyörögni a cégeknek, hogy valami támogatás vagy együttműködést.
2: Főleg hát fiatal sportolók vagytok, tehát még nem tudtok olyan szintű eredményeket felmutatni, ami már magáért beszélne, fel kell hívni magatokra valahogy a figyelmet?
3: Igen.
4: Meg talán nem is egy olyan ismert sport. Nyilván az utcán, ha valakit megkérdezel, hogy...
2: Hogy látott-e már NAKRA 15 hajóosztályban katamarán versenyt?
4: Igen, akkor valószínűleg azt akkor... se fogja tudni, hogy
2: miről
4: mi az a kérdés. De ha mondjuk megkérdezed, hogy melyik a kedvenc foci csapata, akkor nyilván valamit tud mondani, hogy nincsen kedvence, de legalább tudja, mi az a foci.
2: Tehát, hogy eleve már azt mondod, hogy vagy mondjátok, hogy nehéz helyzetből indultok. A pályázatok hogyan zajlanak? Kiket lehet megkeresni?
3: Hát azért nagyon sok ilyen nagy cég, akiknek van ilyen társadalmi szerepvállalásuk, azoknál lehet pályázni, csak hát ugye sajnos, vagy hát nem sajnos, ugye nem mi pályázunk csak, hanem rajtunk kívül lehet nagyon sok fiatal sportoló, akiknek szintén nagyon fontos, és nyilván vannak nálunk ügyesebbek, jobbak, tehetségesebbek, és nyilván nem mi fogjuk ezeket megnyerni.
2: De azért nem szabad kisítőnek.
3: De azért, igen, azért hát mindenhova kell beadni, mindenkinek kell írni, addig kell dörgetni az ajtót, míg ki nem nyitják, úgyhogy igen, tenni kell, és ez nehéz. Főleg, hogy ugye ez az anyagi rész, ez eléggé meg tud gátolni minket dolgokban.
2: Tehát akkor azért ez is egy izgalmas kihívás amellett, hogy olyan kondiba kell lenni, olyan technikai, olyan tudással kell rendelkezni, emellett még ezt is egy bizonyos szint fölött, hogyha az ember szeretne létezni ebben a sportban, akkor ezt meg kell ugrani. Én arra lennék kíváncsi, én említettem, ugye az életkorotokat, 14-16 évesek vagytok, gimnazisták, mondjuk ki. Hogyan lehet a két dolgot együtt csinálni, az iskolát és a versenyzést?
3: Hát én magántanuló vagyok, pont ezért, mert már annyira az volt, hogy a kettő nagyon nem fért össze, szóval, hogy...
2: Tehát áldozatot kell hozni?
3: Igen, mindig kell áldozatot hozni, de hogy így most már a kettő elkezdett így egymás rovására menni, mert hogy akkor ugye tanultam, akkor nem volt elég időm, akkor ugye meg azon stresszeltem, hogy jaj, most tanulnom kell, és nem leszek meg, és akkor ugye ez meg a vitorlázásba látszódott meg, úgyhogy ez így volt a legegyszerűbb, hogy évvégén levizsgázok, közben vitorlázok, és akkor úgy osztom az időmet, hogy megtanulom, és akkor
2: de
3: nem
2: ez nagyon
3: ezen.
2: Céltudatosnak kell lenni, gondolom, és szigorúnak néha önmagadhoz.
3: Hát meg kell osztani az időt is, és igen.
4: Hát nekem már elég sok hiányzásom összegyűlt, de igazából én pótolok, és...
2: Tehát látják azt, hogy oda teszed magad, amikor éppen nem az edzőtáborban vagy, és ezt akkor emiatt akceptálják, elfogadják. Mennyire kell tudatosan szervezni az időtöket?
3: Hát nagyon. Mert azért minden perc számít, szóval lehet, hogy néha jó az, hogyha egy kicsit lefekszünk, meg pihenünk, de lehet, hogy ez a egy óra, két óra az másnap pont kellett volna dolgozatba, úgyhogy...
2: De a versenysport az ugye nagyon sok időt, a felkészülés nagyon sok időt tud elvenni. A barátokra mennyi időtök marad?
4: Talán nyáron kevesebb, de ilyenkor mondjuk iskolaidőben nem annyira mondanám, hogy a barátaink mondjuk minden nap együtt programot csinálnak, mi pedig az edzőteremben vagyunk és edzünk, aztán hazamegyünk és tanulunk, mert azért így mi döntjük el, hogy mondjuk mikor megyünk edzeni, mikor tanulunk, és szerintem ez is azon múlik, hogy osztod be az időt.
3: Hát nekem kicsit más, mert ugye én magántól vagyok, szóval, hogy ugye én nem járok úgy be, és az iskolai barátaim, azok ugye nem találkozok velük úgymond minden nap, de azért sokat szoktunk találkozni, nem annyit, de szerintem áldozatot kell hozni, és hogy most ahelyett, hogy délután mondjuk nem tudom, lefeküdnék egy picit, vagy valamit telefonoznék, vagy ami hülyeséget csinálok, akkor inkább elmegyek, és hogy ezek az idők, ezek számítanak, csinál. Hogy akkor inkább azt. Meg szerintem az nagyon fontos, hogy így a vitorlázás által szinte a barátaink többsége az így odavaló, tehát igazából mi így együtt vagyunk, úgyhogy igen.
2: Amire én még kíváncsi lennék, hogy a családnak ez mennyi idejét veszi igénybe, hogy ti versenyeztek?
3: Hát szerintem sok. Szerintem már többet vagyunk az edzőkkel, mint a szüleinkkel, úgyhogy
2: Tehát hát a családtól sok időt veszel, illetve mennyi idejét veszél a családnak a ti támogatásotok, akár a versenyeken való részvétel?
3: Hát úgy idejüket nem szokták, inkább az, hogy anyagilag ugye a ledolgozott órák az úgy idő, de hogy alapvetően tök önállóan.
2: Tehát csináljátok önállóan a feladatotokat, igen. De a család támogat benneteket.
4: Igen.
2: 14-16 évesek vagytok, és javaslom, hogy nézzünk egy kicsit előre, mert beszéltünk arról, hogy hogyan készültök, hogy hogyan versenyeztek, hogy mi hajt benneteket, hogy mennyi adrenalin, amikor mondjuk 50-nel száguldotok a vizen, és lógtok ki a hajóból, de milyen céljaitok vannak a közeli 1-2 évre? És
3: fejlődni,
2: hosszú távon.
3: Fejlődni, hogy minél jobbak legyünk, nem csak a hajóban, hanem emberileg is, minél többet tudjunk tanulni a sportban. Hát ugye idén a nagy vágyunk az ugye a barcelonai Európa-bajnokság lenne, és hát, hogy így nemzetközi szinten minél először is ugye, hát elkezdjünk még jobban nemzetközi szinten edzeni, versenyezni, és utána így kicsit feljebb menni ezen a szinten, hogy jobban menni, nemzetközileg jobb eredményeket, de hát...
2: Mi az az eredmény, amivel rövid távon 1-2 évben belül elégedettek lennétek, és hosszú távon mi az, ameddig egy ilyen hajóosztályban, vagy akár egyen feljebb el lehet jutni magyar versenyzőként?
3: Ezt szerintem kezdetben most mi szerintem örülünk annak, hogyha tényleg kijutunk Barcelonába, meg el tudunk menni nemzetközi versenyeken, ott viszonylag tudunk menni, mert ugye azért tengere más, de hogy azért, ha mondjuk viszonylag stabilan tudunk menni, hogy nem borulunk fel, meg nem csinálunk ilyen hülyeségeket, és mondjuk egy ilyen középmezőnyt tudunk csinálni, és akkor abból majd kiindulva tudunk menni, szóval szerintem már ebben mi elégedettek leszünk, meg hogyha magunkhoz képest, és a körülményekhez képest tényleg jók vagyunk, és nem elengedjük a dolgokat, meg nem ilyen lazán, hanem tényleg oda teszünk magunkat, akkor szerintem mi elégedettek leszünk.
4: Igen, én is ugyanezt mondanám.
2: Mi a következő, vagy mi lehet a következő lépés a NAKRA 15 után? Szeretnétek feljebb menni, hajóosztályt váltani? Benne lehet ez egy hosszú távú tervben?
3: Én adnék amúgy egy esélyt a NAKRA 17-nek, szóval, hogy szerencsét próbálnék.
2: Mit jelent ez egyébként, ugye a hallgatók többsége, hogy mondtuk is, azért nem feltétlenül ismeri ezt a versenysportot.
3: Hát a főbb különbség az az, hogy ugye nagyobb, meg hogy azon ilyen folylós technika van, szóval, hogy ez szó szerint repül.
2: Nagyobb a kockázat is?
3: Igen. Hát igen.
4: Mindenképpen.
2: Mert hogy beszéltünk arról, hogy itt, amikor azt mondják, hogy kéz- és lábtörés, az itt kőkeményen benne van,
3: igen,
2: ebben a sportban.
3: Hát nem lábtörés, lábvágás.
2: Úgyhogy, igen. Tehát, hogy nagyon, nagyon oda kell figyelni. Hol látjátok magatokat 5-10 éves távlatban? Maradnátok a versenysportban?
3: Én mindenképp. Lehet, hogy nem is NAKRA 17 vagy NAKRA 15-ben, de én szeretem ezt a versenyzést, és szeretem ezt, hogy lehet így másokkal versenyezni, meg hogy ezt így magamban, hogy igenis tennem kell, meg ez az egész.
2: Mennyire vagytok maximalisták? Önmagatokkal szemben, egymással szemben? Hogyan érzitek?
3: Nagyon. Nagyon.
4: Hát szerintem változó, hogy talán így a kedvemtől is, vagy az adott napomtól is függ, de egyébként én mindig arra törekszem, hogy magunkból kihozzuk a legtöbbet, és én azzal már teljesen elégedett vagyok.
2: Mennyi ideig dédelgettek egy kudarcot, fogalmazunk itt, tehát ha valami nem sikerül, addig mennyi ideig foglalkoztat benneteket?
3: Szerintem ott helyben foglalkoztat, ott kiörjünk magunkat, aztán utána meg így túltesszük magunkat.
2: Tovább kell menni?
4: Igen, a vizem muszáj, szóval ha azon gondolkodsz, hogy mit rontottam el, úristen, de hülye vagyok, akkor csak egyre több és több hibát lesz, és...
2: Tehát ki kell zárni ott a, igen, helyzetben, és nagyon sokat tanultok akkor, azt gondolom, ebből.
3: Igen.
2: A legtöbb sportban fontos ugye a pszichológiai felkészülés is, hogy lelkileg, pszichológiailag, gondolati síkon ott legyetek. Ebben kaptok segítséget? Vagy ez egy magasabb szint, vagy ez később jöhet el, hogy mondjuk egy sportpszichológushoz elmenjen az ember?
3: Hát mi csapatszinten csoportosan foglalkoztunk egyszer ilyennel.
2: Mert ugye amiről beszéltek, hogy kizárni a kudarcot, koncentrálni az adott feladatra és menni előre, ennek vannak technikái.
4: Hát igazából nekünk az a technikánk, hogy mi egymással megbeszéljük.
2: Tehát az segít.
4: Ez talán egy nagyon nagy pozitívum abban, hogy így barátnők vagyunk, és...
3: Csak vagyunk egymásnak.
4: Igen, és nem egy, nyilván egy vegyes párosban is azért van egy közeli kapcsolat a pár-két tagja között, de szerintem nálunk sokkal erősebb, meg ilyen...
2: Tehát ettől lehet erősebb egy női páros, mint mondjuk egy vegyes páros?
3: Szerintem igen, szerintem mert lehet. Szerintem az azonos nemű emberek, azok mindig jobban működnek egymással együtt, Meg azért mondjuk, hogyha valakinek a társával folyamatosan konfliktusa van, az azért egy nagyobb probléma, mint hogy most éppen hogy kezelnek bizonyos szituációkat, mert nekünk, vagy hát olyan hajóosztályokban, ahol nem csak egy ember van, azért ez szokott lenni egy elég gyakori probléma, hogy nincsenek meg együtt, jó a konfliktus van, és akkor veszekednek, és akkor igazából erre megy el az egész dolog, hogy akkor most ők veszekedtek, most akkor megsértődnek, most akkor nem tudom, mi van. Úgyhogy,
2: de akkor el tudjátok képzelni, hogy évek múlva is együtt versenyezzetek, bevált ez a páros?
3: Hát mi igen. Szerintem világ végéig barátok leszünk szerintem.
4: Igen.
2: Mit tanácsoltok annak a fiatalnak? Egyrészt mikor érdemes elkezdeni, hogyha a ti utatokra akar lépni, akár fiú, akár lány, azon, hogy kipróbálja magát, és azon, hogy akár a versenyzésig eljusson.
4: Szerintem a táborok. Egy nyári tábor, igazából ez nagyon tanulságos is, de tehát közben lehet nagyon lehet élvezni. Mm. Szóval elmész mondjuk egy barátoddal együtt egy nyári táborba, és akkor ott nyilván benne van az, hogy vitorláztok, de mondjuk ugráltok a Balatonba, vízipisztolyt csatáztok, bármi.
2: Tehát minden innen indul, és igen. Aztán innen lehet szintet lépni?
3: Igen.
4: Igen.
2: Zárszóként mi az, amit a legjobban élveztek abban, hogy versenyeztek, hogy a vízen vagytok, hogy ott lógtok a katamarán egyik oldalán, miközben fúj a szél és 50-nál mentek?
3: Az adrenalint, meg szerintem azt, hogy így együtt vagyunk, jó a hangulat, hogy nem csak olyan módba kapcsolunk, hogy most akkor versenyzünk, hanem hogy most felborunk tök jókat, nevetgélünk. Jó, azért nyilván komolyan is veszük a dolgot, szóval az, hogy most ott végigvihancolunk, de hogy azért jó a hangulat.
2: Jó a hangulat, és közben eredményeket igen. Elérni. Hát sok sikert kívánok nektek. Reméljük, hogyha pár év múlva beszélgetünk, akkor komolyabb Európa-bajnoki eredményekről is már beszámoltok nekünk. Kolman Léna és Szőlősi Kamilla, a Team Káli Vitorlás Sport Egyesület versenyzői voltak ma a vendégeim. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
4: Mi is köszönjük.
1: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Este 7 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén, a Hamburgtól nyugatra található stádéban, egy gyermekvédelmi intézményben. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és 1 férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, kórházban halt bele sebesüléseibe. A rendőrség szóvivője szerint félő, hogy a súlyos sebesülések miatt a halálos áldozatok száma még emelkedik. A hatóságok egy kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Újabb földrengés rázta meg Venezuelát, a magnitúdója 4,6-os volt. A földmozgás epicentruma Carabellától 27 kilométerre északra, a fészke pedig 10 kilométer mélyen volt a szerdai katasztrófa által érintett övezet közelében. A parlament elnöke úgy fogalmazott, hogy mérsékelt erejű utórezgés történt. A múlt heti földrengés áldozatainak száma vasárnapra elérte az 1540-et. Az ENSZ szerint mintegy 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Az Egyesült Államok 300 millió dollárra emelte a Venezuelának felajánlott segélyösszegét. Szerdától kizárólag mobillal lehet fizetni a parkolásért Budapesten. A jegyvásárlást alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással is aktiválni lehet. A technológiai újítással egy időben zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A fővárosi közgyűlés másfél éve döntött a parkolási automaták kivezetéséről. Az önkormányzat ezzel egy időben biztosította azokat a tájékoztató táblákat, amelyeket a kerületi parkolási üzemeltetőknek kell elhelyezniük. A Budapest Go alkalmazásban történő fizetés egyelőre nem lesz elérhető, a funkció majd egy jövőbeni fejlesztéssel érkezik az applikációba. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi vízművek 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein és csomópontjain. A környezet védelme érdekében a vízművek nem biztosít egyszer használatos műanyag vagy papírpoharat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el. Rendkívüli intézkedéseket vezettek be Mexikóvárosban a világbajnokság miatt. Monterreyben helyi idő szerint ma a Hollandia-Marokkó, a fővárosban egy nappal később a Mexikó-Ecuador találkozót rendezik. Ezért mindkét helyen szünetel a tanítás, az állami alkalmazottak pedig néhány kivétellel otthonról végzik munkájukat. A magáncégeket szintén arra kérték, hogy engedélyezzék a távmunkát, vagy vezessenek be rugalmas munkarendet, így csökkentve közlekedés terhelését. Monterrey az Egyesült Államokból érkező 15-20 ezer holland szurkolóra számít, miközben Mexikóvárosban a válogatott győzelmei után egyre nagyobb ünneplések vannak éjszakánként. Egyébként ezekben a percekben elindult a világbajnokság következő egyenes kieséses szakaszos mérkőzése. Brazília-Japánnal mérkőzik. Ma este 10:30-tól Németország Paraguayjal játszik, illetve, ahogy említettem, ottani idő szerint még ma, de nálunk hajnali 3 órakor Hollandia Marokkóval csap össze a tét, tehát a legjobb 16 közé kerülés a világbajnokságon.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os mínuszban 139.081 ponton zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 17 milliárd forint volt, a vezetőpapírok a MOL kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Az olajcég árfolyama 0,2%-ot erősödött 3676 forintra, az OTP 0,6%-ot gyengült 45.520 forintra, a Magyar Telekom 1,2%-kal került lejjebb 2646 forintra, a Richter pedig 1,5%-os mínusszal 12.070 forinton zárta a kereskedést. Gyengüléssel zártak a nyugat-európai tőzsdeindexek. A londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX ugyancsak 1/10%-kal került lejjebb. A párizsi CAC-on, a milánói börze és a spanyol mutató is egyaránt 0,2%-ot gyengült. A Wall Street-en továbbra is jó a hangulat, a Dow Jones 0,5%-kal megy fölfelé, az S&P 500-as mutató 9,1%-os erősödésben, a Nasdaq Composite pedig 1,5%-kal erősödik. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 310 forintot, egy euróért 354 forintot, egy svájci frankért pedig 383 forintot kell adni. Az arany ára 1,3%-kal olcsóbb, egy uncia aranyért 4040 dollárt kérnek. A Brent típusú kőolaj jegyzés ára 73,30 dollár, 1,8%-kal drágul, a VTI pedig már 2,4%-os drágulásban 70,90 dollár.
0: Időjárás jelentés.
3: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő várható. Elsősorban a Dunától keletre lehetnek kisebb záporok. A szél gyenge marad. A hőmérséklet holnap 36 és 42 fok között alakul. A Balaton Siófoknál 29, Balaton Fenyvesnél 31, Réfülöpnél 28 fokos. A Velencei tó Agárdnál 30, a Tisza tó Tiszafürednél 28 fokos. Hajszál híján megdőlt a történelmi magyarországi melegrekord, miután Aszódon 41,8 fokot mértek. Mivel a hőség várhatóan holnap tetőzik, komoly esély van arra, hogy a sok éves abszolút csúcsok napokon belül a múlté lesznek. Szerda éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás az ország minden pontján.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
4: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Nights.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Andrássy kastély, Tiszadob. Andrássy Gyula. A Tisza mentén álló kastély első pillantásra inkább egy francia mesevilág díszletének tűnhet. A historizáló épületet az Andrássy család építette a 19. század végén. Érdekessége, hogy a négy évszaknak megfelelően négy bejárata, a hónapokhoz, hetekhez és napokhoz igazítva 12 tornya, 52 szobája és 365 ablaka van. A varázslatos kastély idősebb gróf Andrássy Gyula elképzelései alapján épült. A gróf Magyarország miniszterelnökeként és később az Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztereként is jelentős szerepet játszott Európa diplomáciájában. Halála után az épület fiára, Andrássy Gyulára maradt, akinek a különleges parkot köszönhetjük. Az ifjabb gróf befejezte a kastély építését, és ő formálta véglegessé a romantikus angol és francia parkot is. A kastély a család fénykorában központi hely lett. Andrássy Katinka is itt született, ő később Károly Mihály feleségeként vált ismerté. Az épület sorsát az 1918-as fosztogatás törte meg, majd a 20. század viharai után állami kézbe került, és csak a közelmúltban nyerte vissza a régi pompáját.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zoo nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruttig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatboxszal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul pop zenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra énekes zongorista dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
0: Trend Night.
1: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Este 8 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Újabb földrengés rázta meg Venezuelát, a magnitúdója 4,6-os volt. A földmozgás epicentrum a Carabeyától 27 kilométerre északra, a fészke pedig 10 kilométer mélyen volt a szerdai katasztrófa által érintett övezet közelében. A parlament elnöke úgy fogalmazott, hogy mérsékelt erejű utórezgés történt. A múlt heti földrengés áldozatainak száma vasárnapra elérte az 1540-et, az ENSZ szerint mintegy 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Az Egyesült Államok 300 millió dollárra emelte a Venezuelának felajánlott segély összegét. Májusban már negyedik hónapja csökkentek a Toyota globális eladásai, elsősorban a kínai kereslet gyengülése miatt. A cég éves alapon 7,2%-os csökkenést regisztrált. A világ legnagyobb autógyártója azt közölte, hogy az exportja Japánból a Közel-Keletre 66%-kal csökkent a térségben zajló fegyveres konfliktus és a kapcsolódó logisztikai zavarok miatt. A vállalat globális termelése 5,5%-kal 765 ezer járműre esett vissza. Kínában több mint 30%-kal kevesebb járművet értékesítettek, alig több mint 100 ezer gépkocsit. Nincs napirenden jelenleg az ár és top kivezetése a pénzügyminisztérium szerint. Közben az Országos Kereskedelmi Szövetség a több száz milliárd forintos ágazati veszteségek miatt a korlátozás mielőbbi eltörlését sürgeti. A jegybank elnök és a gazdaságkutatók véleménye alapján a megszüntetés nem veszélyeztetné az árstabilitást, és alig növelné az inflációt. Az ár és top eredetileg csak két hónapra szólt, de a többszöri meghosszabbítás és kiterjesztés után jelenleg már 43 élelmiszerre és 30 drogériai termékkategóriára vonatkozik. Szerdától kizárólag mobillal lehet fizetni a parkolásért Budapesten. A jegyvásárlást alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással is aktiválni lehet. A technológiai újítással egy időben zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A fővárosi közgyűlés másfél éve döntött a parkolási automaták kivezetéséről. Az önkormányzat időközben biztosította azokat a tájékoztató táblákat, amelyeket a kerületi parkolási üzemeltetőknek kell kihelyezniük. A Budapest Go alkalmazásban történő fizetés egyelőre nem lesz elérhető, a funkció majd egy jövőbeni fejlesztéssel érkezik az applikációba. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi vízművek 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein csomópontjain. A környezetvédelme érdekében a vízművek nem biztosít egyszer használatos műanyag vagy papírpoharat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el. Óriási vízhiánnyal küzdenek Cipruson. A mediterrán ország a vízkészleteinek 72%-át eleve felhasználja, a nyári hónapokban pedig 92%-ot is eléri ez az arány. Tovább fokozza a vízkészletekre nehezedő nyomást, hogy Ciprus népessége rohamosan nő. A ciprusi kormány sorra telepíti a sótalanító üzemeket, hogy biztosítani tudja az ellátást. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a klímaváltozás és az aszályok várhatóan legalább 2030-ig növelik a vízhiányos időszakok gyakoriságát és súlyosságát.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os mínuszban 139.081 ponton zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 17 milliárd forint volt. A vezető papírok a MOL kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Az olajcég árfolyama 0,2%-ot erősödött 3.676 forintra. Az OTP 0,6%-ot gyengült 45.520 forintra. A Magyar Telekom 1,2%-kal került lejjebb 2.646 forintra. A Richter pedig másfél százalékos mínusszal 12.070 forinton zárta a kereskedést. Gyengüléssel zártak a nyugat-európai tőzsdeindexek, a londoni FTSE 1/10, de a frankfurti DAX ugyancsak 1/10%-kal került lejjebb. A párizsi CAC-on, a milánói börze és a spanyol mutató is egyaránt 0,2%-ot gyengült.
0: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő várható. Elsősorban a Dunától keletre lehetnek kisebb záporok. A szél gyenge marad. A hőmérséklet holnap 36 és 42 fok között alakul. A Balaton Siófoknál 29, Balatonfenyvesnél 31, Réfülöpnél 28 fokos. A Velencei tó Agárnál 30, a Tisza tó Tiszafürednél 28 fokos. Hajszál hiány megdőlt a történelmi magyarországi melegrekord, miután Aszódon 41,8 fokot mértek. Mivel a hőség várhatóan holnap tetőzik, komoly esély van arra, hogy a sok éves abszolút csúcsok napokon belül a múlté lesznek. Szerda éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás az ország minden pontjára.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Belmondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt Van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkonó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Szutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

jaj, heli, jaj, heli. Szeme kéki olyan titokzatos, mint tangernél a tenger. Szívem olyan hevesen ver. Jaj, heli, jaj, heli. Szeme kéki olyan titokzatos, mint tangernél a tenger.

0: message I had to keep going. Just going on, keep going on. Somebody said you had to keep going. Just going on, just going on.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult. A 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Este 9 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Újabb földrengés rázta meg Venezuelát, a magnitúdója 4,6-os volt. A földmozgás epicentrum a Carabeyától 27 kilométerre északra, a fészke pedig 10 kilométer mélyen volt a szerdai katasztrófa által érintett övezet közelében. A parlament elnöke úgy fogalmazott, hogy mérsékelt erejű utórezgés történt. A múlt heti földrengés áldozatainak száma vasárnapra elérte az 1540-et, az ENSZ szerint mintegy 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Az Egyesült Államok 300 millió dollárra emelte a Venezuelának felajánlott segélyi összegét. Májusban már negyedik hónapja csökkentek a Toyota globális eladásai, elsősorban a kínai kereslet gyengülése miatt. A cég éves alapon 7,2%-os csökkenést regisztrált. A világ legnagyobb autógyártója azt közölte, hogy az exportja Japánból a Közel-Keletre 66%-kal csökkent a térségben zajló fegyveres konfliktus és a kapcsolódó logisztikai zavarok miatt. A vállalat globális termelése 5,5%-kal 765 ezer járműre esett vissza. Kínában több mint 30%-kal kevesebb járművet értékesítettek, alig több mint 100 ezer gépkocsit. Nincs napirenden jelenleg az ár és top kivezetése a pénzügyminisztérium szerint. Közben az Országos Kereskedelmi Szövetség a több száz milliárd forintos ágazati veszteségek miatt a korlátozás mielőbbi eltörlését sürgeti. A jegybank elnök és a gazdaságkutatók véleménye alapján a megszüntetés nem veszélyeztetné az árstabilitást, és alig növelné az inflációt. Az ár és top eredetileg csak két hónapra szólt, de a többszöri meghosszabbítás és kiterjesztés után jelenleg már 43 élelmiszerre és 30 drogériai termékkategóriára vonatkozik. Szerdától kizárólag mobillal lehet fizetni a parkolásért Budapesten. A jegyvásárlást alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással is aktiválni lehet. A technológiai újítással egy időben zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A fővárosi közgyűlés másfél éve döntött a parkolási automaták kivezetéséről. Az önkormányzat időközben biztosította azokat a tájékoztató táblákat, amelyeket a kerületi parkolási üzemeltetőknek kell kihelyezniük. A Budapest Go alkalmazásban történő fizetés egyelőre nem lesz elérhető, a funkció majd egy jövőbeni fejlesztéssel érkezik az applikációba. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi vízművek 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein csomópontjain. A környezetvédelme érdekében a vízművek nem biztosít egyszer használatos műanyag vagy papírpoharat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el. Óriási vízhiánnyal küzdenek Cipruson. A mediterrán ország a vízkészleteinek 72%-át eleve felhasználja, a nyári hónapokban pedig 92%-ot is eléri ez az arány. Tovább fokozza a vízkészletekre nehezedő nyomást, hogy Ciprus népessége rohamosan nő. A ciprusi kormány sorra telepíti a sótalanító üzemeket, hogy biztosítani tudja az ellátást. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a klímaváltozás és az aszályok várhatóan legalább 2030-ig növelik a vízhiányos időszakok gyakoriságát és súlyosságát.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os mínuszban 139.081 ponton zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 17 milliárd forint volt. A vezető papírok a MOL kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Az olajcég árfolyama 0,2%-ot erősödött 3.676 forintra. Az OTP 0,6%-ot gyengült 45.520 forintra. A Magyar Telekom 1,2%-kal került lejjebb 2.646 forintra. A Richter pedig 1,5%-os mínusszal 12.070 forinton zárta a kereskedést. Gyengüléssel zártak a nyugat-európai tőzsdeindexek, a londoni FTSE 1/10, de a frankfurti DAX ugyancsak 1,1%-kal került lejjebb. A párizsi CAC-on, a milánói bőrze és a spanyol mutató is egyaránt 0,2%-ot gyengült.
0: Időjárás jelentés.
2: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő várható. Elsősorban a Dunától keletre lehetnek kisebb záporok. A szél gyenge marad. A hőmérséklet holnap 36 és 42 fok között alakul. A Balaton Siófoknál 29, Balatonfenyvesnél 31, Réfülöpnél 28 fokos. A Velencei tó Agárnál 30, a Tisza tó Tiszafürednél 28 fokos. Hajszál hiány megdőlt a történelmi magyarországi melegrekord, miután Aszódon 41,8 fokot mértek. Mivel a hőség várhatóan holnap tetőzik, komoly esély van arra, hogy a sok éves abszolút csúcsok napokon belül a múlté lesznek. Szerda éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás az ország minden pontjára.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

Különleges zenei válogatása 94.2-n és azonnal a színésznő énekesnő Péterfi Bori következik nálunk. A 2000-es években a Krétakör Színházzal dolgozott, és 2008-tól volt a Nemzeti Színház tagja ő. 2007 májusában alakult új zenekara az Amorf Ördögök szerzőiből és tagjaiból verbúvált Chanson Pop Love Band. A Love Band tagjai Csuklóból erőlködés nélkül játszanak diszkót, ős beatzenét, militáns rockot, mutáns reggit és pszichedelikus popot. Bori pedig lazán cserélgeti a szerepeit, sokszor ellenállhatatlan dízőz, néha vérszívó vámpír, máskor megérzékeny, friss, szerelmes tini lány. Mindez mégsem kiszámítható színésznői rutinból jön, lemezen és koncert színpadon is ő egy igazi popdíva. Íme tehát Péterfi Bori most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Hoger Roberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moller Rouge énekes konferenciéjaként performanceban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemlék épület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Este 10 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Újabb földrengés rázta meg Venezuelát, a magnitúdója 4,6-os volt. A földmozgás epicentrum a Carabeyától 27 kilométerre északra, a fészke pedig 10 kilométer mélyen volt a szerdai katasztrófa által érintett övezet közelében. A parlament elnöke úgy fogalmazott, hogy mérsékelt erejű utórezgés történt. A múlt heti földrengés áldozatainak száma vasárnapra elérte az 1540-et, az ENSZ szerint mintegy 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Az Egyesült Államok 300 millió dollárra emelte a Venezuelának felajánlott segélyi összegét. Májusban már negyedik hónapja csökkentek a Toyota globális eladásai, elsősorban a kínai kereslet gyengülése miatt. A cég éves alapon 7,2%-os csökkenést regisztrált. A világ legnagyobb autógyártója azt közölte, hogy az exportja Japánból a Közel-Keletre 66%-kal csökkent a térségben zajló fegyveres konfliktus és a kapcsolódó logisztikai zavarok miatt. A vállalat globális termelése 5,5%-kal 765 ezer járműre esett vissza. Kínában több mint 30%-kal kevesebb járművet értékesítettek, alig több mint 100 ezer gépkocsit. Nincs napirenden jelenleg az ár és top kivezetése a pénzügyminisztérium szerint. Közben az Országos Kereskedelmi Szövetség a több száz milliárd forintos ágazati veszteségek miatt a korlátozás mielőbbi eltörlését sürgeti. A jegybank elnök és a gazdaságkutatók véleménye alapján a megszüntetés nem veszélyeztetné az árstabilitást, és alig növelné az inflációt. Az ár és top eredetileg csak két hónapra szólt, de a többszöri meghosszabbítás és kiterjesztés után jelenleg már 43 élelmiszerre és 30 drogériai termék kategóriára vonatkozik. Szerdától kizárólag mobillal lehet fizetni a parkolásért Budapesten. A jegyvásárlást alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással is aktiválni lehet. A technológiai újítással egy időben zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A fővárosi közgyűlés másfél éve döntött a parkolási automaták kivezetéséről. Az önkormányzat időközben biztosította azokat a tájékoztató táblákat, amelyeket a kerületi parkolási üzemeltetőknek kell kihelyezniük. A Budapest Go alkalmazásban történő fizetés egyelőre nem lesz elérhető, a funkció majd egy jövőbeni fejlesztéssel érkezik az applikációba. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi vízművek 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein csomópontjain. A környezetvédelme érdekében a vízművek nem biztosít egyszer használatos műanyag vagy papírpoharat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el. Óriási vízhiánnyal küzdenek Cipruson. A mediterrán ország a vízkészleteinek 72%-át eleve felhasználja, a nyári hónapokban pedig 92%-ot is eléri ez az arány. Tovább fokozza a vízkészletekre neheződő nyomást, hogy Ciprus népessége rohamosan nő. A ciprusi kormány sorra telepíti a sótalanító üzemeket, hogy biztosítani tudja az ellátást. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a klímaváltozás és az aszályok várhatóan legalább 2030-ig növelik a vízhiányos időszakok gyakoriságát és súlyosságát.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os mínuszban 139.081 ponton zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 17 milliárd forint volt. A vezető papírok a MOL kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Az olajcég árfolyama 0,2%-ot erősödött 3.676 forintra. Az OTP 0,6%-ot gyengült 45.520 forintra. A Magyar Telekom 1,2%-kal került lejjebb 2.646 forintra. A Richter pedig másfél százalékos mínusszal 12.070 forinton zárta a kereskedést. Gyengüléssel zártak a nyugat-európai tőzsdeindexek. A londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX ugyancsak 1/10%-kal került lejjebb. A párizsi CAC-on, a milánói börze és a spanyol mutató is egyaránt 0,2%-ot gyengült.
0: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő várható. Elsősorban a Dunától keletre lehetnek kisebb záporok. A szél gyenge marad. A hőmérséklet holnap 36 és 42 fok között alakul. A Balaton Siófoknál 29, Balatonfenyvesnél 31, Réfülöpnél 28 fokos. A Velencei tó Agárnál 30, a Tisza tó Tiszafürednél 28 fokos. Hajszál hiány megdőlt a történelmi magyarországi melegrekord, miután Aszódon 41,8 fokot mértek. Mivel a hőség várhatóan holnap tetőzik, komoly esély van arra, hogy a sok éves abszolút csúcsok napokon belül a múlté lesznek. Szerda éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás az ország minden pontjára.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Night.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer, te is emlékszel, miért nem kapok glóriát. Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének névem, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
0: Trend Night.
1: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: 2007-ben két Európában turnézó lemezlovasnak az az ötlete támadt, hogy hazatérve tető alá hoznak egy olyan zenei hangzású projektet, ami olyan, mintha folyamatosan egy nyári partin lenne az, aki éppen hallgatja. Miután hazaértek Olaszországba, elfoglalták a stúdiót, csatlakoztak hozzájuk zenész barátaik, és a saját dalokon kívül újra álmodtak jó néhány örökzöld slágert is. Ők a Bossa Sonic.
1: Trend Night.
2: Akiktől most meg is hallgatunk egy felvételt itt a különleges zenei válogatásban.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sergio Pérez Berg, aki egy spanyol zeneszerző, producer, szívesen operál a jazzzel, a poppal és az elektronikus zenével. 1987-ben kezdte meg szakmai munkáját, mint zeneszerző és hangszerelő a televízióban, filmekben és reklámokban. A kitűnő és népszerű zenei projekt, amit megálmodott, nem más, mint a Berg and the Virtual Band.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Mi a szép, ha a fények kihúgynak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt, ha az óra?

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak, eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Nights.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz, finom egyensúlyozás, az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keberednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Amigot formációban köteles Leander a 80-as évek szintipop zenéje iránti szeretetét önti formába. A Hősöd volt a zenekar első slágere, melyet a Love Story követett. Ez a dal egészen a Mahasz rádiós játszási lista 13. helyéig repítette az Amigodot. A zenekar első albuma 2015. októberében jelent meg Love Story címmel, melynek A38 hajón tartott lemez bemutatójáról az M2 koncertfilmet is forgatott. Zeneileg a rock és a pop keveréke elektronikus elemekkel, de még némi hagyományos magyar folkkal is. Köteles Leander mellé az ex-Leander dobos Macák Márk sorakozott fel elsőként, majd Fábri András és Cifra Miki gitárosok csatlakozásával lett teljes a csapat.
1: Trend Night.
2: És meg is hallgatunk most egy dalt az Amigottól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a Különleges zenei válogatásban.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Nights.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer, te is emlékszel, miért nem kapok glóriát. Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, Szűzriadó, Kim Novák, Jazz Megaz, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal itt a különleges zenei válasz.

Ramo kocsi ajtó, ord és le a fejem. Kérek szépen, húz egy kicsit arré, nekem is adj egy kis helyet. Itt döglök, ha meleg van sofor, ez a lámpa a munkahelyem.